0: Ott lett adva a Tóra. Miért ott lesz adva a Tóra ennek szerint?
1: Szükség.
0: Ott szükség. Nem, mindenhol szükség van, ez majd aktuális. Azért ott lett adva, mert a Tóra mindenki. Azért lett adva senki földjén, mert a Tóra mindenki. A másik pedig, ugye a Tóra mindig vízhez van hasonlítva. És általában, hogy valaki olvassa többet a Bibliát, nyilván azért is, mert Izraelben vannak kis patakok, meg kis folyócskák, hogy a Jordán is csak mondjuk akkor, amikor mondjuk a Rába, szóval igazából nincsenek nagy folyók, vagy régen sem voltak nagyobb folyók. Nem arról híres, hanem arról, hogy rendszeres csapadékok van, vagy is télen össze tavasszal, és Egyiptomban szembe, vagy a másik folyami civilizációval, Mezopotámiával szembe. Ott nem biztos, hogy nyáron esik az eső, sőt, legtöbbször nem. De való esik Törökországban, meg a Kaukázusban, csak az ott lecsorog a Tigrisbe és Eufrátészbe. Ugyanígy ez megtörténik Afrikában is, valahol Etiópiában, nagyjából Ugandában, Kongóban, monszun, csak meghozza a nagy csapadékot, és abból táplálkozik a világ ugye a legnagyobb folyója, aminek az ajándéka a maga Egyiptom, a Nílus. És Istenek ki maga azt a sunat, mire odaérnek, de kis harmatokból is cseppekből állnak össze, és bár az emberek ugye a hatalmak le tudják keríteni a tavakat, le tudják keríteni a folyókat, le tudják adóztatni a kutakat, de a felhőket soha. A csapadék az mindenki egyformán múlik, és így van. És nem lehet elvenni senkitől sem, mert mindenki leesik. És a Tóra olyan, mint a harmat, és olyan, mint az eső. Megint csak ugye az univerzális aspektus, és az, hogy ugye, ahogy azt várja a Tóra, azt várja a zsidó hagyomány, ugye, mint elmondjuk a Ézsaiás, Jesaja, csak így kérdőlős fejlett pár képbe kifejezést, Jesaja könyvének a legvégén, a 60. fejezetben, ugye fölmennek, vagy az első fejezetben, de végén is ott vannak, hogy fölmennek a népek, és ott tanulnak Jeruzsálemben Isten hite, stb. De hogy ezek azok a bizonyos messiási képek, amiket ugye a zsidóság még nem látott, és ezért azt mondja, hogy még nincs a messiási kor, és mindig várja a messiást. De a fontosak az, hogy ugye Ézsaiás, Jeremiásnál jelenik meg újra ez a bizonyos univerzális aspektusa a Tórának, a Bibliának, hogy a kezdetek mindenkiről szóltak, a zsidóságban történet írja maga a Biblia, de ugyanúgy a vég is megint mindenkiről fog szólni, és aki akar, az erre a vonatra, erre a hajóra felszállhat. Szóval a zsidóság mindig úgy áll hozzá, hogy nem kérdése az üdvösségnek, ha valaki zsidó, mindenki üdvözülhet, ha hisz Istenben. Viszont, hogyha szeretne zsidóvá lenni, akkor azt megteheti. A Tóra, hogy még mondjam egy másik kifejezést, a vízen és a senki földjén kívül, hogy mennyire vízhez van hasonlítva, a zsinagógákban ugye egy héten háromszor olvasnak föl Tórát. Hétfő reggel, csütörtök reggel, és szombaton reggel, illetve délután. Szombaton olvassák föl a heti szakaszt, aztán szombat délután, meg hétfő csütörtökön csak azt, hogy mi lesz a következő pedig szakasz, olyan ilyen előzetes, mint moziban. De az azért is van itt, mert hétfő csütörtökön volt az ókorban a piac, csak jöttek be a vidékből a mezőgazdászok, és akkor hallhatták a piacon, a zsinagógákban a tórolvasást, és azért is, hogy ne teljen 72 óra a tórolvasás nélkül. Mert kb. Az ember úgy hámat úgy a víz nélkül. Szóval ez egy tényleg újra és újra a vízhez van hasonlítva a Tóra. A szent szót szeretném még egy picit tisztázni. Ugye, ahogy mondtam az előbb, a Szentföld azért Szentföld, mert mind a két folyami civilizációtól egyen a távolságra van, és ott van a világ legnagyobb kereszteződésében, a három kontinens találkozásánál. És azért ott kell lennie neki, hogy ezt a bizonyos performance-ot bemutassa a közösség, hogy kedvet kapjanak mások, hogy ezt utánozzák. A kádos szó, ugye a latin sanctus, sanctusból van ugye magyarra fordítva, de ugye

0: nem, a szent az még nem mondja azt, hogy mit jelent az, hogy a káros. Csak azt mondjuk szent. De mi az, hogy szent? Hogy van definiálva? És ugye más megkülönített, elkülönített, ez szent, ez szent. Szóval azt mondja a Ézsaiási mondat, amiben bele van szerkesztve a legszentebb zsidóimába, az áldóimádságba, és különben még a részt képezi a katolikus misének is, ugye az átváltoztatás közben, hogy Sanctus, Sanctus, Deus, Sabaot, Sabaot, ugye? Kados, kados, kados, Adonai Sabaot, ugye mondja a Héber. A vicces, hogy latinban a sereget urát nem a légiókra fordították le, a római légió szóval, hanem a Sabaot, a Sabaot, a Sabaot, Héber hadsereg szóval. De hogy úgy kéne szólítani ezt a mondatot, hogy szent, szent, szent a sereg ura, hogy más-más, teljesen más az örökké való, mint bármit, amit ebben a dimenzióban ismerünk. És ez a kifejezés mindenképpen kell, hogy az emberek tudjon, hogy a szent így önmagában nem azt jelenti, hogy érinthetetlen, nem azt jelenti, hogy ember feletti, hanem azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. És ugye azért kell másnak lennie, hogy látható legyen, különállni azért, hogy mások lássák, hogy utánozhassák, hogy észrevegyék, hogy utánozhassák. Szóval a látszás miatt, a láthatóság miatt kell különállnia. Most a gyerekekről akkor megbeszéljük pár szót. Gyermekekről. Az embernek a felelőssége, ugye magára gondoskodnia, felnőttként ugye helytállnia, de arról is kell gondoskodnia, hogy legyen folytatás az emberiségnek. Vagyis a zsidóság például nem pártolja a cölibátust, vagy a műtlenséget, vagy a zsidóság fogalmában, sem férfinek, sem nőknek. Azt mondja valahol a szóbeli hagyományunk, a misna, hogy mindenkinek úgy kell magára tekintenie, mintha ő lenne Ádám és Éva. Mintha rajta volna az emberiség, csak ketten lennének. Vagy egyedülön, és meg kell találni Éváját, vagy Ádámját, de fontos csak az, hogy mindenkinek úgy kell magára tekintenie, mintha értelmet van a teremtő világ. És ha én nem gondoskodok róla, akkor nincs más, aki gondoskodja róla. Értelmet teremt a világ. Ez persze nem az önzés, ez a felelősség. Ezért nem tettem meg azt sem, hogy túl veszélyes sportokat játszok, és csak azért siklóernyőzzek, mert jó érzés. Mert ha rosszul sikerül, akkor nincs sem folytatás az emberiségnek. De mindenképpen hogy úgy kell minden hobbinak és minden másnak egészségkímélő dolgoknak megfelelni, hogy az ember folytathassa azért a Földön, és tudjon gondoskodni a gyerekeiről. Pont. Úgyhogy ez nagyon fontos kitétel. A gyermekekről pedig ugye hát, ha máshol nem, akkor a Hajad Izrael mondatai között lehet nagyon jól figyelni arra, hogy ugye mit mond a Tóra. Mózes II. Könyvének 6. fejezete. És szeresd az örökké teljes szíveddel, teljes lelked és mindennel, amit van. És lényeg ezek a dolgok, amiket ma megparancsolok neked, az szívedem. És vesinantam levanecha pedibártabam, és tanítsd meg azt fiaidnak, vagy gyermekeidnek, és beszélj velük állandóan. Az állandóan tudom, egy héber poetikus dupla képekkel oldja meg a héber. Állandó tudom, hogy a héber ugye bírja hosszan, besiftechá, befejtechá, amikor otthon ülsz, uvelechtechá a derech, amikor az utadon jársz, uvesokvechá, amikor fekszel, ufkumechá, sokkal felkelsz. És mindig. De hogy ez a négy képpel, párokkal, ellentétpárokkal azt akarja elmondani, hogy mindig beszélj gyerekeidnek erről, mármint az, hogy honnan jöttünk, és mit kell továbbvinni. És persze a Talmud különben, a szóbeli hagyománynak a nagy másik nagy könyve, ami ezt kiegészíti a Tórát, az ugye elmondja, hogy a apának kötelezettsége a fiát körülmetélni, most a fiúkról van szó, körülmetélni, megtanítani a Tórára, szakmát adni neki, kiházasítani, és megtanítani úszni. 1800 évvel ezelőtt. Van leírva, hát amikor mióta mondják ezt, korábban nem is mondták már, mert Noé óta mondják. De lényeg az, hogy ezekkel tartozik az apa a fiának. Ha nincsen apa, mert eltűnt, vagy meghalt, akkor a közösség férfi tagjának ötelső, rögondoskodni, nem is az anyának. a férfit közösség, a férfit, aminek ez minden legyen meg. Úgyhogy a továbbadás az, hogy le dor, nemzedékről nemzedékre a dolog, az megszerzett eddig információi tovább és tapasztalataink továbbadódjanak, ebből a tulajdonságot képezi, de a matematika, meg a fizika, meg a bányaipar, vagy bármi más, amit lássanyagra tudunk, ezt is ugye mind tovább kell adni a következő nemzedéknek, úgyhogy ez az adott generációnak a sarra és a kötelessége. És ezt ugye útfélben mondja a Biblia, ugye erre naponta kell elmondani a gyerekeknek, naponta mondjuk a smát is, naponta kétszer, amikor felkerülünk, és amikor lefekszünk, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, és a gyerekek ezt mondatják. Szinte ezek az első sorok, amiket egy gyerekkel megtanítanak, sőt, az újszülöttnek a fülébe ezeket a mondatokat mondják, hogy Shema Israel, Adonai Elohim Echad, Hajar Israel, a mi Istenünk az örökké volt egyetlen egy. Úgyhogy ez az, amit a gyerek szinte elsőnek, és ebben hallottul is ebben távozik a világból. De hogy a maga a széder este, a Pészáknak az ünnepe, a kivonásnak az ünnepe, az meg ugye extra erről szól, hiszen akkor külön hangsúlyos, hogy aznap este történtek az a nagy események, aznap este történt meg az, hogy megszabadultunk, ezért aznap este különösen kell arra beszélgetni, sőt, azt kell elérni, hogy valamilyen utomódon a gyerek kérdezzen. Ezért a Haggadah könyvecskéje, és általában a hagyomány, az kicsavart rendet, egy kicsavart szédert, egy kicsavart széderestét, egy fölborított rendet rendel el, hogy ha kell, akkor az apuka vagy a rabbi fejen álljon, csak kérdezze meg a gyerek azt, hogy mi történik ki ma este. Mi történt ma este? Mi van itt? Mi folyik itt? És akkor akar lehet mondani, hogy az történt, hogy 3300 évvel ezelőtt, blablabla. Kijöttük Egyiptomból, és az örökké ott kivezetett minket, kinyitott karral, erős kérdezett, stb. És akkor az, hogy különben, hogy a héber szóval mi minden rejlik benne, ugye a ben szó azt jelenti, hogy fiú vagy gyermek. De a lehavin érteni, és a livnot építkezni szóban, ugyanúgy gyökként a fiú szó van benne, hogy az emberiség, az emberek általában csak akkor érték meg, hogy milyen igazán embernek lenni, ha van családjuk és van gyerekük. Vagy nevelnek valakit, ha valami esetleg meddő, vagy nincs egy gyerek, akkor örökbe fogad és nem felnevel valakit. Akkor tapasztalja meg a teljes életnek az egészét. Ha nem, nincsen házastársa, akkor fél ember. Ha valaki nincsen nevelt gyereke, lehet az, hogy örökbe fogad a gyerek is, vagy tanítványa, addig nem igazán tudja, nem igazán érti teljes életet. És nem igazán értettem, hogy miről szól az élet. Ezzel a fiú és az értelem, a ben, lehavim érteni szó, az ugyanazt jelenti. És csak az igazi, ez az igazi építkezés, livnot, az az építkezés, hogyha valaki tud tanítani, tud átadni másoknak tudást, vannak szellemi vagy fizikai gyermekei. És mit kell átadni? A legfontosabb tanulság a zsidóságnak az, hogy van egy teremtője a világnak, hogyha sokfajta középkorban sokfajta hiszek egy, vagy sokfajta ilyen krédó szerűség alakult ki a zsidóságban, de legalapvetőbb a három részből áll, hogy a világnak van teremtője, volt kinyilatkoztatás és lesz számunkérés. Ennyi a minimuma, mindenkinek csak többet mondok, azért mondom a azt mondom, hogy Joseph Albo nevű rabbi mondta ezt a 14. század környékén, így összefoglalva a többieket. De alapvetően a legfontosabb üzenet a Tórának, a metta üzenet a Tórának, hogy ez van egy teremtő, aki előbb szeretett téged, aki már adott neked. Ezért ugye nem tudom én semmit csinálni más, csak hogy hálásnak lenni, és magasztalni őt, és megköszönni. Szóval így igazániból elismerni a teremtőt. Ez a viszonzása már annak, hogy az ember ezt felismeri, és nyilvánvalóan ennek fényében élni, a felelősség fényében élni, és a hála fényében élni. Ez jelenti alapvetően a zsidó élet, különben maga a zsidó szó, ugye Lea negyedik gyermekéből van levezetve, a Yehudi vagy Yehudá szó, az a hodá-todá szóból van, ami azt mondja, hogy hála és köszönet. Úgyhogy végül is a zsidó azt mondja, hogy hálás, vagy köszönet teljes Isten felé. Ugye mindig szoktam viccelni a zsinagógában, vagy másokkal is ilyen táborról, vagy iskolában, hogy a gyerekeknek mondom, hogy ha valaki nem hálás az örökkévalónak, akkor lehet nem zsidó. Viszont aki hálás, nem is tudja, hogy ez is lehet, hogy zsidó. Szóval mindenképpen a hála, a hálával teli szív az, amikor az ember minden egyes lélegzetvételt, vagy minden egyes jól lakott falatot, vagy akár fordítva, megkönnyebbülést a mellékhelyiség után, mindig úgy van, hogy kimegy a frissen lekaszált rétre, és azt mondja, hogy de finom az élet. Ez maga a szebbi van. Különben nem véletlen mondtam, mert tényleg van, nem csak étkezés, hanem vécés után is van áldás, különben a imakönyvben. De hogy nem csak ugye ez a ádámi, noé állapot, és akkor ezen túl még a zsidóságnak a nagy tapasztalata az egyiptomi kivonulás, ami azt jelenti, hogy a szabadságot is megkapta a közösség, és ezért az egyiptomi kivonulásnak a nagy tapasztalatát kell átadni a gyerekeknek. Szóval minden más univerzálisan túl, van ez a partikuláris, ez a közösségi élmény, hogy mi kilettünk víve a fáraó alól, és bementünk az Isten alá, Isten uralma, járma alá. Persze Istennek a járma könnyű, meg éles, de a lényeg az, hogy Isten járma alatt vagyunk. És ezt a tapasztalatot kell átadni a gyerekeknek, a közösségnek, és a Bibliának, a Tórának az a motivuma, hogy te tudod, hogy milyen rabszolgának lenni, te tudod, hogy milyen az idegen voltál idegen földön. Ez a tapasztalat, ez a megfogalmazás, ez 36-szor szerepel a Bibliában. Többször az, hogy tartsd a szombatot. Az, hogy tartsd a kósert, az csak 2000 ebben a továbban. Kós ételek. Vérfogyasztás alatt tilalma 3-szor szerepel. Az, hogy kijött Egyiptomba és tudod, hogy milyen az idegennek a lelkülete, ez 36-szor szerepel. Ami persze egy fantasztikusan szimbolikus száma. A Héberben ugye 35-ben igaz ember van a Földön, aki miatt mindig érdemes a Földön, hogy létezzen és ne pusztuljon el. Ugye a 18-as szám az életnek a szám, és a 2018 az a 36, de fontos csak az, hogy 36-szor van tényleg benne a Tórában, akik ott vanja, Károly Gáspár Bibliában is összeszámolhatja. Az, hogy te mert te idegen voltál, vagy tegyél úgy, mert te tudod, hogy milyen az idegennek lenni. És hogy mert kihoztalak téged örökkévaló Egyiptomból, tedd meg ezt, meg ezt. Úgyhogy ez az indoklás, ez az alapvető tapasztalat, ami ott lebeg minden micva parancsolat mögött, mint egy ilyen meta parancsolat, vagy megközelítés, és ezért van az, hogy végső soron, amikor az bemennek a földre, Izrael fiai, és kialakul a társadalom, és vége van a nászútnak, és az egyiptomi vándorlás, vagy egyiptomból kijöttel az Exodus véget ér, akkor ugyan ott kell manna nélkül, csodák nélkül megfelelni és élni a mindennapokat, és ott dől el, ott van a puding próbája. Tudnék, szentély ide, másik királyság oda, ha az árva, az idegen, az özvegy, és a lévita, különben él, még a léviták csodomásolóan nincsen földjük, és abban az évben 98%-ban mindenki földbős volt. Szóval, hogyha az idegen, az árva és az özvegy nincsen ellátva és nincsen jól tartva, de egy külön szövetség van kötve, mondja a Tóra, ők ha sírnak, akkor vége az országnak. Mert akkor az egész hiába van. Minden hiába van. Ha az árva, az özvegy és az idegen azt mondja, hogy igazságtalanság érte a folyamatosan. És a zsidóság így is tartja számon, hogy a számvezetés többek között mai napig azért van zsidóságnak a diaszporája, a számvezetése, az azért tart, hiába van Izrael, az is csak mások jóvoltából létezik, úgyhogy mind. Egy nagy felfegyverzett gettóval számít a vallásosok szemében, vallás szemében Izrael, az még nem a megváltott világ. Úgyhogy a lényeg az, hogy azért vagyunk a számvezetésben, mert, ahogy mondja a Szolókas márban belet, illetve Héber szöveg, hogy mi néháta énünk, galinum jár cénum. A bűneik miatt számíztunk a földünkről, azért nincs az már, hogy szemben. De hogy ilyen fontos a másnak a boldogsága és a boldogulása, és hogy mondom is az idézetet, kiébő hávjon Aztán Hirha, hogyha lesz közöttek szegény egy a testvérek közül, az a valamelyik kapujában, amikor beköltöztek a földre, a serha sem elohéhánu tellach, azon a földön, amikor az örökből nektek ad, lotter te a metz et levavcha, ve lotik poc et jadecha, me achicha hajvion. Ugye ne fordítsd el a te szívedet, és ne kemérj a szívedet, és ne is zárd be a kezdet, hanem ki patoach tiftach et jadcha, és ha nyitva nyisd ki a kezedet, és adj neki abból, mert, és akkor itt van végén az van, hogy mert ha nem adsz, akkor sírni fog, és egy külön szövetség van neki, és az egész elvész. Különben bárványimádással ér fel a nemadás. Illetve bármilyen modern vagy párhuzamos példát mondtam jelenkorban is, minden társadalom, ahol ha bemegyünk az árvaházba, vagy bemegyünk a nem tudom, az anyák otthonába, az a társadalom valószínűleg minden máshol jól néz ki, ha azok rendben vannak. Mondhatom, hogy persze a kórházakat, meg az öreg otthonokat is, de inkább az, ahogy tényleg, akinek senki nincs, nekem nincsen hálózata, hogy segítsenek rajta, akiről a közösségnek kell vérkötelék nélkül segítenie, ha azok kiszolgálatok, akkor nem, az nem egy istenes társadalom, annak elvileg megérett a pusztulása, vagy büntetésre, vagy bármifajta más vezetése. A gondoskodás másokról az ugye az isteni attribútumoknak az utánzása többek között. Ugye a Tórában nem csak az van, hogy adj neki, hanem az is van írva a Tórában, hogy ilyen furán, homályosan, eufemisztikusan megfogalmazva járj az ő útján. Az embernek járnia kell az örökké való útján. Ez a keresztény teológia ezt az imitáció, de így Isten utánzásával adja vissza. Akkor azt mondja Ágoston, fogalmazta ezt így meg, de az a Tórában már tényleg van úgy, hogy lehet, drahav, járni az Isten útjain, vagy úgy viselkedni, hogy ő viselkedik. Ahogy ő beteget látogatott, úgy neki is beteget látogatni. Ahogy ő kiházasított embereket, úgy neki is kell házasítani embereket. Ahogy ő eltemetett valakit, úgy neki is el kell temetni, halottakat, akik nem tudnak magukról gondoskodni, és így tovább. De különben az a sűrű és összefont hagyományrendszernek a dzsungeli magat esetleg megzavadik és nem tud tisztán látni, túl sűrű az erdő, akkor mégis csak azt kell látni, hogy a 10 parancsolat, amikor már 10 mondás héberül, nem parancsolat, hanem mondás, ez is egy ilyen félrefordítás. A 10 mondás, ez a szereteti brotnak a második kőtáblán lévő 5 része, az, ami a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv nagy részét kiveríti. A többi az rituális törvénye a Bibliának, de a ne gyilkolj, nem ne jöjj, ne gyilkolj, mint a héberül, ne gyilkolj, ne lopj, ne tétanulj, hamis tanúbizonyságot, stb. Ez az, ami végülis a károkozás kategóriáinak különböző formája az, mert az is lopás, ha olyan meghúzom az ő autóját és kárt okozok neki, csak egy olyan fajta, ami nem hasznosul, de egy kárt szenved. Szóval mindenképpen ez van nagyon bőven kifejtve a Bibliában, Isten pedig persze a Talmud lapján megmagyarázva, de hogy végülis a 10 parancsolat, a 10 mondásnak a apró cseplő verziói és fajtái vannak kifejtve, és attól akar ugye eltávolítani minket a Tóra, hogy azt mi elkövessük, hogy nehogy észre se legyünk egy gyilkosságnak, akár közvetetten is. Vagy egy bűnténynek, amiben esetleg visszadozottuk bele a gyilkost, és úgy leszünk valamilyen fajtaképpen annak okozói áttételesen, többszörös áttétel. Vagy ugyanígy a párakozás, vagy a lopásnak a ugye körülbelül formája. Úgy lopom meg, hogy nem is akartam volna. Ez érdekes mód, majdnem mindig, hogyha lenne egy távolakozó, és a hor héber átjukasztás szóból, ebből az egyszerű kétletős gyökből van képezve, az összes szó, ami ezeket a témákat, amiket eddig elmondtam, összegzi. A hor egy bizonyos lyukasztási felületen, ami egy kijelölt részt csinál, ami átüti a felületet, onnan átláttok a túloldalra, illetve le is határol egy részt, hiszen az kivágódik ebből a vizes lapból. Ebből a kis szóból, a hetre és HR hor szóból, vagy betűkből képezve van az összes olyan kifejezés, amiről addig szinte beszéltem. A herut szó, a szabadság szó, az a, ebből a bizonyos két betűből van képezve, és a szabadság azt mondja a Biblia, hogy óriási felelősség van az embernek szabad akarata van, az embernek, még azt mondja a Biblia, válasz a jót, és Egyiptom kivonulás után az ember visszakapta a szabadságát, az idejét. A rabszolga nem tud választani. A szabad ember tud választani. A ember nem biztos gazdag, de az idejének az ura. És utána, és akkor az idejének az ura, akkor ő magán posztja azt be, hogy mennyit fordul ide, mennyit fordul a gyereke felé, de tudnia kell 6000 arányban, hogy egy nap az örökkévalói, mert alapvetően minden az örökkévalói, de egy napban ezt erről meg kell emlékezni. És olyankor a szamaram se az én szamaram, a rabszolgám, ami volt rabszolgaság, vagy a szolgám, vagy a beosztottam, senki nem az enyém, minden az örökkévalói. És akkor mindenki pihen. Ez lehet ma fur, ma hál' Istennek ugye ez egyértelmű, nem is a világot ezen az oldalán, de ez egyáltalán volt így az ókorban. És hogyha hagyjuk, akkor a posztmodern, ami ránk vár korszak sem lesz egyértelmű, hiszen mindenfajta neopogány erők ugye a minden nevében, a pénz nevében, minden más nevében ezt el akarják venni. De a szabadságnak egyik lépcsőfoga az, hogy azt mondom, hogy ma nem dolgozom. Vagy én ezt teszem, vagy azt teszem. Ez a szabadságnak a egyik ismérve. A herut szó a szabadság, és érdekes módon Talmud el is játszik ezzel a szójátékkal. A herut a szabadság, harut az pedig azt jelenti, hogy vésve. Vagyis a kőtáblába belevésve a betűk, azt harutnak mondják, és nem herutnak mondják. Ez egy szójáték, de úgy, az is a lyuk a vésett szóból jön. És a szabadság és a valóban átjutás, meg az, hogy bevésni, az ugyanazt a betűket látja maga előtt az ember, másolatú formájában, de a magánhozói ugye más jelenleg. De ugyanebből a het reis gyökből van az a szó is, hogy ahor, háta mögött, vagy az, hogy mahár, holnap. Az a szó is ebből a szóból gyökből van, hogy aher, a másik, vagy Aharon, az utolsó, a legkisebb. A Bahar szó is ebből a horszóból van, az, hogy választani. Kiválasztani, vagy szabadon választani. Szóval a Har szócska nagyon sok mindenben benne van, de csak hogy értsük, minden azon múlik, hogy mit választunk, minden azon múlik, hogy a másikkal mit teszünk. És mind a kettőben ez a szó van benne. Bahárban is, meg az Aherban is. A másikkal mit teszek, a legutolsóval mit teszek, hogy választok, ezek ugyanabból a szóval vannak. És a modern héberben, mert ez egy modern kifejezés, ez talán nem volt így korábban, hanem ezt 150 évben alkották meg ez a szót, az Ahrajut, felelősség. Szóval is ebből a szóval van, vagy ebből a gyökből van. Szóval a mást észrevenni, a mást felfedezni ugyanabban szó van, mint az, hogy a felelősség. Az, hogy a holnap mit hoz, vagy hogy most meghallottam, mi az igazság, most meghallottam, hogy mi a feladatom, gyerekként, felnőttként, öreg megtérőként, mindig azon múlik az embernek a megtérése, a tesúvája, a megtérése, hogy a következő pillanatban, kvázi holnap mit tesz. Nem az, hogy eddig mit tett, az annak, vagy van fizikai, ebben a világban lehet, van következménye, valaki olyan nagy bűnt követett el, akkor ebben a dimenzió biztos megbüntetik azt, hogy valószínűleg büntetik, a következő világban az valószínűleg már eltöröltetik, valaki őszintén megbánja bűnét, de az, hogy mit tesz holnap azzal, ami van még ereje, energiája, pénze, felelőssége, hatalma, az nagyon is tőle függ. Ezért a másik és a holnap, ez ugyanabban a szóból van, mint az, hogy felelősség. Óriási szó, szóval, hogy az, hogyha lenne filcem és lenne fáblám, akkor ezt följönnem, mert talán nehéz elképzelni, de lényeg az, hogy mindegyik ugyanabból a héber szóból származik. Különben, hogy mennyire fontos a jövő, és a jövő igenlő a zsidó vallás, mondok két példát erre. Felolvastam a Shema Yisrael, a Hajad Izraelnek, a Izraeli falomásának a mondatát. Shema Yisrael, Hajad Izrael, Adonai Eloheinu, az örökké a mi Istenünk, Adonai Echad, az örökké az egyetlen egy. Erre Rashi, a legnagyobb középkori kommentár, 11. század Franciaország boros gazdalabbi különben, azt mondja, hogy ez egy profécia. Shema Yisrael, Hajad Izrael, Adonai Eloheinu, az örökké a mi Istenünk, Adonai, az örökkévaló, Echad. Most, ha mi Istenünk, mert csak mi hiszünk benne így, de a végén mindenki benne fog hinni. De ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy oda megy a Mózes a csipkebokorhoz, az égő csipkebokorhoz, mit mondta a csipkebokor, az örökkévaló? A félrefordítás szerint, vagyok, aki vagyok. Ez nem a helyes fordítás. Jövő igenlés. Leszek, aki leszek. Ezt mondja a Tóra. Ezt mondja a Biblia. Leszek, aki leszek. Nem vagyok, leszek. Különben, aminek ti lesztek, olyan leszek én is. Ugye ez a tükörkép megvan. Ha megtértek, ha megtérsz, akkor én is olyan leszek veled. Különben az Ahava szeretett szónak külön értelme van, magát értelmezi a héber kifejezés, sokféleképpen lehet definiálni a szeretett szót, de hogyha magának a szónak már van egy belső gyökere, egy belső magja, akkor az már önmagát definiálja. Ahava szócskának az alap igéje az, hogy hava, adni. Ha szeretsz, akkor adsz. A többi az csak üres beszél. Ígéret, szép szó. De igazándiból az ember, ha szeret, akkor ott van, akkor tesz. És hogyha azt mondjuk, hogy ugye, amikor oda mennek Jézushoz, csak hogy most egy kicsit kikacsítsak más tájakra, amikor oda mennek Jézushoz, és megkérdezik tőle, hogy mi a legfontosabb törvény, akkor tudják, hogy mit válaszol? Két dolgot idéz Jézust. Ugye, mondja a Shema Yisraelnek a mondatát, hogy szeretsz az örökkel a teljes szívedel, igen, és szeretsz fel barátodat. Igen, igen. Tudják, hogy mit idéz? A Mózes könyvét tovább. Egyik Mózes 6. könyve, a másik Mózes 5. könyve. Különben a mindig harmadik szeretet is. Szeress az idegent. Akit nincsen senki. Aki oda téved hozzád, és ha holnap elvág a nyakkal a csatornában éved, akkor se hiányzik senkinek, hiszen senki nem sem. Szóval karold fel őt, törődj vele. És ugye ezek a veretes vonatok miatt tudott más lenni akár az európai civilizáció is sokszor esetben, mint más, és ezért tudott például megváltozni az ókori brutalitásból. Az nem véletlen különben, a Biblia miatt zárták be a gladiátor játékokat. És csak ez egy szimptomája annak, hogy mennyire megváltoztatta, és hogyan változtatta meg a Biblia Európát. Addig ugyanolyan erőkultusz volt itt, mint a japán shogunoknál, a római nem voltak egy picivel se jobban, ugyan kegyetlen voltak. Az irgalmat és a kegyelmet megvetették. Ezek a kifejezések gúnyosak voltak, túl nőies szavak. Ez a Bibliából jön, sehol nem máshol van.
1: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásom címe Isten törvénye. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. A Biblia tanulmányozásnak egy újabb szakaszához érkeztünk el, és ez lényegében Isten törvényéről szól. A törvények át és átjárják hétköznapi életünket, és gyakorlatilag a 20. századot, hogyha elkezdjük elemezni, és a 21. századot, akkor talán mondhatjuk azt, hogy úgy fog bevonulni az emberiség egyetemes történelmébe, mint a törvénygyártás időszaka, hiszen Európában 100 millió számra mérhető a törvények, az újabb és újabb törvényeknek a száma. Ezzel szemben a Szentírás egy igen szűk törvénykezésről beszél. Azt is mondhatnám, hogy különbséget kell tenni a Szentírásban a törvény és a parancsolat között. Noha mi protestánsok nagyon sokszor összeszoktuk a kettőt mosni, de el kell mondjuk azt, hogy különbséget kell tudjunk tenni a törvény és a parancsolatok között. Az Ószövetségnek egy nagy része így foglalható össze Tóra néven, ami nem más, mint egy különleges törvénygyűjtemény. Ezekben a szövegekben Mózes nem csupán erkölcsi szabályrendszert alkotott és dolgozott ki, hanem olyan együttélési szabályokat, normákat, polgári és büntető törvénykönyvhöz hasonlítható cikkelyeket dolgozott ki, ami az izraeliták hétköznapjaira, ünnepnapjaira vonatkoztatható előírásokat, szabályrendszereket tartalmazhatott. Talán el tudjuk mondani azt, hogy a Tóra elnevezés nem is annyira azt jelenti, hogy törvény, mint inkább azt jelenti, hogy helyes, jó irányt mutatni. Ugyanis úgy gondolta az Ószövetség embere, hogy az ember egy életutat jár végig, születésétől haláláig, és hogy ne tévedjen el az élet forgatagában, ezért mindig meg kell találnia a helyes utat. Gondoljunk csak az ókori világra, a különböző sivatagos körülményekre. Nagyon nem mindegy, hogy az ember a sivatagban 2-3 napi járóföldre a legközelebbi forrástól eltéved, vagy nem téved el. Éppen ezért halálos bűn volt, ha elfordították a jó és helyes irányt mutató táblákat. A Tóra nem más, mint az emberek számára a helyes irányt és a jó irányt mutatja. Éppen ezért, aki a Tórát betartja, gondolták az Ószövetségben, az nem csupán boldog ember, hanem az egy eredményes ember, az egy sikeres ember is lesz. Különböző szempontok alapján vizsgáljuk meg a törvényt. Az első, hogy a törvény kijelenti Isten jellemét. A törvényalkotó és a törvény között valamilyen szerves, szoros kapcsolatot kell, hogy feltételezzünk. Utána meg fogjuk vizsgálni, hogy a keresztény növekedés mértéke nem vonatkoztatható el a törvénytől. Hogyan tudunk lelkiekben növekedni, és ez milyen kapcsolatba hozható a törvénnyel. A következő, amit megvizsgálunk, az Új Szövetség és a törvény viszonya. Az Új Szövetségben nagyon sok olyan Biblia szöveggel találkozunk, amely látszólag lerontja a törvényt. Ugyanakkor nagyon sok olyan Biblia szöveggel is találkozhatunk az Új Szövetségben, amely megerősíti a törvény fontosságát. Ezt követően a cselekvő hitet elemezzük egy kicsit, hogy a cselekedetek mennyire a törvényből, illetve mennyire a törvény előírásaiból táplálkozik. Hiszen van egy jogkövető magatartás, ez egy 20. századi jogi kifejezés, amikor az ember szándéka szerint, erkölcsisége szerint igyekszik betartani azokat a normákat, törvényeket, amelyek előírásként meghatározzák az élet mindennapi cselekedetét. Éppen ezért vannak olyan törvények, amely tilalmakat tartalmaznak, így például az Ószövetségben azt olvashatjuk, hogy ne lopj, ne ölj, és van, amelyik nem tilalmaz, hanem aktív cselekedetet vált ki az emberből, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a Földön. Tehát ez nem egy tilalom, hanem ez egy előírás, ez egy magatartási formát jelent. És ugyanakkor a legutolsó módozatban meg fogjuk vizsgálni, hogy a cselekvő hitnek milyen gyümölcseit tapasztalhatunk meg. Az alapgondolat Róma beliekhez írt levél, 3. fejezet, 31. verse. A törvény tehát hiába valóvá tesszük-e hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Nyilván ez egy jellegzetes újszövetségi helyzet volt, hiszen a római gyülekezetben nagyon sok zsidó származású keresztény volt, a második generáció pedig pogány származású kereszténységből állt. És így a kettő között, a két generáció között felmerült a törvénynek az elfogadása. Amikor azt mondjuk, hogy hiába valóvá tesszük-e hit által, ez egyfajta pogány oldalról közelíti meg a zsidó judaista gondolkodást, hiszen a zsidóság a törvényt a legszentebb dolognak tartotta és tartja ma is, az Isten jellemének kinyilatkoztatásaképpen fogta fel. De a pogány, a megtért pogány keresztények viszont elkezdtek azon gondolkozni, hogy minek nekünk betartani azt a 613 előírást és törvényt, amelyet az Ószövetségben találunk. És így Pál vitatkozik. És ezzel a vitatkozásával, ezzel a dialogizálásával a pogányság oldaláról közelíti meg az egész törvény kérdést. Tehát azt látjuk, hogy a törvény az nem hiába való hit által, hanem a törvény az egy Istenre, Krisztusra vezérlő mester. Nagyon sok újszövetségi tudós és újszövetségi professzor egyszerűen azt mondja, hogy amikor az újszövetségben ezt olvassuk, hogy törvény, nomosz, akkor nem is törvényt kellene fordítani, hanem minden esetben tórát. Hiszen amikor egy zsidó ezt a szót hallotta, hogy törvény, akkor minden körülmények között a Tórára, vagyis Mózes 5 könyvére gondolt. Nem cizelláltan néhány törvénycikkeire vagy törvényrészletre, hanem az egész törvényalbumra, az egész törvénykezésre, Mózes 5 könyvére gondolhatott. Úgyhogy amikor az Újszövetségben ezt olvassuk, hogy törvény, akkor ne általában elvonatkoztatva gondoljunk a zsidó törvényekre, hanem Mózes 5 könyvére, a Tórára kell, hogy koncentráljunk. Nézzünk, menjünk tovább, és beszéljünk egy picit arról, hogy a törvény Isten jellemét mutatja be. Az Ószövetségben az Isten akaratának, Isten tetszésének való viselkedés az a törvény beteljesítése, a törvény szeretete volt az emberek gondolkodásában. És valahogy meglátjuk, hogy a törvény mögött egy törvényhozói akarat, egy jellem, egy gondolat van. És nyilván, amikor az ószövetségi törvényeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ezekben az ószövetségi törvényekben is az Isten szeretete és az Isten kegyelme mutatkozott meg. Miért? Azért gondoljunk csak el arra, hogy például a világ legelső leírott állatvédelmi törvénye az Mózes 5 könyvében található. Amikor azt mondja, ha szombaton verembe esik a te ellenségednek az állata, akkor ne hagyd a verembe, hanem húzd ki. Tehát azt is mondhatnám, hogy az állatok iránti szeretet a szombat ünneplésnek a zárt rendszerét felülírja, és azt mondja, hogy inkább hagyd abba a szombatünneplést, húzd ki a szamarat vagy az állatot a gödörből, segíts neki azért, mert ő is az Istennek a teremtménye. Tehát rengeteg olyan igazán jó akaratot, szeretetet tudunk meglátni ezekben a törvényekben, amelyek mellett nem mehetünk ma el, és nem kezelhetjük félvárról ezeket a törvényeket. Vagy pedig, amikor azt olvassuk, hogy minden hetedik évben parlagon kellett hagyni a földet, nem volt szabad felszántani, bevetni és gazdálkodni rajta. Miért? Kérem szépen azért, hogy a föld pihenjen. Mert a föld az úgy adja maga termőerejét, hogy minden hetedik évben joga van a pihenéshez. És amikor ma azt látjuk, hogy milyen rablógazdálkodást folytatunk a profitért, a nyereségért, a gazdagságért, a hatalomért, akkor igenis elgondolkozhatunk ezeken az alapelveken, amelyeket Isten a Tórában adott az ő népének, és később az új szövetség emberének. Nézzük a következő gondolatmenetet. A törvény a keresztény növekedés mérték egysége. Lapozzunk fel egy Biblia szöveget, János evangéliuma 13. fejezet, és ott a 34. vers, amelyik így szól. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymás szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A názáreti Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek. Figyeljük, nem azt mondja, hogy új törvényt, mert azt mondhatnánk, hogy minden parancsolat törvény, de nem minden törvény parancsolat. A parancsolat az olyan, mint az alkotmány. Minden törvény a parancsolatokra kell, hogy ráépüljön, és a törvény és a parancsolatok között kollézió, ellentét, ellenkezés, feszültség nem lehet. Mert minden törvényt a 10 parancsolatból, a dekalógusból tudunk levezetni Mózes 5 könyvében is. És éppen ezért Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Valószínűleg, hogy abban az időben, Jézus idejében az emberek nem figyeltek oda a törvény betöltése közbeni szeretetre. Elfeledkeztek a szeretetről. Elfeledkeztek arról, hogy Isten és ember és ember között a legfontosabb kifejezési eszköz a törvény követésében és megtartásában a szeretet. Éppen ezért mondja Jézus a követőinek, még egészen az evangélium elején, hogy új parancsolatot adok néktek. Ez a parancsolat, ez meghatározza mindenféle emberi magatartási formát, a cselekedeteket. Meghatározza, hogy mikor, mitől tartózkodjunk, és mikor, milyen aktív cselekedetet fejtsünk ki ahhoz, hogy a törvényt be tudjuk tölteni, és meg tudjuk valósítani. A 10 parancsolat vajon ma is érvényes? Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést. És nagyon sokan elkezdenek vitatkozni, és azt mondják, nem, a 10 parancsolat nem érvényes, különben is a 10 parancsolat az a zsidók számára adatott. Nagyon érdekes, a zsidóság azt mondja, hogy a törvény előbb volt, mint a teremtés. És ha belegondolunk, akkor nagy ráció van ebben a mondatban, és el is fogadható. Hiszen ha a törvényt a teremtés után kezdte volna Isten kidolgozni, akkor ez egy nagy hiba lenne, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nagy hiba lenne. Tehát előbb volt a törvény, utána volt a teremtés. A törvény, a törvényszerűség az megelőzi a teremtést, mert a teremtés ennek a törvényszerűségnek a megvalósítása. A zsidóság azt mondja, hogy a 10 parancsolat az épp olyan örök, mint az Isten jelleme. Mi keresztények nem szoktuk ezt ennyire hangzatosan, ennyire sarkosan kimondani, de egy biztos, a 10 parancsolat az ma is érvényes. És nézzük csak meg, és egy picit pozitív formában próbáljuk a 10 parancsolat gondolatait kifejteni. Az első parancsolat a hűségről szól. Isten hűséges. És feltetjük a kérdést, hogy mi, teremtmények, vajon hűségesek vagyunk? Hűségesek vagyunk-e egymáshoz? És hűségesek vagyunk-e a teremtőnkhöz, az alkotónkhoz? A következő parancsolat az Isten tiszteletéről szól. Mert Isten azt mondja, hogy tisztelj engem. És ez a tisztelet, ez sokkal többet jelent, mint valami holmi ragaszkodást. A tiszteletben benne van a szeretet, és a tiszteletben benne van az az óriási távolság, ami az ember és az Isten között van. A tisztelet az a jó és a rossznak az elválasztása. A tiszteletben benne van, hogy Istenben meglátom a jót. Istent nem olyannak gondolom el, mint amilyenek mi vagyunk emberek, akikben meglátom a jót és a rosszat, még önmagamban is felfedezem a jót, még önmagamban is felfedezem a jót és a rosszat. A következő, a negyedik parancsolat, a megszentelődés. Hiszen azt mondja az Isten, hogy szenteld meg a szombatot. Egyfajta elkülönítés. Ma már a 21. század embere nagyon nehezen érti, mi az, hogy megszentelődés. Ez a papok feladata, meg a lelkipásztorok feladata. A templomban kell megszentelődni. Ehelyett az Isten azt mondja, hogy ezt a napot különítsd el a számomra, örülj, legyél boldog, hagyd abba a hétköznapi munkát, tarts pihenőnapot, töltekezzél fel, és tanulj meg örülni. Az emberi élet, az emberi lélek az olyan, mint egy akkumulátor. Ha az akkumulátorból mindig csak áramot veszek el, de soha nem töltöm föl, akkor csak idő kérdése, hogy az az akkumulátor, az a telep, mikor fog végleg lemerülni. A szombat az nem más, mint az ember lelkének, az ember szívének a feltöltődése isteni dolgokkal, hogy utána még helyesebben, még jobban, még nagyobb odaadással tudjuk végezni hétköznapi munkánkat, foglalkozásunkat, hivatásunkat. Erről szól a szombati nap, és ha a legmodernebb munkatörvénykönyvhöz odafigyelünk, akkor nézzük meg, hogy milyen sok szakasz áldoz fel a munkatörvénykönyve annak, hogy pihenőnap, szabadság, munkaszüneti nap, betegállomány, betegszabadság, hogy a munkavállalónak milyen elévülhetetlen joga van a pihenésre. És Isten ezt néhány biblia versben, a Tórában, Mózes 5 könyvében lefekteti a 10 parancsolatban, és azt mondja, hogy minden hetedik napot pihenő napként vegyél ki, hagyd abba a munkát, hagyd abba a hivatást, hagyd abba mindazokat a dolgokat, amelyek a hétköznaphoz hívnak vissza téged, töltsd el ezt a családoddal, szent helyen, hallgass Isten tiszteletet, és fel fogsz töltekezni. Nézzük, a következő a tekintélytiszteletről szól. A szülők tisztelete. Talán mondhatnám, hogy az egyik legszebben kidolgozott parancsolat, bár vétkeznék, ha elkezdeném a parancsolatokat akár szépségre, akár tömörségre vagy hosszúságra értékelni, de ebben a parancsolatban van egy parancsolathoz, hűségéhez való ragaszkodás után egyfajta jutalom is elhelyezve. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Tehát mi a hosszú élet titka? A szülőknek a tisztelete, az apám és anyám tisztelete. Mert ekkor, ha egy tökéletes tiszteletben élem az életemet, akkor nem lesznek pszichoszomatikus betegségeim, akkor nem fogok idő előtt altatókon élni, akkor nem fogok pszichológusokhoz járni, és különböző betegségek után kutakodva leélni idős koromat, hanem boldogságban, békességben, hosszú jó vénségben fogok meghalni. Legalábbis Isten ezt mondja. Utána azt mondja az Isten a következő parancsolatban, hogy tiszteld az életet, ne ölj. Itt nem csupán arról van szó, hogy az egyik ember ne ontsa ki a másik embernek az életét. Minden, ami az élettel kapcsolatba hozható, az az Isten tiszteletét kell, hogy kiváltsa belőlünk. Így az állatok, a növénynek, a környezetünknek a tisztelete. Ez mind-mind benne van a ne ölj parancsolatba. Utána a tisztaságról van szó. A tisztaságról, hogy ne kívánjuk azokat a dolgokat, amelyek a fele barátunké. Ne kívánjuk azokat az örömöket, ami nem a miénk. Ne akarjunk olyan életet, amely nem a miénk. A családi élet tisztaságáról van szó, hogy egy férnek egy felesége legyen, hogy ma már le kell írjuk, hogy a család az egy férfi és egy nőnek a összekapcsolt életét jelenti. Ezt nagyon egyszerűen megfogalmazza az Isten igéje. Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. A következőt így fogalmazhatnám meg, hogy őszinteség. Az őszinteség az egy tiszta kapcsolat Istennel és a fele barátunkkal. És nem veszünk el semmit, ami a másé. Nem vesszük el azt, ami a fele baráté. Nem csak dolgokat, tárgyakat, sem a feleségét, sem a házát. Semmit nem vesszük el. Nem lopunk. És ha megnézzük, hogy mennyire gyenge ebbe a mai társadalmunk, akkor azt látjuk, hogy a lopás, ugye valahogy így fogalmazza meg a jog, hogy a lopás annak az idegen tulajdonnak az elvétele, mástól való elvétele, és ez saját hasznomra való felhasználása. Ami nem az enyém, azt nem veszem el. Majd így azt mondja, hogy legyen a te beszéded egyenes és igaz. Ne felejtsük el, hogy az ókori világban két ember egybehangzó véleménye két tanú alapján halálra lehetett ítélni egy embert. És azt mondja, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ne beszélj olyat, ami nem igaz.

unokáinkat, hogy azzal elégedjenek meg, amiük van. Ne kívánják el a másét. Mert a másiknek a kertje az valahogy mindig zöldebb, az mindig szebb, az mindig jobb. És Isten csak egyszerűen azt mondja, hogy ne kívánd azt, ami a másé volt. És ha megnézzük az újszövetségi gondolatvilágban, miként jelenik meg a törvény, akkor azt látjuk, hogy teljes valóságában. Nem akarom untatni a kedves nézőket abban, hogy felolvasom azt, hogy az új szövetségben minden 10 parancsolat idézve van. Minden helyen valahol megjelenik valamilyen parancsolat. Azt szoktuk mondani, hogy na az új szövetségben nem érvényes a 10 parancsolat, mert Jézus odaszögezte azt a keresztfára. Akkor azt mondom erre a gondolatra. Jézus így válaszol. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem jöttem inkább, hogy betöltsem, ahogy mondja Máté 5.17-19-ig terjedő szakaszban. De a törvényből egyetlen jottocska, egyetlen pontocska meg nem szűnik. Éppen ezért egy másik helyen azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, se szombaton ne legyen. Nyilván itt Jeruzsálem pusztulására utal Jézus Krisztus, és hogyha a szombat az ő halála után már nem lett volna érvényben, akkor ezt nem mondta volna, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez a jeruzsálemi pusztulás, ez valamikor a római háborúban valósult meg, ami Krisztus után 66-tól 70-ig tartott, és 70-ben foglalják el Titus seregei Jeruzsálemet, és döntik romba és a templomot, és gyújtják föl az egész szent várost. És akkor nagyon sokan menekülnek. És Jézus, mint egy 40 évvel korábban, majd 40 évvel korábban azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, sem szombaton ne legyen. Ha Jézusnak az lett volna a szándéka, hogy a 10 parancsolat az ő halálával eltűnjön, semmissé váljon, hatálytalanná váljon, akkor ezt nem mondta volna, hogy halála után azért kell imádkozni, hogy a követői ne fussanak se télen, se szombaton a szent városból. A cselekvő hit. Amikor a törvényt nézzük és figyeljük, akkor azt látjuk, hogy a törvény az mindig valamit kivált az emberben. Vagy azt váltja ki, hogy valamit cselekedjünk, vagy azt váltja ki belőlünk, hogy valamit ne cselekedjünk. Ha pozitívan gondolkodunk, akkor a törvény az fejleszteni fogja az értelmünket, a gondolkodásunkat, a lelki világunkat, a másik emberrel való kapcsolatunkat, a vallásunkat, a hitünket, Istennel való személyes kapcsolatunkat. Talán olyan embereket is felemlíthetünk, mint Énók vagy Ábrahám. A zsidókhoz írt levél megfelelő fejezeteiben megtaláljuk a hithősöket. És ezek az emberek hittel tették, amit tettek. Énók elragadtatott, nem látott halált. Vagy Ábrahám hitt, és az Isten ezt tulajdonította néki igazságul. Egy másik helyen azt mondja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Ezért nagyon fontos a hit. Nos, mi a hit? A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Istent nem látta senki. Noha nem látta senki, mégis mindenki hisz benne. És mégis mindenki elfogadja az Isten jelenlétét. Látható, de mégis láthatatlan, hiszen az Isten ujjait látjuk a természetben. Isten jellemét látjuk a természet világában, a csillagokban, abban a mikro és makro környezetben, ahol élünk, az óceán végtelen kékjében, a csodálatos állatvilágban, még ebben a

bűn által megrontott virágban is láthatjuk Isten jellemét és tökéletességét. Igen, ebben a világban élünk, és ebben a világban kell nekünk hinnünk. A cselekvő hit Pál apostol szerint az mindig Krisztusban valósul meg. Több százszor írja le Pál apostol ezt a kifejezést, hogy en Christo, vagyis Krisztusban. A hitünk az mindig Krisztusban valósul meg. És a hitünk az az Istenre és a Szent Háromságra kell, hogy irányuljon. A hitünknek vannak gyümölcsei. És az a hitnek a gyümölcse, ez láthatóvá válik a keresztény ember életében. És ez nagyon fontos, hogy a gyümölcs és a törvény valahol az kapcsolódik. Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy a törvényben is Isten szeret bennünket. Gondoljunk csak egy családra. Gondoljunk arra, hogy a családfő a kiskorú gyermekének, a 8 éves gyermeknek bizonyos törvényeket ad. És azt mondja, hogy este 8 után nem szabad fennlengyél, el kell menjél aludni. Miért? Mert ha nem mondja a 8 éves gyereknek, akkor az még 10 órakor is a telefonján vagy a komputerén fog különböző játékokkal fog játszani. Rosszat akar a szülő, amikor azt mondja, hogy 8 órakor le kell feküdjél? Nem. És a gyerek ezt minden körülmények között a legpozitívabban fogja felfogni? Előbb-utóbb lázadni fog, és előbb-utóbb próbálja húzni az időt, és stb. Stb. De amikor nagyjá válik, amikor felnőtté válik, akkor meg fogja érteni ennek a rendelkezésnek a logikáját, az értelmét, a fontosságát. És amikor ő gyermeket nemz, ugyanezt az értékrendet fogja továbbadni a következő gyermeknek is. Tehát az értékeket így tudjuk valamilyen módon magunkévá tudni. Van egy nagyon fontos gondolat, és ezt szeretném felolvasni szó szerint. Aki saját cselekedetei a törvény iránti engedelmessége által akar a mennybe jutni, az lehetetlenségre vágyakozik. Az ember nem üdvözülhet cselekedetek nélkül, de cselekedetei nem származhatnak őtőle. Krisztusnak kell munkálkodnia benne, hogy beteljesítse Isten akaratát. Ha az ember saját cselekedetei által megmenthetné magát, önmagában dicsekedhetne. De amit az ember Krisztus nélkül képes cselekedni, az tele van önzéssel. Ezért csak az lehet kedves Isten előtt, ami hitből van. Kedves nézőim, szeretném, ha elgondolkoznának az elhangzottakon. Törvény és kegyelem nem egymást kizáró két valóság. Hit és cselekedet nem egymás ellen ágálnak, hanem arra szolgálnak, hogy megértsük azt az üdvrendet, amibe Isten helyezett bennünket. A törvény az nem ellenség. A törvény az nem olyan valami, amit ki kell kerülni, és nem kell vele törődni. A törvény Isten jelleme. Kutassuk, és találjuk meg benne Isten szeretetét. Nagyon-nagyon megköszönöm figyelmüket, megtisztelő figyelmüket. Isten áldj önöket! Viszontlátásra!

Gátol vagy véd a 10 parancsolat? Szigeti Jenő műsora segít letisztítani a 10 parancsolat kőtábláira rakódott emberi magyarázatokat, hogy feltáruljanak örökérvényű tanácsai, melyek évezredek múltán ma is eligazítanak mindennapi életünkben. Arra tanítanak, hogy miként lehet a gyakorlatban Istent és vele barátot szeretni.

A kerítés. Első rész. Micsoda a törvény? Erős sövény, mely kirekeszti a gonoszokat. Város kőfala, mely őrzi a jókat. Bot Péter, Szent Hilárius. Ezt a hasonlatot már a régi rabbik is használták. De vajon jó-e a kerítés? Mielőtt elhamarkodnánk a választ, gondoljunk végig egy helyzetet. Tegyük fel, hogy a sivatagban vándorolunk. Elvesztettük a nyomot. Már a kenyerünk és a vízünk is elfogyott. Ha fáradtan leülnénk, széttépnének a nyomunkban ólálkodó oroszlánok vagy más vadak. Így hát maradék erőnkkel megyünk, megyünk, a vágyva vágyott oázis felé. De az erőnk fogy, egyre lassabban, egyre reményvesztettebben vonszoljuk magunkat. Nyelvünk szájpadlásunkhoz tapad, s egyre közelebbről halljuk magunk mögött a prédára éhes vadak üvöltését. Egyszer csak megpillantjuk az oázis pálmaágait, amint a homokbuckák mögül integetnek. Összeszedjük maradék erőnket, és az oázis felé tántorgunk, hiszen a szomjúság kínját már alig tudjuk elviselni. Amikor végre odaérünk, döbbenten vesszük észre, hogy 4 méter magas kőfal veszi körül az életet adó kertet. Vajon jó-e a kerítés? Nem hiszem, hogy ebben a helyzetben bárki is lelkesedne érte. A kerítés a biztos halált jelenti az oázis közelében. De mit éreznénk akkor, ha valaki, akire nem is számítunk, akiről tudomást sem akarunk venni, egyszer csak átemelne a kőfalon? Az oázisban bőségesen megvan minden, mi szem s szájnak ingere. Itt már az oroszlán üvöltéstől sem félünk, mert az oázist védi a kőfal. Vajon jó-e a kerítés? Igen, mert életet és védelmet jelent. Nélküle a kert kincsei sem lehetnének a miénk. Mi hát a kérdésre a válasz? Jó-e vagy rossz a kőfal? A válasz attól függ, hogy mi hol vagyunk. A kőfalon belül, vagy kívül. A kerítésen kívül bolyong az az ember, aki ösztöneinek sivatagában keresi az oázist, s ha véletlenül rátalál, a törvény kőfala reménytelenné teszi a helyzetét. De mi történik, ha ez az ember találkozik Krisztussal, aki átemeli a kőfalon? Megváltozik a világ. A sivatagból oázis lesz. A nyomort csodálatos bőség váltja fel. A reménytelenség helyett pedig az ember újra megtanul reménykedni, mert a kőfal véd, oltalmat ad. A törvény eszköz. Önmagában se nem jó, se nem rossz. Véd vagy ítél, aszerint, hogy a kőfal melyik oldalán vagyunk. Ha leromboljuk, életünket tesszük kockára. Ebben a műsorban életünk sokat vitatott kísérőjéről, erkölcsi világrendünk alapjáról, Isten törvényéről, a 10 parancsolatról gondolkodunk. A törvény sokoldalan függ össze emberi létünk valóságával. Mindnyájunkat megítél, és ezért lázadunk ellene. Mégis mindnyájan futottunk már hozzá segítségért,
amikor bizonytalanok voltunk döntéseinkben. Sokszor alkalmazták ránk, és ezért bizalmatlanok vagyunk iránta. Ugyanakkor mi is sokszor alkalmazzuk fele barátainkra, bízva abban, hogy az igazat, a mi igazunkat megfellebbezhetetlen érvénnyel bizonyítja. Élünk vele és élünk ellenében. A törvény a Biblia egyik sokat vitatott alapfogalma. Nem üdvözít, nem vált meg, de nélküle soha nem találunk oda a megváltóhoz. A törvénynek ez a jó-rossz kettős arca a Bibliában is jelen van, sőt, Jézus élete is ezt példázza. De a megváltás terve érthetetlen nélküle. A törvény, Isten törvénye, erkölcsi életünk tervrajza. Előbb volt, mint az ember. Isten teremtési szándéka jutott benne kifejezésre. Ahogyan rendje van a csillagok járásának, az évszakok változásának, az állatvilág életének, ugyanúgy rendje van embervilágunknak, erkölcsi életünknek is. Ez a rend a kerítés. És itt sem mindegy, hol vagyunk. Ezen a renden kívül-e, vagy belül. Ha egy ember házat akar építeni, szüksége van tervrajzra, amit a tervező a szükséges információk birtokában elkészít. Ezen a rajzon a ház minden műszaki adata megtalálható. Ha a tervrajzot elfogadják, a kivitelező e szerint építi meg a házat. Ha egy ember gépet akar alkotni, ugyanúgy a tervezőasztalon kezdődik a munka, és a tervrajz alapján készül el a gép. És a gép használ, szolgál az embernek. Ez az élet rendje. Amikor Isten létrehívta a világegyetemet a semmiből, úgy járt el, mint egy bölcs tervező. Megtervezte az anyagi világ ezer csodájának rendjét, egész életünket, annak biológiai oldalát épp úgy, mint erkölcsi részét.

Szigeti Jenő, Gátol vagy véd a 10 parancsolat című könyvéből hallottak részleteket. Közreműködött Török Attila.

gátol, vagy véd a 10 parancsolat. Szigeti Jenő műsora segít letisztítani a 10 parancsolat kőtábláira rakódott emberi magyarázatokat, hogy feltáruljanak örökérvényű tanácsai, melyek évezredek múltán ma is eligazítanak mindennapi életünkben. Arra tanítanak, hogy miként lehet a gyakorlatban Istent és vele barátot szeretni.

A kerítés. Második rész. Emberségünk erkölcsiségét a 10 parancsolat szabályozza. Ez az a tervrajz, amely szerint erkölcsi értelemben emberek vagyunk. Emberek vagyunk úgy, ahogy Isten megtervezett minket. Ezért nem nélkülözhető, nem rombolható le a törvény különös kettős jelentőségű kerítése, hiszen benne szunnyad a csodákkal teli világunk erkölcsi rendje, aminélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. Sajnos ezt a mindenki által belátható igazságot újra meg újra hangsúlyozni kell. Sokszor tűnődünk azon, hogy a természeteset, a mindenki által jónak mondottat miért kell annyiszor ismételni. Egyszer a Duna rakpartján sétáltunk. Papa, van folyó part nélkül? Kérdezte egyik unokám. Nincs, válaszoltam a különös gyermek logikájú kérdésre. És miért nincs? Firtatta tovább a gyermekek kielégíthetetlen kíváncsiságával. Mert akkor nem folyó lenne ez a nagy víz, csak óriási pocsolya. Most az unokám tűnődött el a válaszon, majd így kérdezett tovább. És ez lenne a világ legnagyobb pocsolyája? Igen. Az lenne a világ legnagyobb pocsolyája, erősítettem meg. Egy kicsit még gondolkodott, aztán napirendre tért fölötte. Isten törvénye part. A szeretet folyó partja. Part nélkül ez a folyó is pocsolya. Mégis nehéz ezt belátni. Népszerűtlen lett a törvény. Bernhard Häring, századunk ma is élő, legnagyobb morálteológusa első nagy összefoglaló művének ezt a címet adta. Krisztus törvénye. A könyvet több tucatszor kiadták, idegen nyelvekre lefordították. Ekkor 1954-et írtunk. A tudós tovább dolgozott. A múló évek alatt a teológiai viták nyomán átfogalmazta teológiáját, és a fent említett könyvének új címet adott. Szabadon Krisztusban. Hiszen a mai embernek nem a törvény, hanem az adott helyzet a fontos. De eltüntetheti-e a folyó úgy a partot, hogy megmarad folyónak? Szabadság és kötelék. Ellentmondás, ami az első pillanatra feloldhatatlannak tűnik. A szabadság Krisztusban csak a törvény kerítése, gátja. Korlátja mögött igaz, hogy a folyó is csak a gátak között szabad igazán. Sokan, akik mai életünk pocsolyájába fulladoznak, a törvény szigorát kívánják. A keretek megszigorításában látják a jövő zálogát. A következetes rend alapokmányának látják a 10 parancsolatot. Velük szemben a szabadság hangsúlyozói úgy gondolják, hogy a gát szükségtelen, elavult. A törvényt az emberhez kell szabni, mondják. Ezek az új törvények azonban gyorsabban avulnak el, mint az emberségünk ősi, Istentől kinyilatkoztatott alapjai. Műsorunkban a 10 parancsolat maiságát, divatos szóval modernségét indulunk felfedezni, a régi biztosat, az időállót.
mert part nélkül nincs folyó, törvény nélkül nincs ember, csak önmagát tagadó, önmaga ellen lázadó lény, aki a szabadság ürügyén rabigába hajtja a fejét. A törvény előbb volt, mint az ember. A 10 parancsolat sem a Sinai hegyen született. A teremtés óta érvényben volt, mint erkölcsi világunk tervrajza. A Sinai hegyen Isten csak összefoglalta, feltárta népe előtt azt, hogy mi a titka szeretetének. Nem tilalmak sora volt ez. Még akkor sem, ha időről időre szerették volna így olvasni, pontosabban a másik fejére olvasni az emberek. Istennek a másikért felelős szeretett titka rejtőzik benne, és ezt tárul fel a hosszú évezredek távolából. Isten a Sinai hegy zord ormáról, rendkívüli fény és hangjelenségek kíséretében hirdette ki a szent ígéket, majd saját ujjával kőtáblára írta, és átadta Mózesnek. A 10 parancsolatot abban a ládában őrizték, amelynek a fedelén Isten az ószövetségi templom legszentebb helyén megjelent. Az új szövetség sincs törvény nélkül. Jeremiás ősi prófétai ígérete szerint az Úr új szövetséget köt népével úgy, hogy a törvényeimet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 33. verse. Ma, amikor sokszor úgy tűnik, hogy Istent elveszítettük, ideje visszamennünk a Sinai hegyig. Teremtő Urunk előtt csendben megállva, újra megérthetjük emberségünk titkát.

Szigeti Jenő, Gátol vagy véd a 10 parancsolat című könyvéből hallottak részleteket. Közreműködött Török Attila.

0: Isten elhívása kell ehhez. Mindig az volt a célunk, hogy ott legyünk, és akkor legyünk ott, ahol Isten szeretne látni minket.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Távolabbi tájakra kalauzoljuk Önöket mai műsorunkban, amikor először a Kenyában folyó evangélikus missziói munkáról hallhatnak, majd Indonéziából hoz egy történetet megszólalunk. Vendégeink Nur Silaban, Magyarországon élő indonéz evangélikus asszony, és Bálintné Kis Beáta, az Evangélikus Külmissziói Egyesület önkéntese. Lélekhangolónk második fénórája is különlegesnek ígérkezik, egy misszionárius házaspárt, Sánta Ágnest és indiai származású férjét, Filipet fogom kérdezni. Bea, az Evangélikus Külmissziói Egyesület önkéntes munkatársaként kérdezlek téged, aki az Egyesület Afrika referense vagy. Mit tudsz velünk megosztani arról, hogy hogyan, milyen módon segíthet egy keresztény missziós szolgálat egy egészen idegen kultúrájú közegben? Erről van többféle tapasztalatotok férjeddel együtt, aki az Egyesületnek a világi elnöke.
0: A legfontosabb dolgot említeném először, hogy Isten elhívása kell ehhez, hogy az ember egyáltalán elinduljon ilyen szolgálatba. Mi távoli országokban éltünk, 3 országban, Zimbabwében, Pápua-Új-Guineán és Kenyában, összesen csak nem 18 évig, és mindig az volt a célunk, hogy ott legyünk, és akkor legyünk ott, ahol Isten szeretne látni minket. A férjemnek mindig fizetett állása volt, én pedig a családi menedzser voltam, és mindig kerestem azt, amivel én azoknak az embereknek a hasznára lehetek, akik közé Isten állított ezekre az évekre. Azt megtegyem, se többet, se kevesebbet. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz meg kell ismerni az embereket. Azt, hogy hogy élnek, mások a szokásaik, más a kulturális hátterük, a külső körülményeik is nagyon-nagyon különböznek a miénktől. Az értékítéletük sorolhatnám nagyon sokáig. Lényeg az, hogy megismerjük őket, és felismerjük, hogy mi az, amire nekik szükségük van. Tehát nem mi az, amit mi akarunk odavinni és rájuk erőltetni, hanem amire nekik szükségük van. Ez 2 vonalon zajlik, az egyik a testi szükségletek. Ugye nagyon sokan élnek Afrikában elképzelhetetlen nyomorban, ezen is segíteni, de a másik az, hogy nem csak humanitárius segítséget akarunk vinni, hanem azt akarjuk feléjük kifejezni, hogy Isten őket is szereti, testüket is, lelküket is, és övék is a megváltás, hogyha elfogadják. Ez a 2 célunk van, amikor ebben a szolgálatban tevékenykedünk.
1: Milyen tapasztalatotok van a közelmúltból, ami örömetek, mondhatjuk, hogy egy Isten által megadatott eredménye a szolgálatnak, vagy sikere? Miről tudsz így beszámolni nekünk?
0: Tapasztalatok, örömek és problémák sokaságát lehetne felsorolni, hiszen több mint 18 éves szolgálatra tekintünk vissza Kenyában az árva gyermekek között, és ez a 18 év sok-sok örömmel és sok-sok problémával tűzdelt volt. Mi csak nem 8 évig kint éltünk Kenyában, tehát megismertük az életüket, a gyerekeket, a hozzáállásukat a dolgokhoz. Amikor pedig hazajöttünk, folytattuk a szolgálatot. Kenyában több 100 gyereket támogattunk. Ez a szolgálat 3 gyerekkel kezdődött 2007-ben, és mára 72 gyereket támogatunk. Főleg azért, hogy iskolába járhassanak. Miért kell őket támogatni? Azért, mert Kenyában gyakorlatban az oktatás nem ingyenes, és nem is kötelező. Aki nem tudja a tandíját befizetni, azt a gyereket hazaküldik. És ez nem ilyen hurrá, nem kell iskolába járni érzés, hanem ez egy nagy törés, mert a gyerek szeretne járni azért, hogy jobb jövője legyen, hogy valami remény legyen az életében, és a szülők is mindent megtesznek, de nem tudják fizetni a tandíjat. Ebben segítünk mi elsősorban, név szerint támogatunk gyerekeket, a tandíjukat fizetjük, és hogyha a család olyan tarthatatlanul nagy nyomorban van, akkor némi élelemmel is segítünk nekik, vagy orvosi költségeket kifizetjük, tehát más módon is próbálunk melléjük állni. Na most ennyi gyerekkel, ennyi élettörténettel rengeteg tapasztalat gyűlt össze. A legutóbbiakat említeném, 2025. decemberében voltam kint legutóbb meglátogatni ezeket a gyerekeket. Mind a 72 gyereket személyesen ismerem, és ismerem a sorsukat is. Úgyhogy találkozni velük mindig egy olyan élmény, amit nem lehet elmondani, hogy ott várnak engem a gyülekezeti teremben, és amikor belépek, akkor elkezdenek énekelni, meg a nyakamba ugranak, és utána hát sokat beszélgetek velük. De a korábbiakra egy picit hadd térjek vissza, hogy 18 év alatt ugye egy teljes iskolás generáció nőtt fel a támogatásunkkal, és számtalan példát tudnék említeni arra, hogy hogy alakult át egy toprongyos, mezitlábas, éhes kisgyerekből például állatorvossá egy fiatalember. De említhetném a foglalkozások sorát, a tanítót, a fodrászt, a cipészt, a közgazdászt, az informatikust, a sofőrt, akik elvégezték a segítségünkkel az iskolát, sok küzdelemmel, sok nehézséggel, de kitartással és nagyon nagy hittel, és óriási hálával Isten felé.
1: Mennyire jön be Isten is ezzel a fizikai segítséggel és egy életkilátás megnyílásával az életükbe? Hogyan tudjátok ezt követni, az ő hitbeli fejlődésüket?
0: Én igyekszem két évente meglátogatni őket, azóta is, ahogy hazajöttünk Kenyából. Tulajdonképpen ezzel tudom követni, de a kinti önkéntes munkatársak, akiknek a vezetője az egyik evangélikus lelkész, állandó személyes kapcsolatot tartanak velük, és tudják követni. Nem olyan gyerekekről beszélünk, akik most hallanak először evangéliumot, mert sokan járnak például egyházi iskolába, sokan hallanak otthon is Istenről, az igéről, tehát nem teljesen új ez nekik, de amit mi szeretnénk az, hogy nagyon személyessé váljon részükre. Tehát nem csak egy megtanult igevers vagy énekek, hanem hogy tényleg személyes legyen az, és ugye ezeknek a gyerekeknek, akiknek nagyon nyomorúságos a sorsuk, a legtöbbjük árva, itt-ott befogadták őket, de már voltak kilakott a híd alatt is, meg a szemétdombon is. És tulajdonképpen azt élik át, hogy megszülettem, de én nem kellek senkinek. Ezért az, hogy elsősorban az Úristen, aki teremtette őket, szereti őket, számon tartja és fontosak nekik. Másik pedig, hogy van Európában, Magyarországon valaki, egy család vagy egy gyülekezet, aki nem csak imádkozik értük, hanem anyagilag is támogatja őket. Ez nagyon-nagyon fontos nekik.
1: A legutóbb megvalósult projektről is be tudsz számolni nekünk.
0: Igen. A decemberi kintlétemkor nem csak az a nagy élményem volt, hogy találkozhattam a gyerekekkel, sőt, egy háromnapos táborban, hanem ellátogathattam Alaró faluba is, ahol a tavalyi év folyamán egy kutat fúrtunk, az Evangélikus Külmisszió Egyesület, ennek a falunak, ez a Viktória tótól nem messze van ez a falu. Egy elég elhagyatott vidék, és úgy jutottunk el oda, hogy a kinti önkéntes lelkészünk abból a faluból származik. Ott volt mezitlábas kisfiú, ott futott az iskolába reggelenként több kilométert, és ebben a faluban nem volt tiszta ivóvíz. És erre hívta fel a figyelmünket, hogy esetleg tudnánk-e valamit tenni, és 2025 folyamán ez megvalósulhatott, hogy egy mélyfúrású kutat furattunk ott, és most decemberben, hát nagyon nagy alkalom volt, hogy oda eljutottam, és saját szememmel is láthattam a kutat, és találkozhattam az emberekkel, akik ott hatalmas örömben használják a tiszta vizet. Ők korábban egy pici patakból szedegették a vizet, tiszta vízért nagyon sok kilométert kellett gyalogolniuk, és most teljesen tiszta, iható vizet nyertek ezzel, a helyi iskola is ezt használja, és hát hatalmas öröm volt átélni tényleg azt, hogy mennyire értékelik azt, hogy oda ki van vezetve a víz. Vannak ilyen apró problémák, hogy ugye ilyen csapot készítettek ott, ilyen falat emeltek, abból jön ki a vízcsap, na de azt meg kell nyitni. Nem tudják használni az emberek, mert nem láttak még ilyet. Ilyenekkel is szembe kell nézni. Ami nagyszerű volt ott a találkozáskor, meg hát mondjuk azt, hogy a kút szentelésére egy alkalmat szerveztünk, hogy ugye a víz az életet jelenti az ember számára. Ugye víz nélkül nincs élet. És a tiszta ivóvíz az még inkább. És erre rá lehetett építeni azt, hogy ugyanúgy a léleknek Isten igéjére van szüksége, a tiszta vízre, az Isten szavára. Olyan fontos a léleknek, mint a testnek az ivóvíz. Ezt a példát ott is kiválóan megértették az emberek.
1: Mik a terveitek, az Egyesület mire gyűjt, milyen programban vesztek részt, szintén Afrikában?
0: Folyamatban van 72 iskolásnak a támogatása. Ezt minden tanévben kell, pártfogói rendszerben megy, hogy egy-egy magyar személy, család, gyülekezet pártfogol egy gyereket név szerint. Ezen kívül minden évben van egy időszakos és tematikus projektünk, amit azon a vízkereszt utáni vasárnapon szoktunk elkezdeni, amikor egy-egy gyülekezetbe ellátogatunk, minden évben más gyülekezetbe, egy missziói istentiszteletet tartunk. Ebben az évben Mezőberényben voltunk például. És egy gyűjtést kezdünk el ilyenkor, Vízkeresztül Húsvétig néven, és mindig egy-egy kiemelt projektet kiválasztunk. Tavaly a kútfúrás volt ez a projekt, élővíz projektnek hívtuk. És az idén pedig a mozambiki nagyon nagy ütemben fejlődő és népesedő evangélikus egyház lesz a fókuszban, konkrétan a gyülekezetekben a gyermekmunka. Úgy képzeljük el ezeket a gyülekezeteket, vidéki gyülekezetek, hogy legalább 10 kilométeres körzetben onnan jönnek az emberek az istentiszteletre, gyalog, és a gyerekek is. És a gyerek istentiszteletet, vagy vasárnapi iskolát, gyerekórát tartanak nekik. Van, aki oda és vissza 20 kilométert is gyalogol. Az egyik célunk az, hogy gyerek anyagot tudjanak ott vásárolni, vagy nyomtatni, vagy saját nyelvükön, vagy portugálul, ami ugye a hivatalos nyelv Mozambikban, gyerek bibliákat, vagy kis történetes füzetet, ami elérhető. A másik pedig, hogy szeretnénk elérni, hogy ahol a gyerekek nagyon sokat gyalogolnak, ott kapjanak az istentisztelet után egy kis kenyeret, vagy kekszet, vagy valami pici harapnivalót azért, hogy hát mégse ájuljanak el a végére az éhségtől. Tehát erre gyűjtünk most a Vízkeresztő Húsvétig adománygyűjtés keretében.
1: Köszönöm, amit megosztottál hallgatóink nevében is. Isten áldja meg a szolgálatotokat. A folytatásban Nur Szilaban, indonéz asszony, oszt meg velünk egy történetet hazájából. Előtte hallgassák meg Tamási Tamás evangélikus lelkész gondolatait. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Pál apostol levele a rómabeliekhez, 8. rész 19. vers. Arról beszél Pál apostol ebben az igében, hogy az egész teremtett világ vár valamire. Nem passzívan áll és vár, hanem nagyon vár, sóvárogva vár, sóhajtozva vár, szinte követelőzve reménykedik. Ennek a várakozásnak egyértelműen érezhető, tapintható a feszültsége világunkban. Nincsen megnyugvás, elégedettség, véglegesség, hanem minden előre dől, neki feszül, siet, aktívan reménykedik, sóvárogva, jövendő után kiállt. De ebben a sóvárgó várakozásban, feszült reménységben benne van nem csak az aktivitás, hanem a hiányérzet is. Valami hiányzik ebből a világból, valami, amitől szebb lenne az élet, amitől reményteljesebb lenne a jövendő. Valami, ami megváltoztatná sokaknak az életét, ami nem csupán ezt a földi életet tenni ideig, óráig jobbá és szebbé, hanem tágasabb perspektívát nyitna, örömöt, boldogságot, életet örök időkre adna. És akkor kicsit rejtélyesen azt mondja az apostol, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Kik ezek az Isten fiak? Egyértelműen a keresztjének. Ők azok, akik birtokában vannak az örömhírnek, az evangéliumnak, a világ minden betegségére gyógyírt jelentő orvosságnak. Amilyen mértékben az Isten fiai ma megjelennek ebben a világban, és amilyen mértékben ma beleviszik ebbe a világba az Isten szeretetének örömüzenetét, olyan mértékben sikerül megoldást találni a világ sóvárgására, emésztő kérdéseire, égető problémáira. Aki tehát keresztjénnek, Isten gyermekének vallja magát, az ne rejtse véka alá Isten fiúságát, hanem szóval és tettel ragyogtassa fel hitét és meggyőződését. Ezzel tölti be küldetését. Orvosa, gyógyítója lesz a sóvárgó világnak.

0: a lélekhangoló evangélikus missziói műsor szól Nursi Laban, Magyarországon élő evangélikus indonéz asszonyt Győri Gábor Dávid kérdezi.
1: Érdekes, izgalmas, és tényleg jó úgy belepillantani, hogy a világ más pontjain bizony egészen más, hogy szembesülnek emberek kérdésekkel, meg a kereszténységnek is más a helyzete. Vannak például keresztény iskolák, amik jó hírűek, és nagyon nagy szolgálatot is végeznek, és nyitottak arra, hogy nem csak keresztények járhatnak oda, hanem más vallások képviselői, hogy hogy működnek ezek ott. Mit látsz, hogy mi az, amiért ezek esetleg nagy szolgálatot tesznek, mint misszió?
2: Bárki jöhet, nem csak keresztény diakok, iszlám, a hindu, buddha, jöhetnének mindenki, mivel ez ugye nyitott, és a magániskola, fizetős iskola, és nem keves pénz, de mivel nagyon minőség, nagyon jó a tanítás, jó katonárok, jó a struktúra, eszközök, minden, és jönnek képes az iszlámok is, a gazdag iszlámok, beiratkozni a gyerekeid oda. Jó tanulók lesznek, meg fegyelmezett gyerekek lesznek, meg a tanárok tényleg a keresztény szemléletű tanítanak, hogy szigor szeretettel, van határ, de szeretettel. És a szülők látják, hogy tényleg működik, és továbbra is rengeteg iszlámok, vagy hindumok, buddha járnak a keresztény iskolában, és nagyon jó iskolák. Keresztény iskolák Indonéziában.
1: Aki ebbe az iskolába beiratkozik, az nyilván tudomásul veszi, hogy itt például istentisztelet van, vagy keresztény imádság, vagy ilyesmi van. Tehát végül is hallják az evangéliumot, akik oda járnak, átélik azt, hogy egy keresztény közösség hogy működik, és hogy ennek hatása lehet rájuk.
2: Pontosan. A beiratkozás előtt, vagy csak érdeklődés előtt milyen az iskola, már is rögtön bemutatják a házi rendet, hogy 7:30-tól 7:55-ig áhítatban. Mi van ebben a áhítatban? Egy-két vers, bibliai vers, egy-két ima, egy-két rövid ének. És bárki, aki oda jár iskolába, akkor ott kell lennie. És akkor meghallgatnak, akkor követnek, csatlakoznak, aki nem keresztény is, és nem is ritkán megtérték. Most jutott eszembe hirtelen egy kínai nagy ember, aki a Biblia fordító intézetben dolgozik. A története ő Buddha, és akkor járt keresztény iskolába. Aki nem keresztény, nem kötelező hitanórára járni, de a hitát reggeli mindenki, mert ez akkor kezdődik. Igen, akkor kezdődik az iskola, 7:30 már ott mindenki nem szabad elkezni. Az a kínai indonéz fiú volt, akkor látja a báták osztatársa minden szerdán hitanórára hozta ez a nagy fekete biblia, és mivel ez a kínai fiú szeret olvasni, és akkor érdeklődött, hát milyen könyvet van, nekem most már nincs olvasni való, már mind olvastam mindenféle. És akkor, na nézzet, azt mondta a keresztény fiú, az akkor olvasta, de érdekes módon, amikor olvasta az első Móze könyv,
3: Mózes első
2: Móze, igen, valami nem értette, ilyen furcsa, mert ilyen össze-vissza, ugye nem olvasta soha még Bibliát, de mégis érdekes volt neki. És akkor megkérdezte, figyel barátom, elvihetem haza, mert ilyen érdekes a könyv, de ilyen bonyolult. És akkor mondta, jó, vihet, meg jó is, nem baj, nehéz, hogy nekem vinni azon vastag. És elvitte. Ugye egyszer hetente a hittanóra, akkor ja, elvihetett jövő szerdán, akkor nálam maradt egész hétvégén. És egész hétvégén azt olvasta ez a fiú, a kínai fiú, és egyre érdekesebb, visszavitte iskolába szerdán, és akkor mondta, figyelj, meg kölcsönt kérhetek meg. Jó, nyugodtan. Ez elvitte, és 2 hét alatt olvasta a Bibliát. És valahogy ez most a kereszténység szemléletű, mondom, ez a Szentléleknek a hatása, vagy az Istennek akarata. A fiú azóta azzal foglalkozott a feje, hogy van a Jézus egy figura, aki csodát tette. És ő ugye, mivel a Buddha mindig valami ilyen kung fu mester olvasta, és neki érdekes ez a Jézus figura. És Utána kérdezte a barátja, az osztálytársától, figyelj, ülhetek a hittanórára, gyere nyugodtan. És azóta járt a hittanórára. És befejeztek a gimnáziumot, akkor mondta ez a fiú, én szeretnék teológiára. Szeretek, akarok többet a Jézusról tudni. Akkor otthon, ugye én okos gyerek, akkor otthon kérdezte az apuka, te fiam, hova mész tovább tanulni? Az apuka volt a szülők, szerette volna, volt mérnök, volt orvos. Ez az a fiú már eldöntötte magának, hogy teológus akar lenni. De ugye, amióta járt hittanóráról, meg járt is templomba ezzel a barátjával, de titokban. És amikor járt templomba, akkor találkozott egy lelkéssel, és mondta, valahogy én nem hagyta végén ez a Jézus figura, szeretek többet róla tudni. És akkor egy lelkés kíséri, ugye ilyen beszélgetés, igen, meg Biblia óráról tartja neki. Akkor azért, amikor befejezte a gimnáziumot, teológus akar lenni. És akkor otthon, amikor a szülők kérdezte a gimnázium befejezé előtt, te hova szeretnél tanulni, valahogy itt spontán mondta, hogy keresztény teológiáról szeretnék menni. És a szülők felpattantak, hogy ez milyen dolog, ez még soha nem hallottuk. És akkor mondta, hú, ez baj lesz. De valami miatt a szülők nem annyira kiakadtak, hanem a nagymama, aki nagyon Buddha, és vele szokott járni a tempel. Igen. És az apuka mondta, figyelj ide felőlem, tanulsz, amit szeretnél, de beszél nagymamával. És akkor mielőtt beszél ez a fiú a nagymamával, böjtött 3 nap a barátjával, hogy az Isten ad erősséget, hogy a Szentlélek dolgozzon ne az ő akarata szerint, hogy Isten szeret, az Isten akarata, hogy teológus, hogy a nagymama is, hogy engedjen. És akkor úgy pár nap után elment a nagymamához, hogy valami miatt a nagymama mondta, te kisfiam, mindig is szeretlek, ha ez a döntésed, akkor legyen. És úgy lett ez az ember, nagyon magas pozíciója a Biblia fordítása most Jakartában. A keresztény iskolában nagyon szabadon, de az Isten akarata szerint választotta.
1: Megszólította őt az ige, a barátságon keresztül, és valahogy tényleg az Isten szent lelke elrendezte ezt.
2: És kinyomtattak ilyen kis Biblia, olyan, mint itt Gideon.
1: A Gedeon társaság?
2: Gedeon, igen. És ők mentek a falvakból.
1: Terjesztik,
2: igen,
1: a Bibliákat.
0: A lélekhangoló evangélikus missziói műsor szól elsőként Bálintné Kis Beátát, az Evangélikus Külmissziói Egyesület Afrika referensét kérdeztem, Győri Gábor, Dávid pedig Nur Szilabán, indonéz asszonyt.
3: Ez itt a lélekhangoló.
4: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió missziót.
5: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
6: Önök továbbra is a lélekhangoló
5: evangélikus műsort hallják.
6: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Vendégeink a lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és amikor először beszélgettem veletek, akkor még csak egy gyermeketek volt, azóta gyarapodott a családotok, és jelenleg most ebben a hónapban 11. évét érte el a házasságotok. Osszátok meg velünk a megismerkedésetek történetét röviden.
7: 2012 környékén ismertük meg egymást egy közös barátunkon keresztül, őt úgy hívják, hogy Varga Miklós, és ő mind a kettőnket ismert már így az internetről. Filipet azért, mert ő már akkor vezetett egy missziót, amit aztán most együtt csinálunk. Én meg olvastam Miklósnak a könyvét, ami Indiával is kapcsolatos volt. Akkoriban már nagyon

0: úgy beszélgettünk, mint két ismerős, aztán már barátok, és utána már így mélyült is a kapcsolat, amikor már meg voltunk róla győződve, hogy össze fogunk házasodni, még anélkül, hogy találkoztunk volna, mert olyan szinten kezdtük egymást megismerni, és hogy gondolatainkban, céljainkban egyek vagyunk, közelebb kerültünk egymáshoz, és végül összeházasodtunk.
1: Filip, neked mi a történeted ezzel kapcsolatban?
2: Amikor először beszéltem Ágival, megtudtam, hogy a Calvary Chapel gyülekezetébe, a Golgotába jár. Teológiai tanulmányokat végez, és szolgált missziós önkéntesként a Wycliffe szervezetnél. Azt szerettem volna, hogy a jövendőbeli feleségem olyan valaki legyen, aki ugyanúgy szereti az Urat, mint én. Ezért, amikor hallottam Ágiról, hogy Indiába szeretne jönni szolgálni az Urat, ez nagy örömmel töltött el. És imádkoztunk közösen, a többit pedig Isten végezte el.
1: Hogy gondolkodtatok a kulturális különbségekről? Mi volt ezzel kapcsolatban, amire felkészültetek tudatosan? Például te, Ági, vagy Filip, hogyha így Magyarországra jössz, hogy mivel fogsz találkozni?
2: A kultúránkban nagy a különbség. Nekem 8 testvérem van, nagy családból jövök. Van 4 nővérem, 2 bátyám és 2 öcsém. Amikor meghallották, hogy egy másik országba fogok menni, hogy egy onnan származó lányt vegyek feleségül, az nem volt könnyű helyzet. De ahogy mondtam is, Isten vezette a kapcsolatunkat. Tehát ebből bátorságot merítettem, hogy eljöjjek ide és feleségül vegyek egy magyar lányt. Szép kihívás ez, de bíztunk Istenben. Egyfajta vakhit volt bennem, hogy Isten megadja mindazt, amire szükségem lesz, és meg is tette. Ahogy növekedett a családunk, sokféle kihívással szembesültünk a kultúrán különbözősége miatt, de Isten megsegített minket.
1: Ági, ugye téged vonzott az indiai kultúra is a missziós területtel együtt. Úgy tudom, hogy az első gyermeketekkel még ki is utaztatok Indiába. Mik voltak a kihívások, amikor ott kint éltetek?
0: Számomra az indiai kultúra nem volt már teljesen idegen, mire megismertem Filipet, mert volt egy idő, egy év, amikor pakisztáni barátaim nálam laktak, akkor még egyedül laktam egy helyen, albérletben, és sok időt töltöttem pakisztáni barátokkal. Voltunk kint együtt evangelizálni Olaszországban, és a kultúrát már valamilyen szinten megismertem, az ételeket is. Mire kimentünk Indiába, addigra már úgymond otthonosan éreztem magam a kultúrában. Kisfiunk is, Peti is, akkor még nem volt még teljesen 2 éves, ő is úgy otthon érezte magát. Az egyetlen egy nehézség az volt benne, hogy ugye az itteni családot itt kellett hagyni, látni kellett az ő szomorúságukat, az volt egyedül nehéz. Körülbelül 2 évet éltünk Indiában, de közben várandós lettem második gyermekünkkel, Dórikával, és akkor én hazajöttem, később Filip is hazajött, utána jött a Covid, aztán nem sokkal később jött Lídia, a harmadik gyermekünk, ugyanakkor a Peti elkezdte itt az óvodát, és az a másik, hogy sok adminisztrációs munkánk is van az egyesületünkkel kapcsolatban. Ez egy magyar egyesület, ami a missziónk mögött van. Ezzel kapcsolatban is van sok minden, amit Magyarországról kell, hogy intézzünk. De a későbbiekben szeretnék majd, mint család, Indiába menni.
1: Mi okozta a legnagyobb kihívást a 11 év során a házasságotokban?
0: A legnagyobb kihívást az a kommunikáció jelentette. Volt egy alapvető különbség, amire így most jöttünk rá nemrég. Filip egy olyan családból jön, ahol így nagyon szabadon beszélgettek egymással. Mertek kérni, nem beszéltek mellé, hogy légy szíves, gyere, meg tudnád csinálni. Meg úgy nem szokás náluk, hogy úgy megköszönj. Nem azért merre, hogy udvariatlanok lennének, csak hogy náluk a mély kapcsolatot jelzi az is, hogy nem szükséges, nem várom azt, hogy megköszönje a másik, hogyha csinálok valamit. És hogyha meg valamit kér, akkor ezt így direktbe kéri, hogy tessék, menj el, csináld meg. Vagy hogyha megfeddi a másikat valamiben, akkor is ezt nyíltan kimondja, és tényleg szeretetből mondja, és utána ugyanúgy folytatódik ugye az egymással való kapcsolat. Én viszont mindent 600-szor megköszönök, úgy lettünk nevelve, hogy így mindent meg kell köszönni, meg én, hogyha kérek valamit, akkor is úgy kérem, hogy így jól körbejárom. Filip felé is ezt alkalmaztam, ő meg ugye felém azt, amit ő hozott. Nekem eleinte sokszor ez úgy tűnt, hogy ő úgymond egy ilyen kapitányi stílusban szól, és akkor én úgy rosszul éreztem magam. Az segített, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, és akkor világosodott meg előttem is, hogy hát nem arról van szó, hogy nem szeretne úgy igazán, csak másfajta környezetből jön, ahol teljesen más volt a kommunikáció, mint amit én szoktam meg. Meg az is segített, hogy amikor Indiában voltunk, láttam, hogy hogyan kommunikál a családtagjaival, akikről viszont tudom, hogy őket nagyon szereti. Hogyha így megismerik a motivációt, hogy mi van mögötte, akkor utána könnyebb megérteni egymást, és könnyebb kommunikálni is.

0: Mert ez a másik, hogy én nagyon nehezen kértem őt meg dolgokra, pedig természetesnek kéne, hogy legyen. És aztán rájöttem, hogy ez segít, mert ő meg így érzi mélyebben a szeretetet, hogyha merek kérni, merek kimondani dolgokat.
1: Amit Ági mond, az a családunkon belül van így. 8 testvér között nőttem fel, és nem hangzott el, hogy köszönöm, nincs mit, mégis szoros volt egymással a kapcsolatunk. Viszont a családunkon kívülieknek mondunk köszönömöt és udvarias kéréseket. Ezeket mondjuk a kívüllevőknek, de a családon belül nem beszélünk úgy, mint egy idegennel. Én így nőttem fel, ez egy kulturális különbség. De olyan nehézség ez, amit most már kezdünk jól kezelni egymás között.
2: Ennek fényében hogy tanítjátok a gyerekeiteket? Végül is kialakítottatok? Itt is egy köztes megoldást, hogy ők már értsék apát is, anyát is, hogy hogyan működik?
1: Ők a mindennapi életen keresztül tanulnak meg mindent. Úgy tanulnak, hogy látják, hogy mi mit hogyan teszünk. De a gyerekeink a magyar kultúrában növekednek, a megválogatott jó szavakat használják egymás felé. Én fegyelmezem is a gyerekeinket, és természetesen szeretettel és gondoskodással vagyok mellettük. Ági is megteszi az ő részét a magyar szokások szerint. Mindenek előtt pedig imádkozunk értük, mert Isten az, aki vigyázni tud rájuk.

0: Lélekhangoló.
1: Nem kerül szembe egymással a missziós tevékenységetek és a család?
2: We can say conflict. It's a kind of a...
3: Összeütközésnek nem mondanám, de ez olyasmi, mint hogy elmegyek például Indiába 2-3 hónapra. Néha azért megesik olyasmi, mint amikor nem voltam itthon Péter fiunk születésnapján. Nehéz ez, amikor távol vagyok a család nélkül. Olyankor áldozatot kell hoznunk az ügyért. De nem érzek nagy konfliktust a kettő között, mert részemről a család mindig az első, és utána következik a szolgálat. Az igazán nehéz dolog, ha néha egy időben van valami dolgunk a családdal és a misszióval. De külön is igyekszünk időt tölteni a gyerekekkel. A tavalyi évben Lidia még otthon volt, így hát egyszerre intéztük a missziónk ügyeit és gondoskodtunk róluk. Meg tudtuk tenni a kettőt együtt, ha nem is volt egyszerű. Tudtuk, hogy idővel óvodába, iskolába mennek a gyerekeink, és felszabadul időnk a missziós tevékenységekre. Most már több időnk van erre. Este felé pedig, amikor már a gyerekek is ott vannak, velük tudunk lenni.
1: Igen, éppen ezekre az utazásokra gondoltam, hiszen látom én is a hírleveleiteket, hogy időről időre Filip elutazik Indiába, és ott rendezi a missziós ügyeket. Röviden erről is mondjatok valamit, hogy mik a jelenlegi terveitek, vagy mi az, amit magatok előtt látok a misszióban, amiben szolgáltok.
3: Nos, jelenleg India több részén folyik tanítványképző programunk. Tervezzük egy telek megvásárlását, hogy egyfajta képzési központot hozzunk létre, ahova jöhetnek is tanulni a tanítványaink. Ezért imádkozunk, mert ha Indiára tekintünk, látszik, hogy megérett a vetés az aratásra, és sok a munka. Még több helyi szolgálót szeretnénk felkészíteni, hogy gyülekezeteket indítsanak el, és hívogassák az embereket az Úrhoz. Ezek vannak a fejemben és a szívemben. Emellett szeretnénk még sok további gyermekközpontot létrehozni. Tudjuk, hogy ezek a gyerekek lesznek a nemzet jövője. Annak a formálói lehetnek, ha Istenhez vezethetjük őket. És dolgozunk a pénzügyi megalapozáson is. Sok anyagi támogatásra van szükségünk, hiszen akiket elérünk, azok nagy része vidéken, szegénységben. Materiális dolgokkal is támogatjuk őket, és imádkozunk értük. Ilyen terveink vannak, és arra haladunk, amerre Isten vezet. Vannak plantált gyülekezeteink Indiában. Most egy olyan nevet keresünk, amely összefogja majd a gyülekezeteinket, amelyekhez újak létrehozását tervezzük India szerte. Itt Magyarországon szeretnénk sok gyülekezetbe eljutni, hogy beszéljünk az embereknek a missziónkról, és bátorítsuk őket, hogy kapcsolódjanak be ebbe imával, támogatással. Szeretnénk, hogy növekedjenek az Úrban egy missziós látással. Fontos a misszió központúság a gyülekezetekben, mert ez a szándék és gondolkodásmód növekedést is maga után vonja. Ezekért imádkozunk, és Isten vezet minket.

0: Folytatjuk a beszélgetést Filippel és Sánta Ágival, a magyar-indiai misszionárius házaspárral. Ági, személyesen téged hogy érint az, hogy édesanyaként is, pici gyerekeidekkel, helytáj feleségként, és a misszióban is teljes szívvel, lélekkel benne vagy. Mégis a hétköznapokban hogy éled meg ezt?
1: Hát igazából ennek a fajta életstílusnak, amiben vagyunk, hát ennek vannak előnyei is, hátrányai is, de nem találom ezt egyáltalán nehéznek. Jó, persze voltak benne nehézségek, főleg amikor még egészen kicsi babák voltak a gyerekek, és akkor nem volt itthon Filip, pláne amikor már hárman voltak, és akkor Lídia még kis baba volt, a Dórika meg még egészen kicsi, és főleg ugye ezt az esti procedúra, fürdetés, meg minden. De rendszeresen voltak a családból, akik segítettek. Igazából amit így tapasztalok az az, hogy ugye nyilván az úgy nehéz, amikor Filip nincs itt, így minimum egy hónapra vagy többre el szokott menni, és akkor úgy mindent én intézek a gyerekekkel is, az otthonnal is, meg úgy mindent, meg ott vannak még a missziónak a feladatai, az adminisztráció, meg az egyéb dolgok, ami az én feladatom, meg most már így a garázsvásár is, ez egy másik terület, a jótékonysági garázsvásárokat is csinálunk, de ugyanakkor meg, amikor Filip itthon van, akkor itthonról dolgozik. Ez egy nagy pozitívum, hogyha mondjuk bármikor még el kell vinni a gyerekeket, vagy valamelyiket orvoshoz, vagy amikor több helyen kéne egyszerre lenni, bármikor úgy tudja alakítani a munkáját, hogy rugalmasan, és akkor tud jönni, segít, ha kell. Viszont ami meg még egy kicsit nehézség benne, hogy nem különül el annyira a munka meg a család. Sok esetben még vagy késő este is, vagy hétvégén is missziós dolgokkal foglalkozik a Filip, ha éppen úgy jön ki. Ez, ami egy kicsit úgy nehezebb, de már megszoktam, úgyhogy erre sem mondanám azt annyira, hogy nagyon nehéz. Meg ugyanakkor egy a célunk, ami tényleg erősíti a kapcsolatunkat is.
0: A gyerekeidek ebből mit látnak, és mennyire osztjátok meg velük a missziótoknak a célját, a működését, hogy mivel foglalkozik apa, anya, hogy eleve, hogy Isten hogyan fordul feléjük, hogy szereti őket, stb.
2: Ág is doing great part with that.
3: Ági nagyon sokat tesz ezért, nagyszerűen terelgeti a gyerekeket. Visszük őket gyülekezetbe, bátorítjuk, hogy kapcsolódjanak be mindenbe, ami ott zajlik. Ági tanítja őket a bibliai történetekre. Ami a missziós munkánkat illeti, ebbe eddig nem vontuk be őket, de kérjük Istent, hogy helyezze a szívükre, tegye meg ő. Én azért imádkozom, hogy Isten tegye majd világossá előttük, milyen területre választotta ki, és hívja el őket. Ennek Istentől kell kiindulnia. De mi imádkozunk értük, és szórjuk a magukat. Ági teszi ennek az oroszlán részét.
1: Én is annyit tennék hozzá, hogy a legfontosabb az, hogy kialakuljon bennük a Jézussal való személyes kapcsolat, és így próbálom nekik tanítani, hogy hogyan éljük meg a hitünket, próbáljuk őket belevonni abba, amit mi is megélünk, hogy látjátok, most ezért imádkozunk, van például egy szükség mondjuk, vagy bármi, látjátok, most Jézus kérhetjük, és akkor utána, hogyha megválaszolja, akkor gyertek, köszönjük meg Jézusnak. Vagy egy ilyen apróság, a gyerekeim előtt is, én nekem volt egy szokásom, hogy amikor meghallok egy szirenázó mentőautót, akkor már rögtön imádkozok azért az emberért, aki miatt megy az a mentőautó, és ezt a gyerekeknek is megtanítottam, mindegyiküknek. Ugyanakkor próbáljuk tényleg őket tanítani arra, hogy fontos a bibliaolvasás, amit Filip is mondott, hogy egy ideje azt csináljuk, hogy reggel leülünk, mielőtt elmegyünk iskolába, óvodába, mindenkinek megvan a saját bibliája, előveszem én is az enyémet, és memorizálunk egy-egy igeverset reggel indulás előtt, imádkozunk a napunkért, és ezt még az autóban is még így odafele menet folytatjuk. És próbáljuk nekik tényleg megtanítani mindazt, amit mi megélünk és megtapasztalunk Jézussal, hogy lássák azt, hogy működik a Jézussal való kapcsolat. Nekem ez így különösen fontos, mert ahogy a Bibliában látom például Dávidnak az életét, hogy ő Isten nagyszerű embere volt, a gyerekei meg kész katasztrófa, ami ott történt, ugye gyerekeinek az életében, és mi ezt nem akarjuk. Szeretnénk őket ebbe belevonni, hogy lássák, hogy működik ez az egész, mert maguktól nem fogják ezt így megtanulni. Segíteni kell nekik benne.
0: Van-e olyan igétek, ami kifejezetten a házasságotokra vonatkozik, vagy a családi életetekre, ami egy-egy ponton úgy vezetett titeket?
1: Én egyet tudok mondani, ezt én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mégis ez így a missziót illetően is, ez egy ilyen kulcs fontosságú dolog. Minket erre hívott, hogy tényleg teljes időben az ő dolgaival tudunk foglalkozni.
3: Én arra gondolok, amikor Józsué azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.
1: Igen, Filip is ugyanezt az igét mondta.
3: Pont ezért is imádkozunk, hogy a gyerekeink is szolgálják az Urat. Bármilyen missziós munkát is hagyunk magunk után, kérjük Istent, hogy ők folytassák ezt az utazást Isten kegyelméből. Igen, és minden Isten kegyelme.

0: Ez itt a Lélekhangoló.
1: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
3: Önök továbbra is a Lélekhangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Vendégeink a Lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár.
2: Mit láttok magatok előtt a házasságotok életútjában? Mi az, amire vágytok tényleg így személyesen, hogy fejlődjetek benne, hogy a ti kettőtök kapcsolatában még megadja Isten például?
5: As a family spend time together.
6: Családként szeretnénk több időt együtt tölteni. Ezen a területen vannak hiányosságok. Remélhetőleg, amikor Indiába utazunk, többet leszünk majd együtt. Csodás lenne elvinni a gyerekeket több felé, kimenni velük a szabadba.
7: Hát nekem is ugyanez igazából, hogy több időt tudjunk együtt lenni, mint család. Elmenni együtt bizonyos helyekre, akár csak egy-egy napra, úgy többször, pár napra elmenni, mint nyaralás, tényleg úgy jobban, meg mélyebb időt tölteni egymással. Meg hát ezt mondhatom végül is a házasságunkra is, hogy kettőnkre is, hogy lehessen olyan idő, amikor ketten vagyunk, és valahova elmegyünk együtt kikapcsolódásként. Igazából úgy ez, meg hát nyilván szeretném, hogyha így a kommunikációban még jobban fejlődnénk, már jó úton haladunk, áttörések voltak már, biztos lesznek is még, de hogy igazából, hogy még mélyebben és még jobban értsük egymást, és megtaláljuk tényleg azt a módot, ami a legjobb és leghatékonyabb módja a kommunikációnak kettőnk között.
5: A kommunikáció egyszer...
6: Hát igen, a kommunikáció. Én rövidebben hallgatnám a történeteket. Ági hosszan beszél, és részletesen elmagyaráz mindent. Mondja, én meg csak hallgatom. Ezzel a kommunikációval még néha küzdködünk.
7: Amikor valamiről beszélek, ő szeretné csak ugye a konklúziót hallani, hogy na jó, akkor oké, mi a lényeg? Ez az alapvető különbség a férfiak és a nők között. Mert igen, ez tud néha úgy nehézséget okozni, hogy várjál, oké, de mi van végig, mi a lényeg? Én meg szeretem azt, hogyha meghallgat. Hogyha így érzem azt, hogy tényleg érdekli, amit mondok. Ha hallgatja, aztán utána fogja magát, elmegy más csinálni, és akkor én meg háborodok, hogy de hát most meg miért nem hallgatsz meg?
5: It's a part of life.
6: Ez az életünk része.
2: Igen, és lehet, hogy ez a szeretett nyelveknek is a területe, hogy kinek mi az, ami jól esik, és mi az, amit vár a másiktól, és meg kell adnia szintén aztán majd a másiknak. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok. Nem tudom, hogy van-e még olyasmi, amit ti is szeretnétek, hogy elhangozzon.
5: Köszönöm szépen. Thank you so much for your nice and kind interview.
6: Köszönöm a kedves beszélgetést. Azt gondolom, hogy az a terület, amelyen ma a világ leginkább küzdelmekkel szembesül, az a házasság és a gyereknevelés. Akik Istent követik, és akik nem, egyaránt hatalmas problémákkal szembesülnek. A házasságban két dolog a legfontosabb. A megbocsátás és a szeretet. Isten csak megbocsát és meg is fog bocsátani, nem csak azoknak, akik megérdemlik. Ahogy Lukás 15-ben olvassuk a tékozó fiú történetében. Ugyanezt kell követnünk a házasságban is. Meg kell bocsátanunk egymásnak. Lehet, hogy a másik megsértette a büszkeségünket, mégis meg kell alázni magunkat Isten előtt. Ő megbocsátott, ezért mi is bocsássunk meg a gyerekeinknek, a feleségünknek. A családunk erősödni fog ettől. Isten nevének pedig dicsőségére válik. Elsődleges dolog, hogy a keresztény családokon keresztül Isten meg akarja dicsőíteni önmagát. Meg kell bocsátaniuk egymásnak, hogy ne adjanak teret az ördög működésének. A szeretet a megbocsátáson keresztül fog kivirágozni, és ez egy csodálatos dolog. Sokszor vétettünk a házasságunkban mi is, és bocsánatot kértem, Ági is bocsánatot kért. Isten pedig az elképzeléseinket felülmúlóan megáldott minket. Ennek érdekében viszont meg kell tanulni az alázatot.
7: Amit még én hozzátennék ez az egészhez, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, és olyan nagyon rosszul esik, és sértetnek érzem magam. Mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt, és hogy csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül. És ez is óriási változásokra képes, meg az a másik, amit így tudatosítok magamban, hogy amikor bármi van, vagy úgy érzem, hogy rosszul esik valami a részéről, vagy úgy érzem, hogy abban a pillanatban nem ért meg, akkor arra gondolok, hogy nem vetítem én ezt az egészet ki az egész házasságra, hanem tudom azt, hogy tényleg szeret engem, tehát hogy alapvetően szeret. Emberek vagyunk, néha megbántjuk egymást, vagy nem úgy szólunk, ahogy kell, de tudnunk kell, hogy a másik szeret minket. Meg hát lehet rendezni, ugye? Oda lehet menni bármikor, bármikor elmondhatjuk, hogy igen, bocsánat. És tényleg ez óriási változásokat hoz, úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt még hozzátettétek, ezt kellett volna kihagyni.
7: Köszönjük mi is.
5: Én is köszönöm szépen.
4: Az előbbiekben elhangzott beszélgetés résztvevői Sánta Ági és Filip, Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezete evangelizációs munkát végez és tanítványokat képez India több területén. Jelenleg Magyarországról irányítják a missziót, ahol 3 gyermekükkel együtt él családjuk. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Szeretettel ajánljuk a Misszió az elveszettekért egyesület honlapját, ahol információk és a különféle támogatások lehetőségei is megtalálhatóak. Ennek webcíme maee.hu. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, valamint megtalálhatók YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Visszajelezhetnek nekünk az elhangzottakkal kapcsolatban az evmis@lutheran.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és valld meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az igéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akar

0: Őt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Isten tisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunk érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható, déli szél és 27-36 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A megváltó ezekkel a szavakkal szólt rá a kafarnaumi zsinagógában a tisztátalan lélekre. Az ördög azonnal engedelmeskedett. Kiment az emberből anélkül, hogy ártott volna neki. A jelenlevőket félelem szállta meg, és csodálkoztak a hatalommal teljes tanításon és szolgálaton.

Jézus nevének erejével mi is parancsolhatunk a sátánnak. Nem kell tehetetlenül tűrnünk, hogy az ördög tönkretegye az életünket, a kapcsolatainkat. Lépjünk fel ellene a Krisztustól kapott hatalommal. Hiszen az Úr ezt ígérte nekünk. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem. Sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek. Egy másik helyen pedig a Szentírásban ezt olvashatjuk. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.

Ugyanaz az erő áll a te rendelkezésedre is, mint ami Jézus rendelkezésére állt. Ezért gyakorold az Istentől kapott hatalmadat, hogy a menny ereje mögé tudjon állni, melletted legyen, és cselekedjen az életedben. Engedelmeskedj tehát Istennek, az ördögnek pedig állj ellen, és futni fog tőled. Nem azt mondja itt az ige, hogy kérj meg valakit, hogy helyetted ellenálljon. Azt sem mondja, hogy kérd meg Jézust, hogy dorgálja meg az ördögöt. Arra buzdít, hogy te állj ellen neki, és ő elfut előled. A démonok nem tőled félnek, hanem attól, akit képviselsz. Amikor Jézus nevében parancsolsz nekik, akkor el fognak menekülni. Nincs más választásuk, hiszen nem uralkodhatnak egy újjászületett, Isten akaratában járó hívő életében. Így imádkozhatsz. Távozz tőlem, Sátán, Jézus nevében. A keresztövéhez küldelek. Menj az örök kárhozatra. Nincs többé hatalmat felettem. Krisztus az én Uram és megváltom. Ő az én szabadítom. Benne bízom, és hozzá kötöm az életemet. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 16-a. Galatákhoz írt levél második fejezet 15-17. versig. Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Szó sincs róla. Pál egy verssel korábban így ír. Mi, akik zsidónak születtünk. Egy zsidó ember Istennel való kapcsolatát erőteljesen meghatározták a tettei. Hogyha Isten tetszésére szeretett volna élni, akkor voltak elvárások, amelyeknek meg kellett felelnie. Tudta, hogy évente hányszor kellene elmennie Jeruzsálembe a templomba. Tudta, hogy mik azok a rendelkezések, amelyeket népe tanítói törvényi szintre emeltek az évek során. És végül ott volt a 10 parancsolat, amelyet még Mózesen keresztül kaptak, mint a kiválasztott nép gyermekei. Betartani, megtartani, megcselekedni. Csak hogy kedvesek legyenek Isten előtt. Mi baptisták jól ismerjük a reformáció gondolatát. Egyedül hit által. Mégis az életünk, mintha mást tükrözne. Mintha a hitünk mellett még valamire szükség lenne, hogy Isten jó szemmel nézzen ránk. Jön a sátán, és elültet gondolatokat az elménkbe. Még nem szolgálsz eleget. Még nem vagy elég jó. Még nem olvasol elég Bibliát. Még nem térítetted meg a családodat, barátaidat. És megpróbálja elhitetni veled, hogy Isten csak akkor fog szeretni, értékelni, elfogadni, ha ezeket megteszed. Állj ellene, utasítsd el, ne hidd neki, hiszen Isten szeret, és az ő szeretete fog megújítani. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott John Robbins írta Floridából, az Egyesült Államokból. Mászni és látni. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járatni engem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 19. verse. Mindig is szerettem volna látni Machu Picchu ősi régészeti lelőhelyét Peruban. Amikor egyik barátom megkérdezte, csatlakoznék-e hozzá egy útra, azonnal igent mondtam. Azt javasolta, hogy az Inka ösvényen gyalogosan közelítsük meg a helyszínt. Persze, ebbe is beleegyeztem, nem tudva, milyen nehéz lesz még rövid távokat is gyalogolni azon a magasságon. Amikor felértünk a Machu Picchu fölötti hegyre, éjszakára letáboroztunk. Nagyon hideg volt, minden ruhánkat fel kellett vennünk, hogy ne fázzunk. A hideget azonban megérte elviselni, mert csodálatos látvány fogadott bennünket. Elénk tárult a tejút és a délkeresztje csillagkép is. Amikor először pillantottam meg a délkeresztje csillagképet, bizonyosság töltött el. Isten mindig jelen van. Mert a csillagok mindig is ott voltak, de addig az éjszakáig valahogy nem tudtam értékelni őket. Egy csodálatos Istent szolgálnunk, aki mindig velünk van, még akkor is, amikor nem vagyunk tudatában jelenlétének. Így bízhatunk, és hihetünk benne anélkül, hogy őt magát látnunk kellene. Köszönjük Istenünk az új tapasztalatokat, amelyek feltárják előttünk teremtése csodáit. Amen. Napi gondolat: a teremtés segít megtapasztalni Istennek a jelenlétét. Imádkozzunk a túrázókért és a táborozókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

akarom. Fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad, valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy

szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összeútladik, mit tengerbe visznek mély folyók. És legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művét.

Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

0: ki az én fele barátom?
1: Jézus válaszai. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 29. versében ezt olvassuk. Azonban ő így szólt Jézushoz: de ki az én fele barátom? Gondolatok az ígéről. Az izraelitáknál vég nélküli vitákhoz vezetett ez a kérdés. Ki az én fele barátom? A samaritánusokkal és a pogányokkal kapcsolatban nem volt kételjük, őket idegennek és ellenségeiknek tekintették. Azonban hol a határ? A saját népünk esetében a társadalom különböző osztályai között. Erre a kérdésre Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt, bemutatta, hogy nem csak az a fele barátunk, aki ugyanahhoz az egyházhoz tartozik, ugyanazt a hitet vallja, mint mi. Megváltónk nem különböztet meg bennünket a bőrszín vagy a társadalmi osztály alapján. Fele barátunk mindenki, aki Isten tulajdona. Nem csak a barátaink és a közeli ismerőseink a fele barátaink. Az egész emberi család minden tagja a fele barátunk. Mindaz, aki hiányt szenved valamiben, a fele barátunk. Tegyünk jót mindenkivel, különösen a hitünk családjához tartozókkal. Mutassuk be a világ előtt, hogy mit jelent Isten törvényének a megtartása. Isten alkalmat ad az embereknek, hogy megmutassák, szeretik-e fele barátaikat. Szeressük Teremtőnket és törvényét mindenek felett, fele barátainkat pedig úgy, mint önmagunkat.

0: Televízió függőség.
1: A test lámpása a szem. Ha pedig a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Máté evangélium a 6. fejezet 22. vers. A televízió az egyik olyan készülék, amelyet az emberek a leghosszabb ideig néznek. Átlagosan az európaiak hetente körülbelül 18 órát. Az amerikaiak pedig körülbelül 28 órát töltenek a tévé előtt. Más országokban az emberek kevesebbet néznek tévét, de az általános tendencia az, hogy túl sokat nézünk tévét. A televíziós műsorok a számítógép és az internet megjelenése előtt a világ első számú szórakozási formáját jelentették. A legtöbb néző több időt tölt a tévénézéssel, mint az olvasással, játékkal, sportolással, kulturális tevékenységekkel, vagy a családdal való együttléttel. A tévézéssel kapcsolatban számos negatív hatást azonosítottak. Ez elősegíti az erőszakot, a szexuális életben a partnerek válogatás nélküli, gyakori válogatását, érzelmi elköteleződés és tartós kapcsolat nélkül a passzivitást, és akadályozza a fizikai aktivitást. Elősegíti a felszínes vagy akár erkölcstelen értékeket. A reklámok veszélyesek a gyermekek és a felnőttek számára. A nagyon komplex képi technikák használata arra ösztönzi a nézőt, hogy szinte ellenállhatatlan módon nézze meg a bemutatott anyagokat. Minden esetre a televízió hatalmas mennyiségű időt lop el. Igaz, hogy a televízió néha oktató műsorokat sugároz, hasznos híreket közvetít, vagy akár erkölcsi értékeket is népszerűsít, de az ilyen tartalom elenyésző a többi szokásos tartalomhoz képest. De még így is van egy másik nagy kockázat. A függőség. A leendő függő elkezd tévét nézni, hogy kikapcsolódjon, és anélkül, hogy észrevenné, egyre több időt tölt ezzel. Túlzott érdeklődést fejleszt ki bizonyos műsorok iránt. Szappanoperák, hírek, sport, játékok, filmek, vagy bármi más. Úgy érzi, hogy többet kell nézni, hogy jobban érezze magát. Nagyon nehéz neki kikapcsolni a tévét. Amikor nem tévézik, az elméje ugyanazokra a műsorokra koncentrál, amelyek összefonódnak a képzeletében. Egy bizonyos ponton rájön, hogy probléma van, és megpróbál határt szabni, de nem sikerül, és bűntudatot kezd érezni a visszaesések miatt. Ezek már a függőség tünetei. Ennek eredményeként az élete bonyolultabbá válik, ami kihat a családjával, barátaival, munkatársaival és kollégáival való kapcsolataira. Egyesek gyorsabban esnek ebbe a szokásba, mint mások. Gondold át az erősségeidet és gyengeségeidet, és fordulj Istenhez, hogy bölcsességet kérj tőle, hogy döntést tudj hozni a mindennapi rutinodban, beleértve a tévézésre fordított időt is. Ha hajlamos vagy bármilyen típusú függőségre, akkor valószínűleg bizonyos dolgokat teljesen el kell kerülnöd, az evangélium tanácsát követve. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére. Máté evangélium a 18. fejezet, 9. vers.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 16-án a következő igék szólnak hozzánk. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyvének 60. fejezetéből, a 10. versből olvasom az igét. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Az Új Szövetség ége Pál apostol első tesszalonikai levele 5. fejezetének 9. versében olvasható. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Miért haragszik rám az Isten? Sokszor hallottam már ezt a kérdést olyanok szájából, akik valamilyen megpróbáltatáson vagy nehézségen mentek keresztül. Isten azonban nem így működik. A minket érő rossz dolgok nem feltétlenül a bűneinkre adott válaszreakciók, bár a Bibliában erre is találhatunk bőséggel példát. Több olyan történet van, amikor egy konkrét bűnre konkrét büntetéssel válaszol az Úr. De ha ez törvényszerűség lenne, akkor itt kőkövön nem maradna, hiszen nincs igaz ember az Isten előtt, ahogy Pál apostol is írja. Mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. A bűn útja a mi személyes döntésünk, hiszen Isten megismertette velünk parancsolatait és akaratát. Mi viszont szabad akaratunkból választjuk minduntalan a rosszat. Tehát önként szakadunk el Istentől, önként rendeljük magunkat a haragra, ismerve a lázadás következményét, amely nem más, mint az örök kárhozat. Isten szeretete azonban felülemelkedik mindezeken, felülemelkedik az emberi logikán. Bár bűnös életünk következménye egyértelmű lenne, ő mégsem a haragra rendelt minket, hanem szeretetből úgy határozott, hogy az üdvösséget adja nekünk Jézus Krisztus által. Ez az ige arra biztat minket, hogy hálával és örömmel induljunk neki a mai napnak is, hiszen Isten megváltoztatta az életünk végső kifutását. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, a Te szereteted gyógyító és sorsfordító, mi az örök kárhozat felé szaladunk, de Te megváltoztatod életünk célját és végkimenetelét, mert szeretsz minket és üdvösségünket akarod. Kérlek, add, hogy a mai napon újból felismerjem a Te kegyelmedet, hogy hálával és örvendezéssel telhessen meg a szívem, és reménységem újból teljes legyen. Amen. Bence Győző áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által.

Laura a kávés csészéje fölött ülve, a reggeli nap első sugarainál elgondolkozott a napja kihívásain. Gyermekeire nézett. A kamasz Bencére, aki a mobiltelefonjába merülve már most digitális benszülött volt. És a kis Csengére, aki a földön ült és fantázia világában a rajzfilmek hatására egy képzeletbeli póni hátán lovagolt. Laura szívét szorongás fogta el. A modern világ zajos volt, tele figyelem eltereléssel, és néha úgy érezte, elveszett a gyerekek nevelésével kapcsolatos tanácsok áradatában.

Laura a nagymamájától a gyermeknevelés isteni alapjairól tanult. Az ima az a kulcs, amely megnyitja Isten szívét, és hogy a szülőnek a legnagyobb munkája, hogy gyermekeit Isten félelmében nevelje. Az édesanyja felismerte, hogy a kihívások mások lettek. De az alapvető emberi szükségletek és Istennek a gyermekei iránti szeretete változatlan maradt. A mai világban a figyelem elterelése az egyik legnagyobb akadály. A képernyők, az online játékok, a közösségi média állandóan bombázza a gyerekeket, és nehéz csendre, elmélyülésre tanítani őket. De Laura tudta, hogy az imádság pont ezt az elmélyülést hozza el. Úgy döntött, hogy csendes forradalmat indít az otthonában.

Először is minden nap szánt egy kis időt arra, hogy egyedül imádkozzon a gyermekeiért. Nem feltétlenül hosszú, elmondott imák voltak ezek, hanem inkább szívből jövő fohászok, melyekben Isten bölcsességét kérte, hogy ő vezesse a nevelésében. Imádkozott azért, hogy a gyerekei megkülönböztessék a jót a rossztól, hogy legyen bennük empátia, és hogy találják meg a saját belső békéjüket ebben a rohanó világban.

ezután bevezette az esti családi imát. Kezdetben Bence fanyalogva ült le, de Laura nem adta fel. Néha csak egy rövid igeverset olvasott fel, néha csak annyit mondtak együtt, hogy Uram, köszönjük a napot. A lényeg az volt, hogy rendszerességet és összetartozás érzését teremtse meg. Lassan, de biztosan Bence is elkezdett egy-egy gondolatot megosztani, Csenge pedig boldogan mesélt a napi kalandjairól.

Az anyuka azt is megpróbálta, hogy heti egy napot digitális méregtelenítési napnak nyilvánítsanak. Ezen a napon nem használtak semmilyen elektronikus eszközt, hanem inkább társasjátékoztak, kirándultak, vagy egyszerűen csak beszélgettek. Ez eleinte kihívást jelentett, de rájöttek, hogy mennyire hiányzott nekik a valódi, személyes kommunikáció. Ezek a pillanatok lehetőséget adtak Laurának arra, hogy mélyebben megismerje a gyerekei gondolatait, érzéseit, és ők is nyitottabbá váltak.

Ahogy teltek a hetek, hónapok, Laura látni kezdte az imádság gyümölcseit. Bence, bár még mindig szerette a telefonját, nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá vált. Kezdett önállóan gondolkodni, kérdéseket feltenni az életről, hűségről és az erkölcsről. Csenge pedig, a kis álmodozó, érzékenyebbé és figyelmesebbé vált mások iránt. Az otthon légköre is megváltozott. Nem múlt el minden probléma, de a családtagjai közelebb kerültek egymáshoz és Istenhez. A konfliktusok kezelése is könnyebbé vált, mert az imádság révén mindannyian megtanultak bocsánatot kérni és megbocsátani. Az édesanya imája sorsdöntő szerepet játszhat. A világ változik, a technológia fejlődik, de az alapvető emberi értékek és a szülő-gyermek kapcsolat lényege változatlan marad. Az imádság nem egy varázspálca, amely eltüntet minden nehézséget, hanem egy belső iránytű, amely segít navigálni a modern élet viharos tengerén, és reményt ad a jövőnkre nézve.

maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 6. és 7. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természetellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Tornya, vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az Isten tagadás és az önistenítés eszközeként használni. Figyelmeztetve. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használ őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Élményszerűen ismerkedtek a Bibliával. Napközi tábor a Taktabályi Református Egyházközségben. A taktabályi gyermekek számára szervezett nyári tábor célja az volt, hogy a résztvevők élményszerű módon ismerkedjenek meg a Biblia tanításaival, miközben biztonságos

0: Nabukodonozor tevékenységét és elképzeléseit. Egy nemrég megjelent tanulmány két égetett anyaghengert vizsgált. Az égírásos hengerek tanúskodnak Nabukodonozor erőfeszítéseiről, hogy helyreállítsa a hatalmas élményt. Az írások arról a tágabb világról is szólnak, amelyből a Biblia monoteista istensége kialakult. Az Ószövetség hamis bálványoknak ítéli a babiloni isteneket, és szemben áll Nabukodonozor egész kozmológiájával. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható, déli szél és 27-36 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: Ki az a bölcs ember, aki ezt megérti és hirdetni tudja, amit az Úr szája kijelentett neki? Miért vész el az ország? Miért ég ki, mint a puszta, ahol senki sem jár? Megmondta az Úr, mivel elhagyták tanításomat, amelyet én adtam nekik, nem hallgattak szavamra, és nem aszerint éltek, hanem megáltalkodott szívvel követték a bálokat, amire elődeik tanították őket, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Ürömmel etettem meg ezt a népet, és méreggel itatom meg. Szétszorom őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek sem ők, sem elődeik, és fegyvert küldök a nyomukba, amíg csak meg nem semmisítem őket. Ezt mondja a seregek ura. Gondoskodjatok sírató asszonyokról, hívjátok őket, hogy jöjjenek. Üzenjetek a siratáshoz értőknek, jöjjenek ide. Sietve kezdjenek siratni minket, a mi szemünk is lábadjon könnybe, a mi szemünkből is omoljanak a könnyek, mert sirató ének hangzik a Sionról. Jaj, hogy elpusztultunk! De nagy szégyen ért bennünket. El kellett hagynunk ezt a földet, feldulták lakóhelyünket. Hallgassatok, asszonyok, az Úr szavára, hogy felfogja fületek, amit ő mond. Tanítsátok lányaitokat sirató énekre, egyik asszony a másikat e gyász énekre. Belépett ablakainkon a halál, bejött palotáinkba, kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről. Beszélj, így szól az Úr. Úgy hever ott az emberek hullája, mint a trágya a mezőn, és mint kéve az arató

mögött, de nem hordja össze senki. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy ért és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Jeremiás könyve, 9. fejezet, 11-től 23.

minden Isten áldásán múlik. Ha két ember szerződést köt egymással, aláírásukkal elismerik, hogy a szerződésből a rájuk vonatkozó részt betartják. Ha nem teszik meg, annak súlyos következményei lehetnek. Az Isten és Izrael között kötött szent szövetség bizonyos értelemben hasonlít egy ilyen szerződéshez. Mindkét oldalon van kötelezettség. Isten megígérte a népnek, hogy megáldja őket és országukat. A nép pedig megígérte, hogy hallgatnak Istenre, és hűek maradnak hozzá. De miközben Isten állja a szavát, mi emberek hajlamosak vagyunk megszegni azt. Így volt ez Izrael esetében is, az emberek elfordultak Istentől, pogány istenekhez imádkoztak, és nem kérdezték többet, hogy mi a jó és mi a rossz. Az, hogy így módon megszegték az Istennel kötött szövetséget, az egész országra pusztító következménnyel járt. Ahol eddig virágzó élet volt, most a halál uralkodik. A termékeny föld sivataggá válik. Ez a hanyatlás jól illusztrálja a keserű igazságot, hogy Isten áldása nélkül önmagában minden összeomlik. Az Istennel való kapcsolat, melyet mi néha hagyunk mellékes dologgá válni, az élet elengedhetetlen alapjának bizonyít.

Uram, megriadok tőle, de tudom, hogy néha muszáj, hogy kicsúszzanak a kezemből a dolgok. Ilyenkor ráébredek, hogy rád van szükségem, mint az életem középpontjára. Bocsásd meg nekem, amikor mellékes dolognak tartottalak az életemben, és vezess, kérlek, újra vissza önmagadhoz. Amen.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Uram, Istenem, köszönöm az ébredés csodáját. Fogadd el hálámat a szívem békéjéért. Kérlek, segíts, hogy ezen a reggelen is, hozzád fordulva, a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatokra. Add, hogy ma is megfelelően tudjak dönteni, hogy munkámban, otthonomban, kedveseim körében jól gyümölcsöztessem tőled kapott tehetségemet, eddigi életem tapasztalatait, tanulva hibáimból. Segíts, hogy mindig időt, lehetőséget találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, ismerjem föl benne a te küldöttedet, hiszen mindenki tanítóm lehet, hogy fejlődjem, érjek. Kérlek, tarts távol tőlem a szorongást okozó gondolatokat. Higgyem erősen, hogy azt adod mindenben, amire a leginkább szükségem van. Ámen.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 16-a.
2: 1546-ban Kassa, Eperjes, Kisszeben, Bártfa és Lőcse evangélikus lelkészei zsinatot tartottak. Megválasztották az első egyházmegyei esperest, Radácsi Mihályt. Első Ferdinánd levélben reagált, elfogadhatatlannak tartotta, hogy az egyház püspöki hivatalának a hatáskörét bitorolja, prédikátorokat nevez ki, presbitereket ordinál. Ám végül a helyén maradhatott, hűlelki szolgálatban. Esperessége idején került sor a továbbiakban az 1560, 63 és 64. évi zsinatokra. Nyomtatott művek nem maradtak fönn Radácsi Mihálytól, de számos kéziratos munkáról tudunk, közöttük hitvitázó iratokról, elmélkedésekről, szentírás magyarázatról és imakönyvéről, több imáját még a 18. században is imádkozták.
1: Weiner Pál sorsa különösen alakult. Kanonok volt Laibachban, ahonnan a reformációhoz hajlása miatt elűzték. Nagyszebenben talált menedéket, hol hitsorsosokra lelt. 1549-ben prédikátor, 1552-ben első pap lett. Az erdélyi szász luteránusok a püspöküknek őt választották meg. Egy évvel később, 1554-ben elhunyt.
2: Alsó és Felső Baranya megyékben Szegedi István és hű tanítványa Skarica Máté reformátori működése folytán alakult a reformált szuperintendencia, melynek mintegy 40 lelkésze Veres Marti Illyés püspök elnöklete alatt tartotta 1576. évi augusztus 16. és 17. napján a hercegszőlősi zsinatot. Itt szerkesztették és írták alá a hercegszőlősi kánonokat. Tóth Ferenc az 1820-as években írta róluk. Ezek az úgynevezett Majores kánonesből vannak kisummázva, és mivel a rendre és fenyítékre nézve ma is hasznavehető rendeléseket tettek, ez az oka, hogy még a köveskúti, soproni és pápai, sőt még a komjáti kánonoknak is fundamentumává ezek tétettek.
1: Siklósi Miklós marosi református lelkész, aki a latin nyelven készült 1576-os évi hercegszőlősi kánonok artikulusait, még a zsinat idejében magyarra fordította a következő címmel. Az Alsó és Felső Baranyában való eklézsiáknak artikulusai, melyek hercegszőlősön irattanak 40 prédikátorok jelön voltában, melyeket mindnyájan jóvá hattanak. Siklósi Miklós jelen volt Szigetvár 1566-os ostrománál. Ő írta Zrínyi Miklós epitáfiumát, sírversét, a De Szigetho Hungarie Propugnáculu című kiadványában.
2: Balczó András, a Nemzet sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, az öttusa sport történetének legnagyobb alakja 1938. augusztus 16-án született. Másfél éves volt, amikor evangélikus lelkész édesapját Nyíregyházára helyezték át, így itt töltötte gyermekkorát. 1957-ben már három tusa országos bajnok volt. Egy év múlva a világbajnokságon 6. helyezést ért el, a következőn már ezüstérmet. Tehetsége hihetetlen akaraterővel párosult. Számtalan öttusa eredménye közül csupán a következőket soroljuk. 1960-ban Rómában az olimpiai bajnokcsapat tagja, 63-ban, 65-ben, 66-ban, 67-ben és 69-ben egyéni világbajnok. Az 1968-as mexikói olimpián a győztes csapat tagja, egyéniben ezüstérmes. A 72-es müncheni olimpia egyéni bajnoka, csapatban második. Pályafutásáról 1976-ban Kósa Ferenc Küldetés címmel hatalmas sikerű, máig népszerű filmet készített. Balczó András hiteles vallomásából egy nemes gondolat. Ha valaki azt képzeli, hogy Isten nélkül is meg tudja oldani az életét, hogy a céljai elérése majd boldogítja, nagyon téved. A boldogság nem függ a sikerességtől. A nem nyerés félelme állandóan gátolja az örömérzetet.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 17. vers.

Krisztus még 12 esztendős volt, amikor a korabeli szokások szerint szüleivel és rokonaival Jeruzsálembe ment a húsvét ünnepére. A szülei már hazafelé tartottak, amikor észrevették, hogy fiúk nincs velük. Addig azt gondolták, hogy valamelyik rokonnal van, vagy a többi utitársal együtt jön. Kétségbe esve kezdték keresni. Mikor megtalálták, tudod, hol volt? 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült. Hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki csak hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.

0: Jézus, Isten fia. Folyamatos ima kapcsolatban állt mennyei atyával, és tőle kért vezetést, tanácsot és útmutatást. Ezért különösen sokat foglalkozott már ilyen fiatalon is az ószövetségi iratokkal, a messiási proféciákkal, és magába szívta a, ma úgy mondanánk, hogy teológiai doktorok tanítását, hogy minél többet tudjon meg atyáról és a saját küldetéséről. Te is kezded keresni a helyed a világban? Ez nem is olyan egyszerű. Talán van benned ezzel kapcsolatban egy kis zűrzavar. Isten Salamonon keresztül azt tanácsolja, hogy vésd jól a szívedbe, amire tanít. Fogadd meg a tanácsait. Így lassan kitisztul a kép. Segít fejlődni, majd végül te is megtalálod a saját utadat.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Ne dicsekedjünk önmagunkkal.
1: A mai ige Jerémiás 9:24. Hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr. Gondolatok az igéről. Semmi helye a saját érdemeinkkel való kérkedésnek. A parancs nem így hangzik, aki dicsekszik, önmagában dicsekedjen, hanem Istenben. Így nincs lehetőség arra, hogy az emberek maguknak nyilvánítsák a dicsőséget. Minden áldást, amit csak élveznek, minden képességért, amellyel rendelkeznek, Krisztus kegyelmének adósai. Senkinek sem szabadna felmagasztalnia magát, ha bölcsességre vagy igaz életre tesz szert. Akik a legmélyebb tapasztalatra tettek szert Istennel, azok állnak a legmesszebb a büszkeségtől és az önigazultságtól. Szerényen bélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Amikor szemünket a mennyre szegezzük, és világosan látjuk Krisztus jellemét, föl fogjuk magasztalni az Úristent a mi szívünkben. Mikor az ember megismeri a megváltó történetét, súlyos hibákat fedez fel önmagában. Oly nagy a Krisztustól való különbözősége, hogy alapos változások szükségességét látja életében. Azzal a kívánsággal kutat tovább, hogy hasonlóvá váljék csodálatos példaképéhez. Meglátja a szeretet mestere tekintetét, lelkületét. Szemlélés által az ő képmására változik el. Nem azzal utánozzuk Jézus életét, ha elfordulunk tőle, hanem ha róla beszélünk, ha tökéletességéről gondolkodunk, ha finomítani igyekszünk szokásainkat, és magasztossá tenni jellemünket. Ha a hit és szeretet, valamint komoly, kitartó igyekezet által próbáljuk megközelíteni a tökéletes példaképet. Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által mi is átvesszük alaposan tanulmányozott jellemének erényeit, s megtelítődünk az ő oly igen csodált lelkületével. Jézus lesz számunkra 10 000 közül is legfőbb, a mindenestől kívánatos. Énekek éneke 5, 10-től 16-ig.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Találkozz velem a kora reggeli ragyogásban. Izgatottan várok rád. Ennek a velem töltött, megszentelt időnek a csendjében megújítom az erődet, és átjár a békességem. Amíg mások a másik oldalukra fordulnak az ágyban még egy kicsiny alvásért, vagy feszülten a legfrissebb híreket hallgatják, te a világ mindenség teremtőjével vagy szeretet közösségben. Erős vágyat ébresztettem a szívedben, hogy megismerj engem. Ez a vágyakozás belőlem ered, bár most már benned is fényesen lobog. Amikor szeretet hívásomra, arcom keresésével reagálsz, mindketten áldást nyerünk. Mély titok ez. Inkább a gyönyörűséged a célja, nem pedig az, hogy megértsd. Én nem egy morcos Isten vagyok, aki helyteleníti az örömöt. Gyönyörködöm, ha örömed leled mindabban, ami igaz, nemes, helyes, tiszta, kedves és dicséretre méltó. Ezeken a dolgokon gondolkozz, és fényem napról napra tündöklőbben ragyog benned.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 31. vers. 27. Zsoltár, 4. vers. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 12. rész. Ezékiel jelképesen ábrázolja a fogságot. Azután így szólt az Úr igéje. Emberfia, engedetlen nép között laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, mégsem látnak. Van fülük, hogy halljanak, mégsem hallanak, mert engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, készíts egy fogolynak való batyut, és készülj fogságba nappal a szemük láttára, majd indulj el a lakóhelyedről egy másik helyre a szemük láttára. Talán most látni fognak, bár engedetlen nép ez. A batyut, amely olyan, mint a foglyoké, nappal vitt ki a szemük láttára, de te este menj ki a szemük láttára, ahogy fogságba szoktak menni. Szemük láttára törd át a falat, és azon át vidd ki azt. Szemük láttára vedd a válladra, sötétben vidd el, arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert intőjellé teszlek téged Izrael háza számára. Úgy tettem azért, ahogy megparancsolta nekem. Nappal kivittem a batyút, amely olyan volt, mint a foglyoké, este pedig áttörtem kezemmel a falat, a sötétben kivittem a batyút, és vállamra vettem a szemük láttára. Másnap reggel így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ugye megkérdezte tőled Izrael háza, ez az engedetlen nép, hogy mit csinálsz? Mondd nekik, ezt mondja az én Uram, az Úr. Ez a fenyegető jövendőlés Jeruzsálem fejedelmének és Izrael egész házának szól, akik ott élnek. Mondd, én intőjel vagyok számotokra. Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük, mint rabok mennek a fogságba. A fejedelem, aki közöttük van, terhet vesz a vállára, és sötétben megy el. Áttörik a falat, azon vezetik ki. Arcát eltakarja, hogy ne is lássa szeme a földet. Hálómat kifeszítem ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, a káldeusok országába, de azt már nem fogja látni, ott kell majd meghalnia. Segítőit pedig és egész csapatát, akik csak körülötte vannak, széjjel szúrom mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor szétszélesztem őket a népek között, és szerte szúrom őket az országokba. De meghagyok közülük néhány embert a fegyver, éhínség és dögvész után, hogy elbeszélhessék utálatos dolgaikat a népek között, amelyek közé kerülnek. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, remegve edd a kenyeredet, reszketve és aggódva igyed a vizedet. Az ország népéhez pedig így szólj. Ezt mondja az én Uram az Úr Jeruzsálem lakóiról, Izrael földjéről. Aggódva eszik majd kenyerüket, és borzadva isszák vizüket, mert mindenestől pusztaságá válik az ország a benne lakók erőszakos tettei miatt. A lakott városok romba dőlnek, és az ország pusztaságá válik. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Közel van az ítélet. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Telnek múlnak a napok, de nem teljesült semmi a sok látomásból. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Véget vetek ennek a szóbeszédnek, nem példálóznak így többé Izraelben. Ezt hirdesd nekik, közeledik már az idő, amikor valóra válik minden látomás. Akkor nem lesz többé hiába való látomás és hízelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te engedetlen nép, akkor azt még akkor valóra is váltom. Így szól az én Uram, az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Izrael háza ezt mondja. Az a látomás, amelyet ez az ember lát, csak később fog beteljesedni. Ő a távoli jövőről prófétál. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 12. rész. Ezékiel proféta szolgálata szinte ugyanarra az időszakra esik, mint Dániel profétáé. Mindketten a babiloni fogság idején tevékenykedtek. Míg Dániel államférfiként a babiloni udvarban maradt, Ezékiel a száműzöttek között élt és közvetítette Isten üzeneteit. Ebben a fejezetben a próféta bemutatja Isten üzenetét, figyelemfölkeltő, drámai üzenetét, amelynek célja a gondolkodásra serkentés és az üzenet jelentőségének fölismertetése. A zsidók közelgő végzetét láthatjuk még Júdában, és Sedékiás király elfogatása áll a látomás középpontjában. Ez a prófétai üzenet, mint máskor is, a nép intésére adatott, hogy fölkészítse őket, ne utasítsák el Isten üzeneteit. Miközben Ezékiel Babilonban figyelmezteti a foglyokat, Jerémiás otthon Júdában adja át az üzeneteket Sedékiás királynak, miszerint a babiloniak eljönnek és lerombolják Jeruzsálemet. Ezékiel próféta az izraeliták lázadó természete miatt használja a drámai bemutatás módszerét. Elérték azt a pontot, amikor hiába van szemük, nem látnak, van fülük, mégsem hallanak. Elveszítették erkölcsi érzékenységüket Isten figyelmeztető üzeneteivel szemben. A próféta ábrázolása tökéletesen beteljesedett, amikor Sedékiás király Riblában egy falba vájt nyíláson át próbált éjszaka elmenekülni, és Nabukodonozor király megvakítatta. Bár ilyen kegyetlen sors várt Sedékiásra a babiloniak kezében, Isten kegyelme életben hagyta őt, és ahogy Jeremiás megígérte, békében halt meg, és nem kard által, ahogyan írva áll, a Jeremiás 34:4-5-ben. Sedékiás elfogása után a zsidók nagy része szétszóródott más népek közé. Viszonylag kevesen menekültek meg a fegyverek, az éhínség és a dökhalál elől, ami Jeruzsálemre következett. Ezáltal a nemzetek jobban megismerhetik Izrael istenét. Mindig van esély a maradék számára, akik hűségesek maradnak Istenhez, hogy megmeneküljenek a büntetéstől, és bemutassák a világnak Isten szeretetét. Az Ezékiel által átadott figyelmeztető üzenet bizonytalanságot és félelmet keltett a fogságban élő izraelitákban. Megdöbbentette őket, és teljesen elveszítették a reményt. Egyesek azt mondták, hogy a próféta szavai csak sokára teljesednek majd, vagy hogy az egész látomás téves. Isten azonban Ezékielen keresztül kijelentette, hogy a várható események bizonyosan bekövetkeznek, és a hamis üzeneteket prédikálók sem akadályozhatják azt meg. Izrael házának bukása bizonyos volt, gonoszságuk miatt, és mert nem hittek az igazi próféták Jeremiás és Ezékiel üzeneteinek, hanem inkább hagyták magukat a hamis prófétáktól megtéveszteni. Ebben a fejezetben láthatjuk, hogy Isten ismételten többször is figyelmezteti népét a közelgő ítéletre, arra, hogy az ő szava bizonyosan beteljesedik. Milyen tragikus látni, hogy Isten választott népe még az ítélet és a babiloniak közelgő visszatérése ellenére sem fordul vissza Istenhez. A gonosz mindig megpróbálja hamis üzenetekkel megsemmisíteni Isten üzenetét, amiket szívesebben hallanak, és könnyen elfogadnak az emberek. Ha mi, mint Isten végső maradéka, nem keményítjük meg szívünket, mint a régi Izrael, hanem megszívlelve Isten üzeneteit, a mindennapi életünkben alkalmazzuk őket, akkor teljesíthetjük a feladatot, hogy az evangéliumot az egész világgal megosszuk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Isten bizonyára nem cselekszi gonoszságot. A mindenható el nem ferdíti az igazságot. Bizony az Istenhez így illik szólni. Amit át nem látok, arra te taníts meg engem. Jobb könyve 34. fejezet, 12. vers, valamint a 31. és 32. vers. Sok embert elbizonytalanít, hogy nem találnak választ a bűn eredetére és okára. Látják a gonoszság munkáját és annak rettenetes következményeit, a szenvedést, a pusztulást, és azt kérdezik, hogy miként lehetséges mindez annak a lénynek az uralma alatt, akinek a bölcsessége, a hatalma és szeretete végtelen. Oly titok ez számunkra, amelyre nem találni magyarázatot. Bizonytalanságuk és kételkedésük megvakítja őket, ezért nem veszik észre az Isten igéjében világosan kinyilatkoztatott és az üdvösség szempontjából nélkülözhetetlen igazságokat. Vannak olyanok is, akik kérdezősködéseik során azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást a problémáikra, és mivel hajlanak a kételkedésre és az akadékoskodásra, ezt hozzák fel indokul Isten igéjének elvetésére. Lehetetlen olyan magyarázatot találni a bűn eredetére, ami megindokolná a létezését. Ugyanakkor eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind pedig a végleges eltörléséről, ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít világosabban a Szentírás, mint azt, hogy Isten nem felelős a bűn létrejöttéért. Nem vonta vissza önkényesen a kegyelmét, nem volt hiba a kormányzatában, ami okot adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó. Nem lehet megindokolni létrejöttét. Titokzatos és érthetetlen a keletkezése. Ha mentegetnénk, ez egyenlő lenne az igazolásával. Ha mentséget találhatnánk rá, vagy meg tudnánk okolni a létezését, akkor megszűnne bűn lenni. Isten igéjében található az egyetlen világos meghatározás a bűnről. A bűn pedig a törvénytelenség. János első levele, 3. fejezet, 4. vers. Egy olyan elvnek a testetöltése, amely harcban áll Isten kormányzatának az alapelvével, a szeretet nagy törvényével.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mi az emberség? Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, mások is élnek a földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Szabó Magda.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A küzdelemben rejlő áldás. Harcold meg a hit nemes harcát, amelyre elhívattál. Pál első levele Timóteushoz, 6. fejezet, 12. vers. Azzal, hogy átadod Krisztusnak az életed, átállsz a másik oldalra, és egyszerre három dologgal is szemben találod magad. Először a világgal, annak nyomását, értékrendjét és programját is beleértve. Másodszor a testtel, s annak késztetéseivel és gyengeségeivel. Valamint az ördöggel, aki el akar pusztítani. Isten azonban sosem enged bennünket olyan harcba, amelyben ne győzhetnénk, sőt áldásunkra is lehet az örökös küzdelem. Először, szüntelen éberségre tanít. Delila alvás közben vágta le Sámson haját, ezzel megfosztva őt az erejétől. A konkolyt is akkor vetette el az ellenség a búza közé, amikor a szolgák aludtak, és ezzel tönkretette a termést. Másodszor, a lelki fejlődés jele. Amikor Izrael bement az ígéret földjére, 31 királyt és 7 nemzetet kellett legyőzniük, az óriásokról nem is beszélve. Egyenként kellett bevenniük a városokat és megküzdeniük az ellenséggel. Így járja végig Jézus is az életedben azokat a területeket, amelyeket még nem adtál át neki, miután az életed ura lett. Némelyik nehezebben adja meg magát, ezekért keményebb és hosszabb csatákat kell vívnia. Ugye pontosan tudod, melyekről van szó. Ne csüggedj azonban, Isten nem mond le rólad. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára. Pál levele a Filippiekhez, első fejezet, 6. vers. Harmadszor, az Isten előtti értékességet bizonyítéka. Mag vagy, aki termést hozhat Isten országának, ezért is vett célba téged a sátán. Azt az állagot akarja megszerezni, amelyet Isten helyezett el benned. Harcolt hát tovább a hit nemes harcát, abban a tudatban, hogy az Úr kegyelme által győzni fogsz.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával, ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 230-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abu Dal Jordán király irány elveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában, több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot

0: biztonság kövesse. Legyen öröm az iskolakezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott tanszereszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest-Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Gyakorold az Istentől kapott hatalmadat.

A megváltó ezekkel a szavakkal szólt rá a kafarnaumi zsinagógában a tisztátalan lélekre. Az ördög azonnal engedelmeskedett. Kiment az emberből anélkül, hogy ártott volna neki. A jelenlevőket félelem szállta meg, és csodálkoztak a hatalommal teljes tanításon és szolgálaton.

Jézus nevének erejével mi is parancsolhatunk a sátánnak. Nem kell tehetetlenül tűrnünk, hogy az ördög tönkre tegye az életünket, a kapcsolatainkat. Lépjünk fel ellene a Krisztustól kapott hatalommal. Hiszen az Úr ezt ígérte nekünk. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem. Sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek. Egy másik helyen pedig a Szentírásban ezt olvashatjuk. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.

Ugyanaz az erő áll a te rendelkezésedre is, mint ami Jézus rendelkezésére állt. Ezért gyakorold az Istentől kapott hatalmadat, hogy a menny ereje mögé tudjon állni, melletted legyen, és cselekedjen az életedben. Engedelmeskedj tehát Istennek, az ördögnek pedig állj ellen, és futni fog tőled. Nem azt mondja itt az ige, hogy kérj meg valakit, hogy helyetted ellenálljon. Azt sem mondja, hogy kérd meg Jézust, hogy dorgálja meg az ördögöt. Arra buzdít, hogy te állj ellen neki, és ő elfut előled. A démonok nem tőled félnek, hanem attól, akit képviselsz. Amikor Jézus nevében parancsolsz nekik, akkor el fognak menekülni. Nincs más választásuk, hiszen nem uralkodhatnak egy újjászületett, Isten akaratában járó hívő életében. Így imádkozhatsz. Távozz tőlem, Sátán, Jézus nevében. A keresztövéhez küldelek. Menj az örök kárhozatra. Nincs többé hatalmat felettem. Krisztus az én Uram és megváltom. Ő az én szabadítom. Benne bízom, és hozzá kötöm az életemet. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 16-a. Galatákhoz írt levél második fejezet 15-17. Versig. Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Szó sincs róla. Pál egy verssel korábban így ír. Mi, akik zsidónak születtünk. Egy zsidó ember Istennel való kapcsolatát erőteljesen meghatározták a tettei. Hogyha Isten tetszésére szeretett volna élni, akkor voltak elvárások, amelyeknek meg kellett felelnie. Tudta, hogy évente hányszor kellene elmennie Jeruzsálembe a templomba. Tudta, hogy mik azok a rendelkezések, amelyeket népe tanítói törvényi szintre emeltek az évek során. És végül ott volt a 10 parancsolat, amelyet még Mózesen keresztül kaptak, mint a kiválasztott nép gyermekei. Betartani, megtartani, megcselekedni. Csak hogy kedvesek legyenek Isten előtt. Mi baptisták jól ismerjük a reformáció gondolatát. Egyedül hit által. Mégis az életünk, mintha mást tükrözne. Mintha a hitünk mellett még valamire szükség lenne, hogy Isten jó szemmel nézzen ránk. Jön a sátán, és elültet gondolatokat az elménkbe. Még nem szolgálsz eleget. Még nem vagy elég jó, még nem olvasol elég Bibliát, még nem térítetted meg a családodat, barátaidat. És megpróbálja elhitetni veled, hogy Isten csak akkor fog szeretni, értékelni, elfogadni, ha ezeket megteszed. Állj ellene, utasítsd el, ne hidd neki, hiszen Isten szeret, és az ő szeretete fog megújítani. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai elhitatott John Robbins írta Floridából, az Egyesült Államokból. Mászni és látni. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járatni engem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 19. verse. Mindig is szerettem volna látni Machu Picchu ősi régészeti lelőhelyét Peruban. Amikor egyik barátom megkérdezte, csatlakoznék-e hozzá egy útra, azonnal igent mondtam. Azt javasolta, hogy az Inka ösvényen gyalogosan közelítsük meg a helyszínt. Persze, ebbe is beleegyeztem, nem tudva, milyen nehéz lesz még rövid távokat is gyalogolni azon a magasságon. Amikor felértünk a Machu Picchu fölötti hegyre, éjszakára letáboroztunk. Nagyon hideg volt, minden ruhánkat fel kellett vennünk, hogy ne fázzunk. A hideget azonban megérte elviselni, mert csodálatos látvány fogadott bennünket. Elénk tárult a tejút és a délkeresztje csillagkép is. Amikor először pillantottam meg a délkeresztje csillagképet, bizonyosság töltött el. Isten mindig jelen van. Mert a csillagok mindig is ott voltak, de addig az éjszakáig valahogy nem tudtam értékelni őket. Egy csodálatos Istent szolgálnunk, aki mindig velünk van, még akkor is, amikor nem vagyunk tudatában jelenlétének. Így bízhatunk, és hihetünk benne anélkül, hogy őt magát látnunk kellene. Köszönjük Istenünk az új tapasztalatokat, amelyek feltárják előttünk teremtése csodáit. Amen. Napi gondolat: a teremtés segít megtapasztalni Istennek a jelenlétét. Imádkozzunk a túrázókért és a táborozókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

akarom. Fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad, valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a róna semlegon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerotladik, mit tengerbe visznek mély folyók. És legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész.

Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

0: Ki az én fele barátom?
1: Jézus válaszai. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 29. versében ezt olvassuk. Azonban ő így szólt Jézushoz: de ki az én fele barátom? Gondolatok az ígéről. Az izraelitáknál vég nélküli vitákhoz vezetett ez a kérdés. Ki az én fele barátom? A samaritánusokkal és a pogányokkal kapcsolatban nem volt kételjük, őket idegennek és ellenségeiknek tekintették. Azonban hol a határ? A saját népünk esetében a társadalom különböző osztályai között. Erre a kérdésre Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt, bemutatta, hogy nem csak az a fele barátunk, aki ugyanahhoz az egyházhoz tartozik, ugyanazt a hitet vallja, mint mi. Megváltónk nem különböztet meg bennünket a bőrszín vagy a társadalmi osztály alapján. Fele barátunk mindenki, aki Isten tulajdona. Nem csak a barátaink és a közeli ismerőseink a fele barátaink. Az egész emberi család minden tagja a fele barátunk. Mindaz, aki hiányt szenved valamiben, a fele barátunk. Tegyünk jót mindenkivel, különösen a hitünk családjához tartozókkal. Mutassuk be a világ előtt, hogy mit jelent Isten törvényének a megtartása. Isten alkalmat ad az embereknek, hogy megmutassák, szeretik-e fele barátaikat. Szeressük Teremtőnket és törvényét mindenek felett, fele barátainkat pedig úgy, mint önmagunkat.

0: televízió függőség.
1: A test lámpása a szem. Ha pedig a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Máté evangélium a 6. fejezet 22. vers. A televízió az egyik olyan készülék, amelyet az emberek a leghosszabb ideig néznek. Átlagosan az európaiak hetente körülbelül 18 órát, az amerikaiak pedig körülbelül 28 órát töltenek a tévé előtt. Más országokban az emberek kevesebbet néznek tévét, de az általános tendencia az, hogy túl sokat nézünk tévét. A televíziós műsorok a számítógép és az internet megjelenése előtt a világ első számú szórakozási formáját jelentették. A legtöbb néző több időt tölt a tévénézéssel, mint az olvasással, játékkal, sportolással, kulturális tevékenységekkel, vagy a családdal való együttléttel. A tévézéssel kapcsolatban számos negatív hatást azonosítottak. Ez elősegíti az erőszakot, a szexuális életben a partnerek válogatás nélküli, gyakori válogatását, érzelmi elköteleződés és tartós kapcsolat nélkül, a passzivitást, és akadályozza a fizikai aktivitást. Elősegíti a felszínes vagy akár erkölcstelen értékeket. A reklámok veszélyesek a gyermekek és a felnőttek számára. A nagyon komplex képi technikák használata arra ösztönzi a nézőt, hogy szinte ellenállhatatlan módon nézze meg a bemutatott anyagokat. Minden esetre a televízió hatalmas mennyiségű időt lop el. Igaz, hogy a televízió néha oktató műsorokat sugároz, hasznos híreket közvetít, vagy akár erkölcsi értékeket is népszerűsít, de az ilyen tartalom elenyésző a többi szokásos tartalomhoz képest. De még így is van egy másik nagy kockázat. A függőség. A leendő függő elkezd tévét nézni, hogy kikapcsolódjon, és anélkül, hogy észrevenné, egyre több időt tölt ezzel. Túlzott érdeklődést fejleszt ki bizonyos műsorok iránt. Szappanoperák, hírek, sport, játékok, filmek, vagy bármi más. Úgy érzi, hogy többet kell nézni, hogy jobban érezze magát. Nagyon nehéz neki kikapcsolni a tévét. Amikor nem tévézik, az elméje ugyanazokra a műsorokra koncentrál, amelyek összefonódnak a képzeletében. Egy bizonyos ponton rájön, hogy probléma van, és megpróbál határt szabni, de nem sikerül, és bűntudatot kezd érezni a visszaesések miatt. Ezek már a függőség tünetei. Ennek eredményeként az élete bonyolultabbá válik, ami kihat a családjával, barátaival, munkatársaival és kollégáival való kapcsolataira. Egyesek gyorsabban esnek ebbe a szokásba, mint mások. Gondold át az erősségeidet és gyengeségeidet, és fordulj Istenhez, hogy bölcsességet kérj tőle, hogy döntést tudj hozni a mindennapi rutinodban, beleértve a tévézésre fordított időt is. Ha hajlamos vagy bármilyen típusú függőségre, akkor valószínűleg bizonyos dolgokat teljesen el kell kerülnöd az evangélium tanácsát követve. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vetted el a gyehenna tüzére. Máté evangélium a 18. fejezet 9. vers.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 16-án a következő igék szólnak hozzánk. Az Ószövetségből Ézsajás próféta könyvének 60. fejezetéből, a 10. versből olvasom az igét. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Az új szövetségi ige Pál apostol első tesszalonikai levele 5. fejezetének 9. versében olvasható. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Miért haragszik rám az Isten? Sokszor hallottam már ezt a kérdést olyanok szájából, akik valamilyen megpróbáltatáson vagy nehézségen mentek keresztül. Isten azonban nem így működik. A minket érő rossz dolgok nem feltétlenül a bűneinkre adott válaszreakciók, bár a Bibliában erre is találhatunk bőséggel példát. Több olyan történet van, amikor egy konkrét bűnre konkrét büntetéssel válaszol az Úr. De ha ez törvényszerűség lenne, akkor itt kőkövön nem maradna, hiszen nincs igaz ember az Isten előtt, ahogy Pál apostol is írja. Mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. A bűn útja a mi személyes döntésünk, hiszen Isten megismertette velünk parancsolatait és akaratát. Mi viszont szabad akaratunkból választjuk minduntalan a rosszat. Tehát önként szakadunk el Istentől, önként rendeljük magunkat a haragra, ismerve a lázadás következményét, amely nem más, mint az örök kárhozat. Isten szeretete azonban felülemelkedik mindezeken, felülemelkedik az emberi logikán. Bár bűnös életünk következménye egyértelmű lenne, ő mégsem a haragra rendelt minket, hanem szeretetből úgy határozott, hogy az üdvösséget adja nekünk Jézus Krisztus által. Ez az ige arra biztat minket, hogy hálával és örömmel induljunk neki a mai napnak is, hiszen Isten megváltoztatta az életünk végső kifutását. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, a Te szereteted gyógyító és sorsfordító, mi az örök kárhozat felé szaladunk, de Te megváltoztatod életünk célját és végkimenetelét, mert szeretsz minket és üdvösségünket akarod. Kérlek, add, hogy a mai napon újból felismerjem a Te kegyelmedet, hogy hálával és örvendezéssel telhessen meg a szívem, és reménységem újból teljes legyen. Amen. Bence Győző áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által.

Laura a kávés csészéje fölött ülve, a reggeli nap első sugarainál elgondolkozott a napja kihívásain. Gyermekeire nézett. A kamasz Bencére, aki a mobiltelefonjába merülve már most digitális benszülött volt. És a kis Csengére, aki a földön ült és fantázia világában a rajzfilmek hatására egy képzeletbeli póni hátán lovagolt. Laura szívét szorongás fogta el. A modern világ zajos volt, tele figyelem eltereléssel, és néha úgy érezte, elveszett a gyerekek nevelésével kapcsolatos tanácsok áradatában.

Laura a nagymamájától a gyermeknevelés isteni alapjairól tanult. Az ima az a kulcs, amely megnyitja Isten szívét, és hogy a szülőnek a legnagyobb munkája, hogy gyermekeit Isten félelmében nevelje. Az édesanyja felismerte, hogy a kihívások mások lettek. De az alapvető emberi szükségletek és Istennek a gyermekei iránti szeretete változatlan maradt. A mai világban a figyelem elterelése az egyik legnagyobb akadály. A képernyők, az online játékok, a közösségi média állandóan bombázza a gyerekeket, és nehéz csendre, elmélyülésre tanítani őket. De Laura tudta, hogy az imádság pont ezt az elmélyülést hozza el. Úgy döntött, hogy csendes forradalmat indít az otthonában.

Először is minden nap szánt egy kis időt arra, hogy egyedül imádkozzon a gyermekeiért. Nem feltétlenül hosszú, elmondott imák voltak ezek, hanem inkább szívből jövő fohászok, melyekben Isten bölcsességét kérte, hogy ő vezesse a nevelésében. Imádkozott azért, hogy a gyerekei megkülönböztessék a jót a rossztól, hogy legyen bennük empátia, és hogy találják meg a saját belső békéjüket ebben a rohanó világban.

ezután bevezette az esti családi imát. Kezdetben Bence fanyalogva ült le, de Laura nem adta fel. Néha csak egy rövid igeverset olvasott fel, néha csak annyit mondtak együtt, hogy Uram, köszönjük a napot. A lényeg az volt, hogy rendszerességet és összetartozás érzését teremtse meg. Lassan, de biztosan Bence is elkezdett egy-egy gondolatot megosztani, Csenge pedig boldogan mesélt a napi kalandjairól.

Az anyuka azt is megpróbálta, hogy heti egy napot digitális méregtelenítési napnak nyilvánítsanak. Ezen a napon nem használtak semmilyen elektronikus eszközt, hanem inkább társasjátékoztak, kirándultak, vagy egyszerűen csak beszélgettek. Ez eleinte kihívást jelentett, de rájöttek, hogy mennyire hiányzott nekik a valódi, személyes kommunikáció. Ezek a pillanatok lehetőséget adtak Laurának arra, hogy mélyebben megismerje a gyerekei gondolatait, érzéseit, és ők is nyitottabbá váltak.

Ahogy teltek a hetek, hónapok, Laura látni kezdte az imádság gyümölcseit. Bence, bár még mindig szerette a telefonját, nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá vált. Kezdett önállóan gondolkodni, kérdéseket feltenni az életről, hűségről és az erkölcsről. Csenge pedig, a kis álmodozó, érzékenyebbé és figyelmesebbé vált mások iránt. Az otthon légköre is megváltozott. Nem múlt el minden probléma, de a családtagjai közelebb kerültek egymáshoz és Istenhez. A konfliktusok kezelése is könnyebbé vált, mert az imádság révén mindannyian megtanultak bocsánatot kérni és megbocsátani. Az édesanya imája sorsdöntő szerepet játszhat. A világ változik, a technológia fejlődik, de az alapvető emberi értékek és a szülő-gyermek kapcsolat lényege változatlan marad. Az imádság nem egy varázspálca, amely eltüntet minden nehézséget, hanem egy belső iránytű, amely segít navigálni a modern élet viharos tengerén, és reményt ad a jövőnkre nézve.

maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 6. és 7. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Hontalan Állatok Világnapja. A Hontalan Állatok Világnapját 1992 óta tartják meg, a kezdeményezés az Egyesült Államokból indult. Eredetileg minden év augusztusának harmadik szombatján rendezték meg, később augusztus 16-ára tették át a világnapot, amelynek célja a közvélemény és a hatóságok figyelmének felhívása a kérdésre és annak megoldatlanságára. A kóbor állatok menhelyen való elhelyezkedésére, a menhelyekről történő örökbefogadás fontosságára, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozására. Az otthonból elkóborolt vagy kidobott kutyákat befogásuk után, ha nem sikerül nekik új gazdát találni, nem egyszer elaltatják. Ezen a napon az állatvédők az ő sorsukra kívánják ráirányítani a társadalom figyelmét, emberségre ébreszteni az emberiséget. Zarándokok ezrei érkezhetnek most a hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Tegnap szombaton és ma vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyontanak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és a kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutatott be. 20 óra után kezdődött az éjszakai virrasztás, és 23 órakor a keresztút. Majd éjféltől szentmisét mutattak be a halottakért. A mai ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a Szatmár-Beregi térséggel, a természeti kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. Iskolakezdés együtt. 2000

0: indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentkezésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 200 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyermekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azok a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretettel köszöntök a mai adásban. Isten azért adta az elménket, hogy használjuk, meg hasznosan használjuk. És az is igaz, hogy amivel megtöltjük az elménket, meg a fejünket, az gondolattá, tetté, valami produktummá fog válni. És nem is kell nagyon ebbe belegondolni, hogy amit beteszünk a fejünkbe, az tényleg meghatároz bennünket, meg befolyásol bennünket. És ma szeretném arról beszélgetnünk, hogy ha Isten ígéről elmélkedünk, vajon ez hogyan hat az elménkre, aztán hogyan hat a gondolatainkra, és indítékainkra, meg a tetteinkre. Úgyhogy szeretném, ha ma ezt beszélnénk át, Márk, hogy mit jelent Isten ígére elmélkedni, mit jelent számunkra a Biblia tanulmányozás, hogyan tanulmányozunk a Bibliát, hogyan elmélkedjünk.
4: Pont a héten hallottam egy nagyon vagány idézetet, ami idevág, ami aláhúzza a Biblia olvasásának, tanulmányozásának a fontosságát. Paul Washer mondta, hogyha tegyük fel, elülítetnének téged, de az annak kitétele, hogy van egy kézikönyv, ami nem tudom, mondjuk ilyen vastag, és azt kell tudjad betéve, akkor a következő 3-4 hónapot biztos azzal töltenéd, hogy azt tanulgatod. Miért? Mert hogyha megtanulod, akkor egy következő szintre lépsz, akkor valamiben jobb leszel, és annak előnye is lesznek. Nos, ugye egyértelmű a példa, mi is ugyanilyenek vagyunk, van egy munkaadunk, Isten, és van egy feladatunk, hogy keresztények legyünk, hogy világítsunk, hogy tanítványokat képezzünk, illetve a saját életünkkel is jól sárfálkodjunk, és minden, amit erről tudni kell, benne van egy kézikönyvben, ami a Biblia, ami ige, szó, lehet többféleképpen is megnevezni, és lehet, hogy sokszor tudunk eszközöket, hogy hogyan tanuljuk, meg tudjuk, hogy kéne tanulmányozni, olvasgatni, de sokszor az hiányzik belőlünk, hogy az igazi motiváció, hogy mégis miért kell ezt tanulmányozni és ezt tenni. Szóval remélem, hogy egy mai beszélgetésből ez is ki fog telni, és lesznek pár jó hasznos tanácsok arra nézve, hogy hogyan tanulmányozzuk az igét.

0: Az nagyon fontos, amit mondta, hogy az elsődleges forrása, ugyan Isten szól hozzánk, az a szava. Vannak azért ilyen késztetések, vagy vágyak, hogy másképp is szóljon, de be kell vallanunk, és ez az elsődleges eszköz, ami rendelkezésünkre áll, a Biblia, amin keresztül szól hozzánk. Viszont az is igaz, hogy hallhatjuk több forrásból is Istennek a szavát. Esetleg ezt megemlíthetnénk, néhány ilyen dolgot, hogy hogyan juthat el Istennek a szava hozzánk, amin elmékelhetünk, amin gondolkozhatunk, amit tanulmányozhatunk.
1: Igen, Bibliát az többféleképpen is, meg az Isten igényt többféleképpen is lehet tanulmányozni. Ugye gyülekezetben is ezért járunk, hogy valaki más által tanulmányozunk Isten igéjét, de emellett nagyon fontos a napi áhítat, hogy mi is naponta olvassuk az Isten igéjét, és átadjuk azt a személyes üzenetet, amit éppen mi megértünk belőle, meg mi tanulunk belőle. Vannak ugye áhítatos könyvek is, különböző prédikációk, tematikus igetanulmányok, és ezek mind nagyon fontosak, de nagyon fontos, hogy a Biblia legyen az alapja az egésznek. Kicsit úgy tudnám ezt elképzelni, mintha a krumplira gondolnék. Ugye ott van a krumpli, ami egy kaja alapanyag, de abból az alapanyagból többféle ételt is lehet készíteni. Lehet krumplipürét, szalmakrumplit, krumplileves, stb. Stb. De ezeknek mind ugyanaz az alapja. De hát én teljesen mellette vagyok, hogy Biblia mellett tanulmányozunk mást is, meg halljunk máshonnan is Istenről, de nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyennek az alapja. Ne az legyen, hogy valami pszichológiai kutatás legyen az alapja, vagy érzések, vagy hasonlóak, hanem tudatosan figyeljünk oda erre, hogy ha olvasunk egy keresztény könyvet, ami nem ilyen fiktív, hanem konkrétan tanulmányozás az imáról, vagy az életről, akármi, akkor annak abban legyenek bibliai referenciák. Mert onnan tudjuk, hogy az egy biblikus könyv, sehonnan máshonnan. Lehet azt parafrazálni, lehet kibeszélni hasonlóak, az attól még nem ez Biblia. De hogyha konkrétan bibliai igeversek vannak idézve benne, prédikációban, bármilyen tanulmányban, cikkben, akkor onnan tudjuk, hogy az biblikus és a Biblia az alapja. Tehát erre jó odafigyelni és megvizsgálni néha-néha.
0: De ez jó, hogy kihangsúlyozod, Márk, tehát hogy Isten önmagát a Biblián keresztül jelentette ki a legbővebben, legvilágosabban, és mindent ahhoz kell viszonyítanunk. És ez nem egy elfogultság vagy bigottság, hogy ez az alapja kell legyen mindennek, és ami ettől eltér, azt nyilván ilyen szempontból vizsgáljuk meg, megkritizáljuk a dolgokat. Tehát ezzel én is egyetértek, hogy ez kell legyen. Egyébként kihívás ez, hogy amit állítasz, vagy amit mondasz, amit vallasz, most a hitre gondolok, azt te mindig, vagy tud biblia alapokon megvizsgálni, biblia alapokra visszamenni, és ott igazolni. De ez nagyon jó, és főleg azoknak, akik tanítanak, akik prédikálnak, akik Isten igét magyarázzák, vagy másnak segítenek a tanulmányozásban. Itt azt is fontos szerintem tisztázni, hogy lehet egy kicsit úgy tűnik, hát nekünk mi, aki végzünk verbális szolgálatokat is, vagy igehirdetők, azoknak az elsődleges feladata, hogy ők Bibliát tanulmányozzanak, elmékedjenek Istennek az igéről. Tehát ez mindenkinek a feladata, én úgy gondolom. Tehát aki keresztény ember, aki megismerkedett Istennel, azt érdekli a szava. Nekem az jön be, hogyha valakivel megismerkedtem, akkor nem elégszek meg azzal, hogy ismerem, hanem minél többet meg akarok tőle tudni. És akkor beszélgetek vele, kommunikálok vele. Na Isten, így kommunikálok, hogy az igét figyelem, vizsgálom, tanulmányozom. Tehát azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez mindenkinek a szerepköre.
1: Bocsi, mit jelent az, hogy krédus?
0: Én azt értem alatta, hogy felavatottak, tehát akik szolgálnak, akiknek tisztjük az, hogy az igét hirdessék, vagy tehát, hogy a keresztény munkások, úgymond, ezt értem ez alatt, most így hirtelen ez az önmagam értelmezése, de valószínűleg nem tévedek nagyot. Viszont az is igaz, hogy nagyon sok keresztény van, aki nem nagyon vágyik arra, hogy Istennek az igét tanulmányozza, hogy memorizálja, hogy leüljön egy kicsit. Tehát a tanulmány alatt azt nem csak azt értjük, hogy gyorsan olvastam a napi áhítatot, vagy a mai igét, vagy egy-két igeverset, és akkor kiragadó belőle főgondolatot, amit tetszett nekem, és megyek is tovább. A tanulmány időt igényel, koncentrációt, figyelmet. Tehát mint ahogy tanulok bármilyen leckét, így tanulok Isten igéből, és csak azt veszem észre, hogy ez használ is nekem, hogy ez épít, hogy ez tényleg jó nekem, hogy ez vezet, hogy ez vigasznyújt, hogy ez erőt ad, hogy ez bátorít, hogy ez fed, hogy ez int, hogy ez megújít, és így tovább mondhatnánk a különböző dolgokat, amit művel Isten igéje velünk. De az is döbbenetes, éppen a feleségem számolt be erről, hogy egyre inkább a köreinkben is vannak olyanok, akik szenvednek a bibliai analfabetizmusban. Mondanál egy két szót erről, mert neked is van ebben tapasztalatot, tudom.
1: Persze, én is rengetegszer észreveszem. Ezt remélem nem azért mondtad, hogy analfabéta vagyok.
0: Ezt nem úgy értettem, hogy te vagy azt, hanem hogy tisztázzuk, hogy mit is értek én ez alatt, mint hogy az előbb te visszakérdeztél.
1: Persze, mindannyiunkkal előfordult, nem csak bibliaolvasás közben, hanem bármilyen tanulmány közben legyen szó, akár iskoláról, egyetemről, hogy olvasunk valamit, és egyáltalán nem értjük meg. És a Bibliával is van így, pláne akik olyanok, mint én, hogy reggel szeretnek igét olvasni, azok még nem ébredtek fel, akik este, azoknál előfordulhat, hogy már nincsenek ébren, és elkanaloznak a gondolataik, meg túlsűrített a gondolkodásvilágunk. De nagyon jó odafigyelni úgy konkrétan az igeolvasásra, és ez az egész lehet egy mindset csavar, hogy hogyan is állunk hozzá. Egy nagyon jó tanácsot hallottam erre, ezzel kapcsolatosan, aki azt mondta, hogy úgy olvasd a Bibliát, mint hogyha tanítanál belőle. És valóban lehet, hogy nem fogunk prédikálni az igéből, nem fogunk akár egy kis csoportnak sem bibliatanulmányozást nyújtani, de lehet, hogy eljön az a pillanat, akár aznap, vagy másnap, mikor valakit úgymond kell tanítsunk abból az igéből. Akár egy nem hívő kollégánkat, munkatársunkat, osztálytársunkat is, aki valamiben szenved, és megmondjuk, hogy hé, figyelj, ma pont ezt olvastam, és adhatok neked egy tanácsot. És hogyha az igéből van az a tanács, akkor ő is lehet kicsit felkapja a fejét, hogy fú, ez valamivel másabb. Fú, emögött van érték. És valóban lehet, hogy eljön az a nap, mikor kell tanítsunk az igéből, akár egy embernek is, de hogyha ez nincs is így, saját magunk hasznára van, hogyha úgy figyelünk oda az igére. És hallottam erre egy taktikát is. Az egyik pásztor azt mondta, hogy úgy olvasta el az igét egyszer, hogy egy szakaszt 6-szor olvasott el egymás után. És akkor egy évben nem egyszer olvasta a Bibliát, hanem 6-szor. És ilyenkor tényleg vannak olyan kis fogalmak, mondatok, szavak, amikre egyáltalán nem figyelsz fel. És tehát vannak olyan dolgok, amikkel el tud kerülni ezt az egész bibliai analfabetizmust, és jó, hogyha erre odafigyelünk, hát, és adunk mélységet az egésznek.
0: Bocsánat, leginkább így kerülöd el, tehát hogy tanulmányozod, olvasod. És még egyszer mondom, tehát hogy ez valamit fog neked nyújtani, mint ahogy te is említetted, Márk. Tehát hogy újra és újra olvasod, ezt nem azért teszed, jaj, mit mond Isten, hanem olvastam elégszer ki a Bibliát, hanem akarsz nyerni belőle, akarsz belőle kapni valamit, és hogy őszintén nyitsz a szíve, vagy így is kezdhetjük egyikét, hogy Uram, valamit taníts nekem, valamit mutasd meg, valamit értesd meg velem a te igédből, akár hallom mástól, akár én tanulmányozom, nyilván ez a leghatékonyabb, és azt fogod észrevenni magadon, meg azt tapasztaljuk, hogy tényleg szól Isten. És lehet már 5-ére, 10-ére, 20-ére olvasod azt a szakaszt, most nem 20 napon keresztül mondom azt, hanem az életéveit során, és mégis mond valamit. Tehát én mai napig fedezek fel, tehát sőt, szinte új dolgokat állandóan, még a közismert történetekből is, hogy óriási kincses lád Istennek az igéje.

0: nagyon tetszett, amit mondtál, hogy mikor Lilith mondott, hogy uram, kérlek, mutasd meg ezt. És ez az első legfontosabb lépése az ige tanulmányozásnak, hogy imádkozzunk. Hogy kérjük meg Istent, hogy ha még nincs is kedvünk, hogyha úgy érezzük, hogy lelki pusztában vagyunk, hogy mutasson rá új dolgokra is. És kérjük a Szent Szellemet, hogy mutasson rá új dolgokra, mert a Szent Szellem az, aki ihlette az egész igét, aki összehangolta az összes íróját, aki az első ponttól az utolsó veszőig mindent helyére tett. És ő az, aki fel is tudja tárni előttünk. Ő az, aki rá tud mutatni Jézusra, a megváltóra az egész Bibliába. És hogyha ez nincs meg, akkor magsz egy szép történelmi könyv, vagy meséskönyv, vagy művészeti könyv, mert ez mind a Biblia, de ennél sokkal több van benne. És ezt csak egyedül a Szentlélek által tudjuk megtapasztalni.
1: Ezt a csodát fel lehet fedezni benne egyébként, tehát hogy azon túl, hogy közöl valamit is, tényeket, vagy történelmet, vagy példabeszédet, vagy leírás van a Bibliában, vagy éppen egy költészet, hogy hozzád szól. Kortól, nemtől, függetlenül mindenki. Szól a nyugdíjashoz, szól az óvodáshoz, szól a doktorátusra rendelkezőhez, szól ahhoz, aki lehet nem is tud olvasni. Tehát ez elképesztő, hogy nyilván ebben a kontextusban annak nehéz Bibliát tanulmányozni, meg így emlékedni az igéről. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy kérjük azt Isten, hogy mutassa meg új dolgokat. Nyilván számunkra is, vagy értsünk meg friss dolgokat a Bibliából. Itt azért egy tanácsot mondanék, nyilván önmagamnak is, meg a hallgatóknak, hogyha nagyon új dolgot fedeztél fel, azért legyen annyira alázatos, hogy kérd Istent, hogy kapjál-e visszaigazolást. Tehát nézzünk utána a kommentárokon máshol, vagy akár így érdezés, vagy kérdezzünk meg valakit, aki tapasztalt, hogy figyelj csak, én ezt így látom, ezt jól látom az összefüggéseket, vagy ez nekem teljesen új volt eddig. Van erre máshol a Bibliában utalás, vagy ez logikus így, ez jól gondolom, nem csavart-e? Mert na, vannak ilyen új kijelentések, de az új kijelentések is, mint ahogy mondtad az adásunk elején, ezeket mindig műlőalapokra kell tenni. Tehát az új dolgokat, amit felfedeztem, az valóban a Bibliában legyen, ne pedig próbálok hozzákeresni egy igeverset. Megjegyzeteljük le, vagy írjuk fel, vagy a régebbi tanulmányunkat nézzük át. Én úgy is tanulmányozok igét, nyilván nem legtöbbször akkor, amikor készülök másnak tanítani belőle, hogy megnézem, hogy előzőleg mit értettem abból a szakaszból, ha már tanulmányoztam. És érdekes, hogy valamit már elfelejtettem, és akkor ott döbbenek rá, hú, ez tényleg benne van. Vagy hogy akkor még megnyílik valami, hogy eddig hogy nem figyeltem félre erre a dologra. Meg az is bennünk kell legyen, most azoknak szólok, akik amit megértettek, emlékedésük folyamán azt megosztják másokkal, ezt neked is mondhatom már meg önmagamnak, hogy azért mindig legyen bennünk az az alázat, hogy szerintem. Tehát most így értette meg velem a lélek, de bukott ember vagyok, hibázhatok attól. De azért vannak lényeges dolgok, amelyekben nem tágítunk is, tudjuk, és így vagy az összes keresztény, meg ezek egyértelmű kijelentések istenigéből, azok az abszolútumok.
0: Uh-huh. Jó, nagyon tetszett az, amit mondtál az elején, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, ami mindenkihez szól. És azt is lehetne mondani, hogy a Biblia az egyetlen könyv, amelyik minket olvas, nem pedig mi olvassuk őt. És ezért is fontos az, hogy újra és újra olvassuk, mert nem elég csak egyszer kiolvasni. Tudod, az egész Bibliát, akkor persze elég egyszer kiolvasni, mert úgyis benned lesz, de ezért jó folyamatosan átmenni rajta, mert mindig más életszakaszban leszünk, mindig más szemüvegen keresztül fogjuk nézni, máshogy szűrjük meg. Mert először azt fogjuk megfigyelni, hogy Isten hogyan beszél a pénzről, mert épp az életünknek abban a szakaszában vagyunk, hogy először jön bejövetelünk, és nem tudjuk, hogyan bánjunk vele. Utána a családról való alapelvek, az igazgatásról való alapelvek, és így folyamatosan készít minket Isten a Biblia által, és azért jó, hogyha mindig kicsit más szemszögből vizsgáljuk meg, mert a Biblia az ugyanaz marad. Mi változni fogunk a Biblia körül, mi mindig máshonnan tekintjük meg, de a Biblia az mindig ugyanaz marad, és jó, hogyha ezért mindig olvasgatjuk, és szemléljük, és feljegyezzük, sőt, még akár a Bibliában is, hogyha feljegyzünk bizonyos dolgokat, hogy most ezt értettem meg belőle. És én is tettem ilyeneket, és úgy jó volt visszanézni, hogy Isten megtanított arra, és lehet, hogy úgymond lelki büszkeséggel nézek ki, hogy igen, ez azóta meg lett próbálva az életemben, megimádkoztam, és helyt váltam benne. Szóval ezért tényleg jó feljegyezni a dolgokat, és úgy tanulmányozni.
1: Én csak bátorítatok mindenkit, hogy Isten tényleg aktuális. Tehát ha nyitott szívvel és ezzel az imával állunk az, hogy Uram, taníts, mutasd, jelents ki nekem, akkor ennek a Bibliának, az Isten szavának az aktualitását, bocsánat, azt élvezni fogjuk. És nem kell keresnem, jaj, most pénzügyi kérdések vannak az életemben, vagy nem tudom, milyen útesztőben vagyok, vagy beteg vagyok, vagy a bűnnek küszködök, hanem Isten tényleg aktuális lesz. És úgymond, most ez lehet egy kicsit sarkított megfogalmazás, hogy azokra a kérdésekre fog válaszolni, amelyek foglalkoztatnak engem. Én ezt tapasztalom a 20-akárhány évnyi hívőségen kapcsán. Nem azt mondom, hogy nem voltak ködös időszakok, vagy amikor nem értettem, de én úgy gondolom, hogy bárki visszanéz a keresztény életére, azt látja, hogy Isten ott volt, vezetett. Értettem, tudtam, mit kell tegyek. És ki se foltogom az, amikor nem értem, vagy akárhogy kérem Istent, akkor ez nem világos számomra.

0: Nagyon lelkesen beszélünk erről, Márk. Mi lenne, ha megosztanánk egy-két ilyen tapasztalatot, amikor elmélkedtünk Isten igéről, és valamit megértettünk, ha lehet, és esetleg nem túl személyes, vagy akár személyesebb is, amire bátorságod, nyitottságod van. Ha mondanál te is egy-kettőt, megpróbálok én is egy-kettőt mondani.
1: Persze, ugye mondtuk az elején, hogy mi nem vagyunk olyan emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy az igét tanulmányozunk, és ezt átadjuk, viszont lehet az a az elkötelezettségünk, hogy tanulmányozzuk az igét, és meditáljunk rajta. Ugye ez a meditáció kicsit keleti dolognak hangzik, jóga, meg hasonló, közben ez egyáltalán nem erről szól. Meditáció az egyszerűen az, hogy konkrétan célzottan figyelni valamire. És az én életemben is akkor élesedik ki ez az egész, mikor tudom, hogy kell készüljek valamiből az igéből. És ugye előttem van még láthatatlanban is a jegyzetem, tudom, hogy mire kell figyeljek, tudom azokat a pontokat, amik úgy nincsenek készen, nem teljesek, és ezekkor ilyenkor folyamatosan gondolkozok rajtuk, mint egy megoldatlan problémán. És volt egyszer egy ilyen, hogy mentem hazafele munkába, és pont a biciklin a semmiből jutott eszembe valami, vagy volt olyan is, mikor olvastam az igét, és nem figyeltem fel egy szóra, ahogy mondtam. Például egy példát, hogy megosszak, ott van a gazda, amikor talentumokat oszta a szolgáljának. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a talentumok azok tehetség, és arról szól, hogy Isten tehetsége rád, meg minket, meg hasonlóak, közben nem erről szól. Mert azt olvassuk az ige elején, hogy Isten, vagyis a földes úr a gazda, a képességeik alapján adta a talentumokat. Tehát nem adhat a képességed alapján még több képességet. Ekkor rájöttem, hogy a talentumok itt a lehetőségeket, az új élményeket, az új lehetőségeket asszociál, és ezt akarja átadni. És így az egészet teljesen más perspektívából tudtam látni. Szóval erről szól az, hogy egész nap meditáljunk és gondolkozunk az igén, mert ha bár kézzel, meg fizikailag nem tudjuk tanulmányozni, meg leírni a gondolatainkat, sokunknak nem engedi meg a munkája sem, de fejben tudjuk ott forgatni. Meg hogy olyan munkánk van, hogy megengedheti velünk, hogy hallgassunk egy prédikációt, egy tanítást, egy igehirdetést, akkor ezt is tudjuk tenni, és ezáltal is meditálunk és gondolkodunk az igén.
0: Nekem két ilyen példa ugrik be. Az egyik, hagyj legyen egy olyan példa, amikor más vezetett rá, és esett le a tantusz, hogy wow, ez a karácsony történetben van. Az a kérdés vetődött fel bennem, vagy bennünk, a igen magyarázó segítség által, hogy vajon miért a pásztorok azok, akik felé közlődik az örömhír, hogy megszületett a megváltó. És egy nagyon érdekes dolgot vont le, és én ezzel maximálisan tudok azonosulni, hogy hát a pásztorok kik voltak, egyszerű emberek, lehet még a tisztaságuk is hagyott maga után kívánni valót, és mégis az angyal azt mondja, hogy üdvözítő született ma nektek, és úgy mennek is, megkeresik Krisztust, megtalálják, és úgy jönnek vissza, hogy dicsőítik az Urat. És azt a tanulságot vont el a igen tanulmányozó, ki magyarázta az igét, hogy gyere úgy Krisztusra, hogy vagy. Tehát a pásztorok se törődtek azzal, hogy van, mentek Krisztushoz, és aztán imádtak, és találkoztak vele, és ez egy óriási üzenet, hogy mehetsz úgy Krisztushoz, ahogy vagy. Nyilván a vele való találkozás az átformál, és Krisztus imádója lesz, mint hogy a pásztorok. Vagy egy másik dolog, ami ez már a személyes igetanulmányomban volt, hogy egyszer a római levelet olvastam a harmadik részt, többször, tudjuk ott a 23. verset, Zsolgy a halál, mindenki vétkezett. És a 26-nál van egy érdekes dolog, ott azt mondja Istennek az igéje, idézem is pontosabban, hogy mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez nekem eddig nem jött le, hogy micsoda. Tehát ahogyan ő igaz, olyan igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát, hogy tehát a bűnösségem az úgy, ahogy vagy vagyomiságomon túl, most utalok vissza a pásztorokra, hogyha én megyek Jézushoz, hiszek benne, akkor olyan igazzá tesz, mint amilyen ő. Tehát erre most jöttem rá nemrég, és egyik a tanulmány kapcsán, ez nekem annyira jól esett, hogy és Isten... meg hálás voltam, meg áldottam, hogy Uram, köszönöm. Hát csak ennyi, hogy hiszek benned, és olyan igazzá teszel. Tehát, hogy elképesztő az Istenbe való hit, és az, hogy ki bennem az, hogy én hogy hiszek. Tehát, hogy Jézus Krisztusnak az átformálója, meg váltságművel.

0: Meg azok az igazán szép pillanatok, mikor valamilyen érzést kivált bennünk. És általában két ilyen drasztikus érzés van, valamikor bátorít minket, és így helyreállít, mint a te bátorítéke eset is, hogy valóban igazzá tesz minket. És a másik nagyon kemény pillanat, mikor bűntudatot vált ki bennünk, mikor rámutat a mi bűnösségünkre. És mikor ilyenek vannak, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül. Nekem például volt egy olyan Ike vers, amit elolvastam, és nem hagyott aludni egyszerűen. Mert annyira rámutatott a bűnös voltomra, és hogy lehet, hogy tényleg nem is vagyok megtérve, hogy Isten nem fog elfogadni engem hasonlóak, hogy nagyon berezeltem, és nem tudtam, hogy mit tegyek, és elkezdtem tanulmányozni. És hogy tanulmányoztam, és ástam mélyebbre, úgy Isten bennem is egyre mélyebbre ásott, és mutatott rá dolgokra, és konkrétan megmondta, hogy mibe kell változzak, és hogyan tegyem ezt. Szóval engedjük, hogy az ige is olvasson minket.
1: Hát hogy nem, meg ezzel óriási igazságot mondtál, hogy ha Isten valamire rámutat, akkor ne lapozzunk. Tehát hanem, hogy engedjük, azért ezt tetté formálódjon. Tehát, hogy valamit mutatott, hogy na, most már értem, még érzelmeit is megpiszkálta, na tudom, mit kell tennem. Tehát egyébként nem hagy addig békén nekünk Isten, hiába akarok én menni tovább, hiába akarok ugrani tovább. Rendeznünk kell, csak így tudunk fejlődni. Na de mi van akkor, mert nagyon idélyen írjuk ezt lesz a dolgot, hiszem azt, hogy velünk is előfordul, hogy amikor nincs kedved, amikor úgy érzed, hogy az igatanulmányozás olyan, mintha mint én biokémiából kellene megtanulni a következő képletet, vagy valami nehéz tantárból kellene felkészülnie órára. Hogy akkor mi van? Hogy akkor is tanulmányozunk, ne tanulmányozunk, vagy ha jó biblia tanulmányozók vagyunk, akkor mi állandóan lelkesedünk, állandóan fel vagyunk itt üzelve, és az érzelmeink mindig toppon vannak?
0: Hát az első dolog, ami eszembe jut, hogy az iskolában se akkor tanulsz, mikor kedved van. Ezért...
1: Amikor kell, ugye?
0: Én mindenféleképp arra tanítanám bárkit, hogy ne az érzéseinkre hallgassunk, mikor igét kell olvasni, vagy tanulmányozni. Ne is a kis pipáját csináljuk meg, vagy hogy a mai napot is kihúztuk, hanem álljunk oda Isten elé. És akkor is, hogyha nincsen kedvünk, vagy úgy érezzük, hogy Isten cserben hagyott minket, nyugodtan mondjuk ezt, hogy Uram, én most nem érzem úgy, hogy most közel lennék hozzá, de kérlek, szólj hozzám. És ezt elmondjuk, és álljunk így hozzá a napnak, legyünk nyitott szívvel. De két fő tulajdonságot vettem észre, ami nagyon fontos a Biblia tanulmányozásához, és megérteni Isten, mert ugye erről szól az egész Biblia tanulmányozás. Az egyik az, hogy álljunk hozzá alázatosan. Hogy tudjuk azt, hogy mi nem tudunk sok mindent, és várunk, hogy tanítson meg minket. Isten, és így a Bibliába is erre, ugye, hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak a félelme. Hogyha az Úrhoz félelemmel állunk oda, tisztelettel, hogy most te szólj hozzám, és beszélgetni akarunk a mindenség Urával, hogy ő tanítsa meg minket egy új dologra, akkor hiszem azt, hogy meg tudjuk őt találni, mert a Biblia is írja, hogy aki keresi őt, azt meg fogja találni. Tehát szükséges ez az alázat, hogy nekem még mindig van mit tanulnom, akkor is, hogyha a 11-ére olvasok el egy igeverset, vagy kiskoromból már ismerem ezt, álljunk hozzá úgy, hogy Isten mindig tud tanítani minket, és ahogy te is szoktad mondani erről, hogy ez az egyik nagy veszélye az ilyen példázatoknak, hogy már sokszor hallottuk, és azt hiszik, hogy nem tanulunk sem újat, közben ez nem így van. És a másik, hogy olvassuk éhességgel. Máté 5:8-ban írja, hogy boldogok azok, akik éhezzek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És amit az előbb mondtunk, hogy ez az igazi éhesség, mikor valamit megértettünk, vagy nem értettünk meg, és éhességgel folyamodunk oda. Nem csak táblapozunk, nem csak felírunk egy szép gondolatot belőle, hogy igen, most ezt tanuljam, hanem imádkozzam meg naponta többször is, és egyek többször is az egész igéből, és értsem meg, hogy mit akar Isten mondani nekem. Tehát ez a két fő tulajdonság, ami optimális esetben ott kéne legyen bennünk, de hogyha érdemtelennek is érezzük magunkat az ige olvasáshoz is, akkor is csináljuk, mert ugye nem azért jött el Jézus, hogy az egészségeseket gyógyítsa, hanem a betegeket, tehát nyugodtan járuljunk az igéhez minden nap.
1: Igen, ez nagyon jó, Márk, és én ezt meg tudom erősíteni, hogy ez olyan, hogy minél többször fogyasztjuk, annál nagyobb lelkesedés, nagyobb étvágyal fogjuk ezt fogyasztani. Tehát gyakoroljuk magunkat az ige tanulmányozásban, és azt veszük észre, hogy egyre jobb, és egyre kevesebb ilyen időszak lesz, vagy ilyen periódus, vagy ilyen nap, amikor nincs kedvem hozzá, olyankor meg le kell győzni az érzéseinket, ahogy mondtad.

0: És még ki szeretnék térni egy másik részre is. Ugye sokszor mondtuk azt, hogy ha nem értünk meg valamit az igéből, akkor kezdjük el tanulmányozni. Ha tudnál pár ilyen eszközt vagy forrást mondani, amiből te is szoktál akár tudakozódni, vagy ismertetni magadat, hogyha nem értesz valamit, akkor mihez fordulsz először, hogy jobban megértsd ezt az igét?
1: Kommentárokhoz, nyilván olyan kommentárokhoz, amelyeket már teológus barátaim, vagy tanáraim, vagy lelki gondozóim ajánlanak, tehát szűrt, nem bármihez. Ezekhez fordulok elsősorban, és ami nekem nagyon sokat segít, ha találok abban a tematikában ige magyarázatot, akár egy áhítatban, akár egy ige hirdetésben, és ott megvizsgálom, na, hogy ő vajon felfedezte, ő mit fedezett fel, mit látott ebben, összecsenge, szinkronban van mindazzal, amit én most levezettem magamon, vagy le akarok vezetni.
0: Igen, ez nagyon jó. Én amit még itt tanácsolnék az embereknek, hogy nyugodtan vegyenek valami írószertekezőkbe, és kezdjenek aláhúzni dolgokat. És már az egyetemen tanultuk ezt, hogy ha van egy bármilyen adott helyzet, szituáció, akkor tegyük fel a következő kérdéseket, hogy ki, mi, hol, mikor, miért, hogyan, ezeket. És hogyha ezeket a kérdéskörökre választ találunk, akkor egy sokkal mélyebb ismeretet tudunk nyerni. És megemlítenék két forrást, amik nagyon szépen körbe tudják írni az egésznek a hátterét, az egyik a Bible Project, Biblia projekt, ezek ilyen kis animációk, amik nagyon jól körbe tudják írni a kontextusát az adott igének, Biblia könyvnek, bibliai fogalomnak, hogy azt mikor használták, mi az eredeti nyelve hasonlóak. A másik pedig a God Questions, ez is inkább angolul van, de már van pár kérdés lefordítva, ezek konkrétan kérdésekre adnak válaszot. És hogyha nem értesz egy bizonyos fogalmat, legyen szó akár úrvacsoráról, bűnbánatról, megtéréstől, akkor ezek bibliai referenciákkal rámutat arra, hogy mégis miről szól az egész ige. Tehát nyugodtan keressük fel ezeket. Ez a Bible Questions, meg a Bible Project, meg a God Questions, ezek könnyen emészthető dolgok, tehát bárkinek ajánljuk, nem kell hozzá ige tanulmányozó lenni. Szóval ezt ajánlom a hallgatóinak is.
1: Vezető gondolathoz térek vissza, és ezzel bátorítanám a hallgatókat is, magamat is. Amilyen megtöltjük az elménket, az hatással az életünkre. Ennél nagyobb kincs, ami birtokunkban lehet, úgy gondolom nincs is, mint Istennek a szava. És ha szeretjük őt, akkor tanulmányozzuk az ő szavát az irányunkba, és ezt alkalmazzuk is az életünkbe. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A küzdelemben rejlő áldás. Harcold meg a hit nemes harcát, amelyre elhívattál. Pál első levele Timóteushoz, 6. fejezet, 12. vers. Azzal, hogy átadod Krisztusnak az életed, átállsz a másik oldalra, és egyszerre három dologgal is szemben találod magad. Először a világgal, annak nyomását, értékrendjét és programját is beleértve. Másodszor a testtel, s annak késztetéseivel és gyengeségeivel. Valamint az ördöggel, aki el akar pusztítani. Isten azonban sosem enged bennünket olyan harcba, amelyben ne győzhetnénk, sőt áldásunkra is lehet az örökös küzdelem. Először, szüntelen éberségre tanít. Delila alvás közben vágta le Sámson haját, ezzel megfosztva őt az erejétől. A konkolyt is akkor vetette el az ellenség a búza közé, amikor a szolgák aludtak, és ezzel tönkretette a termést. Másodszor, a lelki fejlődés jele. Amikor Izrael bement az ígéret földjére, 31 királyt és 7 nemzetet kellett legyőzniük, az óriásokról nem is beszélve. Egyenként kellett bevenniük a városokat és megküzdeniük az ellenséggel. Így járja végig Jézus is az életedben azokat a területeket, amelyeket még nem adtál át neki, miután az életed ura lett. Némelyik nehezebben adja meg magát, ezekért keményebb és hosszabb csatákat kell vívnia. Ugye pontosan tudod, melyekről van szó. Ne csüggedj azonban, Isten nem mond le rólad. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára. Pál levele a Filippiekhez, első fejezet, 6. vers. Harmadszor, az Isten előtti értékességed bizonyítéka. Mag vagy, aki termést hozhat Isten országának, ezért is vett célba téged a sátán. Azt az állagot akarja megszerezni, amelyet Isten helyezett el benned. Harcolt hát tovább a hit nemes harcát, abban a tudatban, hogy az Úr kegyelme által győzni fogsz.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, amiről most beszélni fogok, igazából nem is így kellene megbeszélni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha leülnék, vagy akár leülnénk négy szem közt és beszélgetnénk. Azért tudják, mert figyelem a mai keresztények egy jelentős részét, akik valami miatt úgy olvasnak Bibliát, hogy egy-egy verset. És aztán abból a versből messze menő következtetéseket levonva, teljesen fals elképzeléseik vannak kereszténységről, Krisztus követésről, hívő életről, és kénytelen vagyok, bármennyire is nagyon nem esik nekem jól azt mondani, hogy a mai keresztények egy jelentős százaléka, hát valahogy nem igazán keresztény. Olvastam egyszer egy történetet, más forrásból meg hallottam is. Egyszer egy tábornok úton volt, és egy erdőben beakadt a ruhája a lelógó fag ágakba. Össze-vissza tépte a ruháját, és nagyon rosszul érezte magát, de amikor belépett a laktanyába, akkor elkiáltotta magát az alakuló téren álló legénység felé, hogy aki szabó, lépjen ki. Hát kiléptek egy jó páran, mert hát a szabó az, mint olyan, elég gyakori név nálunk Magyarországon is, de így van ez a világ más részén is, különböző verziókban, és a tábornok rámutatott valakire, hogy akkor legyen szíves most rögtön indulni, és megvarni az elszakadt ruhámat. Az illető tiltakozott, hogy hát ő ezt nem tudja megcsinálni, mert őt szabónak hívják, de ő sose volt szabó, nem tudja, hogy kell varni. Aztán a tábornok rámutatott a másikra, és kiderült, hogy az is így viseli a szabó nevet, hogy még soha nem látott tűt közelről. És nem akarom a történetet hosszúra nyújtani. De tudják, miért mondtam el? Mert rengeteg olyan keresztény van, akit így hívnak. De hogy ez gyakorlatban mit is jelentene, arról fogalma nincs. Mert hogy az apukája is az volt, meg már a nagypapája is az volt, meg főleg a nagymamája. És úgy gondolja, hogy ezzel az öröklött hittel ő már részese is az Isten országának, és mi lenne más, mint keresztény? Hát az ország is keresztény, nem? Csak tetszik tudni, ez a mi nagy kereszténységünk valahogy nem igazán nyilvánul meg tettekben. Nem igazán nyilvánul meg viselkedésben. Nem igazán nyilvánul meg gondolkozásban. Borzasztó még belegondolni is, hogy azoknak, akik kereszténynek tartják magukat, egy jelentős része el fog kárhozni. Persze megtaláltuk mi erre a megoldást, mert azt tanítjuk, hogy nincs is kárhozat, nincsen pokol, nincsen ördög, nincsen ítélet, így aztán védve vagyunk ezektől a szörnyűségektől. De a Biblia nem tanítja ezt. Persze tudom, ezért aztán sokan sútba vágják a Bibliát, fölteszik a könyvespolc legmagasabb részére, sőt, bizonyos államokban most már arra megy a játék, hogy lehetőleg az iskolák után a könyvtárakból is kitiltassák a Szentírást, mert hogy nagyon megosztó és nagyon radikális. De tessék mondani, vajon ez befolyásolni fogja az élő Istennek a végzését? Annak az élő Istennek a végzését, aki úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tetszik tudni, az elveszettség érzése az úgy hozzá tartozik a megváltásunkhoz, mint a kabáthoz a gomb. Nincs más út. És hogyha valaki föl tud kiáltani Pál apostollal, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, még az a reménysége is lehet, hogy a választ is megkapja ugyanott, ami Urunk Jézus Krisztus. Azzal kezdtem, hogy vannak, akik csak egy-egy mondatot olvasnak. És aztán ebből építik a teológiájukat. Tessék csak nézni, hogy indul a Római Levél 8. fejezete. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem elég ez nekünk? Hát először is tessék kinyitni a Bibliát, és megnézni, hogy ez van-e odaírva. valószínűleg most föl fogja kapni a fejét, és azt mondja, hát csak nem olvasott mást, mint ami oda van írva. Én tulajdonképpen nem, de igen. Mert tetszik tudni, nem ér itt véget a mondat. És nagyon sokan úgy vannak, hogy de hát ez az egy biblia vers nekem már a pont elég. A biblia verset tisztességesen végigolvastam. Csak hogy a végén vesző van, és utána még egy 14 versen keresztül tartó okfejtés. Ha ebből a 14-ből 13-at kihagyok, hogyan érthetném meg az Isten akaratát? Mert az a tehát is arra utal, hogy mivel Krisztus Jézus idejött és meg akart szabadítani a halálra ítélt testből, ezt hogy végezte el? Tessék csak hallgatni. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Mi ez a bűn és halál törvénye? Hát a bűn törvénye az, hogy követeli a testem, követeli a környezetem, hogy éljek úgy, mint mások, éljek a saját ösztöneim, vágyaim, célkitűzéseim szerint. És hova vezet ez? A bűn zsoldja a halál. Tehát ez alatt élek. Na de Krisztus Jézus megszabadított ettől. És figyeljük csak a folytatást. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem lélek szerint. Hú, ez nagyon elméletinek hangzik. Pedig roppant egyszerű. Mert hogy a törvény erőtlen volt a test miatt. Mit is jelent ez? Nagyon egyszerű. Hiába mondja nekem ezt a törvény, hogy ne ölj, hogyha az indulataim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne paráználkodj, ha az indulataim, vágyaim, ösztöneim elragadnak, és megteszem. Hiába mondja a törvény, hogy ne kívánd a fele barátodnak se házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, ma valószínűleg az autóját, bankszámláját, állását, hivatását, otthonát, életterét. Ha a környezetemben mindenki így él, és mindenki le akarja pipálni a másikat, ahogy szokták mondani, akkor megteszem. Meg tudja változtatni a törvény az én hozzáállásomat? Nem, maximum értésemre adja, hogy mi kellene, hogy működjön, és mi az, ami nem működik az életemben. És amire nem volt képes a törvény. Ide jött Krisztus, meghalt értem, de nem csak meghalt értem, és megbocsátotta a bűneimet. Azt mondta, hogy aki ő benne van, az új teremtés. Meg tudja változtatni az ösztöneimhez való viszonyomat. Meg tudja változtatni a társadalomhoz való viszonyomat. Meg tudja változtatni az értékrendemet, és ebből adódóan a hozzáállásomat, a viselkedésemet. Ezt jelenti az új teremtés. Én se ismerek magamra, a környezetem se ismer rám, aki korábban ismert. Ez egy más fajta ember, ez egy másik ember, olyan nagyon más. Na ez az, amit Krisztus tud elvégezni. És még mindig nincs vége. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, nem is tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nem hiszem, hogy ez különösebb magyarázatra szorul. Ha az ösztöneim, vágyaim, emberi céljaim meghatároznak, akkor egy sor olyan dolgot el fogok követni, amivel szembe megyek az élő Isten akaratával. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát ez egy jobb horog. Azt mondtam az előbb, hogy a keresztények nagy része el fog kárhozni. Milyen jogon? Ennek a Biblia versnek alapján, kedves hallgatóm, kedves néző. Mert hogy akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. És aki test szerint él, és nem a lélek szerint, nem a lélek által vezérelve, nem azt az értékrendet befogadva és megélve, az nem az övé. És nem lehet azt mondani, hogy na de a mi kultúránk, ez vonatkozik az eszkimóra, vonatkozik a bantu négerre, és vonatkozik a norvég kétméteres óriásra, meg vonatkozik a legparányibb kisdiákra is. Akiben nincs az Isten lelke, nem az övé. És hogy ott van-e az Isten lelke, az a lélek munkájának a gyümölcséből kiderül. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Tetszik érteni? Egy hívő embernek nincs másfajta teste. Nincs másfajta biológiája. Nincs másfajta pszichéje, mint az összes többi embernek. Csak éppen az élő Isten lelkének a jelenléte miatt. Más. Tessék mondani, nem kellene fölzokognunk, és azt mondani, hogy de hát Uram, a Te igéd ezt állítja. Mi meg itt állunk, derékig mindenféle szennyben, mocsokban, ugyanazokon a tréfákon nevetünk, mint a világi munkatársaink, barátaink, ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazokat a csámcsogni valókat mondjuk tovább, mindenféle pletykát, ugyanazokat a célkitűzéseket űzzük, hajkurászuk, mint a világi kollégáink, ismerőseink, barátaink, rokonaink. Ugye erre nem igaz, hogy de most már nincs semmiféle kárhoztatás. Majd az Úr Jézus ezt elintézi. Mehetünk mi ezen az úton nyugodtan. Tehát nem ezt mondja a Biblia. Hanem azt, de inkább olvasom, tessék figyelni. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Milyen más lenne a kereszténység, ha csak ez a 14 versszak valami módon átjárná a lelkünket, és azt mernénk mondani, hogy de hát erre van szükségem. Nem akkor, ha majd a többiek is így élnek. Nekünk nem azt adta célkitűzésként az Úr, hogy próbáljunk meg igazodni az átlaghoz, hanem hogy meneküljünk a kereszt alá, és hogyha úgy adódik, el tudjuk mondani, ha nincs is társam, követtem Jézust. Imádkozzunk. Uram, ebben a nagy kétértelmű kereszténynek nevezett maszlakban a Te igéd egyértelmű és világos. És bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor azért nem jönnek az emberek hozzád, és nem keresik a megváltást, mert nem látják rajtunk a megváltottságot. Bocsáss meg, Uram, amikor csak a nevünk az, hogy keresztények vagyunk. De a valóság valami egészen más. Azért jöttél ide, Úr Jézus, hogy ez ne így legyen. Kérlek, könyörülj rajtunk, még mielőtt elvesznénk. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és vald meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az ígéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Isten tisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunk érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az arcodat

0: Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható, déli szél és 27-36 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvassuk a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a rómaiakhoz írt levélbe, és ott a 8. fejezet 35. versétől a 39. versig terjedően a következőképpen. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érte gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban.

0: Mennyei édesatyánk, olyan nagy kegyelem, hogy nincs, ami elválasszon minket a te szeretetettől, ha megismertük az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat. Személyes megváltóként és tanítványai lettünk, és követjük őt. Akkor nem kell attól félnünk, hogy akár nyomorúság, akár szorongattatás, akár veszedelem, akár fegyver, akár jelenvalók, akár elkövetkezendők, még akár mennyei fejedelemségek vagy hatalmasságok sem tudnak elszakítani tőled. És köszönjük, hogy ez nem a mi erőnk, hanem a te hatalmas karod, a te örökkévaló szereteted. És segíts, hogy miközben a te igédet nyitjuk meg, úgy gondolkozzunk és úgy beszéljünk róla, mint akik a tieid, és erről teszünk hitvallást. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is tisztelettel köszöntjük, akik rádión keresztül hétről hétre itt vannak közöttünk, velünk, köszönjük a bátorítást, a támogatást. Elérkeztünk a 7. Biblia tanulmányunkhoz, a szeretethez. A szeretet, amit oly sokszor említünk a hétköznapi életben, amely sokkal több, mint szavak, szépen megfogalmazott mondatainak összessége. Ott növekszik a kereszténység, ahol a szeretet megalapozódik Istenben. Több százszor használja az Új Szövetség, és maga Pál apostol is a szeretet kifejezést, amire több görög kifejezés található az Új Szövetségi Szentírásban. A szeretet Isten jelleme, a szeretet a Szent Háromságnak az összetartó kohéziója, és a szeretet az, amely megszólított bennünket is, és Krisztus követésére hívott el bennünket. A szeretet nélkülözhetetlen. Korintusi első levél 13. fejezet első 3 verse. Székely Marika mit mond számunkra?
2: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez a szeretet himnuszának bevezető gondolatai. Parancsolj, Anikó.
3: Hát ahogy most a szereteten kezdtem el gondolkodni, eszembe jutott egy történet, amit már elég rég olvastam, de nagyon mélyen belém vésődött. A 12.-13. században, mondom, nem néztem most pontosan utána, tehát ezért nem mondok pontos adatot, egy fejedelem valahol Olaszországban kitalálta, hogy ő szeretné felfedezni az ősi nyelvet, hogyha a csecsemők nem hallanak nyelvet, akkor milyen nyelven fognak megszólalni. Ez egy úgymond kutatás volt, és ehhez gyermekeket, csecsemőket szedett össze, és gondozókra bízta őket, elég nagy számút, és mindent megkaptak, mindent, leszámítva, hogy nem lehetett hozzájuk beszélni. És hát azért nem is nagyon népszerűsítik ezt a kutatást, mert nagyon tragikus lett a végeredmény. Egy-két éven belül nemhogy megszólaltak volna a gyermekek úgymond az ősi nyelven, mert volt egy ilyen feltételezés, hogy van valami olyan alapnyelv, amit akkor is tudunk, ha nem tanuljuk az anyanyelvünket, meg nem halljuk. Hát meghaltak ezek a gyermekek, mert hogy nem kaptak szeretetet, nem kaptak gondoskodást, nem kapták az anyai szónak azt a anyanyelven túli tartalmát, ami a szeretetről szól. És hát ez egy nagyon tanulságos kutatás lett, de egész más értelemben, miszerint szeretet nélkül nem lehet élni. Tehát nem az ősi nyelvet találtuk meg, vagy találta meg, hanem azt, hogy ha nem kap egy gyermek megfelelő szeretetet, akkor nem fog fejlődni. Hogy sokkal közelebb jöjjek, azok a gyermekek, akik nem családban nőnek fel a mai nap is, hanem most már egyre kevésbé, de még mindig vannak nevelőotthonok, stb. Sokkal visszamaradottabbak szellemi képességben, érzelmi intelligenciába, mint azok, akik szerető családban nőnek. Tehát a szeretet az Isten ajándéka, Isten helyezte el ebbe a világba, a szeretet tőle van, ő a szeretet forrása, de szeretet nélkül nem lehet élni. Nagyon sivár minden szempontból, tehát mondom, mentális képességben is visszamaradottak azok a társaikhoz viszonyítva, akik nem kapnak megfelelő szeretetet. És én úgy gondolom, hogy ezt nekünk keresztényeknek, akik ismerjük Istent, a szeretet forrását, nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen, mert a szeretet gyógyít, a szeretet épít, sőt, még beteg embereket fölsegít az, hogyha tudják, hogy szeretik őket, és szerető környezet veszi körül őket. Én úgy gondolom, hogy ez kéne ránk jellemzőnek lenni, és erről kéne, hogy megismerjen minket a világ, ahogy Antiókiában, azt mondták meg Jeruzsálemben a keresztényekről, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ez legyen a jellemző most is, ez az én szívem vágya.
1: Köszönjük szépen, Laci bácsi.
4: Való igaz, hogy nagyon fontos, hogy a szeretetet szavakban is kifejezzük. Időnként nem árt a házastársunknak mondani, hogy szeretjük. Az én feleségem nekem sokkal többször mondta, mint amennyi szerény neki, de ezt csak zárójelbe mondtam. Szóval nagyon fontos a szeretet szavakban való kifejezése, de ennél sokkal fontosabbak a tettek. Az, hogy mit vagyok hajlandó megtenni a másikért önzetlenül, mert a szeretet és az önzetlenség az összetartozik. Ha már méricskéli az ember azt, amit tesz a másikért, az már valójában nem szeretet. És a Biblia valójában csak a cselekvő szeretetet ismeri el. Aki csak szavakban szeret, az a Biblia szerint nem szeret. Nem véletlenül mondta Jézus Krisztus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az ő akaratát.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Nekem az aranyige jutott eszembe, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát feltétel nélkül csak idézőjelbe hinni kell benne. És Krisztus szeretete mindenki iránt ott van. Senkit sem utasít el, aki hozzá akar menni. A mi szeretetünk az meg milyen? Hát az sokszor megbicsaklik, eltűnik, pedig nekünk tanulni kéne az Istennek a feltétel nélküli szeretetét. És Isten szeretete ugyanúgy örök, ahogy kegyelme is. És az utolsó időben mit mond a szeretetről? Hogy sokakban meghidegül. Na most egy ilyen hideg szeretettől az ember nem oda bújik, hanem eltávozik, eltaszítja szinte magától. Nem akarunk egy ilyen valakihez tartozni, mert ahogy Anikó, te is mondtad, szeretet, az igazi szeretet nélkül nem lehet élni, és aki ezt a hideg szeretetet árasztja, az nem egy élő szeretet, az egy halott szeretet.
1: Köszönjük szépen, Tibor, aztán...
0: És ugye nem felejtjük el, hogy a korintusi első levél 13. fejezete az a 12 és a 14 közé esik. És a 12. fejezet is a lelki ajándékokról szól, meg majd a 14. fejezet is azoknak a felhasználásáról szól. És ehhez képest olyan, mintha Pál azt mondaná, Korintusban valószínűleg Gellert kapott valami, mert mindenki azt nézegeti, hogy miféle ajándékokkal él, és milyen kívánás van benne a különböző lelki ajándékok iránt. Na de hát hol a gyümölcs? És hogyha valaki elolvassa a Galácia levélből a lélek gyümölcse listáját az 5. fejezetből, ott mindjárt a szeretettel kezdődik, az első nagy gerezdet így írja le a lélek gyümölcséből az apostol. És ez azért nagyon fontos, mert mi hajlamosak vagyunk levenni a napirendről azt a kérdést, hogy mi módon teszünk dolgokat, és arra akarjuk irányítani a figyelmet, hogy na de milyen jó a prédikáció, jaj, de milyen jó a diakóniai szolgálat, jaj, de ez is, meg az is, meg és ez mind kiváló, ha ott van mögötte, hogy egy gyümölcs is megterem. És még valami, egyszer egy édesanyával beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ő annyira szereti a gyerekét, és az az orvos, amit fölírt neki gyógyszert, ő megkóstolta keserű, hát nem is adta be neki, hát nem ízlett a gyereknek. Na most tessék végig gondolni, hogy vajon mennyire szerette ezt a gyermeket. Nem lehet, hogy éppenséggel kárára volt a gyereknek ez a szeretet, nem pedig hasznára. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy a Bibliánkban megfogalmazott szeretet képe, fogalma mennyire esik egybe azokkal a dolgokkal, amiket mi gondolunk a szeretetről. Mert félek tőle, hogy néha távol van, és éppen ezért nem nagyon tudjuk hova tenni a Bibliának a szeretet fogalmát se.
1: Köszönjük. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki rosszul szeret, testvére annak, aki tönkre tesz. Sziget István?
5: Ami a Laci gondolatait, én abban tudanám még meg, hogy azt hangsúlyozna, hogy a szeretet nem annyira érzelem, nem érzelem. Mi szoktuk azt mondani, hogy érzelem, nem érzelem, hanem így, ahogy Laci is mondta, egy hozzáállás, egy cselekedet, egy gyakorlat, gyakorlat. És ahogy Anakon mondta, ez abban mutatkozik meg, hogy milyen az életünk. Tehát meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagyunk, tehát az életünkben, a tetteinkben, szavainkban. És ha jobb figyelmesen olvastuk a felolvasott 3 verszakot, abban az van, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor semmit sem ér ez a szeretet. Ez csak annak mondjuk, hogy finoman fogalmazzam.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A hétfő és a keddit közösen vesszük át, tehát összevonjuk, amit a szeretet tesz, és amit a szeretet nem tesz. A Korintusi első levél 13. fejezet 4. versétől 7. verséig, Kulcsár Anikó.
3: A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1: Köszönöm szépen. Tehát két csoportot láttunk a felsorolásnál, a szeretet, ami nem, és ami igen. Nagyon érdekes, hogy ami igen, ott pontosan 7-es a felsorolás, 7 külön gondolatot nevez meg, ami nem, az 8. Számomra azt mondja, hogy a szeretetnél nem csak kifejezni kell, hanem valamitől tartózkodni. És lehet, hogy több dologtól kell tartózkodni, mint amit kifejezni. Kommentárok azt mondják, hogy azért fogalmazza meg Pál apostol a szeretet himnuszában ezeket a negatív tagadásokat, mert a korintusi gyülekezetben ezek voltak, és ezeket szerette volna az igén keresztül vésni, faragni és átalakítani. Kinek milyen gondolata van, Gyula?
6: Mindnyájan tudjuk, hogy ez a korintusi gyülekezetnek írodik ez a lecke, ez az intés, fegyelem, mert olyan helyzet alakult ki, amilyen, és Pál nagyon zseniálisan válaszol erre a kihívásokra, és ne felejtsük itt megint, hogy a léleknek a munkája hihetetlen, hisz nincs emberi bölcsesség, hogy annyi mindent kitalálnák, én csak magamban indulok ki, amit Pál gyönyörűen levezet, hogy miről szól a szeretet, és miről szól a testvéri közösség. Nem a világról szól, hanem a gyülekezetről, a gyülekezeti belüli feszültségekről, mindenről. És milyen zseniálisan, tapintatosan, kulturáltan, nem indulatosan, és lehetne sorolni a jelzőket, oldja meg Pál, és hát nyilván Pál mögött ott van az isteni bölcsesség, mert emberi ész nem tudná így megmagyarázni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele.
1: Igen, igen, köszönöm szépen. Tokics Marika.
7: A zsidó gondolkodásban a szeretet szorosan kapcsolódik a szövetségkötéshez is, és nagyon érdekes, hogy a Szentírás megmutatja számunkra, hogy több szeretett típus is van. Például Istennek a hatalma szeretete a népe iránt, mert a Zsoltárok könyve mondja is, hogy örökkévaló a te szereteted. És aztán ott van a fele barát iránti szeretet, amiről az Úr Jézus is beszélt, és ott van a szeretet a családban, a házasságban is.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Nem szeretnék ünneprontó lenni véletlenül se, de javasolnék mindenkinek egy biblia tanulmányt. Tessének pontszerűen kiírni ezeket a dolgokat a szeretetről, és aztán a korintusi levélből Pál apostolnak a szavait, amit a gyülekezettel kapcsolatban írt, tessenek mellé tenni. Elképesztő dolgokra fogunk rájönni, például arra, hogy Pál apostol egyáltalán nem ismerte a korintusi első és második levelet. Különösen abban a szempontból, ahogy mi fetisizálni szoktuk a szeretet himnuszát. Ha azt nézzük, ami a bibliai tanítás, akkor tökéletesen fog pászolni a dolog, de ugye nem viselkedik bántóan, nem rója föl a rosszat. Hát akkor nem emlegetheti föl, hogy valaki atyafi létére úgy él, ahogy még a pogányok se. Hát ez önmagában borzalmas. Nem emlegetheti föl a korintusiaknak a személyes támadásokat, amiket akár Pál apostol ellen indítottak, de nem csak Pál apostol ellen, hanem mondjuk Apollós ellen is. De hát fölemlegeti miért? Hát azért, mert a szeretet nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. És ezt azért mondtam csak el, mert mi hajlamosak vagyunk egy-egy szakaszt kiemelni az összefüggéseiből, és valami olyan pódiumra, pádimentumra emelni, amihova aztán egyikünk se ér föl, de viszont egymást remekül lehet regulázni ezekkel a dolgokkal, és nem fog egybeesni az Isten igényének a tanításával. És nagyon fontos lenne nekünk, hogy a szeretet úgy nyilvánuljon meg a gyülekezetbe, hogy azzal elkísérjük egymást a keskeny úton egész a célig, mert különben az válik a botránkozás kövévé, ami a segítség lenne a számunkra. Úgyhogy lelkünk ellensége nagymester ezekben a dolgokban, és remélem, hogy egy ilyen kis összeolvasás sokat fog segíteni. De ha valaki nem szeretné a korintusi levélet tenni, tessék tenni akár a Máté evangéliumával, az Úr Jézussal összefüggésben, ugyanarra az eredményre fogunk jutni, mint Pállal kapcsolatban.
1: Köszönjük szépen. Marika, Székely Marika.
2: Ugye Isten hosszan tűr értünk, jóságos, együtt örül, mindent elbír. Tulajdonképpen ez a szeretet himnusza körbeírja az isteni szeretetet, hogy nekünk hogyan kell viselkedni a másik ember felé. És ha szeretet van benned, akkor nem csak azokkal teszel jót, vagy azokat szereted, akik téged is megbecsülnek, vagy jót cselekednek. Tehát ez a szeretet, ez Isten jellemvonása, ami meg azt mondja, hogy ne, vagy nem tartozik a szeretethez, hát az meg a mai világunkra is jellemző. Mert nem irigykedik. Hát irigység nincs a mi világunkban. Nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Hát ugye milyen okos vagyok, és lenézek mindenkit. És lehetne itt végig sorolni, és ezek a tulajdonságok, ezek beleívódtak a világi mentalitásba, és ha valóságos, isteni szeretethez akarjuk a mi szeretetünket hasonlítani, akkor nem szabad, hogy ezek a nemek meglátszanak bennünk. megcselekedeteiben.
1: Köszönjük szépen. Tehát a szeretet nem vezet listát arról, hogy mivel bántottak meg a testvérek az elmúlt hétvégén a gyülekezetbe, hanem túlteszi magát, és a szeretet jó példát mond, és a szeretet próbálja felemelni a másikat. Nem lenyomni, hanem felemelni. István, és utána Anikó.
5: Csak azt szeretném megemlíteni, hogy ezek tulajdonképpen párra jellemző, ezek az ellentét párok. Igen. Tehát amit tesz a szeretet, és amit nem tesz, az kizárja egymást. Például ez az, hogy irigykedéssel indul, amit nem tesz a szeretet, és amit tesz pedig a hosszú tűréssel. Tehát ez ellentétes egymással. És szerintem a Pálnak ez egy nagyon fontos gondolata a számomra, hogy az irigység tulajdonképpen a megoszláshoz vezet. És ez ellen emelte fel a gyülekezeti megosztatottság, megosztlás ellen, hogy ez rombol, ez szakít pártokat, húzódját elválaszt, az egységet nem teszi lehetővé. Ez egy nagyon fontos gondolat a páli levelekben.
1: Anikó, köszönjük.
3: Én szeretném hangsúlyozni tulajdonképpen, hogy az élet minden területére igaz az, hogy akkor tudunk pontosan eligazodni, hogyha megmondjuk, hogy mit kell tenni valahol, és mit nem szabad. Eszembe jut például, nem olyan régen voltunk Csepkőbarlangban az unokákkal. Előtte, amielőtt elindul a túra, pontosan elmondják, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad. Például nem szabad simogatni a csepköveket, mert akkor tönkre mennek. Tehát ez egy, tudom, hogy nagyon kis egyszerű példa, de így van ez egy laboratóriumban, mielőtt hozzákezdődik a kísérlet, le van írva, hogy ezt kell csinálni, azt nem szabad. És ez segít eligazodni az életben. Most sajnos, pontosan a szeretet címszó alatt, nagyon sokszor azt mondjuk, például van ilyen nevelési irányzat, hogy nem szabad tiltani a gyereknek, meg nem szabad azt mondani, hogy nem, ne tedd, mert hogy ezzel csak dacot fogok benne generálni, hanem mindig csak a pozitív oldalról kell megközelíteni, és mindig biztatni kell, dicsérni, stb. Ez nem helyes, tehát a szeretet, tehát így eltorzítjuk, és ez nem a biblikus szeretet, ez egy eltorzított, már bocsánat, majom szeretet, elnézést, van egy ilyen kifejezésünk. Ha eltorzítjuk a szeretetet egy ilyen hamis képre, akkor nem segítjük azt, akit ezzel a szeretettel veszünk körül abban, hogy eligazodjon az életben, és jó irányba menjen. Hanem tudnia kell, hogy ez a szeretet, ha ezt teszed, akkor helyes úton jársz, viszont ha ezt fedezed föl magadban, akkor nem helyes úton jársz. Tehát ez nagy segítség abban, hogy, és a saját életünket is, ez segít saját magunknak is, hogy vizsgáljuk, hogy a krisztusi szeretet lakik bennünk. Tehát az jellemző rám, hogy türelmes vagyok, hogy hosszú tűrő, vagy az jellemző rám, hogy hát szeretet címszalat irigykedem, nem tudom, hogy kell, de ne. Tehát azért időnként tudunk butaságokat mondani, tehát saját magamnak is segít eligazodni, hogy akkor most helyes úton járok-e. És én úgy gondolom, hogy ezek az útjelző táblák, ami akár itt az 1 Korintus 13-ban van, az egy önvizsgálat tartásánál is nagyon sokat segíthet.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: És azt hiszem, hogy a szeretet az nem elvárás nélküli, vagy nem mindegy szeretet. Van egy ismerősöm, aki elmondta múltkor döbbenten, hogy hát azt mondták sokan, még tanár kollégák is, hogy nem kéne a gyerekeket kínozni, a zenét tanuló gyerekeket a kotta alvásással, mert az túl nehéz. És szeretettel kell elfogadni, hogy ez nehéz, és hát nem kell ezt erőltetni. Aztán egy másik ismerősöm azt mondta, hogy egyetemi tanárként egyetemre jelentkezőtől, aki már nem is az alapszakra jelentkezett, hát nem tudott különbséget tenni a nátrium és a nitrogén vegyele között. És hát az volt az érv, hogy hát de azért engedékenynek kell lenni. Szerintem van, ahol lehet engedékenynek lenni, és van, ahol nem. Tehát, ha valaki nem tud számolni, az lehetőleg ne legyen statikus, mert ránk omlik a félvilág. És hogyha valaki nem tud kottát olvasni, semmi probléma nincs, kottolvasás nélkül remekül végig lehet egy egész életet élni, de ne üljön zenekarba, mert akkor vége lesz a közös muzsikálásnak is. És én azt hiszem, hogy éppen ez rendkívül fontos. A szeretet segít elérni eredményeket, de nem fogja az eredménytelenséget jóvá hagyni, valamiféle félreértelmezett szeretetből. Már csak annak az igének alapján semmit az előbb idéztél.
1: Köszönöm szépen. Nekem pedig úgy jött át ez a bizonyos aktív cselekvés és nem aktív, hogy ez olyan, mint egy törvény. Mert a törvényben is vannak, amikor előírják a magatartási, viselkedési szabályt, és van, amikor ha valaki ezt nem gyakorolja, akkor büntetni fogják. Ugye? Például segítségnyújtás elmulasztása. Tehát ott aktívan kell, és itt is a szeretetnél, hogy van, amit tennünk kell, és van, amit nem szabad tennünk, olyan, mint egy törvény, mint egy római törvény, vagy görög törvény. Gyorsan hozzáteszem, hogy a görögök találták fel a jogot, a rómaiak csak átvették, és tovább finomították, és tökéletesítették. László.
4: A felolvasott igében volt egy olyan mondat, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal. Na most én elég sokat gondolkodtam rajta, hogy mit kell érteni itt igazság alatt. Milyen igazságnak körül a szeretet? És tulajdonképpen mind a két fajta igazság ide vonható. Az egyik a mindennapi életben használt igazságfogalom, amikor ugye a tények megfelelnek a valóságnak, de akkor tudok együtt örülni vele, hogyha hajlandó vagyok kiállni is mellette. Mert az nem öröm, hogyha egyébként az igazság melletti kiállás az nekem fájdalmat okozna, és akkor inkább behúzom a fülemet meg az egyebeket. De a másik, ugye a Biblia azt tanítja, hogy Isten igazsága Jézus Krisztus. Sőt, Krisztus saját maga jelentette ki, hogy én vagyok az igazság. Tehát amikor a szöveg azt mondja, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, akkor ez azt jelenti, hogy azzal a Krisztusi, annak a Krisztusi magatartásnak kell örülni. Abban kell örömet találni, ahogy Krisztus élt, ahogy nekünk példát adott. Mert ha ebben az életben tudok örömet találni, akkor gyakorlatilag elmondhatom, hogy örülök az igazságnak.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen milyen végkimenetele lehet ennek a szeretetnek. Elképzelhető emberi szempontból az, hogy azt mondom, hogy ilyen ember a világon nincs, aki az a hét jelen tulajdonsággal bír. De van egy jó hírem, amit rossz hírnek is lehet nevezni, hogy volt valaki, Jézus Krisztus, aki mind a hét tulajdonságnak megfelelt. Tehát nem reménytelen a helyzet, törekednünk kell arra, hogy a hétből egyre több tulajdonságnak feleljük meg. Ez tulajdonképpen ez a küldetésünk célja. A kedvenc igény tartozik ide, hogy meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Tehát magatartásunkban, viselkedésünkben, hozzáállásunkban lehessen ezeket felfedezni, ezeket az elemeket.
1: Gyula?
6: Az a szeretet, amit itt tanulunk, az azt jelenti számomra, hogy csak a szeretet viszi győzelemre az életünket, nincs más lehetőségünk meg egyáltalán.
1: Bor?
0: Laci bácsi indított el a gondolataimat, ez az együtt örül az igazsággal. Évekkel ezelőtt egy biblia órán valaki megjegyezte, hogy hát azért az Úr Jézus elvetette a súlykot rendesen, mikor bevonult Jeruzsálembe, és megtisztította a templomot azzal az ostorfogással, meg egyebekkel, mert ez nagyon-nagyon messze esik a szeretettől. És az jutott eszembe, hogy mi is történt ott? Ha itt megállna a történeti beszámoló, akkor lehet, hogy egy csomó kérdés lehetne bennem. Bennem egyébként nincs, mert úgy gondolom, hogy az Úr Jézus tudta, mit csinál. Na de azt írja a Szentírás, hogy utána, amikor ez megtörtént, vakok, sánták, bénák, egész serege ment oda az Úr Jézus, hogy mindnyájukat meggyógyította. És mit is jelent ez? Helyet csinált az Úr Jézus szeretetből, hogy az történjék az imádságházában, ami kell az élő Istennel való találkozás és helyreállás. Vajon a szeretet nem ezt kellett, hogy tegye? tessenek ezen elgondolkozni.
1: Köszönöm, egy gyors reakció.
3: Pál apostol szavaival nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
1: És itt a nagy kérdés, hogy nem az az igazság, amit én igazságnak tartok, hanem az az igazság, ami engem is formál, ami magával ránt. Nem a kis belső egomból fakadó gondolatok, összetett mondatok lesz az igazság, hanem az igazság az mindig valahogy az Istenhez visz. Az igazság az mindig a bűntől az Istenhez fordítja a tekintetünket. Kép Jézusról a következő gondolatsor, János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 12. verséig, Varga Gyöngyike.
8: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
1: Köszönöm szépen. Hihetetlen gazdag Pál apostol gondolkodása, és számomra mindig az a csodálatos, hogy az adott helyzetbe tudja a legcsodálatosabban kidomborítani azt az üzenetet, amely képes megváltoztatni egy gyülekezeti közösség helytelen gondolkodását, és elindítja a jó irányába. Kinek milyen észrevétele van ezzel kapcsolatban, tehát azt látjuk, hogy a kép Jézusról egy olyan kép, amely inspirál bennünket, amely a jóra inspirál bennünket. Székely Marika?
2: Ugye Jézus példa a szeretetből, hogy ő milyennek is kéne lenni, és benne teljessé vált. Mi csak részlegesen tudjuk teljesíteni. És Jézus fölvállalta a keresztet már a teremtés előtt is. Meg akarta mutatni, hogy milyen az Atya szeretete, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. És mi jellemző rá? Jézus és az Atya egy. Így, ha Jézusra vonatkozik ez a szeretetnek a jellemvonása, akkor ez ugyanúgy az Atyára is vonatkozik. A szeretet ugye Istentől van, és ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad. Most ki az, aki nem így akarja beállítani Istent? Hát a sátán. Másnak akarja jellemezni az Istent, hogy könyörtelen, igazságtalan, és olyan dolgokat tesz, hogy az nem elfogadható. És Krisztus példát mutatott nekünk, hogy ahogy ő szerette az Atyát, úgy kéne nekünk is embertársainkat, és ahogy Jézus szerette az embereket, úgy kéne nekünk is viszonyulni az embertársainkhoz.
1: Köszönöm szépen, Anikó, és megyünk tovább.
3: És Isten és Jézus szeretete is példa arra, hogy a szeretet nem pusztán érzelem, hanem döntés. Jézus nem érzelmi felindulásból ment a Golgotára, hanem azért, mert engedelmes akart lenni az Atyának, és azért, mert nem volt más megoldás arra, hogy nekünk váltságot szerezzen, hogy kifizesse a bűneink büntetését. Tehát ő döntött az engedelmesség, és döntött az alázat, az áldozat mellett, és sokszor a mi szeretetünknek is döntésnek kell lenni.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Csak egy mondatot, hogy felvetődött bennem, hogy van egy módszertani útmutató is, mert az az alapvető kérdés tulajdonképpen, hogy hogyan fejezi ki magát a szeretet. És nagyon, nagyon találó, és nagyon praktikus, és tetszett nekem ez a megközelítés, hogy hosszasan kell néznünk Jézusra, és akkor így észreveszünk minden pozitív tulajdonságot benne. Tehát megint a kapcsolatnak a lényeg, hogy van egy etalon, egy példaképünk, aki ezt mind bemutatta, és ha rátekintünk, nem a külső körülményekre, akkor lehet ebben a szeretet gyakorlatban előre lépnünk.
1: Köszönöm szépen. Hit, remény, szeretet. Korintusi első levél, 13. fejezet, 8. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
7: A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
1: Köszönjük szépen, Rózsika. Honnan hoztad a összefoglalást?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, a 668. oldalról. A szeretetnek van két alaptulajdonsága, türelmes és jóságos. Az én központú ember türelmetlen, csak azt szeret, aki a másikban értéket lát, és nem a maga gondolatait, értékrendjét akarja a másikra erőltetni. Jóságos viszont az az ember, aki elkötelezett arra, hogy a másik jobbik énjét, valós értékeit erősítse. A szeretet tehát a türelmes, hordozni tudás és a jó aktív munkálása. Ennek a két tulajdonságnak az elmélyítését olvassuk olyan formában, hogy Pál 8 dolgot sorol fel, amit a szeretet kizár az életünkből. Az irigységet, a kérkedést, a felfuvalkodottságot, a bántó viselkedést, amikor a másik sérelmére tisztességtelenül akarom a magam ügyét célba segíteni. A csak a maga hasznát kereső ember megfeledkezik arról, hogy minden dolgunkban része van a fele barátnak. A szeretet az indulati bűnöket is kizárja az életünkből, mert csak az szeret igazán, aki nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Az igazi szeretet próbálja az öröm. Csak akkor tudok igazán szeretni, ha fáj a hamisság, és együtt tudok örülni az igazsággal. A szeretet bemutatását 4 olyan tulajdonsággal fejezi be Pál, ami úgy kezdődik, hogy minden. Ez az elfedezni tudás, vagyis a rossz egészséges elfelejtése. A szeretet tönkre megy, ha mindig a feledés tengerében keresgélünk a másikról valamilyen felejtésre méltó rosszat. A hit a másikban nem más, mint a bizalom. Jót csak azt tud igazán tenni, akiben bíznak. A reménység az Isten hitünk alapja. Bízunk a jó győzelmében, még akkor is, ha ez nem mindig látszik. Erre csak a szeretet tanít meg. Végül a 11. tulajdonsága a szeretetnek, hogy mindent eltűr. A szeretet az ember túlélő képessége. Rövid távon lehet, hogy a rossznak és a gonosznak van látszólag igaza, de aki szeretni tud, az mindvégig álhatatos tud maradni, és ezért üdvözül.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, a gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, hiszen folytatjuk jövő héten Krisztus feltámadásának ereje gondolatsorával. Most pedig méltó az Úr, hogy egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a tanítást a korintusi első levélből, a szeretet himnuszát, amely a mi legbensőbb egyéniségünkig megy, és átalakítja gondolkodásunkat, hiszen nagyon sokszor a szeretet nélkül szeretnénk a szeretet hangján szólni. Ad, hogy ne hivatkozás legyen az életünkben a szeretet kifejezés, hanem egy olyan alap, egy olyan mérték, amire mindig tudunk hivatkozni. Ez pedig tőled jövő szeretet legyen. Áld meg életünket, közösségünket, Biblia tanulmányunkat. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője, hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természetellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Bábel tornya, vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az istentagadás és az önistenítés eszközeként használni. Figyelmeztetett. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használjuk őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Élményszerűen ismerkedtek a Bibliával. Napközi tábor a Taktabályi Református Egyházközségben. A taktabályi gyermekek számára szervezett nyári tábor célja az volt, hogy a résztvevők élményszerű módon ismerkedjenek meg a Biblia tanításaival, miközben biztonságos, szeretetteljes közösségben tölthetnek együtt néhány tartalmas napot. A tábor központi témája Isten gondviselése és szeretete volt, valamint annak felismerése, hogy Isten minden embert fel tud használni, függetlenül attól, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, vagy hogyan tekintenek rá mások. Ilyen volt az élet az egyiptomi kolostorban. Új felfedezések a Bibliáról. A legújabb régészeti kutatások új megvilágításba helyezik a Biblia legismertebb történeteinek egy részét. Nabukodonozor babiloni királytól Dávid és Góliát harcán át a Pál által írt levelekig több témát is érintenek az eredmények. A vizsgálatok új megvilágításba helyezik a jól ismert történetek egy részét. Új információk a retteget babiloni királyról. A Krisztus előtti 6. században uralkodó új babiloni Nabukodonozor az ókori történelem egyik kiemelkedő alakja. Személye többször felbukkant az Ószövetségben, ahol az isteni büntetés eszközeként állítják be őt, amikor lerombolja Salamon templomát és elhurcolja a zsidókat a babiloni fogságba. Most új bizonyítékok mutatják be Nabukodonozor tevékenységét és elképzeléseit. Egy nemrég megjelent tanulmány két égetett anyaghengert vizsgált. Az ékírásos hengerek tanúskodnak Nabukodonozor erőfeszítéseiről, hogy helyreállítsa a hatalmas élményt. Az írások arról a tágabb világról is szólnak, amelyből a Biblia monoteista istensége kialakult. Az Ószövetség hamis bálványoknak ítéli a babiloni isteneket, és szemben áll Nabukodonozor egész kozmológiájával. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Egy pohár tej. Valamikor egy fiúcska házról házra járva kereste meg a tanulásához szükséges pénzt, amikor azt vette észre, hogy már csak 10 centje maradt, ami alig, hogy elég valami kis élelemre, mert már éhes is volt. Elhatározta, hogy a következő háznál valami ennivalót kér. Ám de elveszett a bátorsága, amikor egy szép lány nyitott neki ajtót. Így étel helyett csak egy pohár vizet kért. A lány látta, hogy éhes a fiú. Hozott hát neki egy nagy pohár tejet. Lassan megitta, majd megkérdezte. Mivel tartozom? Semmivel, felelte a lány. Anyukám úgy tanított, hogy sose hagyjuk megfizetni azt, amikor kedvesek vagyunk. Hát akkor tiszta szívemből köszönöm. Amikor Howard Kelly elhagyta ezt a házat, nem csak fizikailag érezte magát erősebbnek, hanem lassan a majdnem elveszett hitében is. Pár év múltán a lány súlyosan megbetegedett. A helybeli orvosok tehetetlenek voltak, ezért egy nagyvárosba küldték őt, specialistákat hívtak hozzá, hogy azok foglalkozzanak ezzel a ritka betegséggel. Konzultációra odahívták dr. Howard Kellyt is, aki, amikor meghallotta a város nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa fény gyulladt ki a szemébe. Azonnal elindult a folyóson, ami a beteg szobájához vezetett. Bement, hogy megnézze őt. Azonnal megismerte. Visszament a konzultációs szobába azzal az eltökélt szándékkal, hogy erejéhez képest mindent megtesz a beteg életéért. Ettől a naptól kezdve különös figyelmet szentelt ennek az esetnek. Hosszú idő elteltével megnyerte a betegséggel vívott harcot. Dr. Kelly kérte, hogy a kezelésért kiállított számlát neki terjesszék elő jóváhagyásra. Ránézett a számlára, széljegyzetet írt rá, majd beküldte a beteg szobájába. A hölgy félt belenézni. Tudta, hogy a költségeket egész életén át fizetheti. Végül mégiscsak kinyitotta. Szeme a számla szélén levő megjegyzésre tévedt. Ezt olvasta. Teljes egészében megfizetve egy pohár tejjel. Aláírás. Dr. Howard Kelly. Örömkönnyek lepték el az arcát, és hálás szívvel imádkozott. Köszönöm neked, Istenem. Terjedjen továbbra is szereteted az emberi szívekben és kezeken keresztül. Egy közmondás így szól. A vízbe dobott kenyér visszatér. Egy szerető tett, amit ma cselekszel, hasznára válhat nem csak magadnak, hanem másnak is, akit szeretsz, pontosan akkor, amikor nem is sejted. Ha nem is kapnád vissza a szeretetnek ezt a megnyilvánulását, az még mindig hozzájárulhat ahhoz, hogy a Földön jó lét legyen. Vajon nem ez a célja az életnek?

0: Váci Mihály, hol van? Hol van, amit kerestünk, és mi az, amit kerestünk? S ha megleltük, adott-e boldogságot, értelmes örömöt, amit kerestünk? És az volt-e végre a megtalált ajándék, amit kerestünk? És azt kerestük-e, amire vágytunk? Azt kerestük-e hát, amire szükségünk volt? Az volt-e a boldogság, amit kerestünk? A lét célja, értelme? Az volt-e a lényeg, amit kerestünk? És kerestük-e végső erővel? És kell-e azt keresni? Vagy csak mert nincs sehol, soha, nem létezik, azért kerestük?
1: A bizalom nem csak egy szó, mit kimondani is nehéz. A bizalom egy törékeny kincs, mi nagyon könnyen odavész. A bizalom egy hosszú út, melyen mi is végig megyünk. S hogy nehéz lesz-e járni rajta, attól is függ, mi mit teszünk. A bizalom a legnagyobb díj, mit másoktól kaphatunk. S bizony, ritka kincsért sokszor nagy árat adunk. A bizalom az egyetlen út egy másik ember szívébe. S csak akkor tudjuk, mennyit ér, ha már mindennek vége. A bizalom egy fájdalmas érzés, mert bízni csak szeretve tudunk. S e szeretetben a legszebb az, ha a másiktól bizalmat kapunk.

0: Rainer Maria Rilke, A csend, Tanduri Dezső fordítása. Hallod-e, kedves? Kezem fölemeltem. Hallod-e? Zúg. Ugye, a magányost, bármilyen ebben, figyelik a dolgok, hogy mire jut. Hallod-e, kedves? Lehúnyom a pillám. Zaj ez is, mire megközelít. Hallod-e, kedves? Újra kinyitnám, de miért nem vagy itt? Moccanok épp csak. A sejmes csendben ott van a lenyomata. Örökre látszik a legparányibb indulat is, kitörölhetetlen a messzeség feszülő függönyén. Ahogy én lélegzem, kelnek, tűnnek a csillagok. Ajkamra illatok itala árad, és távol angyalok karának csuklói derengenek felém. De akire gondolok, téged nem látlak.
1: Haraszti Sándor, uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégei sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényem bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne, rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék. Azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám. És ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégére, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán, ha meg lehetne, uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak, erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remegve vár. Kegyelmednek sugára, végre tán dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Egy viharos nap után a tengerpart tele volt partra vetett, vergődő kis halakkal, kiszáradó tengeri csillagokkal, kagylókkal. Az arra járó felnőttek és gyerekek szomorúan nézték a pusztuló életeket. Egy kislány azonban fogta a kis homokozó vödrét, és apró kezeivel kezdte összeszedni a még élő halakat, majd elballagott a víz széléhez, és visszadobta őket a tengerbe. Az apja rászólt: hagyjad, hiszen olyan sokan vannak, úgysem tudod mindet összeszedni. Mit számít az egészhez képest az a pár kis hal, amit megmentesz? Amelyiket megmentem, annak számít, felelte a kislány, és folytatta a mentő akcióját.
1: Az építő mester már belefáradt a rengeteg munkába, bejelentette a főnökének, hogy nyugalomba akar vonulni. Az különösen szerette őt, igazán sajnálta, hogy így döntött. Kérlelte, hogy csak még egyetlen egy utolsó munkát vállaljon el. Nagy nehezen ráállt, de már nem adta bele szívét, lelkét, ahogy szokta. Ímmel ámmal dolgozott, hanyagul, nem törődően, silány anyagokat is beépített. Amikor végül elkészült a házzal, a főnöke hozzáfordult. Ez a te házad, mert ez az én búcsú ajándékom számodra a megbízható munkádért. Milyen kár, sóhajtozott az építőmester. És így van ez valamennyiünkkel. Építgetjük az életünket nap-nap után, de sokszor nem a legjobbat adjuk ki magunkból. S amikor rádöbbenünk, hogy magunknak építettük, csak sajnálkozhatunk, miért nem tettünk mindent sokkal jobban.

0: Az egyik szomszédunk 3 hónapon keresztül folyamatosan barkácsolt, egy kinti játszóházat épített. A 4 éves kisfia csatlakozott hozzá, és együtt kalapáltak nagy élvezettel, ahogy az apa, úgy a fia. Amikor arra gondolok, hogyan utánozta ez a fiúcska az apját, eltűnődöm. Vajon az én cselekedeteim, szokásaim, választásaim mennyire tükrözik vissza mennyei atyámat? Megkérdezem magam, vajon a köröttem élők fölismernek-e bennem valamit az atyából? Szavaim és tetteim fölmutatják-e a Szentlélek befolyását az életemben? Visszatükrözi-e az életem Jézus tanítását? Hűséges, türelmes, szeretetteljes vagyok-e, nem csak a jó napjaimban, de minden nap? Ha a kereszténységem igazi, az én atyámat fogom sugározni a körülöttem élők felé. Ez aztán egy igazi feladat, és felelősség is mindannyiunk számára.
1: Garai Zsuzsa, ne faggass! Ne faggass! Ne kérdezz! Így nem tudok. Minden szó, amit magamról elárulok, ajándék neked. Szent titok, csiszolatlan gyémántok, melyekből kirakhatsz egy arcot, aki talán én vagyok.

Turmezei Erzsébet a forráshoz. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Sören Kierkegaard. Tiszta, bővízű, csodálatos forrás. Keresd tovább a szomjasakat. Látod, mennyien vannak. Posvány vizével oltják szomjuságuk. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott, drága, tiszta, keresd tovább a szomjasakat.

0: Galgóci Erzsébet, a test öreg lehet, a lélek soha. A test öreg lehet, a lélek soha. A gondolat elfáradhat, a szív szárnyal tovább. Az évek elszaladnak, a szeretet örök. A természet kimerül, a kegyelem kimeríthetetlen.
1: Aranyosi Ervin, a legszebb szív. Egyszer, nagyon régen, egy város főterén megjelent egy ifjú, nyalka deli legény. Arról áradozott, büszkén mondogatta, milyen szép a szíve, épp minden darabja. A népek csodálták szíve simaságát, tökéletességét, s nem találták mását. Nem volt karcolása, nem volt repedése, seb sem csúfította, szép volt a verése. Nem hiába büszke ifjú viselője, a szíve tökéjét nem vitatják tőle. Ám most egy morajlás. Megnyílik a tömeg. Közeledni látszik egy halkszavú öreg. Mintha csak magának beszélne a bátyja. Görbe hátat takar, elnyütt vén kabátja. Csendesen megszólal, igen bölcsen érvel. Az ifjú szép szíve övével nem ér fel. A tömeg figyelme immár ráirányul. De jöjj már az ifjú, ő sem marad hátul. Harag támad benne, hogy ez mit merészel, hogy szállhat versenybe az ő szép szívével. Hasonlítsuk össze, vedd le a kabátod. S ím a vén embernél erős szívet látott. Hangos dobbanása messzire hallatszott. Ám külső szépsége többeket aggasztott. Tele volt sebekkel, több darabból vérzett. Mi is tartja össze egybe az egészet? Hiányzó részeit máshonnan pótolták, nem is válogatva, csak úgy összehordták. Pár lyuk is tátongott, ütött, kopott darab. Csodálja az ember, hogy még egyben marad. Ám az öreg mondá. Fogjátok fel ésszel, el nem cserélném én az ifjú szívével. Megismerek rajta minden egyes sebet. Minden sérülése egy-egy embert jelent, kiknek ajándékul szeretetem adtam. Szívemből kitépett egy-egy kis darabban. Pár darabkát én is kaptam viszonzásként. Nem bántam a cserét. Ma sem tennék másként. Mert akik szeretnek, szívből kapnak s adnak, szerető szívedet ne tartsd meg magadnak. A kis szívdarabkák, gyönyörű emlékek, azok, kiktől kaptam, mind szívemben élnek. Megosztott szeretet fűzi össze lelkünk, mindig emlékeztet. Mi jó volt szeretnünk. Néha olyan is volt, amikor csak adtam. Szívemért cserébe viszonzást nem kaptam. A szeretet jelent egy kis kockázatot. De hidd el, megér. Ezért kockáztatok. Néhány sebből vérzik. Lyuk is van már rajta. Szerettem olyat is, aki nem akarta. Egyszer tán megérti, s visszatér majd hozzám, befoltozva szívem, szeretetet hoz rám. Látod, kedves fiam, ezért szép a szívem, mert használni mertem, Istenemhez hívem. S lám, az ifjú ember szeme megtelt könnyel. Nem tudott elmenni hencegő közönnyel. inkább az öreghez még közelebb lépett, és a szép szívéből egy darabot tépett. Reszkető kezével az öregnek nyújtja, szeretett példáját tőle megtanulja. Az öreg is adott megtépett szívéből, és az ifjú szív dobog a szeretetétől. Nem oly tökéletes, mint annak előtte, ám szebb. A szeretet fonala beszőtte. Arcukat a mosoly szép keretbe fonta, szemük tiszta fényét be is aranyozta. Elbúcsúztak szépen, aztán útra keltek, szerető szívükben megnyugvásra leltek. Milyen szomorú is, ha utadat úgy járod, tökéletes szíved önmagadba zárod. Hiányzik belőle az öröm, a szépség. Engedd, hogy nevüket mások belevéssék.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 230-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abu Dal Jordán király irány elveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttérés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában, több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan fel kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Legyen öröm az iskolakezdés! Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott tanszereszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Erős várami Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Böjtelő időszakában, 60. vasárnapján vagyunk együtt, ezen a mai délelőttön, ahol végig középpontban lesz az Isten igére való odafigyelés, annak hallgatása. A heti igénk is erről szól. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Az oltár előtti igénk a magvető példázata lesz, amiben arról hallunk majd, hogy Isten veti az ő igéjét, de legalább négyféle talaj van, ahova ez az ige hullhat, és nem mindegy, hogy milyen a mi szívünknek a talaja, vagy az Úristen, hogy mindannyiunknak most a szíve olyan lehessen, hogy ebben az egy órában valóban meghallja Istennek igéjét, odafigyel rá, nem megkeményíti, és nem csak ideig óráig marad meg a szívébe, hanem valóban hosszú távon. Az Isten tiszteletünket egy szép reggeli énekkel fogjuk kezdeni, egy olyannak, amelynek a dallama karácsonyt idézi, de a szövege abszolút illik a mai reggelhez. Ezzel az énekkel kezdjük ma az Isten tiszteletet.

Kelj fel, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Tulajdon fülükkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, neved magasztaljuk örökké.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk. Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, hogy pazarló bőséggel hinted igéd magát szívünkbe, és fáradhatatlanul hívogatsz megtérésre. Kérünk, tégy minket bölcsé szent lelked erejével, hogy ne csak hallgassuk beszédedet, hanem meg is cselekedjük. Amen. Hallgassátok meg most, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetében a 4. verstől a következőképpen.
1: Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen, hangosan az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Nagyon ügyesek voltak, köszönjük nektek, a gyülekezetnek is a segítséget. A gyülekezettel pedig a következő éneket fogjuk énekelni, a 273-ast.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ennél aktuálisabb nem is lehetne a mai oltár előtti igénk, és mindaz, amiről hallottunk a magvető példázatába, az ebben a percben valósággá válik. Ebben a percben, és már azt gondolom eddig is valóság volt, Isten veti az ő magját, az ő igéjét, és mindannyian, akik itt vagyunk, valamilyen állapotban vagyunk, valamilyen a szívünknek az állapota, ki tudja, hogy Isten igéje hol és hogyan fog minket eltalálni, és ennek milyen hatása lesz a hétköznapokra. Nem egy könnyű téma a mai, de én nagyon hiszem és remélem, hogy Isten ezen keresztül gyógyulást szeretne adni sokunknak egy-egy adott élethelyzetben. A mai vasárnap az úgynevezett böjt elővasárnapjához tartozik, ami sokak számára a böjt képét hozza magával, pedig ez a három vasárnap, ez alapvetően még nem a böjtről szól. Ha megnézzük, akkor ebben az időszakban vannak a farsangok, abszolút elfogadott keresztény emberként is, hogy a farsangi időszak létezik, az örömnek az ideje, ami különösen régen a falusi embernek azt jelentette, hogy lassan vége a télnek, és lehet örülni annak, hogy egy új tavasz, egy új nyár közeledik. Az élet öröm megjelenésének az ideje volt ez. És a mi gyülekezetünk életében is ezzel találkozunk, hiszen múlt héten, bár 70. vasárnapja volt, de mégis az örömről, a házasság öröméről volt szó. És ez a mai napon szintén az örömöt szeretném előhozni, egy nagyon nehéz és nagyon fájdalmas történeten keresztül, a megbocsátásnak, a kiengesztelődésnek, az újrakezdésnek az örömét. Azt szeretném, ha ez lenne a mai vasárnapnak a középpontjába. Az igehirdetési alapigénk Mózes első könyvének 45. fejezetében található. Akik ismerik a Bibliát, jól tudják, hogy itt fejeződik be az ősatyáknak a története, köztük Józsefnek a története. Egy nagyon hosszú és nagyon csodálatos esemény sor van itt leírva, amit most nem fogok végig elmondani, remélem sokan ismerik ezeket az eseményeket. Ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy azután a sok-sok nyomorúság után, miután a testvérek először Józsefet megölni akarták, végül eladták. József elkerül Egyiptomba, ismerjük az eseményeket, Potifár házába, majd utána a börtönbe, és a fölemelkedését Józsefnek. Megtörténik mindaz, amit mondott. Hét bőesztendő után jönnek a szűkesztendők, és a szűkesztendők második évében valami egészen különleges dolog történik, megjelennek József előtt az ő testvérei. Jól tudjuk, hogy József az első alkalommal nem fedi fel magát, egy testvér túszként otthagyva hazaküldi a többieket, de eljön az, amikor megérkeznek Benyáminnal együtt, ott vannak József előtt, és egy nagyon izgalmas élethelyzet van, eltelt 20 év, mi az, ami most történni fog? Mai alapigénk arról szól, amikor József felfedi magát a testvérei előtt. És hogy hogy jutnak el idáig, hogyan lesz ebből igazi kiengesztelődés és igazi békesség. Erről fog szólni ez a mai igehirdetés. Így hallgassuk most meg Istennek az igéjét, ahogy már említettem, 1 Mózes 45:3-8-ig, és a 15. vers, ez a kiírt alapige a következőképpen. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József. Éle még az én apám, de a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek már közelebb hozzám, erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé tett. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírva megölelte őket. Aztán már beszédbe elegyedtek vele a testvérei. Amen. Kedves testvéreim, az az igazán megdöbbentő, hogy Józsefnek a története az nem itt kezdődik, és nem is ott kezdődik, amikor ő a színes ruhájába kimegy a testvérekhez, és ott az elkényeztetett gyermeknek a képében a testvéreit bántja, vagy éppen rossz híreket visz az apának róluk, hanem ez az egész sokkal korábban kezdődik. Valamikor akkor kezdődik, amikor Isten már kiválasztja Ábrahámot.
És azt látjuk, hogy azok a bűnök, azok a nyomorúságok, amiket az apák elkövettek, azok nemzedékről nemzedékre mentek tovább. És tulajdonképpen Józsefnek a testvérei ezt az átkot viszik tovább, és azt teszik, amit ők is korábban láttak. Gondoljunk csak bele, kezdődik Ábrahámmal ez az egész, megtagadja az elsőszülött fiát és elkergeti. Mennyire brutális történet ez. Aztán ott van Izsák, aki jobban szereti Ézsaut, és ott van az ő felesége Rebeka, aki viszont Jákobot szereti jobban. Milyen feszültségekhez vezet később a kivételezés a két gyermek között. Aztán ott van Jákob, aki jobban szereti a Ráheltől született fiát, mint az összes többit. És azt látjuk, hogy ez megy nemzedékről nemzedékre. Kivételezés, az egyik gyerek elkényeztetése, a másik háttérbe szorítása. Becsapások, gyávaságok, egymásnak a kijátszása. Torzulnak a nemzedékek, rossz példát kapnak, és ezt a rossz példát viszik tovább. Ezt látták az apjuktól, és utána ezt teszik ők is. Nemzedékek rombolják le egymás előtt a helyes utat. És ez vezet ahhoz a haraghoz, ahhoz a gyűlölethez, ami a történetünk előtt csaknem két évtizeddel József és testvérei között ott a kútnál lejátszódott. Mindez, amit elmondtam, ez nem jelenti azt, hogy ennek automatikusan így kell lennie. Olvassunk arról Ézsaiás könyvébe, az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák taníthatják a fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Ugye ezt is tovább lehet adni. Vagy hadd olvassam föl a mai zsoltárunkat, amit hallottak a testvérek az oltár előtt. Bizonságtételként ezt mondja boldogan egy zsoltárszerző. Istenünk, tulajdonfülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Igen, van ilyen, amikor ez megy tovább nemzedékről nemzedékre, és van az, amikor ilyen rossz panelek, ilyen rossz berögzülések. Nem jelenti azt, még egyszer mondom, nem lehetne ebből kitörni, de jó látni és jó tudni azt, hogy igen, mi is vagyunk valakik, valahonnan jöttünk, sok minden hatással van ránk, és ezzel igenis meg kell küzdenie az embernek. És ha megnézzük a mai hétköznapokat, akkor látjuk, hogy ez mennyire valóság. Beszélgettem egy olyan 30 körüli hölgyel, aki elmondta, hogy a nagymamája holokauszt túlélő volt. És amit a lágerekben tapasztalt, az eltávolította őt az Istentől. Azt gondolom, meg lehet érteni ebből a szempontból, hogy micsoda szenvedést kellett végigélnie gyerekként. És ez benne egy olyan folyamatot indított el, hogy eltávolodott az Istentől. És ebben a szellemiségben nevelte a gyermekeit is. Az ő traumája ment tovább a következő nemzedékre, majd ment tovább őre rá is, egészen addig, amíg ő meg nem tért, és ezt az egészet valahogy egészen másképpen látta, mint a nagymamája. Sok minden van, amit így visznek tovább az emberek nemzedékről nemzedékre. És nem csak feltétlenül szavakkal, lehet, hogy éppen tettekkel. Ha ma megkérdezzük a fiatalokat azt, hogy miért nem akarnak házasodni, akkor az egyik leggyakoribb érv az, hogy egyszerűen látom, milyen a szüleim házassága, és ez nekem nem kell. Ha ilyen a házasság, akkor nem akarok az lenni. Nem akarok házas lenni. És így éli az életét, talán egy élettársi kapcsolatban, vagy bármi másban, nem tud elköteleződni talán, és ezt adja tovább a gyermekeinek is. És megy nemzedékről nemzedékre. József történetében is valami nemzedékről nemzedékre megy tovább, és ezt azért hangsúlyozom, mert még inkább látni fogjuk, hogy micsoda erő van mégis a kiengesztelődésben, a megbékélésben, amikor nemzedékek terhét tudják letenni emberek, és tudnak úgy viselkedni. Azt látjuk, igen, hogy a szülők viselkedése meghatározza a gyermekeket, de nem kell követni a rossz példát, nem kell, hogy gyűlölet fakadjon benne. A mai történetünknek az elején azt látjuk, hogy a 10 testvér Józsefen torolja meg Jákobnak a kivételezését. És ennek szörnyű következményei lesznek. És azt látjuk ebben a történetben, hogy a bűn az nem csak egy személyes dolog, hanem az mindig tovább terjed. Gondoljuk el, itt van 10 testvér, akik a saját testvérük ellen fakadnak olyan indulatra, hogy meg akarják ölni, aztán végül nagy kegyesen, vagy talán inkább a pénzért eladják rabszolgának. És ezt a 10 testvért nem a szeretet köti össze, hanem egy olyan rettenetes titok, amit magukba kell tartaniuk, akár jobban benne voltak ebbe, akár nem, akár próbálták Józsefet megvédeni, akár nem, egyik sem léphet ki belőle, egyik sem mondhatja Jákobnak azt, hogy
apám, ne szenvedj annyira, mert lehet, hogy még él a te fiad, hagyni kell az apjukat szenvedni, látni kell az ő szenvedését, hogy ő úgy tudja, hogy József meghalt, és ez a bűn, ez összeköti őket. És egyszerűen nem tudnak kilépni ebből. A bűn belekerül mindegyik testvérbe, és a bűn takargatásában is cinkosok lesznek. És képesek egy idős apát egy véres rongyal, egy véres ruhával becsapni. Úgy, ahogy egykor a vak Izsákot is különböző ruhákkal csapták be. Egyik bűn sem marad magányos, mindig mások életére is hatással van. A testvérek bűne egy vigasztalhatatlan gyászba kergette Jákobot. Mert nincs magányos bűn, előbb vagy utóbb sokan szenvednek tőle. Vegyük ezt nagyon komolyan. És mindezt azért mondtam el, mert ez a sötét tónus, ez nem az én agyszüleményem, még talán emberi szóval vissza se tudom adni azt a mélységet, ami benne van, hogy még inkább felragyogjon az a változás, ami itt történt. Jól tudjuk azt, hogy József itt nem először találkozik a testvéreivel. Volt egy korábbi találkozó, amikor a testvérek nem ismerik fel őt, és József nem fedi fel magát, hanem próbák elé állítja a testvéreket. Próba elé állítja őket akkor, amikor az egyik testvér ott maradt túszként. Próba elé állítja őket, és ez egy nagyon brutális próba, amikor Benjaminnak a zsákjába bele rejti az ő kedvenc arany serlegét. És a testvéreknek azt kell végignézni, hogy lehet, hogy a második szeretett gyermek, Ráhel másik gyermeke Jákobtól, József után Benjamin, ő is el fog veszni. És József ezt az egészet nem bosszúból csinálja, és nem szadizmusból csinálja, hanem egyszerűen kíváncsi arra, hogy mi történt veletek a 20 év alatt. Bár nem beszélhettetek róla, bár talán egymás előtt is szégyeltétek, amit tettetek. És nem ültetek össze este a tűznél arról beszélgetni, hogy jaj, milyen volt Józsefet eladni, de történt-e bennetek valami változás? Átéltetek-e valamit a bűnbánatból? És mindez azért nagyon különleges, mert erről semmit nem ír a Biblia. Elolvashatjuk, hogy mi történt Józseffel Egyiptomban, de hogy közben mi történt ott, Izrael földjén, arról nem olvasunk. Itt látjuk, hogy valami mégis történt, valami elindult a testvérekbe. És ott a kérdés, tessék, most mit tesztek? Eljátszhatjátok újra azt, amit 20 évvel ezelőtt. Hazamehettek Jákobhoz, és azt mondhatjátok, hogy Benjamint is megette egy oroszlán. És nem kell többet visszajönnötök. És elódaszhatjátok a dolgot. Nem kell szembenézni a bűnötökkel. Mit tesztek most? És tulajdonképpen ezt az egészet, ami a mai alapigénk, nem más indítja el, mint Júdának egy csodálatos monológia. Júda a testvérek nevében beszél, és Júda Józsefnek nagyon őszintén elmondja azt, hogy micsoda fájdalmat okozna Benjamin elvesztése az édesapjuknak. Ezt mondja Júda. Júda odaállt József felé. Ezért hagyj maradjon itt a te szolgád-e fiú helyett, uram rabszolgaként, ez a fiú pedig menjen el a testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat érné. Ugye ez néhány évtizeddel ezelőtt nem érdekelte őt. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott, küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és hallottak róla a fáraó házában is. Ez az a pillanat, ez az a helyzet, amikor megtörténik a kiengesztelődés. Amikor nem szavak által történik meg, hanem egyszerűen Józsefnek a szívéből is felfakad a megbocsátás. Amikor látja azt, hogy a testvérek már nem olyanok, mint voltak. Amikor látja azt, hogy ezek a testvérek már aggódnak az édesapjukért. Ezek a testvérek 20 évig hordozták azt a nyomorúságot, fájdalmat, hogy látták szenvedni az apjukat. Bizonyára Benjaminnak az érkezése adott egy kis gyógyírt a sebeire, de látták ezt a szenvedést, és azt mondták, még egyszer nem akarjuk ezt, még egyszer nem akarunk ebbe belemenni. Nagyon fontos a valós kiengesztelődés, mert a rendezetlen múlt az, hiszem, hogy uralja az embernek a jelenét, és meghatározza a jövőjét is. Megmagyarázhatatlan félelmeket, és sok mindent hoz elő az ember életébe. És bizony nagyon sokszor él ezzel a mai ember. Amikor együtt van valakivel, de úgy igazán nem tud megbocsájtani. Valamikor ez előjön szavakban, állandó vádaskodásban, szemrehányásban, de nagyon sokszor előjön abban, hogy az ember azt mutatja, hogy ő mennyire sértett,
hogy mennyire fáj neki, amit a másik okozott, hogy a másik látva az ő szenvedését még inkább szenvedjen. Ez egyfajta érzelmi zsarolás az emberek között, ami mögött az van, hogy nem tudok neked igazán megbocsájtani. Érezd újra és újra a szenvedést. Ezért én benne maradok a megalázott, szenvedő helyzetében, és azt akarom, hogy ezáltal te is szenvedj. Ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon fontos a valós kiengesztelődés. Nem csak az ilyen látszat megbocsátás, csak úgy eltakarása, szőnyeg alá söprése a dolgoknak. Amikor az ember nem csak elsöpri a dolgokat, hanem tényleg kisöpri a szívéből. És ebben a történetben jól tudjuk, hogy sokszor az Ószövetség szereplői, azok Jézus előképei, József nagyon-nagyon ilyen. Gondoljunk bele, hogy Józsefnek hányszor lett volna lehetősége megalázni a testvéreit, hányszor beléjük rúghatott volna, hányszor kikövetelhette volna a bocsánatkérésüket, hányszor megzsarolhatta volna, csak akkor kaptok búzát, ha így és így tesztek. Mert a testvérek nem bocsánatért mentek Egyiptomba, hanem ennivalóért. Ez foglalkoztatta őket. És nem torkolta le őket, hogy na bezzeg, most idejöttök, amikor üres a hasatok, de miért nem gondoltatok eddig a testvéretekre, vagy arra, hogy valami rendezetlen dolog van az életetekben. Mit csinál József? És ez egy zseniális dolog, és bár mi tudnánk ilyen bölcsek lenni. Helyzetet teremt a megbocsájtásra. Olyan helyzetet teremt, ahol már nem kell szavakat sem mondani. Ahol egyszerűen csak sírni kell, és egymás nyakába borulni. És József erre teremt egy helyzetet. A testvérekből előhozza ezt az újfajta gondolkodást, előhozza a bűnbánatot a szívükből, és helyet teremt a megbocsátásra. És ez az, ami itt megtörténik. Látja, hogy Júda átélte azt, amit ő átélt 20 évvel ezelőtt, hogy milyen börtönbe kerülni, vagy attól félni, milyen elhagyatottnak lenni, milyen talán mások fájdalmát is átélni és megtapasztalni. És számomra egy nagyon komoly üzenete volt annak, hogy József az első gyermekét Manasszénak nevezte el, amelyik azt jelenti ez a szó, hogy felettető, hogy elfelejtő, hogy a nevében is emlékeztessen a megbocsátásra, a felejtésre. És két nagyon fontos üzenetet szeretnék még a szívünkre helyezni. Az egyik majd kapcsolódik ahhoz a mondathoz, amit oda írtam. Nagyon sokan rosszul értik azt, ami ebben a történetben van. Nagyon sokan úgy látják, hogy ott vannak a testvérek a maguk gonoszságával, a maguk irítségével, benne ülnek egy hajóba, és az Isten is ott evez velük, és az Isten akarata az, ami történni fog. Ott tulajdonképpen Isten akarata az, hogy ők ilyen gyűlöletre fakadjanak a testvérük iránt, Isten akarata az, hogy utána József börtönbe kerüljön, hogy ez mind-mind Isten akarata. És az Isten akaratával sokszor próbáljuk magyarázni saját gonoszságainkat is. De ez egyáltalán nem így van. Ezek a testvérek csak rossz dolgot tettek, semmi nem volt az Isten akarata. Az Isten soha nem akarja azt, hogy valaki éhen halni akarja a testvérét, bedobja egy kútba. Az Isten nem akarta azt, hogy Potifárné rámásszon Józsefre. Ezek emberi bűnök voltak, emberi gonoszságok, emberi rossz dolgok. Nem ezeken keresztül érvényesül Isten akarata, hanem éppen ezek ellenére. Még ezeket is föl tudja használni az Isten. De ezeket a helyzeteket nem ő provokálja ki. Az más, hogy József szerényen, alázatosan a testvére iránti szeretetből erre fölhívja a figyelmet, és még szinte vigasztalja őket, hogy nem tehettek róla, az Isten akarata volt. Nem, az nem volt az Isten akarata, hogy ez történjen. És sokan itt nem értik meg Júdás sem. A 20. században rengeteg könyvben és egyébben Júdást tartják a legszentebb tanítványnak, aki egyedül érti meg a mesternek az akaratát, egyedül érti meg, hogy az ő dolga az, hogy elárulja, erre lett kiválasztva, mert csak így fog működni a megváltás. Ez nem igaz. Júdás nem ez vezérelte, hanem a pénznek a szerelme. Hiába gondolnak ma különböző írók erről szép dolgokat. Az más, hogy az Isten föl tudta használni ezt a célja megvalósítására. De nem lehet takarózni a saját gonoszságunkkal, és nem lehet azt mondani, ha Isten olyan kegyelmes és valamit jóvá tesz, hogy ezt ő akarta, hogy megtegyem. És tudjátok, hol látszik Istennek a csodálatos akarata ebben a történetben? Aminek a kegyelmét mi sokszor nem éljük át? Gondoljatok bele, eltelt 20 év. Milyen volt abban a korban a halandóság? Mi lett volna, ha közben meghal Jákob, belehal a fájdalomba? Vagy elviszi bármilyen betegség, ami akkoriban volt? Vagy mi lett volna, ha csak egy testvér meghal?
Az Isten megtartotta őket addig, amíg mindenki ott lehetett, mindenki kiengesztelődhetett. És nagy ajándék a mi életünkbe is, ha még él az, akivel ezt meg kell tennünk, és ki kell engesztelődnünk. Vagy meg kell bocsájtanunk, vagy bocsánatot kell kérnünk. Igen, a testvérek mindent rosszul csináltak ebben a történetben, még a bennük lévő változás is az Isten szent lelkének a munkája volt. Éppen ezért fontos ez a mondat, hogy nem az emberi gonoszság miatt ér célhoz Isten akarata, hanem éppen annak ellenére. Mert az Istennek ennyire nagy a hatalma. Igen, József mond egy ilyet, egy másik helyen, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, és ebben van az igazság, de Isten jóra fordította. És ez egy nagy ajándék. És hagyj fejezzem be ezzel, hogy az egész történet mögött, és ez az örömhír, lehet látni Istennek a tervét, hogy végig ő az Úr. A 10 testvér megy a saját feje után, a saját gonoszsága után, semmit nem tesznek azért, hogy mindent jóvá tudjanak tenni. Ők nem mennek bocsánatért, semmiért, de Isten úgy rendezi. És ezek óriási dolgok, amikor Isten úgy rendez valamit. Talán mi gyávák vagyunk valamit megtenni, valakitől bocsánatot kérni, de Isten úgy rendezi, hogy nem lehet kikerülni a helyzetet. És ez nem egy gyors folyamat, ez itt 20 év volt, de azért a 20 év kevesebb, mint a 45. Ha valaki olvasta a mai igét kedden, abban Kálebről van szó, aki Józsué könyvének 14. fejezetében ezt írja, 40 éves voltam, amikor elküldött engem Mózes kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét, én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes, bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyet bejártál. A 40 éves embernek megígéri Isten, hogy ez fog történni. Most pedig ma vagyok 85 esztendős. 45 évet várt. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen erőm volt akkor, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért adott nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr. És Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnek, mert hűségesen követte az Úrnak, Izraelnek Istenét. Valamikor 20 évet kell várni, valamikor 45-öt, valamikor lehet, hogy sokkal kevesebbet, de jó látni az egész történelem mögött és az életünk mögött is az Istennek a cselekvő akaratát. És hadd fejezzem be azzal, hogy értsük ezt most jól, amit mondani fogok, és én hiszem, hogy mindenki jól érti. Ebben a történetben Jézus előtt valahogy József lett a testvérei megváltója. Ő hozta el azt a helyzetet, amikor felszabadulhattak. És hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű kis képet és történetet. Ugye József nem azzal érte el ezt, hogy beolvasott a testvéreinek, hanem hogy helyzetet teremtett. Mennyire csodálatos Jézusnak az a helyzet teremtése, amikor ott van az őt háromszor megtagadó Péter. Rászakad az, hogy Jézus mit is mondott? Mi lesz most én velem? Mit tettem? És Jézus úgy rendezi, hogy ő akkor lépjen ki a főpap házából, amikor Péter oda néz. És nincs szemrehányás, nincs dörgedelem, csak egyetlen egy pillantás, mert benne van minden. És mit olvassunk utána? Péter kiment és keserves sírásra fakadt. Ki az, aki azt gondolja, hogy ez véletlen? Hogy az Isten, hogyha a mi életünkben vannak olyan helyzetek, ahol talán nincs bátorságunk oda menni, ott ő teremtsen ilyen helyzeteket. És ha ott vagyunk, akkor ne a másiknak a szidása legyen a legfontosabb, hanem valóban ez a kiengesztelődés. Jézus utána többet már nem beszélt Péternek a bűnéről. Egészen máshogy oldotta még fel ott a Genezáreti tó partján, amikor megkérdezi, hogy szeretsz-e engem. De egyszer nem mondja azt, hogy egy szolgáló lány előtt letagadtál, hát milyen gyáva vagy te? Helyzetet teremtett, és ebből a helyzetből Péter értett. Én hiszem, hogy Istennek a hatalma, a megbocsátás hatalma az ma is eleven valóság lehet mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, ha vannak emberek, akikkel még olyan helyzetben vagyunk, mint József és testvérei a nagy egymásra találás előtt. Talán évtizedek óta görgettünk magunk előtt fájdalmakat, sérelmeket, nagy dolgokat, de lehet, hogy éppen csak kis tüskéket, házastársunk, gyermekünk, szüleink iránt. Te azt szeretnéd, hogy ezeket letegyük előtted. Hogy eljöhessen az a pillanat, amikor József már nem bírja tovább, és egyszerűen sírva borul a testvérei nyakába. Azok nyakába, akik megtagadták őt, elárulták, szinte a halálba kergették.
Úrunk Istenünk, hisszük azt, hogy Te vagy is csodálatos Isten vagy. Tudsz szíveket lágyítani, élethelyzeteket alakítani, formálni, attól, hogy észrevegyük mi is a Te munkádat ezekben. Amen.

Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy csupa szeretetből ezen a mai Isten tiszteleten te elvégezted azt, amit szerettél volna. Imádságban, igében, énekben szólt a te igéd. Szent lelkeddel ébrezgettél, készítgettél minket erre a mai alkalomra is, az Isten tisztelet közben is. Megváltottál, megszólítottál minket, kinyitottad előttünk a mennyország kapuját, mindent megtettél. A kérdés az, hogy mi mit teszünk ezután, hogyan megyünk tovább, szembe tudunk-e nézni mindazzal, ami talán még elválaszt tőled, rossz szokásokkal, bűnökkel, gondolatokkal, vagy éppen haraggal. Az igében arra tanítottál minket, hogy legyen bátorságunk mindezt megtenni. Legyen bátorságunk olyannak lenni, mint József, aki a saját egoizmusát, saját sértettségét, fájdalmát háttérbe helyezte, hogy gyógyulás lehessen. Ad nekünk is ilyen bátorságot, Istenünk. Ad nekünk bátorságot az előttünk álló héthez, hogy a hétfőt ne úgy kezdjük, hogy megint egy nap, újabb hét, szenvedés, nyomorúság, nehézség, hanem az az öröm legyen bennünk, hogy új hetet kezdhetünk, és bármi is történik, te velünk leszel. És rajtunk keresztül te az evangéliumot szeretnéd hirdetni mások felé. Urunk Istenünk, így imádkozunk hozzád. Így imádkozunk hozzád a gyermekekért, fiatalokért. Köszönjük őket, köszönjük az ő éneküket. Köszönjük az ifjúsági órákat. Köszönjük az állami iskolákban a hittanórákat. Azoknak az áldását, örömét, de a nehézségét is, amivel olykor szembe kell néznünk. Urunk Istenünk, ezt is eléd tesszük, és neked köszönjük. Köszönjük neked a dolgozó, kenyérkereső felnőtteket. Ott vannak sok nehézség közepette, sok feszültség közepette. Téged kérünk, te légy velük. És légy az elesettekkel, magányosokkal, özvegyekkel, árvákkal, betegekkel. Urunk Istenünk, áld meg őket, őrizd meg őket, vigyázz rájuk. És köszönjük neked ezt a lelki otthont, ahol együtt lehetünk, ahol közösségben élhetjük át a te áldásaidat. Továbbra is téged kérünk, légy a mi vezérünk, légy a mi vezetőnk, útmutatónk, hogy rád figyelve, a te lábad nyomába járva tudjon járni ez a gyülekezet, és benne mi mindannyian. És kérünk téged, hogy hallgass meg minket akkor is, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és vald meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az ígéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője, hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természetellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Bábel tornya vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az istentagadás és az önistenítés eszközeként használni, figyelmeztetett. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használjuk őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Ilyen volt az élet az egyiptomi kolostorban. Új felfedezések a Bibliáról. A legújabb régészeti kutatások új megvilágításba helyezik a Biblia legismertebb történeteinek egy részét. Nabukodonozor babiloni királytól Dávid és Góliát harcán át a Pál által írt levelekig több témát is érintenek az eredmények. A vizsgálatok új megvilágításba helyezik a jól ismert történetek egy részét. Új információk a rettegett babiloni királyról. A Krisztus előtti 6. században uralkodó új babiloni Nabukodonozor az ókori történelem egyik kiemelkedő alakja.

0: furcsa a hatalmas élményt. Az írások arról a tágabb világról is szólnak, amelyből a Biblia monoteista istensége kialakult. Az Ószövetség hamis bálványoknak ítéli a babiloni isteneket, és szemben áll Nabukodonozor egész kozmológiájával. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 230-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abu Dal Jordán király irány elveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért.
1: Kulturális programajánló.
0: Új programok az idei nyitott Porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott Porta napoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a Szatmár-Beregi térséggel, a természeti kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak a református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Isten tisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül, elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunkra érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak, fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a

0: a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában, több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki. A vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan fel kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Iskolakezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyermekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentkezésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 200 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyermekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. A jótékonysági felhívás és a segélyprogram részeiről augusztus 13-án sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és Rácsok Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Az időjárásról marad a sok napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. A csúcshőmérséklet kedden várhatóan 30 fok alatt marad, de már szerdára virradóan egy meleg front felhőzete húzódik fölénk, és újra átlépi a 30 fokot.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mi az emberség? Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, mások is élnek a földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Szabó Magda.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Augustus.

Horváth István, Az volt a szép részlet. Hegyek, völgyek mind alattam váltakoztak szakadatlan, mint egy tenger, mely a véget kapott parancsot az égtől, hogy így buzogja a szépsége. Itt egy domb, miként egy kenyér, ott egy völgy, kinyújtott tenyér, tart két-három falut szépen, mint gyermek ki madarat lel, s őrzi együtt a fészekkel. A hegy, a völgy és a lanka, erdők ezer húrú lantja más-más formában tündököl. Lábam előtt búza rengett, fölöttem pacsirt az enget, bogár zsongott, illat porzott, jó kolompja harangozott. Kaszám ott várt, földre vetett, míg a szépség elrengetett. Kitárt karral, széllel szemben, kérgeskező áldozó pap, öleltem a végtelenbe. Lelkem szent mámor töltötte, mint az úrasztali kelyhet. Most is áldom azt a helyet.

0: Augusztus az év 8. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap különös módon a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Julius Cézárról elnevezett júliusban van.
1: Szabó Lőrinc, Augustus. Részlet. Tikka, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató mozdulatlansága gonok megadással tűri az egek lángoló villanyzuhanyát. A föld szíve majd kicsatta. A gyilkos forróság barna sebeket mart a homokba. Megállt az élet, és áll az idő. A kétségbejtő döbbenésben robbanásig feszül a reszkető, ideges csönd. És hull a fény. Nagy sárga foltok zuhannak át a kék teren. Izzó öntvények folynak a fénybe merett tavak mélyén. A vakító víztükrön szinte hallani, tűzzápor monoton kopogását.

0: Augusztus 1. A forint bevezetésének napja. A világtörténelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-én bevezetett forint zárta le. 1946. júliusában 1 dollár 4.600.000 kvadrillió pengő volt, ami a 10-27. Hatványa. A magyar történelemben korábban elsőként Károly Róbert veretett forintot 1325-ben korabeli firenzei liliomos aranypénznek mintájára, Fiorino d'Oro. A forint neve ebből az olasz kifejezésből ered. Az 1946-ban bevezetett forint fedezetéül a Magyar Nemzeti Bank nyilasok által nyugatra hurcolt 28 tonna aranytartaléka szolgált fedezetül, amit az amerikai hadsereg 1946. augusztus 6-án visszaszolgáltatott a magyar államnak.
1: Augusztus 6. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszaka augusztus 6-át a hiroshimai atombomba támadás évfordulóját, a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította.
0: Augusztus 10. A tűzoltóság napja.
2: Augusztus 12-e. Nemzetközi ifjúsági nap. 1999. decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12 legyen a Nemzetközi Ifjúság napja. Célja, hogy fölhívják a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra a családban, a közösségekben, a nemzetek egészében.

Juhász Gyula, ifjúság. Ti vagytok az enyémek, fiatalság. A dalomat én nektek dalolom, felétek fordítom reményem arcát, elétek lengetem a lobogóm, a rút rossz véneknek ellenében hozzátok pártól csüggedő hitem, s a hajnalló jövő piros ködében a koszorúm mind hozzátok viszem.

0: Augusztus 13. A balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Napjainkban már több számukra készült használati tárgy van forgalomban.
1: Augusztus 15-e nagy boldogasszony, nagyasszony napja. A hagyomány Szent Gellért püspöknek tulajdonítja, hogy Jézus anyja nálunk a boldogasszony nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódulatot aknázta ki ezzel a gesztussal, a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében.
2: Augusztus 20-a. Szent István király, valamint az alkotmányosság, a jogállamiság napja, és az új kenyér ünnepe.
3: Bálint Sándor, ünnepi kalendárium, részlet. István ott áll két világ határán, a pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségek totemisztikus eredet hagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Bár pogány, mégis méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára, és hivatkoztak arra, hogy a király egészen IV. Károlyig Árpád, illetőleg Szent István véréből származott.

0: Augusztus 29. A Magyar Fotográfia Napja. 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
1: Szabó Lőrinc, A nyár végi naphoz. Részlet. Ne menj le, szép nap! Igazi nagy nyarunk úgyis csak emlék, és ha kihúnysz, a gyors esték már rögtön őt idézik, az öregen születő irigy őszt. Ne menj le, ami hátra van, oly kevés a boldogság, hogy már neki fájdalom nélkül örülni sem tudunk. És mégis ez az a kevés a kincsünk. Ezt szeretném menteni, nyújtani a fény utolsó csókjait, és velük az ifjúságot, melynek eddig soha se hittem az elmúlását.

0: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva néni is gyerekek, és igazi, nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Pompás érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban, így a rádió hullámain. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát akkor új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz hívom, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. És aztán jönnek az e-heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a mennyurának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdjünk is!

Ime három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. Na, itt vannak. Kik voltak ezek a fiúk a Bibliából? Nos, feltűnt-e valakinek, hogy miért is tettem föl ezt a három kérdést? Nos, azért, mert 3000 évre visszamenőlegesen éppen úgy érvényes a téma, mint ma. Sőt, ma még inkább. Ugyanis egyre több fiatal védekezik üres élete, rossz szokások hajkurászása, szeretet nélküli lelke, cél nélküli mindennapjai miatt azzal, hogy jaj, hát én ilyen meg olyan családban nőttem föl, az én apám, na meg az én anyám. Nálunk semmi nem volt rendben. Meg aztán hát ugye az én gyermekkorom, meg az én lehetőségeim, na így tovább. De vajon mindezek menedéket adnak-e arra, hogy valaki nem tudja, és sokszor nem is akarja irányítani az életét, és inkább minden felelősséget a másikra, sokszor az elődökre hárít. No, mint három fiatal, akikre ma gondolni fogunk a Bibliából, elmondhatta volna ugyanezeket. De nézzük csak, hogy alakult az életük, csak azért, mert Istenben bíztak, és nem a körülményeket szitták. Tehát. 583. kérdés volt, ki ő? Gazdagok voltunk, de testvérem és anyja állandóan piszkáltak. Úgy tűnt, apám is meg akar ölni. De Isten mindig velem volt. A válasz. Nos, ő egyenesen Izsák, egy nagyon gazdag törzsfőnök, Ábrahám fia. Apjának úgy 100 éves koráig nem született gyermeke, ezért egy rab nőtől született fiát tekintette annak. De ő nem az Úr ígérete volt. És amikor az Isten ígérete szerint Izsák megszületett, akkor a másik fiú és az anyja, na meg a szolganép is, rengeteget piszkálták, bántották, és csúfolták Izsákot, persze titokban. Később Isten egy nagy próbára tette az apja hitét, és azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza föl neki a fiát. De végül persze nem engedte. Vajon Izsák mit gondolhatott aztán erről az egészről? Megtudjuk. Izsáknak esze ágába se volt nehéz gyermekkorára hivatkozva Istent hibáztatni, vagy tékozló fiúnak lenni. Tudta, hogy ő ki? Az Úr barátjának a fia, és e szerint is élt, és az utódja lett Jézus Krisztus. Ötszáznyolcvannegyedik kérdésünk volt. Engem még a király is meg akart ölni. Kitettek a krokodíloknak még csecsemő koromba, de aztán a király ránya rám talált és örökbe fogadott. 40 év után a király ismét meg akart ölni, hát elbújdostam. A válasz. Ugye már mindenki tudja, hogy ő Mózes. Születésekor minden zsidó kisfiút meg kellett ölnie a szülésznőnek. Már volt két testvére. A szülei rejtegették őt, majd síró és remegő szívvel egy biztonságos kis csónakszerű kosárban kitették a Nílusra, Istenre bízva. A fáraó lánya ott találta meg. 40 évig, mint Egyiptom hercege élt, de bármilyen gazdagságban nőtt is föl, sose feledte el zsidó származását. Végül úgy megütött egy a népét sanyargató rabszolgahajcsárt, hogy az meghalt. Menekülnie kellett. 40 éven át pásztorként élt, de sose hallottuk azt, hogy Mózes bármikor is nehéz gyermekkorára hivatkozott volna, hogy őt már születésekor halára ítélték, hogy az udvarban mindenki csak csúfolta, megvetette, hogy sose ismerték el se a tudását, se a jártasságát a tudományokban, hogy lenézték. Nem. Mert akkor Isten megszólította,
és elküldte arra a fantasztikus szolgálatra, hogy népe vezére legyen, és vigye el őket az új hazába. Megtette. És újabb 40 éven át hűséges embere volt Istennek a kietlen sivatagban. Ötszáznyolcvanötödik kérdésünk volt. Mielőtt megszülettem, anyukám Istennek ajánlotta az életem. 3 éves korom után egyében csak egyszer láthattam őt. Jó módban növekedtem, de piszkos lelkületű emberek között. A válasz. Ez a kisgyermek Sámuel. Édesanyjának nem volt gyermeke, de férjének, másik feleségének sok. És hát agyon gyötörte Annát, hogy hát ő semmit sem ér, ő egy értéktelen senki. Miután Anna kiöntötte a szívét Istennek, és felajánlotta, ha fiú gyermekkel ajándékozza meg, akkor őt Isten szolgálatára fogja ajánlani, már is megszületett Sámuel. Ő is csak addig élt otthon, amíg földseperedett, aztán elvitték a főpap szolgálatára. Előbb otthon kínozták a testvéreit, na meg az a másik asszony. Aztán el kellett válni a drága édesanyjától, apukájától, és csak évente egyszer találkoztak. Végül is a hely, ahová került, nem volt hűséges Istenhez, és ezt ő is látta. Végül Isten beszélt vele, csak vele, a gyermekkel, és ő hűséges fia lett a Teremtő Úrnak. Később hatalmas próféta, és népének igaz vezetője, tanítója lett. Elhívta az Úr, de sose mondta. Hagyj engem békén, én szerencsétlen sorsú vagyok. Miért engedte meg Isten ezt a sok szomorúságot az életemben? Hát én már csak keserűséget érzek. Nem. Minden rossz élményt a javára fordított. Megerősödött általunk, és élete végéig Isten hűséges szolgája volt, népe támasza és tanítója. És akkor ime, itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 586. kérdés. Sokan mondják, hát a Bibliát nem lehet megérteni. Te mit gondolsz erről? A válasz. Nos, akkor előjáróban lenne egy kérdésem. Ha valaki japán, izlandi, zulu vagy más nyelven szól hozzád, akkor érted őt? Hát azt hiszem, már is rávághatod, hogy dehogy is értem, fogalmam nincs, hogy miről beszél, és hát meg is értem, mert te magyar gyermek vagy, nem tanultad. De ha azt kérdezem, hogy az 500 évvel ezelőtt élt magyarság által használt nyelvet érted-e, hát, vagy a rovásírást, ami szintén a mi nyelvünket rögzítette, hát, na, gondolom a válasz csak egy feljrázás, és ez így is van jól. Na, akkor vegyünk egy konkrét példát. Szép magyar nyelvi hagyományunk az Ó Magyar Mária síralom, ami már 700 éves. Ime figyelj, és ismételd el, hogy mit mond ez a rész, de most tényleg nagyon figyelj, mert nekem is kell. Ó, én ízes urodum, egyen így fiodum, síró anyját, tekintücsed bua beleül, kinyughad. Na, kérlek, hogy bocsáss meg a nehézkes olvasásért, nekem sem egy. Aztán ezt elolvastam mai nyelve fordítva. Ó, én édes uram, egyetlen egy fiam síró anyját tekintsed, bújából őt kivonjad. Na és akkor új magyarban. Ó, én édes uram, egyetlen fiamat sírató anyát láss bennem. Szomorúságomból ments meg engem. Ugye, hogy mennyire másként hangzik? Nos, mindez csak azért mondtam el neked, hogy megérthessük. A világ és a kifejezés módok mennyire változnak az évek során.
Tehát az első tanulságunk az, hogy sokféle nyelv van, és azon belül is az idők haladtával sokféle változat. A másik dolog, amire érdemes figyelnünk, hogy ugyanazokat a dolgokat más-más népek a saját tapasztalatuk alapján másként fejezik ki, például mi magyarok azt mondjuk, ne tégy föl mindent egy lapra, ez azt a népi bölcsességet takarja, hogy ne kockáztass mindent egyszerre, hát ha rosszul döntesz, aztán minden oda lesz. Ugyanezt más nép így mondja, ne tégy minden tojást egy kosárba, ha elesel, mind oda van. Na, így tovább. Ez a második tanulságunk. És ima a harmadik. Másként gondolkodik a keleten és a nyugaton élő ember. Mi a dolgokat sorrendjében gondoljuk el. Ez és ezután ez történik, hogy a keleti ember nem, ő inkább képekben gondolkodik, amit már tanultunk is. Na, ime erre is egy példa. Mi magyarok ezt mondjuk, ha fát ültetsz, akkor vigyázz először, hogy az milyen fajta, hogy bírja-e majd a talajt, aztán, hogy hogyan kell majd locsolni, gondozni, metszeni. A keleti ember ezt mondja, rossz fa, rossz gyümölcsöt terem, és már tudja is az egész folyamatot. És így van ez a Bibliából is. A Biblia a keleti embereknek íródott először, nekik kellett megérteni. Ezért nem folyamatában látunk benne dolgokat. Másodszorban van egy különleges nyelvezete, ami már 2000, illetve 3500 éves. Harmadsorban. Sok olyan dolog van benne, amit mi már nem is értünk, mert az idő elhaladt felettek. Na, mi az a szóról a pát meg a cséplés? És így tovább. Ezért, ha a Bibliát meg akarjuk érteni, és meg akarjuk, akkor meg kell tanulnunk a jelentését. Mint amikor angolt tanulsz, annak is van nyelvtani része. Meg kell tanulni a szavak jelentését is, és hogy összességében akkor mit üzen a szöveg. És ha ezt meg tudod tenni az iskolába azért, hogy földi, felnőtt korodban majd ez hasznodra legyen, akkor, hát akkor sokkal inkább a Biblia nyelvét tanuld, vagyis a mennyország nyelvét, mert ezt örök életedben használni fogod. Nem csak itt a földön. Hát kívánom neked, kedves kis barátom, hogy tanulmányozd a Biblia nyelvezetét, nyerj egyre több örömet ezáltal, drága Jézusunktól, mert így kerülhetsz hozzá egyre közelebb, és így érted meg őt egyre jobban. Ötszáznyolcvanhetedik kérdés. Élte a földön olyan ember, akinek nem volt gyerekkora? A válasz. Na, némi gondolkodás után azt mondhatnád, hogy nem. Mert mindenkinek van édesanyja, édesapja, és nem küldött a mennyből Isten senkit se felnőtt korában a földre. Még Jézus urunk is kisbabaként érkezett, és hát igazad van, vagyis igazad lenne, ha nem gondolnánk Ádámra és Évára. Őket Isten az Édenkertben felnőtteknek alkotta, tehát ők voltak az egyedüli emberek, akiknek nem volt gyermekkoruk. De hidd el, ez nem zavarta őket, mert nem is tudták, hogy mi az. Később persze, amikor gyermekeik lettek, gondolom csodálkoztak, de az Úr bizonyára átsegítette őket ezen a nehézségen is. Ötszáznyolcvannyolcadik kérdésünk. Végül tényleg boldog lett Ádám és Éva, mert lázadtak Isten ellen? A válasz? A lázadás engedetlenség. Annak a cselekedet, hogy én jobban tudom, és kész. Nos, a legegyszerűbb a te válaszod. Amikor nem engedelmeskedsz a szüleidnek, tanítódnak, akkor mit érzel? Látom, hogy sokan iszonyú dühösek, földhöz verik magukat, ordítanak, csapkodnak.
teljesen kikelnek magukból. De azoknak se használ az engedetlenség, akik titokban csinálják. Miért? Mert békétlenséget szül a szívekben, félelmet, haragot, erőszakot, sunyiságot, hazugságot és sok hasonlót. És aki ilyen lélekkel cselekszik, ki erőszakolja azt, amit ő akar, hát akkor az boldog lesz. Nos, én is voltam gyerek, és pontosan tudom, hogy sose hozott igazi örömet az ilyen döntésem. Ja, és akkor még nem is beszéltünk a következményekről, melyek mindig, de mindig utolérnek minket. Mindig minden kiderül, és mi hordozzuk annak a büntetését, melyek általában nagyon keserűek. És bizony, de sokszor visszacsinálnánk az egészet, de nem lehet. Ádám és Éva lázadása Isten ellen titokban elkövetett tette, súlyos csapást hozott, nem csak rájuk, de az egész emberiségre, lelki nyomor. Gondold csak át a saját életedben az egészet. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 589. Mit jelent ez a bibliai mondat? Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. 590. kérdés. A zsidó nép nem akarta Istenét más népekkel megosztani. Volt-e, aki másként gondolkodott? 591. kérdés. Mondj három olyan képes beszédet a Bibliából, amit a korabeliek tisztán értettek, nekünk megtanulni kell.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő, műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt maradhatunk. Így ti is hűséges hallgatóink lesztek. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na, pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap az akkori adás az előző hét ismétlése lesz, tehát vasárnap 12:30-kor találkozunk, vagyis 12 óra után 12:30-ra. Hát ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így aztán Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hontalan állatok világnapja. A hontalan állatok világnapját 1992 óta tartják meg, a kezdeményezés az Egyesült Államokból indult. Eredetileg minden év augusztusának harmadik szombatján rendezték meg, később augusztus 16-ára tették át a világnapot, amelynek célja a közvélemény és a hatóságok figyelmének felhívása a kérdésre és annak megoldatlanságára. A kóbor állatok menhelyen való elhelyezkedésére, a menhelyekről történő örökbefogadás fontosságára, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozására. Az otthonból elkóborolt vagy kidobott kutyákat befogásuk után, ha nem sikerül nekik új gazdát találni, nem egyszer elaltatják. Ezen a napon az állatvédők az ő sorsukra kívánják ráirányítani a társadalom figyelmét, emberségre ébreszteni az emberiséget. Zarándokok ezrei érkezhetnek most a hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Tegnap szombaton és ma vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzetik Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntanak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és a kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutatott be. 20 óra után kezdődött az éjszakai virrasztás, és 23 órakor a keresztút. Majd éjféltől szentmisét mutattak be a halottakért. A mai ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között, 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a Szatmár-Beregi térséggel, a természeti kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. Iskolakezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 ezer gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyermekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentkezésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 200 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyermekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A Szombat. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban elérkeztünk a szombathoz, ami a 28 hitervből a 20-at jelenti. A szombat nem más, mint egy különleges látás. A szombat az a teremtés 7. napjára emlékezteti az embert. És ha végig tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a szombat az nem egy ilyen punktuális fontossággal bírt a Szentírásban, hanem a szombat a teremtéstől egészen az új szövetségen át, az új szövetség befejezéséig, a jelenések könyvéig egy hatalmas nagy szivárvány ív felhőt biztosít számunkra, és ezt jó látni. A szombat az egy édeni örökség, hiszen három dolgot kapott az emberiség az Éden kertjéből. Az első a szombat, a következő a házasság, és a harmadik a munka. És én azt hiszem, hogy ezt a hármat nem lehet teljesen izolálni.

teremtés napján úgy mutatkozik be, mint amelyik estétől estéig tart. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy és lőn este, és lőn reggel az első nap, a második nap, a hatodik nap és a hetedik nap. Tehát ma egy olyan világban élünk, amikor azt mondjuk, hogy szombat, akkor mindenki jogilag gondolkodik, és azt mondja, hogy éjféltől kezdődik a polgári és a civil életben egy új nap, éjfél után egy másodperccel már a következő nap, és következő éjfélig pontosan az arra a napra vonatkozó 24 órát jelöli meg. De a Bibliában nem így gondolkodtak az őseink, az elődeink, a bibliai emberek, sőt, maga a Jóisten sem így gondolkozott, mert azt mondta, hogy amikor valami véget ért, akkor kezdődik egy új. Lement a nap, véget ért annak a napnak, ugye, a sugarai, lement, akkor elkezdődött egy újabb nap, mivel estével kezdődött. Hát nálunk is így van, csak akkor általában, ha minden sikerül, akkor már alszunk. Ha nem minden sikerül, akkor már nagyon alvás közelbe vagyunk. És hogy a lehető legkisebb sérüléssel, bántással legyen a napváltása, ezért hozták ezt éjfélre. De ez egy fikció, mert nem éjfélkor van a napnak a váltása. Milyen lehetett az első szombat? És hogy becsukom a lelki szemeimet, és hogy visszagondolok, hiszen a hatodik napon teremtette Isten meg Ádámot és Évát, egynapos volt az emberiség, és az első nap, amikor felébredtek, akkor azt mondta az Isten, hogy ez egy szombat. Igen, Uram, és ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezen a napon nem kell dolgozzál, mert hat napon át kell dolgozni, és itt van ugye a munka etikája, mert aki hat napon át nem dolgozik, az nem fogja megérteni a hetedik nap szentségét. És milyen lehetett, amikor Ádám és Éva látta a csodálatos édenkertet, mindenfele gyümölcsök pompáztak, a virágok mindenfele csodálatos színekkel és illattal töltötték be a teret, állatok úgy barátkoztak, nem kellett félni az emberpárnak, mindenhol csodálatos gyümölcsök pompáztak, és ha enni akart, szakítani akart belőle az ember, megtehette. És a Jóisten bemutatta azt a kertet, azt a világot. És lehet, hogy a Jóisten az első szombaton naplementét az emberpárral töltötte, és megtanította Ádámot és Évát, és azt mondta, látod, lenyugszik a nap, a has se emes, és feljönnek a csillagok, mint meg annyi sok ezer kis Szent János bogár, ott virítottak az egyre sötétedő égbolton, és az emberpár csak figyelte és nézte. És az első szombat végén fejeződött be a teremtés. A teremtés kezdetén még nincs ott az ember, de a teremtés befejezésénél már ott volt. És az Isten megáldotta, és megszentelte a szombatot, és azt mondta az emberpárnak, áld meg, és szenteld meg a szombatot. Ez egy ajándék. Ez egy isteni ajándék. És az ajándékkal tudjuk nagyon jól, hogy lehet élni és lehet visszaélni. Néhány évvel ezelőtt egy olyan barátomhoz mentem be, akinek évekkel korábban egy nagyon jelentős ajándékot adtunk. És amikor valami oknál fogva kimentünk a garázsba, akkor azt láttam, hogy az általunk adott ajándék ugyanabban a csomagoló papírban, átlátszó csomagoló papírban, oda van dobva valamely

0: sarokba, még a masné is rajta van, amelyet minden igyekezetünkkel próbáltunk meg elkészíteni, és valami rendkívül furcsa érzés volt bennünk, és hazafele ki is tört belőlünk a fájdalom. Hogy bánik az ajándékunkkal az a barátunk vagy ismerősünk? Hogy bánunk a szombattal? Isten érdeklődik a szombat bánásával kapcsolatban az életünkben. Isten megnézi, hogy a szombatot tisztelettel kezeljük-e? Mert a szombat az egész Bibliában végig húzódik. A szombat az Isten imádásának és a munkától való megszűnésnek a helye, hiszen sábat annyit jelent, mint abba hagyni, megpihenni. És az Isten megáldotta, vajökaddés, megáldotta, ebből jön az a kaddis kifejezés, megszentelte. És amit az Isten azt mondja, amire az Isten azt mondja, hogy szent, arra az ember nem mondhatja azt, hogy nem szent. És amire az Isten azt mondja, hogy nem szent, arra az ember sem mondhatja azt, hogy szent. Sohasem fakult meg igazából a szombat ünneplés az emberiség életében, bár voltak olyan időszakok, amikor hosszú időre elfeledkeztünk, mint ahogy az izraeliták is elfeledkeztek a szombatról az egyiptomi fogságban, később kényszerítették őket, és még vasárnap is, szombaton is, pihenőnap nélkül kellett dolgozniuk, nem volt egyetlen egy pihenőnapuk sem, mert a vályog téglákat kellett készíteni. És ha nem volt meg az adott téglaszám, akkor megtizedelték őket, keményen megostorozták, új robotosokat neveztek ki közöttük. Tehát azt is mondhatnám, hogy a szombat egy bűntelen világból származik. A szombat egy olyan világból származik, ahol még nem volt bűn. És mi ebben a bűnös világban próbáljuk értelmezni, interpretálni a szombatot. És az a problémám, hogy sokszor a bűn fókuszán keresztül, mert testünk, lelkünk, mi voltából a bűnhöz kötődünk, még akkor is, ha harcolunk ellene, csak a bűn szemüvegén keresztül tudjuk látni a szombatot. Isten megpihent szombatnapon. Miért pihent meg az Isten? Az emberért. Mert Isten nem fárad bele a teremtésébe, csak abba hagyta a teremtési tevékenységet, amelyet 6 napon keresztül valósított meg, és a 7. amelyben befejezte a teremtést, amellyel megpecsételte a teremtést, abba hagyta sábat, megpihent. Éppen ezért a szombat az a pihenés időszaka, azaz abba hagyás időszaka. Ezért kell 6 napon át dolgoznunk, és a 7. napon megpihenni. Nem végezhetjük ugyanazt a munkát. Ezért kell a munkától bizonyos fokú távolságra lépni. És amit megtehetünk a 7-6 napján, azt ne tegyük meg szombaton, kivéve alapvető tisztálkodási és egyéb szokások, amiben nem szeretnék belemenni, mert ez nem a szombathoz tartozik. Szombaton nem kapáljuk a kertünket, nem fessük a kerítésünket, nem végzünk fűnyírást, hanem szombaton a természetre próbálunk figyelni. Szombaton meghalljuk a madarak csicsergését, szombaton észrevesszük a virító virágokat, szombaton este fel tudunk tekinteni az égre is, péntek este is látjuk a csillagokat, Egy kicsit a mennybe tudjuk gondolni magunkat. Kétfajta istentisztelet alakult ki szombaton. Az egyik a jeruzsálemi istentisztelet, a másik a zsinagógális istentisztelet, lényegében Babilonban alakult ki. Ez a kétfajta istentisztelet mind a kettő szombaton történt. Alapvetően mégis egy más tendenciát mutat be az egyik, és más tendenciát mutat be a másik. A protestáns egyházak az nem a jeruzsálemi istentiszteletet követik nyomaiban, hanem a zsinagógális istentiszteletet. Ugyanis a jeruzsálemi istentiszteletnek a lényege az áldozás volt, az áldozat bemutatása. Ezt katolikus felebarátaink követik, hiszen ott az istentiszteleti formáknál az áldozat, az átlényegülés, a transzubstanciáció jelenti magának az istentisztelet fogalmának a lényegi elemeit. Nálunk pedig inkább a zsinagógális istentisztelet alakult ki. Ez a nálunk, ez nem csupán az adventista egyházat értem, hanem egyéb más közösségeket, protestáns közösségeket. Így nyugodtan említhetjük a reformáció közösségeit, a baptista, a metodista, az evangélikus, a református egyházat. Itt már nem az áldozatra, hanem a megszentelésre, az igére, Isten szavára helyeződik a hangsúly, ugyanazon a szombaton, de mégis Isten dicsőítésének egy másik formája alakul ki. Nem annyira az áldozat, hiszen az áldozat ez egy későbbi forma, Jézus Krisztus kereszt áldozata, és nyilván ennek is megvan az Isten tiszteletben a jelentősége, fontossága, de nem minden e köré épül, hiszen a szombat az nem az áldozattól nyeri el a jelentését, hiszen a szombat megelőzi az áldozatot, sőt, még az áldozat is tisztelte a szombatot, hogy nyugodott a parancsolatok szerint. Tehát Isten megáldotta a szombatot. Ha valamit az Isten megáld, az áldott. Így kezdődött lényegében a zsidóság. Azt mondta Isten Ábrahámnak, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Figyeljünk az egyes számra és a többes számra. Néha elmegyünk e szövegnek nyelvtani kifejezései mellett. Figyeljünk csak, melyik van többes számban? Megáldom azokat, akik téged áldanak. Az áldók Ábrahám életében többes számban lesznek. És megátkozom azt, aki téged átkoz. Egyes számban. Vagyis Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a nagyon sok áldó közül mindig lesz egy, aki ellened fordul, aki a sarkodat fogja mardosni. Ne félj tőlük, ne félj tőle, majd én elintézem őt. És ez így van a bibliai szombattal is. Hadd mondjam azt nektek, és én biztosan tudom állítom, ha a bibliai szombat nem lenne, én már biztos nem élnék. Fiatal koromban, amikor nagyon sokat dolgoztam, amikor építkeztünk, amikor egyetemre jártam, doktori disszertációt írtam, stb. Ez volt az egyetlen nap, amikor rekreációt, pihenést, felüdülést, kikapcsolódást tudtam megvalósítani. Én már biztos nem élnék. A szombat megmentette az életemet. És én ezért a szombatot soha nem fogom elfelejteni. A szombat nem csupán egy nap, hanem a szombat az az áldás része. Ezért mi adventisták nagyon fontosnak tartjuk a szombatot, de nem magát a napot, hanem a szombat mögött meghúzódó isteni áldást. Hiszen a szombatot úgy is meg lehet tartani, hogy én közben nem érzek áldást. Mechanikusan, fizikálisan, de nincs lelki kapcsolatom a Teremtővel. És pontosan ez a lényeg, Hogy szombaton ne azt nézzük, hogy mit nem szabad tenni. Mert egy olyan világban élünk, amikor elmondjuk a gyerekeinknek, szombaton nem kapcsoljuk be a tévét, szombaton nem hallgatjuk a Magnót, az MP4-es lejátszót, szombaton nem szörfölünk ugye, a honlapokon, szombaton nem fotballozunk, szombaton nem biciklizünk, és el tudjuk még mondani, mi mindent mondunk el, hogy szombaton mit nem szabad csinálni. De hadd kérdezzem meg, hányszor mondjuk el, hogy szombaton mit szabad csinálni? Hadd mondjam azt, ha gyerekek közelében, ifjak, fiatalok közelében élünk, és ha egy dolgot mondunk, hogy szombaton mit nem szabad, mondjunk helyette hármat, hogy mit szabad, vagy mit kell tenni. Mert az alapvető problémánk, hogy lassan mi is már elfeledkezünk arról, hogy mit szabad és mit kell tenni. És ez egy külön kategória. Az egyik Isten megmondta, hogy mit kell tenni és mit szabad tenni. Mit kell tenni? Megszentelni? Megünnepelni? Mit szabad? Örülni? És tudjátok, testvéreim, az egyik legnagyobb probléma, hogy sokszor szombaton érnek bennünket a legnagyobb bántások, bántódások, sérelmek. Ne tegyük. A szombat az örömnapja. Ha elmegyünk a Dohány utcai zsinagóga mellett a zsidó múzeumba, egyszer érdemes lenne a közösségünknek elmenni. Nyilván nem szombaton, mert szombaton zárva lesz. És ezt a múzeumot végigjárjuk, akkor fogunk találni a múzeumba egy különleges kis porcelán, az étkezéshez tartozó kis tárgyat. És ebben különleges illat volt. És ezt mindig szombaton vették elő a zsidó családokban, hogy szombaton még a családban az illat is az Istenre emlékeztessenek, hogy a szombat az az örömnapja, a boldogság, a felszabadulás pillanatai legyenek. Mert Isten is megszentelte a szombatot. És ahogy előbb említettem, valószínűleg az egyiptomi szolgasság idején, különösen az utolsó generációk, harmadik Tutmózisz idején, egyiptomi fáraó idején a szombatot is elvették Izrael népétől, és lassan-lassan elfeledkeztek. És amikor kivezette őket Mózes, átvezette őket a Sínai hegyen, átvezette őket a Vörös-tengeren, és megérkeztek a Sínai hegyhez, akkor rövidesen nem sokkal a szabadulások után Isten mannát adott számukra. Nagyon érdekes ez a manna. Arra gondolunk, hogy ez kenyeret jelent, a legtávolabbról sem, mert lehem a héberben a kenyér. Ez egy szójáték. Machná. Mi ez? Mentek a zsidók a pusztában, és egyszer csak eléjük hullott a pusztában valami furcsa dolog, rájöttek, hogy ez ehető. És ezt elnevezték machnának, mi eznek. És Isten 40 éven keresztül ezzel táplálta őket. Na, annyira táplálta őket, hogy meg is utálták, és aztán Mózesnek ugye a szeme közé mondták keményen, gyűlölettel, kihoztál bennünket a pusztába, és itt mannával etetsz bennünket, amikor Egyiptomban legalább húst is kaptunk néha. Húst szeretnénk. És amikor a manna hullott, azt mondta Isten Mózesen keresztül, hogy minden nap egy bizonyos adaggal szedhettek. Ne tegyetek félre holnapra. Na de hát, egy rabszolganép, egy szegény ember mindig szeret tartalékolni. Úgy, ahogy nálunk is a spájzban, vagy éléskamrában, vagy frigiderben, ott van jó néhány napi elemózsia. És úgy gondolták az izraeliták is, hogy biztos, ami biztos. Ha most beszedjük ma, akkor holnapra marad. És azt látták, hogy másnapra megromlott, férgessé vált, ki kellett dobni. De a következő pénteken, illetve minden pénteken Mózes azt mondta, hogy most dupla mennyiséget szedjetek. Ne csak mára, a mai napra, péntekre, hanem szedjetek holnapra is. És akkor néhányan megkérdezték Mózestől, nem fog megromlani? Isten azt mondta, hogy nem. Én hiszek az Istennek, próbáljuk meg. És szedtek. És lám, csoda történt, mert a manna nem romlott meg szombaton. És egy ilyen pici tanítással, didaktikai módszerrel az Isten belevéste ennek a generációnak a szívébe és az eszébe, hogy pénteken el kell készülni szombatra, és szombaton már nem kell szedegetni. A zsidókat 40 éves pusztai vándorlásuk alatt, vagyis, ha kiszámítjuk, akkor 40-szer 52, mert egy évben 52 szombat van. Tehát több mint 2000 szombat időszakában a manna hullás csodájával emlékeztette az Éden kertjére. Sokan azt mondják, kérem szépen, jó, hát az adventisták egy kis zsidó beütéssel rendelkeznek, nem esznek sertéshúst, szombatot tartanak, hát ilyen furcsa emberek. De álljunk csak meg egy pillanatra. A szombat és a törvény. Sokan azt mondják, hogy odaszegezte Krisztus a törvényt a keresztfához, és mi már szabadok vagyunk, keresztény szabadsággal élhetünk, nekünk minden nap szombat. Hát álljunk meg ebben a gyors gondolkodási menetben. Minden nap szombat nem lehet, mert az Isten csak a hét egyik napját nevezte szombatnak. A hét hat napját nem nevezte szombatnak. Az ősi időkben a héberek a napoknak még nem adott nevet. Csak első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap és hetedik nap. A szombat a hét hetedik napja. Nem vasárnap, mert a hét az nem hétfővel kezdődik, hanem vasárnappal. Ami magyarok azt mondjuk, hogy vásárnappal, mert a mi tradíciónkban és történelmünkben vasárnap volt a vásárnap, a hét első napján. És a hét hetedik napja nem a vasárnap, hanem a szombat. És azt mondta a názáreti Jézus, hogy az ég és a föld elmúlik, de Isten törvényéből egyetlen pontocska, egyetlen keralja nem fog elmúlani. A szombatból soha nem lesz vasárnap, és a vasárnapból soha nem lesz szombat. Megemlékezzél, azt mondja a negyedik parancsolat. És ha több időnk lenne, akkor egy picit elemeznénk részletesebben. Így csak gyorsan nagy vonalakban. Mire mondja azt az Isten, hogy megemlékezzél? Amit elfelejtünk, vagy legalábbis hajlamosak vagyunk elfelejteni. Mert amiről nem feledkezünk el, azt az Isten nem hangsúlyozza. Nem mondja a jó Isten azt, hogy háromszor, négyszer vagy ötször egyél és igyál, ha szomjas vagy, ha fáradt vagy, üljél le. Miért? Ezt nem fogjuk elfelejteni. És nagyon jól tudjuk azt, hogy az Éden kertjének szombat ünneplését később az emberiség elfeledte, Ábrahámmal egy új nyitány, egy új helyzet alakult ki, majd az izraeliták megint elfelejtették, amikor Egyiptomban nagyon jól ment, vagy később, amikor már nagyon rosszul ment a dolguk, és amikor kijöttek, akkor fedezték fel, ismét Isten leírta a két kőtáblára saját ujjával, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Az egyetlen más parancsolatban sem találjuk felírva az Isten nevét, a JHVH-t, a tetragrammatont, csak a szombat parancsában, ahol az Isten nem csak azt mondja, hogy én Isten vagyok, hanem a saját nevét is. A tetragrammatonban a JHVH-t, a Jahvét, ki tudja és ki meri mondani. Hiszen minden szombat ünneplés visszaemlékeztet bennünket arra, hogy a teremtő az az Isten, mi vagyunk a teremtmények, volt egy édenkert, és majd lesz egy második édenkert. És ha megfelelően élünk, akkor oda bejuthatunk ebbe a második édenkertbe. A szombat az az Isten pecsétje, azt mondja az Ószövetség. Az az Isten pecsétje. Most nyilván az ókori világban használt pecséthez kell nekünk közelítenünk, és általában minden pecsét hengeres pecsétek voltak, nem olyan rég megtalálták Nabukodonozor nagyon híres pecsétjét, és más nagy királyok pecsétjét, vagy teljesen töredékmentesen, vagy részben egy-két dolog letört róla. De minden pecséten három dolog szerepelt. Az első, a pecsétet kiadó tulajdonosnak a nevét, rangját és hatáskörét tartalmazta. És így lényegében a szombat, az Isten nevét, a rangját, hogy ő az Isten, és a hatáskörét mondja. És azt mondja, hogy a szombat az egy örök jel, nem egy ószövetségi jel, egy örök jel lesz közöttem és az én népem között. Csodálatos dolog a szombat, de ezt néha úgy elérzéketlenítjük az emberek számára. Ez sem szabad, az sem szabad, az sem szabad. És felnőnek gyermekeink, generációk, akik félnek a szombattól, akik elhagyják gyülekezeteinket, mert rájuk szólunk, ha szombaton rosszalkodnak, veszekednek, vagy más tesznek, csinálnak. Igen, szombaton ne csináljanak rosszat, de vegyük a térdeinkre ezeket a gyermekeket. Hajoljunk le a fűbe, térdeljünk le a szép ruhánkkal, és nézzük meg a fűben mászkáló kis hangyákat. Vagy menjünk el szombaton egy erdőbe, és nézzük meg a vörös begyeket. Ez egy madár. Hallgassuk meg őket, és beszéljünk az Istenről, a szépségről. Vagy menjünk ki egy tópartra, üljünk le, és olvassuk el a hegyi beszédet, vagy pontosan a 10 parancsolatot. Foglalkozzunk a gyerekeinkkel, mert ha nem foglalkozunk velük, akkor ők foglalkoznak egymással, és az nem fog nekünk tetszeni, nem szombatnapi foglalkozást fognak űzni. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. A mai rohanó világban újból és újból fel kell tegyük a kérdést, hogy mit jelent megszentelni a szombatot. A szent az valami azt jelenti, hogy valamit elkülöníteni az Isten számára. A szombat nem más, mint életem egy heted része. Isten mindent odaad, és azt mondja, az időd egy heted részét ad vissza, hogy boldog lehess. Nagyon sok anyagiakkal megáldalak, ennek pedig egy tizedét ad vissza, hogy boldog lehess. Istennek ez a két számrendszerű megjegyzése van az életünkben. Az egy heted és az egy tized. Bár az embernek természetesen szüksége van fizikai pihenésre, hogy felfrissítse magát, és erre a legalkalmasabb a szombat. Szombat nem azt jelenti az életünkbe, hogy nem megyünk csupán be a munkahelyre. A szombat csupán nem azt jelenti, hogy nem sütünk és főzünk. A szombat valami többet jelent. Szombaton örülünk. Van időnk örülni. Van időnk boldognak lenni. Van időnk felszabadulni. Van időnk az Istenre feltekinteni. Nagyon érdekes, Izraelben volt egy szombatév. Ezt úgy hívták, hogy Jobél év. Jobél Shanach. És az a Jobél év a 7x7. Esztendőt követő 50. jubileum volt. Nagyon érdekes, a magyar jubileum ebből származik, de mi már használjuk ezt a 25 évesre is, meg a 10 évesre, és azt mondjuk, hogy 10 éves jubileumot ünneplünk. Hát ez nem lehet, mert jubileum legalábbis az eredeti szó összetétel szerint csak az 50-et jelentette, és Isten azt mondta, hogy mindenki kapja vissza azt, ami valamikor az ő családjáé volt. Egyetlen egy kivétel volt, ha valami fallal bekerített városban valamit adtak vagy vettek, akkor ez nem ment vissza az eredeti tulajdonosára, de minden más szántó, minden más földterület, bérleti jog, minden más ház, házrész visszament az eredetire. A rabszolgákat szabadon kellett bocsátani, az adósságokat elengedték. Hogy mindenki boldog legyen, hogy mindenki örüljön, és az 50. esztendőt a papok, a kohének hatalmas sófárral köszöntötték, és mindenki boldog volt, mert a szegények visszakapták azt, ami valamikor az őseiké volt, és a gazdagok nagyon jól tudták, és a gazdagok sem sajnálták, mert azt mondták, hogy végre a szegényeknek is lesz valami, aminek tudnak örülni, és nekünk még marad annyi, aminek tudunk örülni. A szombat, az elengedés időszaka. És sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy pontosan szombaton nem tudunk elengedni. Mindent kikövetelünk, ami a jussunkhoz tartozik. Megvettük az enyém, semmi között hozzá. Természetesen szimbolikus dolgokat értek rajta. Szólnunk kell a szombatról és Krisztusról. A Szentírás bemutatja, hogy Krisztus a szombatnak is az ura volt. Ő ott volt a teremtéskor, a preexisztens Krisztus, a preexisztens Jézus. Ő ismerte a szombatot, hiszen ott volt a teremtéskor. Ugyanúgy, ahogy az Atya, ahogy a Szentlélek is ott volt. Jézus sem tudott földi életében másképp viszonyulni, mint hogy a szombatot szentnek és örömnapnak tartotta. Viszont a szombatra rárakódtak olyan emberi hagyományok, rendelkezések, amelyeket úgy gondolt a názáreti Jézus, hogy évszázadok múlásával és hatásával le kell söpörni a szombatról. Sok emberi, jó szándékú, emberi előírás volt, hiszen ezek az előírások újabb és újabb szigort jelentettek számukra. És akkor Jézus azt mondta, hogy menjünk vissza az eredetihez, és állítsuk helyre az eredeti állapotot. Még a jogban is van egy ilyen kifejezés, ugye, hogy az eredeti állapot helyreállítása a polgárjogban. És azt mondja Jézus, állítsuk vissza a szombat eredeti állapotát. Ezért némelyek úgy tekintettek Jézusra, mint egy forradalmára, így néhány nagy rabbinak, bölcsnek, tudósnak, jogásznak, a tanítását lesöpörte. Ő azt szerette volna, ha az édeni szombat csillog, nem lesznek betakarva különböző pálmafa ágakkal. Volt, aki megértette, volt, aki nem. De hát Jézus is mindig elkülönítette a szombatot. Később Jézus úgy beszél a szombatról, mint akinek az ura ő. Sőt, szombaton azt mondta, hogy én vagyok, a vagyok vagyok. Persze a magyarban ez nem érthető, mert a héber nyelvben volt egy olyan vagyok kifejezés, amelyet csak az Isten használhatott saját magára, ez volt az anihú. Ezt senki más nem mondhatta, csak az Isten. Jézus pedig azt mondta, hogy én vagyok, anihú. És amikor meghallották a kortársai, le akarták őt taszítani a szikláról, meg akarták ölni, mert azt mondták, hogy olyan dolgot tett, amelyet csak az Isten állíthat magáról. Az eszükbe sem jutott, hát ha ő a messiás. Jézus azt mondta, mielőtt keresztre feszítették, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, és ne szombatnapon legyen. Azokkal a protestáns barátaimmal, lelkészekkel szoktam erről az igéről beszélni, akik azt mondják, hogy Jézus feltámadása annyira eklatáns, annyira fontos az egyház történelemben, hogy rávaló tekintettel szombat helyett mi vasárnapot ünneplünk. És mondom, mi van, ha ezzel Jézus nem egyezne bele? Olyan nincs. Hát mondom, Jézus ezt Jeruzsálem pusztulására, tehát évtizedekkel halálát követően, mint egy prófétai tevékenységre mondja, hogy imádkozzatok, hogy ne télen, ugye azért Jeruzsálemben is a teles idő, szeles, hideg, esős idő lehet, nem kellemes futni az ellenségtől télen, Jeruzsálemben sem. Na nyáron az meg még rosszabb. És ne szombaton. Ha Jézus a feltámadását követően abban a gondolatban lett volna, hogy a feltámadás napját, vasárnapot fogja az új keresztény közösségnek a szombat helyébe adni, akkor itt azt mondta volna, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásoknátok ne télen, és ne a hétnek első napjára essen. Jézusnak, a földi Jézusnak nem volt egyetlen gondolatában, egyetlen inspirációjában sem a vasárnap. Igen, találunk néhány újszövetségi iratban egy-egy kifejezést, hogy mondjuk Pál vasárnap megtörte, illetve így mondanám, a hétnek első napján megtörte a keresztényekkel a kenyeret. De ez nem azt jelentette, hogy Pál a szombatot nem tartotta volna meg. Aki ezzel a témával jobban szeretné foglalkozni, Samuel Bacciochi, vagy Bacciochi, ahogy olaszosan mondta, ez egy nagyon híres professzor volt, sajnálatosan néhány évvel ezelőtt elhunyt. Ő Rómában, Vatikánban, a Római Gregorián Egyetemen doktorált adventista létére, és summa cum laudéval védte meg doktori disszertációját, pontosan a szombattal kapcsolatosan, és a pápa annyira nagyra tartotta a szombattal kapcsolatos kutatását, amiben kimutatta, hogy a szombat az nem csupán az ószövetségi időszakra, hanem az új szövetséget és az azt követő időszakra is nagyon fontos és pontosan jelentkező határnap, ünnepnap, hogy végül is kiváló eredménnyel végezte el a Gregorián Egyetemet. Azt látjuk, hogy Jézus bármikor, bárhová ment, szokása szerint szombaton hova ment? A zsinagógába. Én is azt mondanám, szombaton mindenki jöjjön a zsinagógába. Mert itt a helyünk. Itt tudunk boldognak lenni. És Jézus még a halálával is tisztelte a szombatot, hiszen a halálakor nyugodott a parancsolatok szerint. Feltámadhatott volna Jézus, ha az Atya akarja? Szombaton? Igen. De az emberek nem értették volna meg, hogy miért szombaton támad föl. Mert szombaton nyugodni kell. Ezért így teljesedik a jónási prédikáció, vagy a jónási profécia, hogy Jézus 3 napig volt a sírgödörben. Pénteken naplement előtt meghalt, ez már 1 napnak számít, hiszen minden megkezdett idő Izraelben 1 teljes napnak számít. Ott volt a szombat egész nap, és ott volt a vasárnap hajnalig, vagy szombat naplementét követő időszakban egészen a vasárnap hajnalig terjedő időszak, ami a 3. napot jelentette. Mit tehetünk mi? Követjük Jézus példáját. Nem okoskodunk, nem írjuk felől a Szentírást, hanem követjük a szombat tanítását. Valamikor, talán 20-25 évvel ezelőtt az adventista egyház $1 millió helyezett letétbe ügyvéd számára, és azt mondta, hogy bárki megkaphatja ezt az $1 millió, aki a Szentírásból, csakis a Szentírásból bebizonyítja azt, hogy nem szombatot, hanem vasárnapot kell megünnepelni és megszentelni. Hadd kérdezzem meg, mit tetszenek gondolni, hányan jelentkeztek erre az $1 millió? Senki. Pedig ott van ma is. $1 millió azért az nem rossz üzlet. De amikor az emberek felütik az új szövetséget, akkor rádöbbennek arra, hogy egyetlen új szövetségi igehely sem szól a szombattal szemben. Mit tehetünk mi mást? Ünnepeljük meg azt a napot, amelyet Isten a nyugalomnak adott, a pihenésre, az abbahagyásra. Ünnepeljük meg azt a napot, amelyet Isten elkülönített számunkra, és talán legyen ennek a befejezése, hogy Mózes 2. könyvének 20. fejezetében ott a 4. parancsolatot hadd olvassam fel. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: a költészet hangján.
1: Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Azután új holdról új holdra, és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ézsaiás próféta könyve, 66. fejezet, 22. és 23. vers.

Pest Ráhel. Szombatról szombatra. Ma szombat van. Ma másképp megy minden. Ma szombat van, ma megtelik a szívem. Ma szombat van, és lábadhoz roskadok. Ma szombat van, ma minden bűnt feladok. Szombat van, énekli a lelkem, dallam árad szerte, ünnepel a terem. Isten háza boldog, és ő ránk mosolyog. Áhítatos csendben megáll a középen, és mi gyenge emberi lények megtisztulunk, mint a mosott edények. Olyan erőt és dicsfényt kapunk, hogy beléphessünk a gyöngykapun. Ott is szombat lesz. Ő közöttünk jár majd. Szombat lesz, és már nem lesz búbánat. Szombat lesz, és összegyűlünk egybe. Szombat lesz, és én is Istenhez megyek be. Szombat lesz, és mennyei zene szól. Szombat lesz, és az angyal kórus dalol. És ő csak mosolyog. Tudta minden bűnünk. Most pedig örül, mert elvehette tőlünk. Mosolyog, mert csak ő emlékszik rá, hogy mennyit szenvedtünk. Mi elfeledtük már.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott John Robbins írta Floridából, az Egyesült Államokból. Mászni és látni. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járatni engem. Habakuk próféta könyvének 3. fejezetének 19. verse. Mindig is szerettem volna látni Machu Picchu ősi régészeti lelőhelyét Peruban. Amikor egyik barátom megkérdezte, csatlakoznék-e hozzá egy útra, azonnal igent mondtam. Azt javasolta, hogy az Inka ösvényen gyalogosan közelítsük meg a helyszínt. Persze, ebbe is beleegyeztem, nem tudva, milyen nehéz lesz még rövid távokat is gyalogolni azon a magasságon. Amikor felértünk a Machu Picchu fölötti hegyre, éjszakára letáboroztunk. Nagyon hideg volt. Minden ruhánkat fel kellett vennünk, hogy ne fázzunk. A hideget azonban megérte elviselni, mert csodálatos látvány fogadott bennünket. Elénk tárult a tejút és a délkeresztje csillagkép is. Amikor először pillantottam meg a délkeresztje csillagképet, bizonyosság töltött el. Isten mindig jelen van. Mert a csillagok mindig is ott voltak, de addig az éjszakáig valahogy nem tudtam értékelni őket. Egy csodálatos Istent szolgálnunk, aki mindig velünk van, még akkor is, amikor nem vagyunk tudatában jelenlétének. Így bízhatunk, és hihetünk benne anélkül, hogy őt magát látnunk kellene. Köszönjük Istenünk az új tapasztalatokat, amelyek feltárják előttünk teremtése csodáit. Amen. Napi gondolat: a teremtés segít megtapasztalni Istennek a jelenlétét. Imádkozzunk a túrázókért és a táborozókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és vald meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az igéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Isten tisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunk érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható, déli szél és 27-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat a Testi-Lelki Jólétünk című műsorban. Itt Gábel Bea vagyok, én vezetem ugye ezt a műsort ma, és a vendégem egy számomra nagyon kedves és régi jó ismerősöm, akivel mi ezer éve ismerjük egymást, Kovács Árpád, és pont ki is javított, hogy ő nem református lelkész, hanem református lelki pásztor. Úgyhogy tulajdonképpen vannak a bárányok, a nyáj, és van a pásztor, aki vezeti ezt a nyájat. Úgyhogy te tárpi neked lelki pásztor a hivatásod, és szerintem sokan azt gondolják, hogy ez valami ilyen visszafogott, csendesebb hivatás, hogy ugye nagyon sokat kell bölcselkedni, elmélkedni, és hogy egy lelki pásztor csak szerényen üldögél, de én pont azt kedvelem benned, hogy van nagyon sok véleményed, vannak nagyon jó gondolataid, és hogy te a vallásosságod mellett nagyon világi is vagy. És majd ide kötődne az első kérdésem, csak hogy pár szót azért tudnál magadról mondani, hogy lettél pásztor.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hogy lesz az ember pásztor, úgy, hogy elhívást kap, mert a pásztor, a bízott juhok, azok sok esetben nem az övéi, hanem annak van egy gazdája, és a gazda

0: azt akarja, hogy fejlődjön az anyája, fejlődjenek azok a bárányok tulajdonképpen. Úgyhogy hát ez az én életemben, ez az elhívás, ez 18 éves koromban jött. Születésileg én Békés Csabai vagyok. Békés Csabai református közösségnek voltam én a ifjúsági tagja, vagy az ifjúsági közösségnek voltam én a tagja, és világéletemben humán érdeklődésű ember voltam. A családomban voltak lelkészek, nagypapám Körösladányi gyülekezetnek volt a lelki pásztora, több mint 40 éven át. Úgyhogy nyilván ez is adott egyfajta indítást ebbe a felé a pálya felé. Másrészt adott egy visszatartó erőt is nyilván, persze, mert sok mindent láttam az ő életéből, ami nehézsége ennek a pályának. De mégis ott volt valahol a levegőben ez. És amikor dönteni kellett arról, hogy merre, akkor én a Jóistent kérdeztem, Uram, te akarod, hogy én lelkipásztor legyek, el akarsz hívni erre a szolgálatra, vagy nem? És kaptam egy igét Sámuel könyvéből, de ez nagyon nehezen jött ez az ige. Csönd, sokáig, csönd, én meg imádkoztam és kértem is. Tényleg azokban az esti csöndességekben ott gyötrődtem, hogy hát most már valamerre kellene. De én addig nem akarok semmit lépni, amíg ez nem tisztázódik le, hogy jönni kell, vagy nem kell jönni.
1: És megosztod, mi volt ez a...
0: Igen, Sámuel könyvéből volt ez az ige. Íme előtted vannak a nyilak amarra, menj el, mert elküldött téged az Úr. Jonatán mondja Dávidnak. És én akkor úgy éreztem, hogy na most kaptam egy elhívást erre a történetre, erre az életre, és jelentkeztem. A Debreceni Református Teológia akkor még akadémia volt, még nem egyetem volt, lelkipásztor, lelkészképzésre, ahol nem vettek föl. És abban az évben, ez 1991, és abban az évben indult a lelkészképzés Árospatakon is, és kaptam egy meghívást oda. Ha én szeretnék, még úgy gondolom, szeretnék lelkész lenni, akkor menjek el, mert szeretettel várnak egy felvételi elbeszélgetésre. Ez azért érdekes, mert ugye a Sárospataki teológia az 40 éven keresztül be volt zárva, azt megszüntették. Megszüntették, nem volt, csak még gimnáziumi képzést is megszüntették. A gimnáziumi képzés az előbb indult, a teológia az 91-ben, az akkor indult újra. És hát ez volt a kérdés, hogy én szeretnék-e. És akkor én, hát látva, vagy tudva az elhívást, én mentem. És hát lelkipásztorra az ember nem úgy válik, hogy megtanulja azt, amit az órákon elmondanak, és aztán levizsgázik így úgy belőle, hanem az egy hosszú folyamat. Az ott kezdődik, hogy megkapja az elhívást és felismerje, és aztán megy végig a tanulmányok, amit megél teológusként, lelkész hallgatóként, aztán kikerül a gyülekezetébe, és ott élik az első érzések, az első benyomások, történnek az emberrel a dolgok, és tanulja, és éli.
1: Igen.
0: És azzal, hogy éli, azzal tanulja, és aztán utána, amikor már sok évet csinálja, akkor egyszer csak azon veszi észre, megtanulni ezt nem lehet, azt azért szeretném, ezt már megtanulni nem lehet, de egyszer csak azon veszi észre magát, hogy már én nem is tudnék más csinálni.
1: De szép, aha. Tehát, hogy tehát a nyáj között váltál valóban pásztorra, tehát az kellenek a, úgymond a juhok is, tehát Istennek a bárányai, hogy egy kicsit bibliai megfogalmazással élek, hogy valaki pásztorra váljon.

0: pásztor, nincsen nyányék.
1: Igen.
0: Mint ahogy nyáj sincsen pásztor igen. nélkül. Mert ha nincsen pásztor, akkor szétszéled a nyáj. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy legyen egy szimbiózis a gyülekezet és a lelki pásztor uh-huh. között. Legyen egy együttműködés, egymásra találás, egy kölcsönös szeretet, egy kölcsönös elfogadás. Uh-huh. Mert úgy tudja az ember betölteni azt a feladatot és azt a hivatást, ami őre vonatkozik. Mm. És van még egy nagyon fontos, hogy a pásztor a nyáj van bízva. Mm. És ez ma egy nagyon-nagyon fontos üzenet szerintem, hogy minden lelki pásztor számára, hogy a nyáj van ránk bízva. Mm. A Krisztus közössége, az a közösség, ahová megyünk és nekünk, ahol szolgálunk, és nekünk arra kell elsődlegesen figyelni, arra a közösségre. Na persze nem zárt ajtókkal, nem azt ezt jelenti, értem. Hogy hanem kifele való nyitottsággal, mert észre kell venni azokat, akik jönni szeretnének, de itt a kompetencia határok azok nagyon fontosak, hogy hol húzom meg a feladatomnak a végét.
1: Igen, értem.
0: Mi az, amit tennem kell, és azt kell tennem, uh-huh. és mi az, amit már nem kell megtennem.
1: Ezt nem tanítják ez egy jó meg. Kérdés.
0: Igen, ezt már nem tanítják meg a teológiákon. Ezt az élet teológiája, vagy az életiskolája az, ami ezt megadja.
1: Hát ez egy nagyon szép mondat volt, és most visszakanyarodva ahhoz, amivel bevezettem úgymond a te jelenlétedet itt a rádióban, hogy én nagyon szeretem benned, hogy a vallásosságod mellett világi is vagy. Az a kérdésem, hogy számodra fontos ez a világiság, tehát hogy úgy fogalmazz és úgy közelítsa akár a nyájadhoz is, vagy az emberekhez általában, hogy világi is maradj.
0: Az Úr Jézus, amikor ugye a nagy csütörtökön a Gecsemáné kertben imádkozott, tanítványaiért, akkor annak az imádságnak volt egy olyan része, amiben azt mondta, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy múvd meg őket a gonosztól. Uh-huh. Ez egy fontos dolog, hogy a világban élünk. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy is mondjam, bele kell fetrengeni a világ mocskába, uh-huh. hanem azt jelenti, hogy igenis itt kell helytállni ebben a világban, mert az Úr Jézus bennünket sóul helyezett ide, meg világosságként helyezett ide. A világiasság az tulajdonképpen ezt jelent. Szokták kérdezgetni, hogy egy hívő embernek szabad-e ezt csinálni, szabad-e ide menni, szabad-e oda menni, mit szabad viselni, hogy szabad mutatkozni.
1: Nagy a kísértés ebben a világban, ez biztos.
0: Tehát, de ez mindig van egy ilyen az emberek gondolkodásában, hogy az, aki keresztény, annak biztos, hogy ezt vagy azt nem szabad tenni, nem szabad csinálni. Jézus azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ.
1: Ez de igen, és
0: Akkor hol van mégis a korlát, és hol igen, van mégis kérdés. A határ, hogy oké, hát minden szabad nékem, akkor tényleg? Uh-huh. De akkor még a megfetrengés is a pocsolyában, bármi. Én azt szoktam erre mindig mondani, hogy igazából, ahol elhívod magaddal gond nélkül az Úr Jézust, lelkiismeret fúrás nélkül, Uram, gyere el itt. Ebben a szituációban legyél mellettem, vagy legyünk együtt, a szabad. A gond akkor kezdődik, amikor már azt mondjuk, Uram, most egy picit...
1: Fordulj el!
0: Igen,
1: fordulj el egy kicsit.
0: Aztán kérdés, hogy az ember ebben mennyire ügyes. Hát ez bűnvallással lehet mondani, meg hatalmas nagy alázattal, hogy nem vagyunk ám, és én magam sem vagyok ám ebben, föltétlen biztos, hogy jó. Mert ez egy harc. Az embernek az ösztönlénye, ez a személyiségének az ösztönlénye, és a tudatos Krisztus követő ember között ott van egy hatalmas nagy harc, van egy hatalmas nagy küzdelem. És az ember nagyon sokszor elbukik. És minden pirulás és minden szégyen a miénk akkor, amikor nem vagyunk az Úr Jézusnak jó bizonyságtevői. És azt mondják, hogy hát ilyenek ezek. És milyen érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy hát nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok. És ő az igazi jó pásztor, mert amikor az ember ilyen Krisztustól elveszett állapotba, meg ilyen Krisztustól elkóborolt állapotba kerül, ő utána megy az embernek, és nem azt mondja, hogy figyelj te egy hamis tanú voltál, te egy rossz tanítvány vagy, te véresre sebezted a homlokomat, mert ő is voltál az én koronámban, és nem kell lesz is, menj innen. Hanem utána megy az embernek, és azt mondja, hogy gyere, mert én szeretlek. Nagyon és még akkor is szeretlek, és mindennek ellenére
1: igen,
0: szeretlek.
1: Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én jártam egy évet egy magánegyetemre, és ott pont Debrecenből egy református lelkész, vagy hát lelki pásztor járt át, és egy évig Biblia ismeretet oktatott. És ugye én tényleg utána olvastam a bibliai történeteknek, és nekem a kedvenc történetem Mária Magdaléna, de ha valamit úgy a Bibliából rosszul idézek, akkor légy szíves, javíts ki. Tehát Mária Magdaléna volt ez, akit ugye meg akartak kövezni, mert ő egy bűnös asszony volt, és akkor mondta Jézus, hogy az vessen először követ, aki önmaga bűntelen, és mindenki letette ezt a követ. És én annyira imádom ezt a történetet, hogy nagyon könnyen és nagyon sokszor nagyon hirtelen próbálunk más emberek fölött ítélkezni. És hogy milyen fontos lenne az, hogy sose tudhatjuk, hogy amögött az élet mögött milyen történet, milyen sors van, és milyen küzdelmek, és hogy nagyon gyorsan próbálunk ítélkezni, és nagyon sokszor helytelenül is szerintem.
0: Ennek is több oka van. Lehet, hogy azért, hogy magunkat pozícionáljuk, azért tesszük ezt. Lehet, hogy azért tesszük ezt, hogy magunkat mosdassuk, olyan is van.
1: Én mosom kezeimet, ahogy Pilátus is mondta.
0: Igen. Ami biztos, minden ember kegyelemre szorult. Minden ember. Nincs egyetlen igaz sem, nincs egyetlen tökéletes sem. Persze a világot szeretné látni, hogy a Krisztus tanítványai azok tökéletesek. És
1: mindenki szent.
0: És mindenki a szónak abban az értelmében, hogy tökéletes, és 24 karátus glória van a feje fölött, ebben az értelemben szent. De nem. Hát mi mindnyájan Péterek vagyunk, akik megtagadjuk őt, és mindnyájan, sajnos, Júdások is vagyunk egy kicsit, Mária Magdolnák is vagyunk egy kicsit, Parázna asszonyok is vagyunk egy kicsit, Samáriai asszonyok is vagyunk egy kicsit.
1: A Samária asszony, ez mit jelent? Csak, hogy mindenki
0: hát van értsen. Egy történet az evangéliumban, amikor ugye Jézus megáll a Samáriában, megáll egy kútnál, és jön egy asszony, és vizet visz, és akkor beszélgetésbe eregyednek, és Jézus elmondja neki, hogy neked volt három férjed, és akivel most élsz, az sem az. Miért kellene nekem tőled vizet kérnem? Hát kérdezi a Samária asszony, hát azért, mert nagy szükséged van rá. És Jézus így elmondja neki, hogy ember, hát milyen életed van. Egymással szemben tudunk építeni ilyen, vagy tudunk fölvenni magunkra ilyen jó kis maszkokat, meg ki tudjuk magunkat színezni, meg el tudjuk magunkat tényleg adni, idézőjelben mondom, el tudjuk minket adni a világ számára, hogy mi aztán milyen nagyszerűek vagyunk, meg milyen tökéletesek, meg Jézus előtt nem. Jézus előtt mindenki olyan, amilyen, és milyen, amilyen valójában. Nem amilyennek tele, amilyenné vált ebben a nagy világiasságban. És akkor Jézus milyen jó, hogy erre azt mondja, hogy adj innom vizet. Szükségem van rád, rám. Még akkor is, hogyha ilyen vagyok, még akkor is. Mert tudsz nekem lenni a segítségem, tudsz nekem lenni a... És amikor az ember ezzel a szeretettel, ezzel a mindent megbocsájtó, feltétlen szeretettel találkozik, ezzel az önátadó szeretettel, ezzel a végtelen bizalommal, na, hogy mondjam, ez az, ami az emberi személyiséget formálja a nagy világiasságban. De Ha meg egyébként nem a nagy világiasságban élnénk, és nem történnének meg ezek a dolgok velünk, a rossz dolgok, meg a bukások, meg a összetörettetések, akkor nem éreznénk ezt a nagy szeretetet Jézus igen. részéről. Nem éreznénk meg.
1: Rengeteget gondolkoztam ezen, hogy nagyon sokszor úgy építjük fel az életet, hogy mindent viszonyítunk. Tehát, hogy akkor fogja az ember az egészségét értékelni, hogyha már volt beteg. Vagy akkor fogja értékelni, hogy milyen boldog házasságban él, hogyha már megcsalatott lesz például. Tehát, hogyha megüti a bokáját, és mondjuk az élettársa elkövetelne valamit. És olyan érdekes, mert bennem ez mindig megfogalmazódik ez a kérdés, hogy önmagában a dolgoknak szerintem értékesnek kéne lenniük önmagukban is, nem? De valahogy arra vagyunk kicsit predesztinálva, hogy ezt az ott használjam, tehát egy kicsit így az a sorsunk, hogy mégiscsak viszonyítunk, de közben a szép, az önmagában is tud szép lenni, nem? Tehát az ember elmegy egy koncertre, meghallgat egy hangversenyt akár, vagy egy orgona hangversenyt, önmagában is gyönyörű, tehát az orgona hangja az nem a zajhoz képest gyönyörű, nem? És mégis vagy úgy vagyunk összerakva, hogy mindent így viszonyítunk, tehát, hogy a bűnt viszonyítjuk a büntelenséghez, a szépet a csúnyához, az egészséget a betegséghez, holott meg ez nem feltétlenül egy szükséges, vagy egy muszáj út. Nem?
0: Ez egy nagyon szép, csak az ember nem így működik, hogy önmagában látja. Nem így működik az ember. Az embernek ahhoz, hogy tudjon örülni a reggelnek, a hajnalhasadásnak, a hajnalpírjának, meg a madarak énekének, ahhoz látnia kell az éjszakát.
1: Tehát kell a sötétség a fényhez?
0: Igen. Mert azért van. Nem véletlenül alkotta meg Isten így ezt a világot. A kérdés az, hogy amikor már látom és felismerem az értékben az értéket, akkor mit kezdek vele? Ha felismerem a Jézus szeretetét, a Krisztus szeretetét, akkor mit kezdek vele az életemben?
1: Tehát úgy érted, hogy egyáltalán azt magamévá teszem el, mondd olyan, mint amikor mondjuk eszek egy nagyon finom ételt, és mondjuk beépül-e a sejtjeimbe, és aztán azzal az energiával, ami beépült, az életben mihez kezdek, és mit viszek tovább például.
0: Igen, hát a példa az Péter, a bibliai tanítvány Péter, aki nagyon fogadkozott, hogy ő még a keresztre is elmegy Jézussal, és amikor Jézus azt mondta neki, hogy Péter, nyugodjál meg szépen, mire a kakas megszólalt, te háromszor engem meg fogsz találni, és az biztos, hogy nem is. És amikor a kakas megszólalt, és Péter rádöbbent, hogy én megtagadtam. És féltem. És elmenekültem. Pedig mennyit voltunk együtt. Mennyit tanultam tőle. És pont a vallástétel pillanatában ott hagytam magára az én mesteremet. Úgyhogy vissza is ment ő szépen a kis hálóihoz, és újra halászni kezdett. És amikor a feltámadott Jézus megjelent a galileai tó partján, ott, ahol Péter ott élte a kis régi életét, és megpróbálta zárójelbe tenni azt a 3 évet, amit Jézussal töltött, és ahogy Jézus odament hozzá, kiszállt a csónakba, odament hozzá, és megtörte a kenyeret, Péter felismerte. Te vagy az én mesterem, te vagy az én Jézusom. És megkérdezte tőle Jézus, hogy és mondd csak Péter, egyébként szeretsz engem? Péter ott összeomlott. Uram, tudod, hogy szeretlek téged. És megkérdezte másodszor is, és megkérdezte harmadszor is, és mindegyikre az volt, hát Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Szeretlek téged. És Jézus számára ez a szeretlek téged, ez az, ami nagyon fontos. Ez az, ami nagyon fontos, hogy megvan-e az a szeretlek téged, az az őszinte, az odaborulás, és akkor erre Jézusnak az a válasza, hogy akkor legeltesd az én nyájamat. Hogy mit kezdek a Jézusi szeretettel, utána lett Péterből az az apostol, aki odaállt Jeruzsálemben, a templom mellett, a béna mellé, aki alamizsnát kéregetett, és azt mondta annak a bénának, hogy aranyom, pénzem nincsen, de azt adom, amin van, Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. És a béna felkelt és járt.
1: Tehát egy annyira szép gondolat volt. Tartsunk egy kis szünetet, és akkor folytatjuk a beszélgetést.
0: Rendben.

0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor találkozunk valakivel, azzal dolgunk van, tehát van valamilyen dolgunk. De az, hogy ez mennyi ideig tart, milyen mélységben, vagy hogy milyen útra kell esetleg elkísérni az illetőt, az nagyon sok minden nem múlik, és vannak olyan pontok viszont, amikor el kell engedni, vagy hagyni kell, hogy elmenjen, nem tudom, ezt jól fogalmazom így meg.
1: Igen. Vannak olyan pontok, amikor hagyni kell, hogy elmenjen. Nagyon sokféle olvasata van ennek a kérdésnek. Úgy a baráti kapcsolatokra, párkapcsolatokra is érvényes ez. Szóval nyilvánvaló az, hogy az arra kell törekedni, hogy minél mélyebb legyen az az emberi kapcsolat. Akármilyen jellegű kapcsolat, de arra figyelni kell, hogy minél mélyebb legyen, minél őszintébb legyen, és arra az útra, amire együtt kell mennünk, azt kihagyja magából azt, amit ki kell adnia, hogy elérje a célját. És vannak azok a pillanatok, amikor véget érnek a közös utak. És akkor most itt gondolok például nem csak a kapcsolat, nem feltétlen a kapcsolat elengedése, hanem az élet elengedése is. Ja, ez már ugye a gyász témáját boncolgatja, hogy abba a témába csúszunk bele. De hát minden elengedés gyász.
0: Igen, abszolút egy veszteség valahol.
1: Igen. És hát azt is valahogy kezelni kell. Mit csinálok az emberi kapcsolataimmal? Meddig megyek a másikkal? És tudom-e azt mondani, hogy figyelj, idáig tudtam veled jönni, és innentől kezdve most már elengedlek téged, és akkor menj tovább. De ez nem szabad azt jelentse, hogy utána nem jöhet újra egy olyan élethelyzet, amiben meg kell megint szólítsuk egymást. És én azt gondolom, hogy egy igazán értékes és igazán szeretet alapú emberi kapcsolat az nem jelenti föltétlen azt, hogy én állandóan és mindenben partner vagyok, de mindig kész vagyok a partnerségre.
0: Ugye nagyon érdekes, amit mondtál, ez az elengedés, és minden elengedés valahol egy veszteség is. És ha most ugye gondolunk például a párkapcsolati szakításokra, amikor emberek elválnak egymástól, amikor családok ugye részeire bomlanak sajnos, és már nem lesz meg ez az igazi családi egység. Viszont ugye neked van egy saját nyájod is otthon. Ugye van egy fiad, aki az előző házasságodból született, és most már van egy kislányod, tehát egy családban élsz, úgymond. Számomra nagyon érdekes kérdés, hogy így, hogy tulajdonképpen egy kicsit világiasabb az életed ilyen szempontból, hiszen apa is vagy, és férj is vagy, családfő is vagy, és valahol ugye régen az volt a férfiaknak a szerep, hogy ők vadáztak a mamutra, tehát mamutvadász is vagy. De mindenre mindjárt kitérünk, hogy akkor most kell a férfiaknak még mamutra vadászni, vagy sem. Tehát, hogy számodra azért ez egy másfajta nézőpontod, gondolatiságot adott az életedben, hogy te átélheted ezt az apaságot, ezt a férj szerepet is, vagy akár a vadász szerepet is, hogy akár tyúkra, akár mamutra vadászol. És ugye, hogy a betevőt azért a családnak elő kell teremteni.
1: Ami a családi életet illeti, arra én azt tudom mondani, hogy én elsősorban úgy fogom fel magamat a családi szerep vállalásomban, hogy én társ szeretnék lenni. Társ szeretnék lenni, mert sokszor meg kell támasztani azt az embert, aki mellettem él. Ez nem könnyű néha. De a szeretet az etet. És az sokszor azt mondja, hogy ha vért izzadva is, akkor is ott állok és támasztalak. És akkor is megpróbáljuk együtt. És ez azt hiszem, hogy a mai házasságoknak talán ez lehet a leginkább nagy feladata. Támaszték lenni a másik mellett. Hatalmas feladat. Nem a mamutvadászat ma már a legnagyobb kérdés, én azt gondolom.
0: Igen, tehát akkor nem szerinted nincs szükség most már mamutvadászokra?
1: Én azt gondolom, hogy
0: férfi
1: ma már
0: részről.
1: mindenki mamutvadász. A férfi is mamutvadász, meg a feleség is mamutvadász, és vannak azok a nem lehet már, nem lehet, nincs az a helyzet, vagy hát én nem találkoztam nagyon sok olyannal, hogy egy férfi azt tudja mondani, hogy én abszolút viszem a hátamon a családomnak az anyagi gondjait, terheit, lehet, hogy van. Én nem találkoztam ilyennel még. Nem szabad abban gondolkozni, hogy most én viszek haza több pénzt, vagy te viszel haza több pénzt, és akkor melyik ér többet. Tehát, hogy ezek rossz utak. Nem. Tudok-e társ lenni a másik mellett? Tudok-e védelem lenni a számára? Tudok-e esély lenni a számára? Tudok-e megbocsátás lenni a számára, és tudok-e önérdek elengedés lenni a másik számára? Nagyon nehéz.
0: De akkor most vannak még férfi szerepek és női szerepek? Voltak ezek a jól elkülöníthető férfi és női szerepek, hogy annó tényleg ugye a férfi volt az, aki mamutra vadászott. És eszembe jutott egy kicsit, ez most ilyen fura példa lesz, de van Orwellnek az Állatfarm című regénye, és a legvégén van egy olyan rész, amikor ugye disznók átveszik a hatalmat a baromfi udvarban, és akkor van egy ilyen mondat, hogy ugye kijön az ember is, és akkor az ember is felveszi a gumicsizmát, meg a disznók is, és akkor a legvégén az a mondat, ha jól emlékszem a regényben, hogy is ott voltak a disznók, meg az emberek, és nem lehetett tudni, hogy ki az ember és ki a disznó. Egy ilyen érdekes párhuzam volt, de hogy akkor most már nincs szükség a mamutvadászokra, tehát hogy akkor, hogy mondjam, ez most
1: de
0: egy ilyen,
1: szükség,
0: tehát tudjuk azért, hogy kinek mi a szerepe, tehát azért egy mamutnak az elejtés az mégiscsak egy nagyobb feladat, mint mondjuk egy tyúknak a megkopasztása.
1: Ez attól függ, hogy valaki tud egy tyúkot kopasztani, vagy tud-e mamutat elejteni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mindenki letegye a családi asztalra a közösbe a közöst. Ilyen tekintetben nincs férfi és női szerep, de aztán persze van férfi és női szerep, mert apa csak apa tud lenni, anya csak anya tud lenni. Én hiába vagyok nagyon jó apa, ha a kislányom lázas, akkor anyáért kiált. És hiába az én feleségem nagyon jó anya, hogyha elromlik a gyereknek a játéka, akkor apáért kiált, hogy apa, légy szíves, segíts megoldani, segíts megcsinálni. Szóval vannak nyilván közül, vannak férfi szerepek, és vannak női szerepek, és van, amiben egy apa az apa, és egy anya az anya. De a család fenntartás tekintetében az, hogy a mindennapi betevő meglegyen a családnak az asztal, ahhoz ma már mindenképpen kell a férfi és a nő egyaránt. Legyünk társak.
0: Ó, ez egy nagyon szép mondat, ez a nagybetűvel, hogy legyünk társak, és ugye az életet is így kéne élni, úgy az emberi kapcsolatokban is, hogy legyünk társak. És amit ugye mondtál, hogy ez a segítség dolog, hogy segítünk egymásnak, és engem ez nagyon-nagyon régóta foglalkoztat egész gyerekkoromban. Ezt hallottam hívőktől, nem hívőktől, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És erről eszembe jutott egy vicc, amit hát nagyjából így hallottam, nyilván különböző változatai vannak, meg különböző nevekkel, de kb. Ez így hangzik, hogy ugye a faluban a folyó kilép a medréből, árvíz történik, és ott van Józsi bácsi a házában. És akkor Józsi bácsiért is jönnek ugye egy autóval, és mondják, Józsi bácsi, jöjjön, hát elvisszük, mert hogy kiáradt a folyó, és hogy gondban lesz. És mondta Józsi bácsi, hogy nem, fiam, hagyjatok engem itt nyugodtan, mert hogy majd Isten megsegít. És ugye aztán a vízszint emelkedik tovább, és akkor jönnek a Józsi bácsiért csónakkal, akkor már azért ugye eléggé kemény a helyzet, és Józsi bácsi, jöjjön, és Józsi bácsinak megint ez a válasza, hogy jaj, semmi baj, fiam, menjetek nyugodtan, majd Isten megsegít. És aztán már a Józsi bácsi kapaszkodik a kéménybe, jönnek érte helikopterrel, és mondják, Józsi bácsi, azonnal jöjjön, hát meg fog halni, és meg fog fulladni, mert hogy nagyon magas a vízszint. És Józsi bácsi még mondta, hogy nem, fiam, én isteni gondviselés alatt állok, majd Isten megsegít. És aztán Józsi bácsi ugye belesik a vízbe, és nagyon elkeseredett, nagyon, nagyon maga alatt lesz, emiatt, és elkezd ugye törölni Istennel, hogy hát Isten, én egy igazi hűvő vagyok, mindig imádkoztam hozzád, és azt gondoltam, hogy most is segíteni fogsz, és nem segítettél. És erre Isten, az Úr ugye leszól, hogy hát Józsi bácsi, küldtem érted autót, küldtem érted csónakot, küldtem érted helikoptert, és te egyikbe se szálltál be. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a viccet, ami egyébként egy jó vicc is, ugyanakkor meg nagyon-nagyon szép gondolata, és talán leckéje is van, egy tudást is tartalmaz. Tehát alapvetően akkor az életet hogy kéne élni? Tehát most akkor akár hívőként, akár nem hívőként, tehát ugye ez tényleg a nem hívő emberek számára is egy nagyon szép mondat, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Akkor most várjunk erre az isteni segítségre, vagy akkor mi itt az igazság, hogy kéne ezt az életet élni?
1: Istennek mi vagyunk a keze meg a lába egymás számára. A jézusi szeretet az a mi szeretetünkön keresztül nyilvánul meg. Nyilván kell, de meglátni is kell. Tehát, hogy a debreceni teológiának, a kollégiumnak a falára, homlokzatára van írva egy latin mondat, orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál. Uh-huh. A kettőnek az egyensúlya, a kettőnek a harmóniája az, ami ezt a segíts magadon, Isten is megsegít mondatot tulajdonképpen jelképezheti talán, amikor Isten felé imádságos nyitottsággal végzem a munkámat. Hogy egyrészt lássam meg, hogy én vagyok valaki számára a mentőautó, vagy az autó, vagy a helikopter, vagy vagy a csónak, a mentőcsónak, vagy az, aki jön az én irányomba, segítséggel, azt is tudjuk elfogadni. Ez most egy kicsit a világunkban ez bajos.
0: Hogy nem tudunk segítséget elfogadni?
1: Nem, de adni se.
0: Adni
1: se, elfogadni se, nehéz. De azért az Úr Jézus az működik, meg az Úristen az működik sokszor a mi akaratunk ellenére is. És azt azért fogadjuk el, hogy egymás számára mi tudunk lenni segítő jobb. És hogyha lehetünk, akkor legyünk. Merjünk elfogadni, merjünk az elfogadás bizalmával élni, és merjünk a segítség nyújtás bizalmával is élni. Nyilván, hogyha nem teszünk semmit, akkor nem történik semmi.
0: Igen, így van.
1: Az evangéliumot meg leginkább úgy lehet jól hirdetni, hogyha éljük.
0: Tehát ilyen személyes példaadással akár megélni a dolgokat, úgy érted. Tehát ugye, mert sokszor van az életben az, hogy...
1: Tehát ez igen, azt hiszem, Ravasz László mondta ezt az evangélium hirdetésről, hogy azt úgy kell csinálni, hogy csinálni kell, és lehet róla néha beszélni is. És kell is nyilván, tehát, hogy a kettőnek a harmóniája az nagyon fontos. Hogy ne csak jó emberkedjünk, hanem tegyük nyilvánvalóvá azt a körülöttünk élő emberek számára, hogy figyelj csak, ezt most Jézustól kaptad, nem tőlem, Jézustól kaptad.
0: Ide most kapcsolódik is a református egyház község, ugye alapított Békés Csabán, egy úgynevezett, tehát ez a neve ennek a központnak, hogy gondoskodás, humán szolgáltató központ. És ha jól tudom, és ha jók az információim, akkor tulajdonképpen ennek egy nagyon-nagyon fontos és erős oszlopa vagy ennek a gondoskodó háznak. És nagyon érdekes a magyar nyelv, és ezt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy nagyon sokat mondó ugye a nyelvünk. Van ugye, mint a gondoskodás szónak, ugye azt lebontjuk ezt a szót, akkor van a gond, tehát vannak emberek, akiknek sajnos vannak gondjaik, illetve kinek nincsenek, úgymond, tehát mindenkinek ugye megvan a maga keresztje, szoktuk mondani. És ha tovább elemezzük ezt a szót, akkor a gondos, ugye amikor valaki figyelmet szám valamire, gondoskodik a másikról, tehát összességében akkor ez egy olyan fajta gondoskodás központ, centrum, ahova az emberek a gondoskodásért jönnek, vagy ti gondoskodtok róluk, vagy itt akkor mi ez a segítség, ami alapján működik ez a szolgáltató központ?
1: Igen, ez a Dobozi Református Egyházközségnek, ugye mi Református Egyházközségünknek az alapításában létrejött intézmény. 2011-ben alapította a Református Egyházközség presbitériuma ezt az intézményt.
0: És a presbitérium szó, az mit jelent, hogy ezt mindenki tudja?
1: Hát ugye a presbiter, az a presbiteros szóból származik, ami vén.
0: Jaj, mint a bőrcsekvének tanácsa,
1: vagy igen, mond? Igen, igen, hát az a közösség, amelyik vezeti tulajdonképpen a gyülekezetet, a közösséget, az egyházközséget, és élén a főgondnok, lelkipásztorál. Abban az időben Balogh Lajos Barnának hívták ugye a lelkipásztort, ő volt az alapító lelkipásztor, és Bellér Lajos volt ennek az intézménynek az első vezetője, ezt csak úgy azért úgy gondolom, hogy illik megemlíteni az ő nevüket, mert hát nagyon nagy munkát végeztek mind a ketten, ezt nem lehet eltitkolni, meg elhallgatni, meg nem is szabad. Úgyhogy gondoskodás, két szolgálati területe van ennek a intézménynek, az egyik ugye ez a szociális étkeztetés, azoknak az embereknek a számára nyújtunk segítséget, akik hát már nem nagyon tudnak ilyen olyanokból maguk számára ételt biztosítani, ebédet, főtételt, úgyhogy mi konyhákkal, 5 konyhával vagyunk szerződésbe, és így módon szociális alapon olcsóbban jutnak ezek az emberek főtt ebédhez, főtételhez, hétfőtől péntekig, és van egy másik, ez a házi segítségnyújtás, ahol is olyan beteg, idős, erőtlen embertársainknak nyújtunk segítséget, gondozást, akiknek ez már nehézséget jelent. Mert fizikális állapotuk nem teszi lehetővé. De nem csak ennyiben merül ki ez a gondoskodás. Nyilván ezek az emberek mozgásukban korlátozottak, már nem nagyon tudnak közösségekbe menni. Sokszor az a gondozó, aki elmegy és napi 1 órát ott tölt, az a gondozó a család. Ilyen is van.
0: Szinte van olyan, amikor ő az egyetlen ember, akivel kapcsolata van ennek a személynek ilyen, akár. Igen, tehát, hogy annyira el van szigetelődve.
1: Igen, mert a gyerekek azok, tudom én, Európában valahol szanaszét, és telefonon, meg Skype-on, meg itt ott tartják a kapcsolatot, és személyesen sokszor lehet, hogy nem is nagyon van, aki rájuk nyitja az ajtót. Úgyhogy ez egy nagyon komoly lelki segítség is tud lenni.
0: Igen, egyébként azért is érdekes, amit most mondtál, és amit most kiemeltél, mert ugye ennek a műsornak az a cím, hogy testi-lelki jól létünk. És ez a kettő, ugye ezt mindig kihangsúlyozza minden filozófia, minden vallás, hogy nem lehet a kettőt szétválasztani. Tehát aki lelkileg nincs jó állapotban, annak előbb-utóbb a testén is megjelennek ennek a nyomai, vagy aki testileg nem egészséges, annak a lelke is megsínyli ezt. És mostanában tényleg azt lehet látni, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom az életben, hogy valakinek vége van a munkájának, mert olyan szempontból mondom ezt, amikor már mondjuk eljut tényleg egy ilyen nyugdíjas korba, és onnantól kezdve igaziból megszűnnek a céljai. Tehát addig volt egy keret az életében, bement dolgozni, emberek között volt, és ezt akarom még kihangsúlyozni, utána pedig nyugdíjasként tulajdonképpen bezárul a világ. Vagy ő kizárja a világot, hogy attól függ, milyen nézőpontból, milyen aspektusból nézzük. És akkor ez alapján szerinted, ez most kicsit lehet egy sarkított kérdés, de itt melyikre van nagyobb szükség? A testi gondoskodásra, hogy valaki mondjuk ételt kapjon, nem tudom, ki legyen cserélve az ágyneműje, borogatás, stb., amire éppen szükség van, vagy még többet tehet az a gondozó, aki kijár, hogy ezzel az emberrel lelkileg is törődik, és van, aki is kérdéseket tesz fel, beszélget egy kicsit vele, meghallgatja a másikat, hogy te melyiknek tulajdonítasz itt nagyobb jelentőséget, ha
1: én azt gondolom, különbséget tehetünk. Én azt gondolom, hogy egy szomjazó embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs víz. Uh-huh. Egy éhező embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs mit egyen. Uh-huh. Egy szeretetlenségben, magányban élő embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs, aki szeresse, és nincs, akivel beszéljen két szót. Nem lehet krízist és krízist, szükséget és szükséget egymáshoz mérni, mert mindig az a szükség nagy, amelyik éppen van. Uh-huh. És a kríziseink, az emberi, a saját kríziseink, a problémáink, azok nem a környezetünk miatt van, uh-huh. a krízis az bennem van.
0: Igen.
1: Uh-huh. Nem a környezetem adja a krízist, hanem az, ahogy én kezelem azt a krízis helyzetet.
0: Vagy nem tudom kezelni.
1: Vagy nem akár. Tudom kezelni uh-huh. azt a krízis helyzetet. Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden embernek leginkább arra van szüksége, hogy amiben éppen szüksége van, uh-huh. abban legyen mellette valaki, aki akár társ, akár megoldás tud lenni az ő számára.
0: Azért volt nagyon szép, amit most végigmondtál, mert ebben a gondoskodás központban úgymond, én azt gondolom, hogy amikről beszéltünk, mindenre szükség van. A szeretetre, a türelemre, a megértésre, a hitre is akár, tehát, hogy ez így minden így, mint egy ilyen csomag megjelenik, ha jól gondolom, és én egyetlen egy dolgot szeretnék így záró gondolatnak még megkérdezni tőled, és ez nagyon-nagyon érdekel, hogy ugye van a hit, és hogyha mondjuk olyanoknak is szeretnénk üzenni, akik nem csak vallásosak, hanem akik mondjuk nem feltétlenül hisznek Istenben, akkor mi lehet az, amiben az ember higgyen?
1: Abban, hogy van egy gazda, az Úr Jézus. Én nem tudok mást üzenni, mert az ember Isten nélkül nagyon magányos. Uh-huh. És az, aki magányos, az gyenge. Uh-huh. És aki gyenge, az elesik. De ha van egy gazdám, aki a gazdám, akiről tudom, hogy szeret, akiről tudom, hogy fontos vagyok neki, akkor olyan energiákat, olyan erőt, olyan értékeket kapok az életembe, uh-huh. a megküzdéshez, meg az újratalpra álláshoz, mert hogy visszakanyarodjunk beszélgetésünk elejére, az emberi sorshoz hozzá tartozik az elesés.
0: Igen.
1: Teljes élethez hozzá tartozik a szenvedés, a fájdalom. Azt is meg kell élni. Nem csak a jót, meg nem csak a szépet, azt is meg kell élni. De hogyha ezt egyedül kell megélni, Jézus Krisztus nélkül, mert vannak olyan helyek és vannak olyan helyzetek, ahol csak ő tud velünk jönni. Vannak olyan szituációk az életben, amiben ember nem tud társ lenni.
0: Igen,
1: csak ő. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy nyissa ki a szemét, nyissa ki a Szentírást, és vegye észre, hogy Jézus itt áll, az ajtó előtt, ott áll a szíve ajtajánál, ott áll az élete mellett, az életében is, mindenféle körülményben, és mindenféle élethelyzetben Jézus szeretettel és nyitottsággal van az emberek felé, és nem csak az emberek felé, hanem személyesen. Feléd, felém, meg a mi testvérünk felé, így van.
0: Hát Erpi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
1: Örülök neki, hogy engem választottál erre a beszélgetésre, hogy partner legyek benne.
0: Én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és tényleg ugye én nyilván, hogy összeraktam pár kérdést, de egy teljesen spontán fonalú beszélgetés kerekedett ki ebből, és én is azt gondolom, hogy akkor így végső üzenetnek, akkor azt hiszem azt tudjuk üzenni, hogy legyünk társak, lelki, emberi társak, és legyen meg bennünk a szeretet.
1: Építsük egymást, etessük egymást, tápláljuk egymást, és ne romboljuk, mert arra annyi minden más van. Ne romboljuk.
0: Így van. Ámen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is. Kovács Árpádot hallották, református lelki pásztort, és Gábel Bea volt rá kíváncsi. Viszont hallásra.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője, hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természetellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Tornya, vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az istentagadás és az önistenítés eszközeként használni, figyelmeztetett. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használjuk őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Élményszerűen ismerkedtek a Bibliával. Napközi tábor a Taktabályi Református Egyházközségben. A taktabályi gyermekek számára szervezett nyári tábor célja az volt, hogy a résztvevők élményszerű módon ismerkedjenek meg a Biblia tanításaival, miközben biztonságos, szeretetteljes közösségben tölthetnek együtt néhány tartalmas napot. A tábor központi témája Isten gondviselése és szeretete volt, valamint annak felismerése, hogy Isten minden embert fel tud használni, függetlenül attól, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, vagy hogyan tekintenek rá mások. Ilyen volt az élet az egyiptomi kolostorban. Új felfedezések a Bibliáról. A legújabb régészeti kutatások új megvilágításba helyezik a Biblia legismertebb történeteinek egy részét. Nabukodonozor babiloni királytól Dávid és Góliát harcán át a Pál által írt levelekig több témát is érintenek az eredmények. A vizsgálatok új megvilágításba helyezik a jól ismert történetek egy részét. Új információk a rettegett babiloni királyról. A Krisztus előtti 6. században uralkodó új babiloni Nabukodonozor az ókori történelem egyik kiemelkedő alakja. Személye többször felbukkant az Ószövetségben, ahol az isteni büntetés eszközeként állítják be őt, amikor lerombolja Salamon templomát és elhurcolja a zsidókat a babiloni fogságba. Most új bizonyítékok mutatják be Nabukodonozor tevékenységét és elképzeléseit. Egy nemrég megjelent tanulmány két égetett anyaghengert vizsgált. Az égírásos hengerek tanúskodnak Nabukodonozor erőfeszítéseiről, hogy helyreállítsa a hatalmas élményt. Az írások arról a tágabb világról is szólnak, amelyből a Biblia monoteista istensége kialakult. Az Ószövetség hamis bálványoknak ítéli a babiloni isteneket, és szemben áll Nabukodonozor egész kozmológiájával. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és már 33-37 fokra tetőzik a csúcs. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható, déli szél és 27-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk, tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21-et és a 22-et. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második misszió út során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen

Ez az élet újulás önkéntes. Nem úgy jön létre, hogy megijedek az ítélő Isten haragjától, hanem úgy, hogy az egyre jobban értelmetlenebbé váló életben rátalálok a szeretet megoldására, amit nem én adok, hanem azért kapok, hogy tovább adjam. Ezt az életújulást Jézus újjászületésnek nevezte, Nikodémusnak erről így beszélt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek.

Ezen a csöndes esti órában történt beszélgetésen Jézus Nikodémus előtt egy lehetőséget tárt fel. Aki az üdvösség útját kereste, és szívesen beszélgetett volna a nagy hírű mesterrel valami elvont teológiai, hitbeli kérdésről. De Jézus mást mondott. A gyakorlati élet újulásról beszélt. Ebben a történetben nem a keresztség szertartásának fontosságáról van szó, hanem a belső életújulás titkáról. A keresztség csak ennek a bennünk megtörténő folyamatnak a külső jele. A keresztség krisztusi formája nem újítja meg az embert, de a megújult ember ezzel a szent cselekménnyel fejezi ki azt a nagy belső megújulást, ami benne megtörtént.

Az újjászületésben, Isten lelke által, az ember személyisége újul meg. Az önzés helyét a szeretet foglalja el a szívben. Az ember énje összekapcsolódik a Teremtő Istennel. Az első bűn úgy jött létre, hogy Éva mást látott jónak, mint amit Isten mondott. Az újjászületett ember viszont azt látja jónak, amit Isten mond és akar. Így ismét az atya gyermeke lesz, a másik ember pedig a testvére. A bűn eddig elválasztotta másiktól, most Krisztus szeretete összeköt vele. Eddig azt néztem, hogy milyen hasznom lehet belőle, ellenségem-e, vagy esetleg megnyerhető jó barát. Most azt kezdem keresni, hogy azt a szeretetet, amellyel Jézus engem szeret, hogyan tudom megosztani a másikkal. A felette való uralkodás helyett hogyan tudok szolgálni?

ahogyan a testi születésünk utat nyitott a földi létünkre, úgy az újjászületés visszaállítja Isten teremtő szándékát életünkben, ami Jézussal egy örök életre szóló kapcsolattá nő. Akkor Pállal együtt vallhatjuk. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Jézus hív, hogy én is másféle gondolkodású ember legyek, mert a világnak ilyen emberekre van szüksége. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Az önzés és az erőszak tönkreteszi a világot. Az önzést törvényekkel, az erőszakot erőszakkal nem lehet legyőzni. Erre csak a szeretet képes. De az emberben a szeretet nem csak úgy magától termő gyümölcs. Félünk kiszolgáltatni magunkat másoknak. Szükségünk van egy földön kívüli archimedeszi pontra, és ez Jézus kegyelmes szeretete.

kegyelem, mint már korábban megállapítottuk, a Jézus által biztosított új kezdés lehetősége. Pótvizsga. Alkalom arra, hogy Jézus ereje által győzzünk az önmagunkban hordozott önzés és gonosz felett. A rossz feletti győzelmet kegyelemből kapjuk, és nem azért, mert a többi embernél jobbak vagyunk. Isten türelmesen várja szabad döntésünket. Kényszerítő erőszakkal senkit nem lehet jobbá tenni. Azzal sem változik meg az emberek élete, ha a törvények védőfalát elbontjuk. A változásnak egyetlen lehetősége az, ha szabadon és bátran elfogadjuk Jézus hívását erre a másféle gondolkodáson alapuló életre. Ma sokat beszélünk arról, hogy az ember ugyan uralma alá hajtotta a természetet, de ezzel új veszélynek tette ki bolygónkon az életet.

A tudás növekedésével nem nőtt erkölcsi felelősségérzetünk. Okosabbak lettünk, mert az anyag és az élet titkát, a világegyetem felépítettségét jobban ismerjük, mint atyáink. De nem lettünk jobb emberekké. Ha valaki a tudomány által feltárt szomorú kilátásainkra gondol, csak egy megoldást lát. Meg kell változni az emberek gondolkodásának. De még több törvénnyel, még több fegyverrel és erőszakkal ezt a változást nem lehet előidézni. Égetően szükségünk van Jézus segítségére, mert csak ő tud bennünket újjáformálni. Ennek a lehetőségnek a meghirdetése a krisztusi új közösségért való fáradozás gyönyörű terhe, a misszió.

Isten igéje által teremti újjá az embert, mint ahogyan kezdetben is szavával teremtette a világot. Isten igéjét romolhatatlan, életet adó magnak mondja a Biblia. Az igének engedelmes ember szófogadó. A hit nem más, mint annak a megértése, hogy az életünkben nincsenek véletlenek. A mindennapok eseményei nem céltalanul történnek velünk. A Krisztus által kapott új gondolkodási móddal felfedezzük újra és újra, hogy a dolgok mögött ott áll a szerető és szeretetre indító Jézus Krisztus. Ő mindnyájunkat vár, hogy az unalmasnak tűnő vagy gondokkal teli hétköznapjainkat értelmessé tegye, hogy életünk ne legyen céltalan, hanem beleépüljünk az örökké valóságba, Jézus országában, aminek csak egy törvénye lesz, a szeretet.

0: A hit győzelme.
1: Mire van szüksége a világnak? Állandóan azt halljuk, hogy pénzre, gazdasági növekedésre van szükség. De az emberi élet nem a pénz virtuális hatalmától függően boldog vagy boldogtalan. Egy-egy ország GDP-je nem a boldog emberek arányszámát jelöli. A közgazdászok azt hirdetik, hogy még több energiára, még több termékre, még több jövedelemre, még több fejlődésre van szükségünk. Önző terveinket földünk bioszférája egyre nehezebben viseli. Ugyanakkor ez a fejlődés egyre jobban elidegeníti az embereket egymástól. A gazdasági evolúcióba való hitünk egyre ingatagabb. Égre törő grafikonjaink megcsalnak. Míg mi az egyenesen felfelé ívelő fejlődésbe hiszünk, Isten a világ rendjét úgy szabta meg, hogy ciklikusan változik benne minden. A tavaszt, a nyár, az őszt, a tél követi. Az emberi élet is a csecsemőkortól a felnőtt koron át a halálig vezet. Mi mégis a világunkat rongáló más rendet akarunk, a szüntelen evolúció rendjét. Ez a mai sikereink Bábel-tornya.

Nem a sikerek teszik igazán értelmessé az életünket. A másik emberrel keressük ugyan a kapcsolatot, de sokszor nem találjuk. A mai világban nem hősökre, nem is világmegváltó, ezt még zseniális prédikátoraira van szükségünk, hanem csak emberekre. A végletek fölötti vitatkozás, a manipulatív pártépítések sora, a középúton járó embereket, a mindennapok szolgálni kész tisztes hívőit irtotta ki. A mai világ is azt kiáltja Jézusnak: Uram, nincs emberem. De Jézus ma is csak azt mondja: kelj fel és járj. Kész vagyok téged elfogadni, járj velem a mindennapokban. Életedet bízd rám, én veled vagyok.

emberré nem csupán biológiai adottságaink tesznek, hanem kapcsolataink, amelyeket Istennel, egymással és a teremtett világgal összekötnek. Mai életünkben ezek a kapcsok lazultak meg. Hogy miért van egyre kevesebb időnk egymásra? Mert Istenre sincs időnk. Egyre kevesebbet gondolkodunk létünk nagy kérdései felől. Úgy gondoljuk, hogy a tér és az idő urai vagyunk. Meghódítottuk a világot, s közben egyre kevesebb kapcsolatunk van azzal a világgal, amelyet Isten értünk, nekünk alkotott.

Isten Jézus Krisztusban barátságot kínál, szeretetet, amely nem csupán érzelem, hanem egy gyakorlati életprogram, pozitív életforma. Nem a mindent egyformává tevő feltétlen egyetértésen, nem a saját igazságom erőszakos érvényesítésén alapszik, hanem a megértése. Amikor a másik erényei, hibái, bűnei és győzelemei nem takarják el a lényeget, hogy ő is esendő ember, társam az úton, nélkülem ő is egyedül van. Jézus barátságot kínál, de egészen másféle gondolkodásmóddal, mint ami mai karrierépítő világunkban használatos. Az ő országa nem vesztesekből és a többi ember fölé kerekedő nyertesekből áll, hanem egymásért élő emberekből.

Jézus ezt a megdöbbentően másféle látást egy példázatban mondta el, ami az utolsó ítéletről szól, amikor a király, ahogyan a pásztorok szokták, külön választja a juhokat és a kecskéket. Míg a bal keze felől állókat elutasítja, a jobb keze felől összegyűjtötteket így hívja magához: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.

0: A példázat szerint egy csoport sem érti az ítéletet, pedig a magyarázat egyszerű. Csak az örökölheti ezt az országot, aki itt a földön, a rászorulóban észrevette Jézust. Nem elég jótékonykodni, nem elég vallásoskodni, vagy általában jót akarni. Meg kell tanulni, látni, észre kell venni az egyedül vergődő embert.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

A kis hegyi városka lelki vezetője, John testvér, 15 éve szolgált a gyülekezet élén. Az emberek nagyon szerették őt. Jó szónok volt, és mindig tudta, mikor kell mosolyogni, és mikor kell csendben maradni. Minden alkalommal megtöltötte a padokat, mégis egyre gyakrabban tért haza, lelkileg üresen. Egy különösen forró nyári estén John testvér egyedül maradt az imaházban. A gyertyafény pislákolt a régi tölgyfa padokon, és ő egy régi könyvet olvasott a kezében. A címe az volt, hogy a lelkészi munka felelőssége. Ahogy olvasott, egy mondat szíven ütötte. Isten népének vezetői nem csupán szónokok. Ők őrök a falakon, akiknek kötelességük a veszélyt jelezni, még ha az népszerűtlen is. John elgondolkodott. Az elmúlt hónapokban sok minden történt, amit nem mert szóvá tenni. Egy helyi vállalkozó, aki jelentős adományokat adott a gyülekezetnek, nyíltan becsmérelte a gyülekezet egyes tagjait. A fiatalok egyre inkább eltávolodtak, és a lelkész nem akarta megsérteni a támogatót, vagy beleavatkozni a családok életébe. Ehelyett inkább hallgatott. Így a kürt néma maradt.

Másnap hajnalban John testvére egy álomra ébredt. Az őrtoronyban állt, és sűrű köd gomolygott körülötte. A völgyben farkasok közeledtek, de a kürt, amely figyelmeztette volna a várost, néma volt. Próbálta megszólítani, de nem jött ki hang. Aztán egy hang szólt a ködből, hasonló Ezékiel könyvének 33. fejezetéhez. Vért követelnek kezedből, ha hallgatsz a veszély idején. Ez az álom mindent megváltoztatott. Aznap este John testvér nem prédikált hosszasan. Csendben állt a szószéken, majd így szólt. Testvéreim, most nem tanítani jöttem, hanem bocsánatot kérni. Vezetőként nem voltam hűséges őr. Láttam, amikor igazságtalanság történt, de hallgattam. Láttam, ahogy a fiataljaink távolodnak, és nem kérdeztem meg őket, hogy miért. Ma megfogadtam, ha Isten ad még nekem időt, nem leszek többé néma kürt. A csend, ami a szavait követte, súlyos volt, de békességgel teli. Aznap este először érezte, hogy valóban pásztora lett a nyájnak.

Isten népének vezetői komoly, szent megbízatást kaptak. Ők őrök a falakon, és ha hallgatnak, mikor figyelmeztetniük kellene, Isten előtt felelősek lesznek a vérért. A vezető nem csupán szónok vagy jó szervező. Az ő hivatása prófétai jellegű. Figyelmeztetni, tanítani, lelki irányt mutatni, még akkor is, ha ez kényelmetlen. Az a vezető, aki inkább az emberek tetszését keresi, mint Isten jóváhagyását, hűtlenné válik a megbízatásához. Az igazi vezető Istennek felel, nem az embereknek. Ha az igazság népszerűtlen, a vezető akkor is köteles képviselni azt. Az ő hatásuk nem csupán a szavaikban rejlik, hanem abban, amit élnek. A nép olyan lesz, mint a vezetője, mert ő formálja a közösséget. A hűség, alázat és engedelmesség mintája többet mond ezernyi beszédnél. A gyülekezet lelki állapota gyakran a vezető hűségét tükrözi. Ha az ő élete buzgó, alázatos és imádságos, a testvérei is ilyenek lesznek.

a vezető lelki élete közvetlen hatással van a gyülekezet egészére. Ezért elsőként neki kell keresnie Istent. Isten nem emel fel úgy vezetőket, hogy azok uralkodjanak. Isten azt akarja, hogy ők szolgáljanak. Aki magát túl nagynak látja mások szolgálatára, az Jézust kicsivé teszi. A vezetés nem hatalom, hanem szolgálat. Aki magas pozícióban van, annak mélyebb alázatra és nagyobb önvizsgálatra van szüksége. A vezetés nem kiváltság, hanem felelősség. Ő tanít, pásztor és szolgáló egyszerre. Küldetése nem az emberek kegyét keresni, hanem Isten akaratát teljesíteni, még akkor is, ha ez próbákat és magányt hoz. Isten nem népszerű embereket keres, hanem olyanokat, akik készek az igazságért kiállni. Ha kell, akkor egyedül is. A vezető felelőssége nem csak abban áll, hogy vezeti a népet, hanem abban is, hogy Isten előtt tiszta lelkiismerettel álljon meg.

Az Úr szemében nem csupán a lelkészek vagy a presbiterek viselnek vezető felelősséget, hanem mi mindannyian is, akik Krisztushoz tartozunk. Isten népeként közösen hordozzuk azt a szent megbízatást, hogy mások felé tükrözzük Jézus jellemét. Vezetők vagyunk, nem hivatal szerint, hanem az életünkkel, az elhívásunkkal. Ahogyan élünk, ahogyan szólunk, ahogyan másokkal bánunk, mindez üzenet a körülöttünk élőknek. Rajta keresztül mutatjuk be az élő Istent, a hitet, az elköteleződést és a krisztusi szeretetet. Vezetők vagyunk, mert az emberek figyelnek ránk, és talán rajtunk keresztül vágynak megismerni azt, aki a sötétségből világosságra hívta el a szívünket. Ezért a felelősség nem csupán egyesek kiváltsága, hanem mindannyiunk szívére helyezett isteni elhívás. Ahogy Péter első levelének második fejezetében fogalmazza az apostol: ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ez a kiváltság egyben küldetés is. Vezetőként élni annyit jelent, mint napról napra Krisztus fényét hordozni szóval és példával.

ha az űrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Ezékiel próféta könyve, 33. fejezet, 6. vers.

0: Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.
1: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Vannak régi közmondások, amelyeknek az eredete lassan a homályba vész. Kevesen tudják, hogy ennek a kifejezésnek van egy ősi gyökere, mert eredetileg a Bibliából származik, csak egy kissé átalakítva. Ugyanis az évszázadok során az irodalom és a politikai gondolkodás is sokféleképpen feldolgozta. Egyesek Leninnek tulajdonítják, mert ő elég kemény tudott lenni, ha a munkáról volt szó, és azt mindig nagyon komolyan gondolta.

Aki nem dolgozik, ne is egyék. Szólásmondás. A munka erkölcsi kötelességét hangsúlyozza, amely arra utal, hogy aki nem járul hozzá a közös erőfeszítésekhez, az ne is élvezze azok gyümölcsét. A lusta, a közösségért nem dolgozó ember nem érdemli meg a közösből való részesedést. Ez egy olyan elvnek az összegzése, aminek lényege a szorgalom és a munka értéke, dicsérete. A munkavégzés és a társadalmi részvétel elvárását fogalmazza meg az erőforrások elosztásával kapcsolatban, ezért politikai vitákban is gyakran előfordul. Mert sokan úgy tartják, hogy a munkakerülő ember, aki nem vesz részt a közös munkában, annak nincs joga és nem érdemli meg, hogy jusson neki a javakból, ami mások munkája eredményének köszönhető. A különböző korokban a munka más-más értelmet nyert a keresztény erkölcstől a politikai ideológiáig. Több magyar és európai szerző is a munka erkölcsi jelentőségét tárgyalja írásaiban. Sőt, ez a mondás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, új politikai értelmet kapott különösen a 20. században, amikor már a munkás mozgalom és a társadalmi munkamorál jelszava lett.

találkozunk ennek a közmondásnak más megfogalmazási formáival is, aminek mondani valója gyakorlatilag ugyanaz, csak más szavakkal kifejezve. Ilyenek például: aki nem teszi hasznossá magát, nem érdemel ételt. A rest béresnek henyélés az ebéde. Vagy ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret. A munka dicséretével kapcsolatos pedig a következő: munka után édes a pihenés. De térjünk vissza a leggyakrabban és már idézett változatra, ami nagyon komoly kérdéseket vált ki belőlem. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Elsőre talán igazságosnak és logikusnak tűnik számunkra ez a tömör mondás, de pont ezért igencsak félreérthető. Mert ha szó szerint vennénk, akkor ez rendkívül kegyetlenül hangzik, hiszen ez szerint a kicsin gyermeknek, a maga tehetetlen betegnek, és az életét végig dolgozott, megfáradt öregnek nemhogy nyugdíj, de egy falat kenyér se járna. Véleményem szerint még belegondolni is szörnyű, és éppen ezért veszélyes dolog közmondásokkal érvelni, főleg, ha nem ismerjük annak eredetét.

Ezek után éppen ideje, hogy visszatérjünk az eredeti forráshoz, a Szentíráshoz, ahonnan származik. Pál apostol a Tesszalonikabeli gyülekezetnek írott leveleiben ír a munka fontosságáról, és inti a hívőket, saját példaadásával felhívja a figyelmüket arra, hogy kerüljék a restséget és a lustaságot, mivel sokan nem voltak hajlandók dolgozni. Tanácsolja, hogy a keresztény közösségben mindenkinek kötelessége hasznosan tevékenykedni, nem szabad másokon élősködni. Arra buzdítja őket, hogy tisztességesen éljenek a kívülállók szemében, és ne szoruljanak másokra, vagyis ne legyenek terhére senkinek, ezt így fogalmazta meg az első levelében, a 4. fejezetben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A 2. levél 3. fejezetében pedig még részletesebben kitér erre a problémára, és itt olvashatjuk a tárgyalt közmondás eredeti változatát. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek. Ingyen kenyeret sem ettünk senkinél, hanem fáradtsággal és veszültséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek. Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék.

hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mondás tehát egészen másképpen hangzik, mint ahogy manapság használják. Az akar kifejezés nagyon fontos és lényeges, ami a munkához való viszonyulást hangsúlyozza. Ha egy munkabíró ember nem akar dolgozni, és nem a maga kenyerét teszi, az másét veszi el, és ezzel kihasználja embertársait. Az apostol részéről ez nem csak egy tanács, hanem fontos erkölcsi kötelesség, a keresztény élet gyakorlati oldalára mutat rá.

hogy miért kellett erre felhívni a gyülekezet figyelmét? Mert az egyes görög bölcselők tanításában és a korabeli pogányok között gyakran előfordult a munka, különösen a kétkezi foglalkozás lenézése. Voltak, akik a munkát rabszolgák dolgának tartották, mások azt mondták, hogy a szabad ember naponként legfeljebb 2 órát dolgozzon. Pogány életfelfogásuknak ez a maradványa a keresztényeket is kísérthette, mert voltak némelyek, akik így éltek. Pál apostol és társai nem azért mentek a tesszalonikaiakhoz, hogy szolgálataikért ételre és pénzre tegyenek szert, hanem hogy megosszák velük Jézus Krisztus evangéliumának örömüzenetét. Megélhetésükről saját maguk gondoskodtak, hogy ne legyenek a gyülekezet terhére.

Isten igéje egyértelműen tanítja, hogy a munka áldás, és nem szabad megvetni. A Biblia gyakran bűnként említi a restséget, vagyis a lustaságot. A példabeszédek könyvének 18. fejezetében a 9. vers ma is így tanít minket. Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz. Bölcs Salamon ugyanebben a könyvben, a 19. fejezet 15. versében pedig még ezt is hozzáteszi. A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. Ebben a példabeszédben egyértelmű a kapcsolat a dolgozni nem akarás és a munka gyümölcseihez való hozzájutás, pontosabban hozzá nem jutás között. A Prédikátor könyvének 10. fejezet 15. verse szintén a lustaság negatív következményeire hívja fel a figyelmet. Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ő beteszi a kezét, csöpög a háztető. Fontos újra rámutatni, hogy az az intés, amely kimondja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék, inkább az akarat, sem mint a képesség hiányára utal. A kettő közötti különbség igencsak jelentős. Jakab apostol levelének első fejezetében arról ír, hogy Isten előtt az az igazi Isten tisztelet, ha gondot viselünk az árvákról és az özvegyekről. A gyermekek, a betegek, a fogyatékkal élők, a speciális szükségletű embertársaink, az idősek, valamint mások, akik nem képesek önön megélhetésük biztosítására, a segítségünkre vannak utalva. Ezért rendkívül fontos, hogy egészséges munkamorálunk legyen, és segítsünk a rászorulókon, mert ez Isten előtt is kedves.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és vald meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az ígéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Isten tisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunk érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket ismét a folytatásban. Világosság a világnak. Folytassuk, mert a világnak nagyon nagy szüksége van a világosságra. A keresztény közösségnek ez a feladata, ez a küldetése. Most folytatjuk Turci Árpád testvérrel, mert ahogy ezt szoktuk mondani, ő nagyon fontosnak tartja ezt, és mindig vannak gondolatai, amelyek alkalmasak arra, hogy terjesszük ki a világra. Úgyhogy most szeretettel köszöntjük ismét Árpi testvért, köszönjük, hogy itt vagy, és folytathatjuk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Első kérdésként akkor hagyd tegyem fel, hogy sokan talán meglepődtek azon, hogy a Szép Művészeti Múzeum idén egy olyan kiállítást rendezett, amelynek már a címe is komoly érzelmeket vált ki sokakban. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A legtöbb embernek erről a szóról azonnal a világ vége jut eszébe. Valóban erről szól az apokalipszis, szerinted?
1: Érdekes, hogy egyetlen szó mennyi érzést képes felidézni az emberben. Kimondjuk azt, hogy apokalipszis, és sokak lelki szemei előtt már is természeti katasztrófák, háborúk, járványok, összeomló városok, lángboboruló világ jelenik meg. A filmipar, az irodalom és a média hosszú évtizedek alatt olyan jelentéstartalommal töltötte meg ezt a kifejezést, amely szinte kizárólag a pusztulásról beszél. Ez a kép azonban csak töredéke annak, amit a Biblia közöl velünk. Ezért különösen figyelemre méltó, hogy a Szép Művészeti Múzeum 2026. május 21 és szeptember 20-a között olyan kiállítást rendezett, amely nem egyszerűen művészettörténeti utazásra hívja a látogatót, hanem egy olyan bibliai könyv világába vezeti be, amely évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket, a teológusokat és az egyszerű olvasókat egyaránt. Dürer metszeteitől egészen Kondor Béla alkotásaig követhető végig az a különleges lelki és szellemi út, amelyet a jelenések könyve ihletett. Ez önmagában is figyelemre méltó. Egy több mint 1900 éves bibliai irat ma is képes megszólítani a művészetet. Ez arra utal, hogy olyan kérdéseket érint, amelyek minden korszak emberét foglalkoztatják. Mi lesz a történelem vége? Van-e értelme a szenvedésnek? Győz-e valaha az igazság? Létezik-e végső igazságszolgáltatás? Elveszik-e minden, amit ma ismerünk, vagy vár ránk valami több? A Biblia utolsó könyve ezekre a kérdésekre nem filozófiai elmélkedést ad, hanem látomások nyelvén válaszol. Ez az oka annak, hogy a művészet mindig is különösen közel érezte magához ezt az írást. A képek, a jelképek, a szimbólumok világa egyszerre nyitja meg a képzeletet és a hit mélységeit. Érdemes azonban már a beszélgetésünk elején megállni ennél a szónál.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Így kezdődik a Jelenések könyve. Milyen érdekes! Nem pusztulással kezdődik, hanem azzal, hogy Isten meg akar mutatni valamit. Nem elrejteni kívánja az igazságot, hanem feltárni. Nem félelmet akar felkelteni, hanem világosságot adni. Ez alapvetően más megközelítés. A Biblia utolsó könyve tehát nem elsősorban arról beszél, hogy miként pusztul el a világ, hanem arról, hogy Isten miként vezeti célba a történelmet. Ez óriási különbség, ugye, kedves hallgató? Érezzük mindnyájan. A keresztény hit soha nem azt hirdette, hogy a világ értelmetlenül sodródik egy kozmikus katasztrófa felé. A Szentírás azt mondja, hogy a történelemnek ura van. Az események nem véletlenül követik egymást. Nem emberi hatalmak döntik el végérvényesen a történelem irányát. Nem gazdasági rendszerek, nem birodalmak, és csak még nem is hadseregek. A történelem végső ura maga az élő Isten. Ez a felismerés különösen fontos a 21. század emberének. Nap mint nap olyan hírekkel találkozunk, amelyek bizonytalanságot keltenek. Háború, gazdasági válságok, klímaváltozás, járványok, mesterséges intelligencia, társadalmi feszültségek. Sok ember úgy érzi, mintha minden egyszerre változna meg körülöttünk. Talán éppen ezért vált ismét népszerűvé az apokalipszis szó. Érdekes módon azonban minél többet beszél a világ a világ végéről, annál kevesebbet olvassa magát a Jelenések könyvét, a Szentírást. Pedig erről lenne a legnagyobb szükség. Ott egészen más hangsúlyok jelennek meg. A könyv keletkezése idején a keresztények sem nyugodt korszakban éltek. A hagyomány szerint János apostol Patmosz szigetére számízve írta le látomásait. Egy kis sziget az égei tengerben, távol a gyülekezetektől, távol a megszokott szolgálattól, emberileg nézve elszigeteltségben. Isten azonban éppen ott szólította meg. Ez önmagában is mély üzenet. Az ember gyakran úgy gondolja, hogy Isten elsősorban a nagy templomokban, a jelentős eseményeken, vagy a sikeres időszakokban szól. A Szentírás újra és újra azt mutatja, hogy Isten sokszor éppen a csendben, a számüzetésben, a magányban nyújt új távlatokat. János ezt írja. Ez az első fejezet 10. igeverse. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét. Nem saját elképzeléseit írja le, nem politikai elemzést készít, és nem is jövőkutatóként szólal meg. Azt mondja, hogy Isten megszólította. Ezért a Jelenések könyvének olvasása mindig hitbeli kérdés. Lehet pusztán irodalmi alkotásként tekinteni rá, lehet művészeti életforrásként szemlélni, lehet történeti dokumentumként vizsgálni. Ezek mind értékes megközelítések. A keresztény ember azonban ennél tovább megy. Úgy olvassa ezt a könyvet, mint amelyben maga Isten kívánja megmutatni, hogyan látja az emberi történelmet. Éppen ezért különleges a mostani kiállítás is a Szépművészeti Múzeumban. A művészet képes megállítani bennünket. Egy Dürer metszet előtt hosszú percekig állhat az ember. Egy Kondor Béla grafika egészen más gondolatokat indít el bennünk. A művész képekben fogalmazza meg azt, amit a Biblia szavakkal mond el. A kettő találkozásából gyakran mélyebb felismerések születnek. Fontos látni, hogy végső soron nem a műalkotások jelentik a kinyilatkoztatást. A művészet rámutat. A Biblia kijelent. A művészet kérdez. Az ige megszólít. A művészet elgondolkodtat. Krisztus pedig hív. Talán ez a legfontosabb különbség. Amikor belépünk egy ilyen kiállításra, nem pusztán régi metszetek,

0: festményeket vagy grafikákat látunk. Olyan emberi válaszokat szemlélünk, amelyek egy isteni kijelentésre születtek. Minden korszak másként értette meg ugyanazokat a látomásokat. Minden művész a saját korának kérdéseit vitte magával a bibliai szöveghez. Ezért tud ma is aktuális maradni a Jelenések könyve. A kérdés tehát nem csupán az, hogy mit látott János Patmosz szigetén, talán az is, hogy mit látunk mi a saját korunkban. Mit kezdünk a félelmeinkkel? Mit kezdünk a bizonytalanságainkkal? Mert ugye szembesülünk ezekkel nap mint nap, kedves hallgatók. Mit kezdünk a reménységgel? A Biblia utolsó könyve nem azért született, hogy az emberek rettegjenek a jövőtől. Sokkal inkább azért, hogy a bizonytalan jelenben is megtanuljanak bízni abban az Istenben az emberek, aki kezében tartja a történelmet. És talán ez az apokalipszis legnagyobb üzenete. Nem a vég, hanem a leleplezés. Nem a kétségbeesés, hanem a reménység. Nem az ember utolsó szava, hanem Isten végső szava.
1: Tehát azt mondod, hogy az apokalipszis nem a pusztulásról szól, nem annak a könyve. Mégis azt látjuk, a legtöbb ember ma is félelemmel gondol rá. Szerinted miért alakult ki ez a kép, és mit üzen a Jelenések könyve a ma embereinek?
0: Ez valóban az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a Jelenések könyve talán egyetlen bibliai iratot sem övezi annyi félreértés, mint ezt. Szinte minden korszak megpróbált a saját történelmi eseményeit beleolvasni. Voltak, akik járványokat láttak benne, mások háborúkat, megint mások politikai rendszereket vagy technológiai fejlődést. Minden nemzedék úgy érezte, hogy talán éppen ő él a végső időkben. Ez a gondolkodás érthető, hiszen a történelem minden nagy megrázkódtatása arra készteti az embert, hogy feltegye ugyanazt a kérdést. Meddig tarthat még mindez? Van-e valamilyen végső célja a történelemnek? A Biblia válasza józanabb és mélyebb annál, mint amit a szenzációra épülő értelmezések sugallnak. A Jelenések könyve nem dátumokat közöl, nem kronológiai menetrendet ad a világ utolsó napjairól, nem arra tanít, hogy az ember kiszámítsa a jövőt, hanem arra, hogy felismerje Isten uralmát a jelenben. Jézus maga is óvattól, hogy az ember kíváncsisága fontosabbá váljon az engedelmességnél. Az olajfák hegyén elhangzó szavaiban ezt mondja. Máté evangéliumának 24. fejezetének 4. igeverse így hangzik. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Figyeljük meg, hogy nem az első felszólítás az, hogy féljetek, nem is az, hogy számoljatok, vagy találgassatok. Az első felszólítás a józanság. Arra szólít fel legelsősorban. A lelki éberségre, az igazság melletti kitartásra hív. Ez különösen időszerű a mi korunkban. Minden korábbinál gyorsabban áramlik az információ. Egyetlen hír néhány perc alatt bejárja a világot. Egyetlen fénykép vagy videó emberek millióinak gondolkodását képes befolyásolni. A közösségi média algoritmusai ráadásul éppen azokra a tartalmakra épülnek, amelyek erős érzelmeket váltanak ki. A félelem mindig gyorsabban terjed, mint a reménység. A botrány mindig hangosabb, mint a csendes helytállás. A rossz hír mindig több figyelmet kap, mint a jó. Nem véletlen, hogy az apokalipszis szó is egyre gyakrabban bukkan fel a hétköznapi szóhasználatban. Hallunk gazdasági apokalipszisről, klímaapokalipszisről, nukleáris apokalipszisről, mesterséges intelligencia okozta apokalipszisről. Mintha ez a szó lassan minden olyan esemény jelzőjévé válna, amelytől az ember fél. Pedig a bibliai apokalipszis középpontjában nem a félelem áll, a középpontban Jézus Krisztus áll. Talán első hangzása ez meglepően hangzik. Sokan úgy gondolnak a jelenések könyvére, mint amelyben szörnyek, csapások, ítéletek és különös jelképek sorakoznak egymás után. Ezek valóban jelen vannak, mégsem ezek alkotják a könyv központi üzenetét. A könyv első fejezete rögtön Krisztus dicsőségét mutatja be. János először nem a négy lovast látja, vagy a hét pecsétet, vagy az ítéleteket. Először a feltámadott Urat látja. Így ír erről. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ez a jelenések könyvének első fejezetének 17. és 18. igeverse. Ez a két mondat tulajdonképpen az egész könyv kulcsa. Ne félj! Nem egy egyszerű vigasztalás. Ez Krisztus tekintélyéből fakadó kijelentés. Azé a Krisztusé, aki végigjárta a szenvedés útját, aki meghalt, aki feltámadt, és aki legyőzte a halált. A keresztény ember reménysége nem abból fakad, hogy minden jól alakul majd a történelemben. A reménység alapja az, hogy Krisztus a történelem ura marad akkor is, amikor az ember ezt már nem látja. Ez a különbség rendkívül fontos. A világ gyakran azt kérdezi, hogyan lehetne megszabadulni minden válságtól. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mutatja meg, hogy Isten jelenléte a válság közepette sem szűnik meg. A hívő ember nem azért reménykedik, mert nincsenek nehézségek az életében, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus ezek fölött is Úr. Talán éppen ezért vált a jelenések könyve a történelem során üldözött keresztények egyik a legfontosabb olvasmányává. Nem a kényelmes korszakok könyve volt, nem a jólét idején keresték benne leginkább a vigasztalást. Azok olvasták a legtöbbet, akik emberileg nézve minden reményt elveszítettek. A római üldözések idején, a diktatúrák alatt, háborúkban, börtönökben, mártíromság celláiban. Számukra a jelenések könyve nem rémisztő jövendőlés volt, hanem annak bizonyossága, hogy Isten nem feledkezett meg népéről. Ez a felismerés ma is időszerű, kedves hallgató. A modern ember minden korábbinál nagyobb biztonságot épített maga köré, mégis sokszor minden korábbinál bizonytalanabbnak érzi magát. Egyetlen áramszünet, egy gazdasági visszaesés vagy egy világjárvány elegendő ahhoz, hogy rádöbbenjünk, milyen törékeny az a biztonság, amelyet saját erőnkből próbálunk felépíteni. A Szentírás ezt a törékenységet nem azért mutatja meg, hogy elvegye a reménységet, hanem azért, hogy szilárdabb alapra irányítsa a figyelmet. A zsidókhoz írt levél ezt a gondolatot így fogalmazza meg. A 12. fejezet 28. igeversében. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. A keresztény hit végső reménysége nem egy politikai rendszerben, nem egy gazdasági modellben, és nem is az emberiség technikai fejlődésében gyökerezik. Ezek fontosak lehetnek, és felelősséggel kell élnünk bennük. A végső biztonság azonban a Teremtő Isten országában van, amelyet sem háború, sem infláció, sem emberi önzés nem képes megingatni. Talán ezért olyan időszerű a Szépművészeti Múzeum kiállítása is. A műalkotások előtt megállva nem csupán azt látjuk, hogy a művészek miként képzelték el az apokalipszis képeit, sokkal inkább azt fedezhetjük fel, hogy minden korszak ugyanazokkal a kérdésekkel küzdött. Mit jelent embernek lenni? Mit jelent reménykedni? Mit jelent kitartani akkor, amikor a körülmények éppen az ellenkezőjét sugallják? A Jelenések könyve ezekre a kérdésekre nem egy egyszerű magyarázatot ad, sokkal inkább új látásmódot ajándékoz. Arra tanít, hogy a történelmet ne csupán alulról, emberi szemszögből nézzük, hanem próbáljuk a Teremtő Isten perspektívájából szemlélni. Ettől nem lesz kevesebb a szenvedés, nem lesz kisebb a fájdalom, de más megvilágításba kerül minden. A földi események fölött ugyanis ott áll az a Krisztus, aki ma is ugyanazzal a szeretettel szólítja meg az embert, mint János Patmos szigetén. Ne félj! Ez a két szó talán ma sem veszített semmit az erejéből, sőt, talán éppen a mikorunknak van rá a legnagyobb szüksége. Ezen a ponton érdemes egy pillanatra megállnunk, kedves hallgató, és feltennünk magunknak egy egészen személyes kérdést. Vajon mi mit hallunk meg a Jelenések könyvéből? A különös látomásokat? A nehezen értelmezhető jelképeket? A történelmi találgatásokra alkalmas részleteket? Vagy meghalljuk és meglátjuk azt a csendes, mégis rendíthetetlen isteni üzenetet, amely végigvonul a könyv minden lapján? Mert ez az üzenet nem változott az elmúlt közel 2000 esztendőben sem. Isten ma is ugyanazzal a szeretettel fordul az ember felé, mint amikor János apostol Patmos szigetén lejegyezte látomásait. Talán éppen ez az oka annak is, hogy a Jelenések könyve újra és újra megszólítja a művészetet. Dürer, Hieronymus Bosch, William Blake, Gustave Doré, vagy éppen Kondor Béla nem pusztán bibliai jeleneteket ábrázoltak. Mindannyian a saját koruk emberének félelmeit, reménységét, vívódásait és Isten utáni vágyakozását is belefestették műveikbe. Ezért válhat a Szépművészeti Múzeum kiállítása többé-kevésbé egy gyönyörű művészeti élményé. Egy ilyen tárlat előtt állva könnyen felismerheti az ember, hogy a történelem változik. A birodalmak felemelkednek és eltűnnek, a kultúrák átalakulnak, az emberi kérdések azonban szinte ugyanazok maradnak. Kié a végső szó? Van-e igazság a történelemben? Van-e remény a szenvedés után? A keresztény hit ezekre a kérdésekre nem elméleti választ ad, ugye tudjuk és érezzük. Egy személyre mutat, Jézus Krisztusra. A Jelenések könyvében minden jelkép, minden látomás, minden mennyei jelenet végső soron hozzá vezet. Ezért olvashatjuk a könyvet úgy is, mint Krisztus dicsőségének könyvét, annak a Krisztusnak a könyvét, aki nem csupán a történelem egyik nagy alakja, hanem annak ura, aki nem csak megszületett Betlehemben, hanem ma is él, aki nem csak meghalt a Golgotán, hanem feltámadt és ma is uralkodik. Talán ez a felismerés segíthet bennünket abban, hogy más szemmel tekintsünk a saját életünkre is, hiszen mindannyiunknak megvannak a maguk kisebb-nagyobb apokalipszisei, vannak veszteségeink, betegségeink, csalódásaink, bizonytalanságaink, amelyek időnként úgy tűnnek, mintha összeomlana körülöttünk minden. A Biblia azonban arra tanít, hogy Isten nem csupán a világ történetének ura, hanem az ember személyes történetének is. Ez a reménység teszi időtlenni a Jelenések könyvét, és ezért érdemes ma is újra kézbe venni. Kedves hallgatóink, következzen egy kis zene, majd ezt követően beszélgessünk arról, miként érthetjük meg a Jelenések könyvének gazdag jelképrendszerét, és mit üzennek ezek a képek a 21. század emberének? Legyen akár hívő, akár útkereső, vagy olyan hallgató, aki most először találkozik a Biblia utolsó könyvének különleges világával.
1: Hát bizonyítottuk, kedves hallgatóink, hogy nagyon sok gondolatot érdemes átgondolni ebben a témában. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Akkor folytatjuk, kedves hallgatóink, a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Az előző rész végén azt mondtad, a jelenések könyvének jelképei Krisztusra mutatnak. Sokan mégis úgy érzik, ez a Biblia egyik legnehezebben érthető könyve. Hogyan lehet értelmezni, megközelíteni ezeket a képeket, és mit mondanak nekünk ma a 21. században, amit persze csak mi neveztünk el, mert sokkal több század van már a teremtett világban.
1: Valóban ez az egyik leggyakoribb kérdés, és teljesen érthető is. Aki először olvassa a jelenések könyvét, könnyen úgy érzi, mintha egy különös képtárba lépett volna be. Trónok, pecsétek, trombiták, mécstartók, sárkányok, különös számok, mennyei seregek, angyalok és látomások követik egymást. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez a könyv szinte megfejthetetlen titkok gyűjteménye. Pedig éppen az ellenkezője rá az igaz. A jelenések könyve nem azért használ jelképeket, hogy elrejtse az igazságot, hanem azért, hogy olyan valóságot tudjon megmutatni, amelyet egyszerű emberi szavakkal szinte lehetetlen lenne leírni. Kedves hallgatók, gondoljunk csak bele, amikor valaki egy rendkívüli naplementét lát, vagy először áll meg a magas hegyek között, sokszor maga is azt mondja, erre nincsenek megfelelő szavak. Képekkel próbálja érzékeltetni az élményt, hasonlatokat keres, a művészek színekkel fejezik ki, amit a nyelv már nem tud, a zeneszerző hangokban mondja el azt, amit mondatokban nem lehet önteni, a költő metaforákat használ, János apostol is hasonló helyzetben volt. Olyan mennyei valóságot látott, amely meghaladta a földi tapasztalatot. Nem véletlen, hogy újra és újra ezt írja. Olyan volt, mint... Nem azt mondja, hogy pontosan ilyen volt, vagy olyan, hanem hasonlított hozzá. A látomás nyelve mindig közelebb áll a költészethez, mint a műszaki leíráshoz. Éppen ezért veszélyes minden olyan értelmezés, amely egyetlen jelképet kiragad a maga összefüggéséből, és kizárólag egy mai eseményre próbálja ráilleszteni. A történelem során számtalanszor megtörtént, hogy emberek biztosan hitték, megfejtették a jelenések könyvének minden titkát. Egyesek uralkodókat azonosítottak az Antikrisztussal, mások különböző birodalmakat, ismét mások technikai vívmányokat vagy politikai rendszereket láttak bele egy-egy képbe. Az idő azonban rendre megmutatta, hogy ezek a magabiztos kijelentések nem állták ki a próbát. Emlékezzünk csak vissza, hányszor diagnosztizálták, prognosztizálták már a világ végét is. A Biblia maga tanít bennünket alázatra. Nem véletlen, hogy Pál apostol ezt írja, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Az első korintusi levél 13. fejezetének 9. igeversében. Ez nem a bizonytalanság dicsérete, hanem az emberi korlátok józan felismerése. Vannak dolgok, amelyeket Isten világosan kijelentett, és vannak olyan részletek, amelyeket szándékosan nem bontott ki előttünk teljes egészében. A hit nem minden kérdés teljes megválaszolását jelenti. Sokkal inkább bizalmat jelent az iránt, aki már ismeri a teljes képet. Talán éppen ezért különösen fontos felismerni, hogy a jelenések könyvében a jelképek nem önmagukért léteznek. Mindegyik egy nagyobb történet része. Olyan ez, mint amikor valaki közelről néz egy mozaikot, csak színes köveket, fényeket lát. Egy lépést hátrálva azonban kirajzolódik az egész kép. A Biblia utolsó könyvét is mindig az egész Szentírás fényében kell olvasnunk. Az Ószövetség profétáinak képei Dániel könyvének látomásai, Ezékiel meglátásai, Zakariás proféciái mind visszhangoznak benne. A Jelenése könyve nem új történetet kezd, hanem lezárja azt a történetet, amely a teremtéssel indult. És ez a történet, kedves hallgató, egy különös alak körül összpontosul. A bárány körül. A nagybetűvel írt bárány körül. Érdekes, hogy János nem először a mindenható királyt látja, hanem egy bárányt. Így olvassuk. És láttam, hogy a trón a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. Ez az ötödik fejezet hatodik igeverse. Ez a kép első hallásra szinte ellentmondásos. Hogyan lehet valaki egyszerre megölt és mégis álló? Hogyan lehet egyszerre áldozat és győztes? A kereszténység egyik legmélyebb titka éppen ebben rejlik. Krisztus győzelme nem a földi hatalom logikája szerint valósult meg, nem hadseregek élén aratott viadat, nem erőszakkal kényszerítette térdre az emberiséget. A kereszte önmagát adta oda, és éppen ebben mutatta meg Isten szeretetének elejét. Ezért válik a bárány a Jelenések könyvének központi alakjává. Nem a félelmetes ítélő bíró az első kép, amelyet elénk állít az írás, hanem az önmagát feláldozó megváltó. Ez a kép különösen szokatlan a mai világban. Korunk sokszor a hangos embereket csodálja. Azokat, akik erőt demonstrálnak, akik látványos sikereket érnek el, akik uralni akarják a környezetüket. Ismerős ez a mindennapjainkból, ugye? Jelenleg is. A bárány egészen más útat mutat. Az önfeláldozó szeretet útját, a szolgálat útját, az alázat útját. A kereszténység 2000 éves története során mindig akkor volt a legerősebb, amikor ezt az utat járta. A Jelenések könyve ugyanakkor nem hallgatja el a gonosz valóságát sem. A sárkány, a fenevad, Babilon képei arra emlékeztetnek bennünket, hogy a rossz nem pusztán emberi gyengeség vagy társadalmi probléma. A Biblia szerint a gonoszság mögött lelki valóság is áll. Ez azonban nem vezethet bennünket rettegéshez. A könyv minden fejezete újra és újra ugyanarra emlékeztet. A gonosz hatalma nem korlátlan. Nem örökkévaló, nem egyenrangú Istennel. A végső győzelem nem kérdéses. Ez rendkívül fontos üzenet számunkra. Olyan korban élünk, amely egyszerre tapasztalja meg a tudomány lenyűgöző fejlődését és az emberi természet változatlan törékenységét. Soha nem rendelkeztünk ennyi ismerettel, és talán soha nem voltunk ennyire bizonytalanok abban, mire használjuk ezt az ismeretet? Eszközeink egyre fejlettebbek, de a szívünk kérdései alig változtak. Ugyanúgy vágyunk szeretetre, megbocsátásra, biztonságra és örökké valóságra, mint az első század embere. Talán ezért is olyan különös a Jelenések könyvének befejezése. Nem egy romokban álló világképe zárja le a Bibliát, hanem egy új kezdet. János ezt írja a 21. fejezet első igeversében. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ez a mondat sokkal többet jelent, mint egy új világ leírását. Azt üzeni, hogy Isten célja nem a pusztítás, hanem a helyreállítás. A Biblia első lapjai a teremtéssel kezdődnek, az utolsó lapjai pedig az újjáteremtéssel. Vegyük észre, kedves hallgató, mintha egy hatalmas ív zárulna be. Amit a bűn megrontott, azt Isten nem egyszerűen félreteszi, hanem megújítja. Ez a reménység húzódik meg a keresztény hit mélyén. A következő versek talán minden ember szívéhez közel állnak, függetlenül attól, hogy régóta járja a hit útján, vagy még csak most ismerkedik a Bibliával. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a 21. fejezet 4. verse. Kevés bibliai mondat foglalja össze ilyen tömören az evangélium reménységét. Nem azt ígéri, hogy ezen a földön minden szenvedés megszűnik, nem mondja, hogy az emberi élet mentes lesz a veszteségektől. Azt jelenti ki, hogy Isten utolsó szava nem a könny, nem a halál és nem a fájdalom lesz. Az utolsó szó az életé.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk végéhez közeledünk. Végig tekintettünk azon, mit jelent valójában az apokalipszis szó. Milyen üzenetet hordoz a jelenések könyve, mit fejeznek ki annak gazdag jelképei, és arról is szó esett, hogyan segíthet a Szép Művészeti Múzeum kiállítása közelebb kerülni ehhez a különleges bibliai könyvhöz. Befejezésül, mit emelnél ki a hallgatók számára, Árpi? Mi az a legfontosabb üzenet szerinted, amelyet szeretnél, hogy magukkal vigyenek ebből a beszélgetésből?
1: Talán azzal kezdeném, hogy amikor befejezzük a jelenések könyvének olvasását, valójában nem egy történet végét olvassuk el, inkább egy ígéret végét. Egy olyan ígéretét, amelynek beteljesedése még előttünk áll. A Biblia első lapjain Isten megteremti a világot. Az utolsó lapokon pedig azt olvassuk, hogy ugyanaz az Isten nem mondott le teremtett világáról. Ez a gondolat áthatja az egész Szentírást. Isten következetes szeretete végigkíséri az ember történetét a teremtéstől egészen az új teremtésig. Ez talán különösen fontos üzenet egy olyan korban, amely egyszerre él át példátlan fejlődést és mély bizonytalanságot. Korunk embere szinte mindenre képes, soha nem látott sebességgel jutunk információhoz. Pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felén élő emberekkel. Olyan technikai lehetőségek állnak előttünk, amelyekről néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk. Ugyanakkor, mintha ezzel párhuzamosan egyre erősebb lenne a bizonytalanság érzése is. Egyre többször halljuk, hogy az emberiség saját maga előtt ismeretlen jövő felé halad. Egyre gyakrabban találkozunk azzal a gondolattal, hogy talán elveszítettük a kapaszkodóinkat. Kedves hallgató, a Biblia azonban egészen más perspektívából szemléli az emberi történelmet. Nem tagadja a válságokat, nem kisebbíti a szenvedést, nem mondja, hogy a gonoszság csupán látszat. A Szentírás rendkívül józan könyv. Nevén nevezi a bűnt, beszél az ítéletről, beszél az ember felelősségéről, ugyanakkor soha nem hagyja, hogy a sötétség legyen az utolsó kép, amely az olvasó előtt megmarad. A Biblia utolsó lapjai nem a félelemmel zárulnak, hanem reménységgel töltenek el bennünket. Ezért érdemes újra visszatérnünk ahhoz a szóhoz, amely egész beszélgetésünk kiinduló pontja volt, apokalipszis. Kinyilatkoztatás, leleplezés. Mintha Isten félrehúzná történelem függönyét egy rövid időre, és azt mondaná, nézzetek tovább annál, amit a szemetek lát. A látható világ nem a teljes valóság. A történelem nem önmagát írja. Az ember nem saját sorsának végső ura. Van valaki, aki kezében tartja azt, amit mi sokszor szétesőnek látunk. Ez különösen vigasztaló gondolat lehet azok számára, kedves hallgató, akik életük nehéz időszakát élik. Hiszen nem csak a világ történelmének vannak válságai, az ember személyes életében is elérkeznek olyan időszakok, amikor úgy érezzük, minden bizonytalanná vált. Egy betegség, egy gyász, egy családi konfliktus, egy munkahely elvesztése, egy kimondott vagy éppen ki nem mondott mondat, amely hosszú éveken nyomot hagy a szívekben. Vannak pillanatok, amikor saját életünk is olyan, mintha Patmos szigetére kerültünk volna. Távol attól, amit megszoktunk. Távol a biztonságtól, attól az élettől, amelyet magunknak terveztünk. Olyan megrendítő, hogy a Teremtő Isten Jánost nem Jeruzsálem templomában szólította meg, hanem a számüzetés helyén. Ez a részlet sokszor elsikkad, pedig óriási jelentősége van. A Szentírás újra és újra arról tesz bizonyságot, hogy Isten jelenléte nem köthető egyetlen földrajzi helyhez, vagy élethelyzethez sem. Ő ugyanúgy jelen van az örömnapjaiban, mint a veszteség óráiban, ugyanúgy jelen van a templom csendjében, mint a kórház folyosóján, jelen van az ünnepi asztal mellett, az egyedül töltött estéken is. Ez a felismerés adhat valódi vigaszt annak az embernek, aki talán most úgy érzi, hogy egyedül maradt. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a Jelenések könyve már nem csupán jövőről szóló profécia, hanem a jelen élet könyve is lesz. Mert valójában mindenkor embere ugyanazzal a kérdéssel küzd. Kiben bízhatok? Mire építhetem az életemet? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak tartok? A Szentírás válasza meglepően egyszerű. Ami Istentől származik, annak örökké való értéke van. Ami csupán emberi dicsőségre épül, az előbb-utóbb elmúlik. Ez nem fenyegetés, sokkal inkább meghívás arra, hogy életünk súlypontját odahelyezzük, ahol valóban maradandó alapot találunk. Jézus Krisztus földi szolgálata során többször beszélt az Isten országáról. Nem politikai rendszert értett alatta. Nem földrajzi területet, Isten uralmát hirdette, amely már most elkezdődik azoknak az életében, akik bizalommal fordulnak hozzá, akik befogadják az Úr Jézust a szívükbe. Mert ugye ismerjük az igét. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért a keresztény ember számára az örökké valóság nem csupán távoli jövő, már a jelenben elkezdődő valóság. Minden imádságban, minden megbocsátásban, minden önzetlen szeretetben, minden őszinte bűnbánatban felragyog valami abból az országból, amely egyszer teljes valóságában is elérkezik. A Jelenések könyvének utolsó fejezetei között található a Biblia egyik legszebb meghívása. Így hangzik. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a 22. fejezet 17. igeverse. Figyeljük meg ennek a mondatnak a szépségét. Nem fenyegetéssel fejeződik be a Biblia. Nem elutasítással, nem bezáruló ajtóval. Meghívással. Isten utolsó szava az emberhez nem a taszítás, hanem a hívás. Ez talán mindennél jobban összefoglalja az evangélium lényegét. A Biblia utolsó mondatai között kapjuk az ígéretet, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Erre válaszol az egyház minden korszakban ugyanazzal a reménységgel, ámen, jöjj, Uram Jézus. Ez a 22. fejezet 20. igeverse. Ez a két rövid mondat közel 2000 éve hangzik újra, és újra a keresztény gyülekezetekben. Elhangzott üldözések idején, elhangzott háborúk alatt, elhangzott járványok közepette, elhangzott békés korszakokban is, nem menekülésként a világ elől, hanem hitvallásként arról, hogy a történelem végső reménysége nem emberi kézben van. Talán ezért lehet a Szépművészeti Múzeum kiállítása is több egyszerű kulturális eseménynél. Aki belép a termekbe, természetesen gyönyörködhet Dürer lenyűgöző fametszeteiben, elidőzhet Kondor Béla sajátos látásmódja előtt, megcsodálhatja a különböző korok művészeinek alkotásait. Ennél azonban sokkal több történhet. Minden kép feltehet egy kérdést a szemlélőnek. Mi az, amiben igazán bízom? Mire épül az életem? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak gondolok? És van-e bennem nyitottság arra, hogy ne csupán a művészek üzenetét halljam meg, hanem azt a kinyilatkoztatást is, amely ezeket a műveket megszűnte. Azt kívánom, kedves hallgató, legyen régóta hívő ember, vagy éppen most kezd érdeklődni a Biblia iránt, hogy ne féljen kézbe venni a Jelenések könyvét. Elsősorban ne megfejteni akarja, hanem olvassa úgy, mint Isten vigasztaló üzenetét. Érdemes-e lassan olvasni, elcsendesedve, imádságos szívvel, mert a Jelenések könyve végső soron nem a félelem könyve. Nem a világ pusztulásának a könyve, nem titkos kódok gyűjteménye, sokkal inkább a reménység könyve. Annak a bizonyosságnak a könyve, hogy a történelem kezdete és vége ugyanannak az Istennek a kezében van, aki Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. És talán ennél nagyobb örömhírre ma nincs szükség. Ebben a sokszor zajos, bizonytalan és megosztott világban különösen felszabadító meghallani azt az ősi bibliai igazságot, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a pusztulásé, nem a halálé. Az utolsó szó Istené. Azé az Istené, aki ma is ezt mondja minden embernek, íme újjá teremtek mindent. A teljes ige így hangzik a Jelenések könyvének 21. fejezetének 5. ige versében. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Kívánom, kedves hallgató, hogy ez az ígéret ne csupán egy bibliai mondat maradjon számunkra, hanem olyan reménységgé váljon, amely elkísér bennünket a hétköznapokban, a kérdéseink között, a bizonytalanságaink idején és az örömeinkben is. Mert az apokalipszis legmélyebb üzenete nem az, hogy egyszer véget ér a történelem, hanem az, hogy Isten már most is munkálkodik azon a jövőn, amelyet szeretetéből készített el azoknak, akik őt keresik. Ez a reménység pedig nem csak a holnapnak, hanem a mai napnak is erőt ad.
0: Kedves hallgatóink, ismét nagyon nagy szeretettel köszöntjük Turci Árpádnak ezeket a rendkívül komoly gondolatokat, és tudom, hogy folytatod ezt a témát, világosság a világnak, úgyhogy a következő témára is majd felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
0: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és vald meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az igéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természetellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Bábel tornya vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az Isten tagadás és az önistenítés eszközeként használni. Figyelmeztette. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használjuk őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre. Jézus megkeresztelkedésének 230-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abu Dal jordán király irány elveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért.
0: Kulturális programajánló.
1: Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a Szatmár-Beregi térséggel, a természeti kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak a református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Istentisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunkra érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában, több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan fel kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Iskolakezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyermekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A

0: a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Legyen öröm az iskolakezdés! Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott tanszereszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségek is kínál a gyermekeknek. Zarándokok ezrei érkezhetnek most a hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Tegnap szombaton és ma vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyontanak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és a kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutatott be. 20 óra után kezdődött az éjszakai virrasztás, és 23 órakor a keresztút. Majd éjféltől szentmisét mutattak be a halottakért. A mai ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig 18 óra 30-kor kezdődő vesperás. Zárul. Az időjárásról marad a sok napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható. A csúcshőmérséklet kedden várhatóan 30 fok alatt marad, de már szerdára virradóan egy meleg front felhőzete húzódik fölénk, és újra átlépi a 30 fokot.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk, tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21. és a 22. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumét. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második missziót során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen szaladjunk gyorsan végig azokon, hogy miket kellett Timóteusnak elsajátítani. Ahhoz, hogy a kipróbáltság az igazán acélos, hívő gerinc kialakulhasson ebben a fiatal emberben. Meg kellett tanulnia, hogy a szolgálatba állás az áldozat, hiszen mindjárt egy körülmetéléssel kezdődött az ő szolgálatba lépése, tekintettel arra, hogy Pál nem akarta, hogy félreértések adódjanak. Aztán meg kellett tanulnia, hogy nem állunk önmagunkban, hogy a szolgálatunkban, a gyülekezetekben képviselnünk kell egy egységes lelkületet és egy egységes álláspontot. Meg kellett tanulnia és értenie, hogy a misszió munka, ha így végezzük, Isten áldását hordozza, de azt is, és az volt a negyedik, hogy nem a mi logikánk szerint zajlik. Aztán, amikor tovább haladtak az úton, meg kellett tanulnia, hogy Isten vezetése néha speciális módon érkezik. Gondolunk itt például, hogy álomban kaptak vezetést arra, hogy merre kell folytatni a munkát, de ez a vezetés csak akkor fog működni, ha megértjük és engedelmeskedünk. Aztán meg kellett tanítani, hogy Isten előkészíti a terepet, ahova hív bennünket, de azt is, és ez volt már a 7. lecke, hogy a misszióban szellemi támadások érnek. Aztán a 8. tanfolyami pont az volt, hogy fizikai támadások is vannak. A 9. pedig, hogy Isten jelenléte nem függ a körülményektől, nem függ attól, hogy éppen hol vagyunk. A 10. az úgy hangzott, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése akármilyen körülmények között lélekmentő szolgálat. Aztán azt is meg kellett tanulnia, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. A 12. lecke az volt, amire a múltkor figyeltünk, hogy a kritikus helyzetek helytállást követelnek, gondolunk itt a Tesszalonikában történtekre, és aztán a 13., amivel a múltkor befejeztük, így hangzott, nem lehet mindig tanulópadban ülni. Igen, mert ott kellett maradnia Timóteusnak Béreában, mégpedig azzal a pálapostoli utasítással, Szilásszal, vagy más néven Szilvánusszal együtt, hogy amit Pál nem végezhetne neki, tovább kellett mennie, azt ők kell, hogy elvégezzék a béreai testvérek között. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a második misszió tulajdonképpen kikényszerítette, hogy Béreában Timóteus szolgálatba álljon. Közben Pál Athénban van. És amikor Béreából Pál utasítása szerint megérkezik Timóteus és Silás, azaz Szilvánus Athénba, Pál végighallgatja mindazokat a dolgokat, amiket elmondanak a béreai szolgálatról, és utána Timóteust gyakorlatilag visszarendeli, nem Béreába, Tesszalonikába. Annyi a különbség, hogy Tesszalonikába Timóteus már egyedül megy. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azt mondta volna Pál apostol, nézzétek, amit Béreában kellett, elvégeztétek, most próbáljátok meg együtt visszamenni Tesszalonikába. Nyilván ennek ezer oka volt, de a lelki életben el kell jutni az önállóság szintjére, a felnőtté válás szintjére, a munkabírás szintjére. Érett férfivá kell válni. Mit jelent az, hogy érett férfivá kell válni? Az érett ember nem attól teszi függővé se a hozzáállását, se a viselkedését, se a munkában való kitartását, hogy hányan látják, kik figyelik, van-e mellette mentor, vagy nincsen. Mostanában sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan futóbab jellegű keresztény munkások lettek. Ha ott van mellettük a karó, akkor látszik, hogy működnek és dolgoznak. Ha pedig valamiért ez a karó kikerül, akkor nagyon hamar kiderül, hogy hát porba hullott a dicsőség, és a munkakedv is elszállt, és hirtelen minden megváltozik. Pál azt akarta, hogy ebből a fiatal emberből erőteljes munkás legyen, és ehhez bizony kellett ez a nagyon súlyos, nehéz feladat, hogy tessék Tesszalonikába visszamenni és elvégezni a munkát. Aztán amikor onnan visszaérkezik Timóteus, akkor végighallgatja Pál, és örvendezik azoknak a híreknek, amit hoz, de leülnek együtt Silással, Timóteussal, és a Timóteus által megértett gyülekezeti kérdések, problémák témájában megírják az első tesszalonikai levelet. És aztán Timóteusnak kell visszavinni. De tessék megnézni, hogy hogyan nyilatkozik erről az emberről Pál apostol a tesszalonikai első levél 3. fejezetében. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Igen ám, de ezt a levelet már Korintusból írják. Tehát nem csak abban kellett kitartónak lenni Timóteusnak, hogy megteszi az utat a gyülekezetbe, ott elvégzi a feladatot, hanem utána egy hosszú-hosszú út következett, amíg eltalpalt Korintusba, föllelte Pál apostolt, beszámolt, mert abban az időben a legtöbbször nem véletlen hívják így az apostolok lován közlekedtek, mármint hogy gyalog. És ebből adódik, hogy Timóteusnak azt is meg kellett tanulni, hogy a Krisztus szolgálata az nem valami dicsőséges föld fölött lebegés. Ahhoz bizony hozzátartozik nagyon sok áldozat, fizikai munka, fáradozás, sokszor a kimerülésig való fáradozás, és azt is meg kellett értenie és tanulni, hogy a gyülekezetek élete csak akkor fog fejlődni, ha nem hagyjuk magunkra. Úgyhogy ezt Pál gyorsan meg is értette Timóteussal, hiszen ott Korintusban összeültek, írtak egy újabb levelet, és mit tetszik gondolni, kinek kellett vajon visszavinni azt Tesszalonikába a második levelet is? Hát gondolom, hogy Timóteusnak. Aki miközben ezeket a munkákat végezte, bizonyára önmaga is tapasztalta, hogy egyre mélyebben éli át a hit dolgait, és egyre bőségesebben tapasztalja, hogy a felelősség, ami ráterhelődik, az Isten előtt való megállásra kényszeríti. Nem csak majd az ítélet napján, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják, hanem napról napra, mert a gyülekezetek terheit nem lehet vinni akkor, hogyha valaki nincs újra és újra az Úr előtt, és nem az Úrtól kap hozzá bölcsességet. Nem lehetett állandóan online kapcsolatban lenni Pál apostollal. Nem lehetett mindig kérdéseket fölvetni. Tehát Timóteusnak azt is meg kellett tanulnia, hogy Isten lelke és az ő igéje együttes vezetése alapján tanácsoljon, vezessen, vagy ha kell, intsen, buzdítson, fedjen. Aztán a harmadik misszió útra kell, hogy kanyarodjunk, semmi más okból, csak az idő rövidsége miatt. A harmadik misszió út során Pál teljesen egyenrangú munkatársként kezeli már a fiatal Timóteust, például Efézusból őt küldi a korintusi gyülekezet felkavarodott testvériségéhez, hogy vigye az apostoli levelet, és biztassa és támogassa a gyülekezetet, munkája a helyreállását, és hozzon hírt az apostolnak. Hát nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ki hogy van vele, de tűzfészekbe kellett menni ennek a fiatal szolgának. A korintusi első levél 16. fejezetében nem véletlen, hogy Pál apostol állást is foglal ebben a kérdésben. Tessék csak hallgatni! Korintusi első levél 16. fejezet 8. versétől olvasom. Efézusban pünkösdig maradok, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki le ne nézze tehát, hanem indítsátok útnak aztán békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ugye tetszenek látni? Pál azt akarja, hogy az ő munkatársa sok nehéz helyzetben helytálljon. Ez nem azt jelenti, hogy magára hagyja. Ott van mögötte a támogatásával, a tekintélyével, még a minden szempontból lázadásra hajlamos korintusi gyülekezetbe is küldi ugyan, de egyúttal óva inti a korintusiakat attól, hogy Timóteus lelki sebeket kaphasson közöttük, de ez azt is jelenti, hogy ugyanakkor Timóteusnak számos feladatot már nem csak önállóan kell végezni, hanem azzal a tudással, amit az elmúlt évek során megszerzett. A második és harmadik misszióút között nálunk a Bibliában mindössze egy néhány sor van. Gyakorlatilag szinte egy lendülettel vezeti át az apostolok cselekedeteiben Lukács. Valójában azonban ott hosszú idő, évek telnek, amire ezek az események bekövetkeznek. Közben fejlődik, közben érlelődik, közben egyre használhatóbb lesz. És akkor eljön a pillanat, a harmadik misszióúton, amikor az efézusi ötvösök lázongást, zavargást keltenek a városban, és Pál apostolnak tovább kell menni, ő pedig elindul Macedónia felé, és semmit nem tudunk arról, hogy ott milyen szolgálatot végez, hiszen a harmadik misszióút során ezeket Lukács nem írja le, nem jegyzi föl, de azt tudjuk, hogy Macedón területről ír egy levelet. Ez az első Timóteushoz írt levél, és ez az első Timóteushoz írt levél nagyon világosan beszél arról, hogy Pál hogyan adja át a szolgálatot, mit akar Timóteussal. Tessenek csak nézni! Az első fejezet harmadik versétől ezt mondja az ige. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. És aztán, ha valaki végigolvassa a Timóteushoz írt első levelet, nagyon sok személyes utasítást, de ugyanakkor kiderül, hogy az efézusi gyülekezet belső szerkezetének a felépítését is tartalmazza, amire Pálnak valami miatt nem maradt ideje meg ereje, de ezt Timóteusnak kell elvégezni. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt végig gondolja, akkor egyáltalában nincs Timóteus irigyrésre méltó helyzetben. Már ebből a bevezetésből is kiderül, hogy miközben Pál távozik, közben érkeznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy Pál távollétében átvehetik a gyülekezet felett a lelki uralmat. Befolyásolhatják. Valamilyen módon elkezdhetik lebontani azt a sziklaszilárd páli teológiához, a keresztény alaptanításhoz való ragaszkodást, ami abban a gyülekezetben jellemző volt. És azt mondja Pál Timóteus, neked az a feladatod, hogy úgy állj ott, mint aki parancsot ad, mint a gyülekezet első tisztje, aki nem tűr ellentmondást, amikor hitbeli dolgokról van szó. De persze aztán számos személyes üzenet is van. Tessenek csak hallgatni. Ezt a parancsot kötöm lelkedre, fiam Timóteus, ugyanabban a fejezetben még olvashatjuk a 18. verszaktól, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Valószínűleg, amikor Timóteus kézhez kapta ezt a levelet, meglehetett egy picit rendülve. Lehet, hogy talán úgy gondolta, hogy igen, én már sok mindent végeztem, de hát tulajdonképpen akárhova mentem, még a korintusi szolgálatom is, egy picit Pál irányításával, Pál vezetésével, tanácsolásával történt. Hát én ehhez fiatal vagyok még. A 4. fejezethez tessenek lapozni? Ezt írja Pál apostol a 12. verstől. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez a senki téged meg ne vessen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve lobogtatta Timóteus a nekiírt levelet, és azt mondta, hogy itt van Pál utasítása, mindenki elhallgathat, hanem azt jelenti, hogy senki ne vethessen meg. Élj úgy, hogy példa legyen az életed. Hogy is folytatódik? Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon kemény szavak, ugyanakkor nagyon atyai szavak. Elbizonytalanodhatna Timóteus. Túl nagy lehetne a számára a feladat. De azt hangsúlyozza Pál, hogy legyen gondod önmagadra. És itt fizikailag is, és lelkileg is kell ezt érteni. Ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot. Figyelj a tanításra. Olvasd az igét. Pál ekkor még nem tudja, hogy ő soha többet nem fog Efézusba menni. Ő akkor még abban reménykedik, hogy visszajöhet, de nem fog visszamenni. Ezután majd az fog következni, hogy Milétoszban elbúcsúzik majd az efézusi vénektől, de ez még hónapok múlva lesz. Ekkor még nem kapta meg Istentől azt a teljesen világos útmutatást, hogy neki most föl kell menni Jeruzsálembe, és ott fogság és nyomorúság vár rá, és pláne nem tudhatja, hogy minden olyan terve, álma, amit egyébként együtt fogalmazott meg Timóteussal, például a rómaiaknak, hogy megyek hozzátok rómaiak, aztán onnan majd megyek a spanyol területre, Hispániába, viszem az evangéliumot, ezek álmok maradnak, mert Isten nem fogja rátenni az ő bélyegét. Nem azt mondta Isten, hogy bűn, ha valakinek vannak ilyen tervei, csak azt mondta, hogy az ő szolgálatában most Pál apostolnak egy más út következik. És most Timóteusnak azt kell megértenie, egyébként nyugodtan felolvashattam volna a teljes Timóteushoz írt első levelet, hogy ebben a szolgálatban milyen lelkülettel kell megállni, és hogy munkatársakat kell választani, presbitereket, diakonusokat, episzkoposzokat, azaz felvigyázó presbitereket, ebből lett a püspök kifejezés, akik vigyáznak a gyülekezet lelkére, de mégis egybefoglalva ennek az egész folyamatnak a levezényléséhez kell egy egészséges lelkű Timóteus, aki ragaszkodik az igéhez, és aki odafigyel a naponkénti fejlődésére. Ezt nagyon hangsúlyozza Pál. A te fejlődésed teljesen legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És azt mondja, hogy ha így szolgálsz, megmented magadat, és megmented a hallgatóidat is. Aztán egy nagyot ugrunk most a történelemben, mert hogy a jeruzsálemi fogságbaesés után évekre gyakorlatilag ezen a területen maradt Pál fogolyként, és aztán elindul Rómába egészen másképp, mint ahogy eredetileg tervezte, akkor is fogolyként a császárhoz fellebbezve, és Rómából fogalmazza már a levelet a filippieknek. És ebben írja Pál azt az összegzést, amit a legelején felolvastunk. Mit is mond? Hadd olvassam el még egyszer. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Jeles! Az a sok-sok együtt töltött év, Pál apostolnak a fogságban töltött ideje alatt sem foszlott szerte. Nem állt meg a munkában Timóteus, nem adta föl, kitartott, végezte hűségesen, és amikor Rómában újra találkoznak, és újra Pál apostol mellett van, akkor Pál megérti, hogy ez a fiatalember joggal kaphatja azt az elismerő szót tőle, nincs hozzá hasonló, lelkületű, kipróbált ember. Azt hiszem, testvérek, ilyenféle értékelésre nagyon kevesen méltóak. De az, hogy Timóteus azzá lett, aki elképzelhetetlen lett volna Krisztus Jézus lelkének a munkája nélkül, de emberi oldalról elképzelhetetlen lett volna, hogyha nem olyan szoros a kapcsolata Pállal. Azok, akikről azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával törődik. Vajon mitől váltak olyanná? Nagyon sokszor attól, hogy oda kapcsolódtunk Krisztus ügyéhez, mert lelkesedtünk, és még komolyan is gondoltuk, de aztán jött a munka, jöttek a feladatok, jöttek a nehézségek, és ezek a nehézségek összeroppantottak bennünket. Nem volt senki, aki nekünk is azt mondja, mint Pál mondott Timóteusnak, hogy szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. De Isten lelke használta Pált Timóteus életében. És úgy tűnik, hogy Timóteust is használta Isten lelke Pál apostol életében. Mert az a kifejezés, hogy mint atyával a gyermek, messze többet árul el teljesen szimpla munkatársi kapcsolatnál. Pál apostol ajándékot kapott az Úrtól Timóteusban, mintha neki is lehetett volna fia. Nem emberi úton módon, de lelki módon. És ez a fiú, ez később valóban a szolgálat teljes terhét hordozva Isten dicsőségére élt és halt. Sokat tanulhatunk ebből, de most itt az időrövidsége miatt meg kell állnunk. Ha az Úr akarja és élünk, jövő héten még egyszer elgondolkozunk Timóteus életén, különösen ott a vége felé, 20 évvel később. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra viszont hallhatjuk egymást. Viszont hallásra.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Ki az én fele barátom?
1: Jézus válaszai. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 29. versében ezt olvassuk. Azonban ő így szólt Jézushoz: de ki az én fele barátom? Gondolatok az ígéről. Az izraelitáknál vég nélküli vitákhoz vezetett ez a kérdés. Ki az én fele barátom? A samaritánusokkal és a pogányokkal kapcsolatban nem volt kételjük, őket idegennek és ellenségeiknek tekintették. Azonban hol a határ? A saját népünk esetében a társadalom különböző osztályai között. Erre a kérdésre Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt, bemutatta, hogy nem csak az a fele barátunk, aki ugyanahhoz az egyházhoz tartozik, ugyanazt a hitet vallja, mint mi. Megváltónk nem különböztet meg bennünket a bőrszín vagy a társadalmi osztály alapján. Fele barátunk mindenki, aki Isten tulajdona. Nem csak a barátaink és a közeli ismerőseink a fele barátaink. Az egész emberi család minden tagja a fele barátunk. Mindaz, aki hiányt szenved valamiben, a fele barátunk. Tegyünk jót mindenkivel, különösen a hitünk családjához tartozókkal. Mutassuk be a világ előtt, hogy mit jelent Isten törvényének a megtartása. Isten alkalmat ad az embereknek, hogy megmutassák, szeretik-e fele barátaikat. Szeressük teremtőnket és törvényét mindenek felett, fele barátainkat pedig úgy, mint önmagunkat.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 16-ának következő igék szólnak hozzánk. Az Ószövetségből Ézsajás próféta könyvének 60. fejezetéből, a 10. versből olvasom az igét. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Az Új Szövetség ige Pál apostol első tesszalonikai levele 5. fejezetének 9. versében olvasható. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Miért haragszik rám az Isten? Sokszor hallottam már ezt a kérdést olyanok szájából, akik valamilyen megpróbáltatáson vagy nehézségen mentek keresztül. Isten azonban nem így működik. A minket érő rossz dolgok nem feltétlenül a bűneinkre adott válaszreakciók, bár a Bibliában erre is találhatunk bőséggel példát. Több olyan történet van, amikor egy konkrét bűnre konkrét büntetéssel válaszol az Úr. De ha ez törvényszerűség lenne, akkor itt kőkövön nem maradna, hiszen nincs igaz ember az Isten előtt, ahogy Pál apostol is írja. Mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. A bűn útja a mi személyes döntésünk, hiszen Isten megismertette velünk parancsolatait és akaratát. Mi viszont szabad akaratunkból választjuk minduntalan a rosszat. Tehát önként szakadunk el Istentől, önként rendeljük magunkat a haragra, ismerve a lázadás következményét, amely nem más, mint az örök kárhozat. Isten szeretete azonban felülemelkedik mindezeken, felülemelkedik az emberi logikán. Bár bűnös életünk következménye egyértelmű lenne, ő mégsem a haragra rendelt minket, hanem szeretetből úgy határozott, hogy az üdvösséget adja nekünk Jézus Krisztus által. Ez az ige arra biztat minket, hogy hálával és örömmel induljunk neki a mai napnak is, hiszen Isten megváltoztatta az életünk végső kifutását. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, a Te szereteted gyógyító és sorsfordító, mi az örök kárhozat felé szaladunk, de Te megváltoztatod életünk célját és végkimenetelét, mert szeretsz minket és üdvösségünket akarod. Kérlek, add, hogy a mai napon újból felismerjem a Te kegyelmedet, hogy hálával és örvendezéssel telhessen meg a szívem, és reménységem újból teljes legyen. Amen. Bence Győző áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által.

0: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. János 6:68.
1: E hitvallás méltó befejezése annak, amiről Jézus korábban beszélt. Ő az örök élet kenyere, és az ő tanítás az örök életre vezető igazság. E kettő felismerése nem választható el egymástól, tehát amikor Péter megvallja, hogy mestere tanítása az örök életre vezető igazság, akkor kifejezi azt is, hogy hiszi mindannak az igazságát, amit a beszéd tartalmazott. Az isteni szó nem hasonlítható az emberi szavakhoz, mert az ő beszéde mindig igaz. Az emberi kijelentések viszont nem feltétlenül azok. Az ige örökérvényű. Ezzel szemben a könnyelműen kimondott emberi szavak elszállnak. Isten szava titokzatos. Nem könnyen és nem teljesen érthető a korlátozott emberi értelemnek. Ezért mondhatjuk, hogy ez is misztérium az ember számára. Isten kinyilatkoztatja önmagát, és mi ezt megpróbáljuk mind jobban megérteni. Észre kell vennünk az isteni szóban rejlő különleges erőt. Amit Isten kimond, az megnyilvánul, megvalósul. Így teremtette meg Isten a világot. Teremtő szava elég volt ahhoz, hogy minden létrejöjjön. Amikor pedig Isten napjainkban megszólal, akkor szintén történik valami, amit mondhatunk a világ folyamatos újjáteremtésének és az ember újjáteremtésének. A kimondott isteni szónak lenyomata van a lelkünkben, bensőnkben, azaz nem függetleníthetjük magunkat attól. Ide kapcsolódik az a gondolat is, hogy Isten a szívünkbe írja törvényét. Tehát az megismerhető az ember számára. Ha abból indulunk ki, hogy az Isten folyamatosan szól hozzánk, közli velünk üzenetét, amelyel az örök életre akar minket vezetni, és az ember arra hivatott, hogy válaszoljon erre, akkor könnyen tetten érhetjük a bűn lényegét is. A bűn az, amikor az ember nem figyel Isten szavára, nem hallja meg, vagy nem akarja észrevenni azt, esetleg nem válaszol rá. Isten Jézus Krisztus személyében nyilatkoztatja ki magát a legteljesebb formában az emberek számára. Jézus a megtestesült ige, őt hallgatjuk az ige liturgiájában, és őt látjuk, őt szemléljük az Eucharisztiában. A minket megszólító Istennek hitvallásunkkal és kéréseink előterjesztésével válaszolunk. Segítsenek ezek a gondolatok mindünket abban, hogy valóban találkozzunk az élő Istennel az igében.
0: Istenem, Atyám, szeretnék teljesen feléd fordulva élni. Kérem ajándékodat, a tökéletes figyelmet irántad, szent ígéd által. Ha te nem segítesz, csak annyit tehetek, hogy hozzád emelem a tekintetemet és a szívemet. Kérlek, erősítsd hitemet, hogy ez jelenvalóvá tesz számodra, az örök jelenvaló számára. Éberré tesz az éberen szerető számára. Kérem áldásodat, hogy ígéd által irgalmassá, szelíddé, istenfélővé legyek. Elengedtem már minden más támaszt, ezért kiáltok hozzád. Köszönöm, hogy megtapasztalhattam örök ígédben, Uram, megmondasz nekem mindent egyszerre. A Szentlélek fényével kapok minden kérdésemre, kérésemre megfelelő választ. Fogadd el, kérlek, fohászomat, ami által belesimulok Jézus imájába. Azonosulhatok vele, aki szüntelenül egységben van te veled, szerető atyával. Köszönöm, hogy könyörgésem meghallgatod, tettekhez vezetsz, tartalmas, önfelejtő áldozat készítettekhez. A hit, remény és szeretet tetteihez. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az ige keretezi a létezést. A még ma tartó szárszói konferencia kezdetén Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője, hirdette Isten igéjét. A 119. Zsoltár 9-től 16. verse alapján arról beszélt, hogy Isten igéje teremtő, megtartó és életrendet adó szóként keretezi az ember létezését. Az Új Szövetségben pedig a megváltó logosz hív párbeszédre Istennel. A lelkipásztor szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít, ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha kiszakítják használójukat az Isten és ember közötti kapcsolatból. Nem az anyaguk vagy működésük teszi őket bálvánnyá, hanem az a természet ellenes viszony, amelybe az ember kerül velük. Tornya, vagy mesterséges intelligencia. Én, az ember, magamtól mindent képes vagyok rossz célra az Isten tagadás és az önistenítés eszközeként használni, figyelmeztette. Ugyanakkor arra is rámutatott, ha az ember teljes szívből Istent keresi, a technológia megmaradhat eszköznek, a kérdés ezért nem csak az, milyen lehetőségeket kapunk, hanem az is, hogy mire használjuk őket. Tudjuk-e általuk Istent dicsőíteni, és szolgálnak-e sokak javára? Élményszerűen ismerkedtek a Bibliával. Napközi tábor a Taktabályi Református Egyházközségben. A taktabályi gyermekek számára szervezett nyári tábor célja az volt, hogy a résztvevők élményszerű módon ismerkedjenek meg a Biblia tanításaival, miközben biztonságos, szeretetteljes közösségben tölthetnek együtt néhány tartalmas napot. A tábor központi témája Isten gondviselése és szeretete volt, valamint annak felismerése, hogy Isten minden embert fel tud használni, függetlenül attól, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, vagy hogyan tekintenek rá mások. Ilyen volt az élet az egyiptomi kolostorban. Új felfedezések a Bibliáról. A legújabb régészeti kutatások új megvilágításba helyezik a Biblia legismertebb történeteinek egy részét. Nabukodonozor babiloni királytól Dávid és Góliát harcán át a Pál által írt levelekig több témát is érintenek az eredmények. A vizsgálatok új megvilágításba helyezik a jól ismert történetek egy részét. Új információk a rettegett babiloni királyról. A Krisztus előtti 6. században uralkodó új babiloni Nabukodonozor az ókori történelem egyik kiemelkedő alakja. Személye többször felbukkant az Ószövetségben, ahol az isteni büntetés eszközeként állítják be őt, amikor lerombolja Salamon templomát és elhurcolja a zsidókat a babiloni fogságba. Most új bizonyítékok mutatják be Nabukodonozor tevékenységét és elképzeléseit. Egy nemrég megjelent tanulmány két égetett anyaghengert vizsgált. Az égírásos hengerek tanúskodnak Nabukodonozor erőfeszítéseiről, hogy helyreállítsa a hatalmas élményt. Az írások arról a tágabb világról is szólnak, amelyből a Biblia monoteista istensége kialakult. Az Ószövetség hamis bálványoknak ítéli a babiloni isteneket, és szemben áll Nabukodonozor egész kozmológiájával. Az időjárásról marad a sok napsütés. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Vakság. Lelki vakság. Sokszor olvasunk olyat a Bibliában, hogy megnyitotta a látását Jézus valakinek. Tehát, hogy megnyílt a látása. És nekem sokszor az jut eszembe, hogy itt nem konkrétan arról van szó, hogy nem látott fizikailag, és utána lát, lehet, hogy arról is szó van, hanem talán sokkal inkább, amikor meglát, hogy rálát, hogy már érti, hogy összeáll a dolog.
1: Saul.
3: Na tessék, igen.
1: Pál apostol. Hát ő, amikor jött üldözni a keresztényeket, igen. És akkor ő azonnal elvakult. Ez azért érdekes, mert...
4: Tehát lelki vak volt.
1: Így van. Ő nem értett semmit abból a kereszténység. Mi az? Meg Jézus. Ez lelki vakság volt nála. És mind a kettő visszajött nála. Megkapta újra a látást.
4: Megszűnt a lelki vaksága, és a látása is van. Visszajött. Hát ez egy...
3: Hadd kérdezzek valamit. Egy beszélgetés, inkább mondom, nem is kérdezem, egy beszélgetés képes megváltoztatni az ember látását. Ugye ebben egyethetünk?
4: Tehát
3: egy egyszerű emberi beszélgetés.
4: Egy megtisztulás jöhet létre.
3: Vagy megnyílik a látás.
4: A látás most akkor nem a szószoros értelemben.
3: De az is megtud szerintem, hogy mit tud látni az ember, mert tulajdonképpen nem úgy
4: vagy
3: van,
4: mire hogy... mire lesz rálátása, vagy...
3: Hogy mit képes meglátni, szerintem az egyszerűen összefügg, hogy ami belül bennünk van, azt tudjuk kívül is látni. Ha én jóra vagyok hangolva, akkor meglátom, hogy jó, hát az út túloldalán csókolóznak. Na, mondjuk, és ott van. Mosolygó emberek vannak, ha megint mérgeskedek, akkor lehet, hogy azt látom, hogy ott valaki köpött egyet. De nem viccelek, tényleg így
4: igen,
3: van.
4: Igen, feltételezhetően ezzel is összekapcsolható.
3: Van olyan történet is, ahol egy ember, egy csoport embernek megnyitja a látását. Azt neked talán már mondtam, ahol van egy sziget, ez persze lehet egy kitalált történet is. Egy szigeten élnek az emberek, akik elzárva vannak mindentől az óceán közepén, soha nem láttak még közeledő hajót. És akkor egyszer csak a guru közülük, az egyszem látó ember meglátja a hajót az óceán messzeségében közeledni. És ő látja, a többieknek mondja, nem látják. De akkor ő megnyitja a többiek látását is, hogy elmondja a többieknek, hogy ott mi van. És akkor már a többieknek is megnyílik a látása.
4: Tehát akkor fogják fizikailag látni magát.
3: Igen.
4: De ezt valahogy nem értem.
3: Miért nem?
4: Tehát, hogyha arra fordulok, akkor talán látni
3: nem
4: fogom.
3: Látom. Nem, szerintem még nagyon sokszor van úgy, hogy egyszerűen, mivel el sem tudjuk képzelni, egyszerűen...
4: Ja, mert hogy nem tudták, nem hogy tudjuk. Mit kell hát nézni, csak akkor, amikor már felhívta a figyelmet, hogy hogyan, mit nézzetek, és mit kell keresni.
3: Mert inkább, hogy tudjátok elképzelni, és szerintem ugyanúgy köztünk is ez van sokszor, hogy én például...
4: Hogy van, aki lát, van, aki megy egy úton, van, akinek vannak ismeretei, és azok, akik ezt nem ismerik, nem tudják, akkor fel lehet hívni rá a figyelmet, és akkor...
3: Hát ezt mondod, felhívni a figyelmet. Megnyitni a látást. Én például Lacit figyelgetem egy ideje. Tehát ez az igazság, és valahogy még nem nagyon tudom igen, megfogalmazni, de Lacinak a lénye is kezd megnyitni nekem az utóbbi hónapokban valamit, amire eddig nem volt rálátásom. Na de mondd, Laci!
1: Szerintem ezt a fogalmat is, hogy látás, ezt Istennel kéne megtanulnunk, nem?
3: Hogy érted?
1: Hiszen ő teremtett bennünket, és mondom, most mennyire különfélék vagyunk például az állatokkal. Ők másképp látnak, meg hallanak. Illetve, hogy most, hát ha elolvassátok a Jelenések könyvét, akkor 2000 évvel előre leírta János, hogy miket látott.
4: Hát egy jövendőlés.
1: És hogy látta. Tehát nem csak azt látta, ami van, hanem azt is látta, ami csak gondolat, vagy valami ilyesmi.
3: Vagy lehet.
1: És ami lehet, így van. Ezért mondom, ezt csak Isten tudja, hogy teremtett bennünket. Mi csak azzal foglalkozunk, igen, persze, amit látunk, de sokan mondják azt, hogy igen, nekem voltak álmaim, stb. Na, és akkor álomban látott.
4: Az is egyfajta látás, egy előrelátás.
1: Ami nem a szemével látta. De mégis azt mondja, hogy láttam álmomban.
3: Vagy gondolatban.
1: Érdekesek ezek.

0: Hágár története egyébként valahogy úgy van talán, hogy Hágár kétségbe esik a pusztában, ekkor megnyitja Isten a szemét, és akkor meglát egy kutat, Hágár. Ott volt az a kút, csak nem látta. Megnyílik a szeme, és akkor meglátja. És egyébként ezzel kapcsolatban nekem van egy saját személyes történetem. Lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de egyszer autóban ültem, nagyon nagy dugóban. És hát most nem másképp nem tudom elmesélni, mint hogy nagyon mosdóba kellett volna mennem, na mondom így. De nagyon-nagyon régóta ott ültem az autóban, a dugóban, teljes kilátástalanság, mindenhol állnak az autók, és azt éreztem, hogy nem bírom tovább. És akkor imádkozni kezdtem. De az már az a vég elkeseredésben biztos el tudjátok. Hát abban az utolsó előtti pillanatban imádkoztam, és imádság közben, ahogy így néztem, azt láttam, hogy ott van tőlem körülbelül 25 méterre egy WC. De nem viccelek, pont ott, ahol álltam. És egyszerűen átfordultam az autóval oda, pont ott le tudtam állni, és rögtön bementem abba a WC-be. Ez nekem egy örök példa, hogy végül is minden ott van, mindig pont előttünk, csak egyszerűen nincs rá látásunk, és csak benne vagyunk a szenvedésben.
1: És mi nyitotta meg a látásodat?
0: Hát az imádság.
1: Az imádság.
0: Amúgy meg szenvedünk, hogy mindenféle bajunk van, pedig

0: Nem úgy van, hogy nem merünk meglátni dolgokat, hogy az ember azért rohan a hétre.
1: És nem gondolsz, hogy nem?
0: Hát, hogy egyszerűen fájó lenne belegondolni abba, hogy mondjuk minden nap, amit csinálok, az nem helyes.
1: De nem biztos, hogy nem helyes. Most miért kellene ezen gondolkodjak, hogy most helyes vagy nem helyes az, amit nap mint nap csinálok? Hát feltételezhetően, hogyha csinálom, akkor ha nem is teljes mértékben, de valamennyire helyes az, amit teszek.
0: Én azért feltételezem a saját teendőimről.
1: Mert most itt akkor hány százalék, hogyha már itt tartunk?
0: Bármennyi. Szerintem akár lehet, hogy 100% is hülyeség abból, amit csinálok, mert lehet, hogy nem ezt kellene tennem, hanem mondjuk egész mást. Csak nem
1: és
0: akarom észrevenni, mert
1: teszed?
0: Ha magam elé teszek mindenfélét, ide megyek, oda megyek, és vakságot csinálok, direkt szemellenzővel járkálok, pedig a Jóisten már réges-rég mutatni szeretné, hogy Szabolcs, nem tudom, legyél pap. Mert
1: de
0: az
1: hát ez
0: az
1: egy olyan terület, amit most itt te mondasz, hogy na? Ezen akkor mindannyian elgondolkodhatunk egyrészt, másrészt meg egy veszélyes terület, mert akkor mindig megkérdőjelezhetjük azt, hogy most akkor én na. Jól teszem-e azt, amit igen. Teszek, és vagy jó úton járok-e, vagy megnyíltam-e eléggé, vagy nem a szemellenzőt levettem-e. Ezt hogyan fogjuk tudni eldönteni? Csak úgy, hogyha... Na.
0: Imádkozom.
1: Lecsendesedünk.
0: Hát és nem pont ezt kellene egyébként minden nap új szemmel teljes frissen felébredni és feltételezni azt, hogy ha valami olyat mond ma a Jóisten, hogy mondjuk nem tudom, Laci, zárj itt be mindent és indulj el zarándok útra, nem tudom hova, 2 hónapig menj gyalog, mert ott tudok megmutatni neked valamit, Laci. Ha te ezt kapod üzenetben a Jóistentől, megindulsz? Napokon, heteken keresztül ezt kapod üzenetben.
2: Hát ezt meg lehet tanulni mindenkinek. Igen, hogy ha jönnek gondolatok nekem, akkor...
1: Te mondod, hogy minden reggel megkapod.
2: Igen, de tanuljam meg, hogy akkor ez az én gondolatom, vagy ezt kapom mástól.
0: Hát mondjuk kapott, akkor mit csinálsz?
2: Ezért mondom, de ezt mindenkinek.
1: És te tudod, hogy kapott mástól, vagy kaptad? Igen. Tehát ketté tudod választani azt, amit kapsz, na. És az is, amit te saját magad elgondolsz.
0: Na jó, ez rendben van, de akkor mit csinálsz, ha kapod?
2: És mondtam nektek, másokszor mondtam, nem?
0: Hogy
2: reggelente mindig azért imádkozom, hogy
1: az legyen, amit ő szeretne, és nem az, amit te szeretnél.
2: Így van, de hát nekünk mindig vannak gondolataink, tervei, de ha azok nem jók, akkor azt kérem, hogy akadályozza meg.
0: Na, és ha azt mondja
2: segítsen
0: neked...
2: Segítsen megakadályozni a rosszat.
0: És ha a Jóisten azt hozza neked, és egyértelműen érzed, hogy a Jóisten mondja napokon, heteken keresztül, hogy Laci, mindent itt most be kell fejezned, zárj be mindent, és indulj el mondjuk 2 hónapos gyalog útra, zarándok útra, mert ott fogok tudni neked üzenni, László, és éreznéd, hogy a Jóistentől jön, akkor hagynál csapot, papot?
2: Hát persze, hát ezt olvas el mindenki a Bibliában.
0: Na látod?
2: Hát nagyon
0: András?
2: Sok olyan.
1: Na, akkor csak
2: nagyon sok olyan
1: válaszig.
2: Személy volt, aki ezt csinálta, és akkor leolvashatjuk, hogy kezelte Isten.

0: akarjuk látni a nem láthatót is. Akarjátok? Szeretnétek? Szívesen látnátok? Amit egyébként a hétköznapokban nem látunk, jellemzően, mert megszoktuk, hogy nem látunk, angyalokról ír a Biblia is, vagy...
1: Hát gondolom, őket nem láthatjuk, ők is mindig embereken keresztül.
0: Ez igaz.
1: Szólnak másokhoz, emberként jelennek, meg nem angyalként, mert ők nem úgy vannak teremtve, mint mi, Isten saját képére és hasonlatosságára, de felhasználhatják az embereket arra, hogy segítsenek nekik is.
0: Hát emberek cselekedeteiben vannak mondjuk.
1: Ezt is olvashatjuk. Ez okay.
2: Akkor csak egy kérdés, vajon az angyalok valamilyen kölcsönhatásban vannak a Szentlélekkel? Mert most honnan fogom tudni eldönteni, hogy a Szentlélek vagy az angyal netalántán segített vagy fordult hozzám?
1: Hát erről annyit tudunk a Biblia elején, hogy igen, annak idején az angyaloknak az egyharmada kilépett Sátánnal, és ezért nevezik pártos szellemnek Sátánt, mert ő pártot hozott létre. Madács Imre így nevezi.
2: Igen, igen.
1: De a többiről, akik ott maradtak Isten mellett, arról mindig csak azt olvassuk, hogy ők csak azt csinálják mindig, amit Isten akar. Semmi mást. Ezért akkor a Szentlélekkel ugyanez a kapcsolatuk. Ők csak azt csinálják, amit Isten kér tőlük. És ezért mondom, hogy sokszor beszélünk Istenről, hogy beszél hozzá. Nem, sokszor nem, hanem az angyalok kezelnek bennünket, de úgy, ahogy Isten kéri őket.

0: látás kapcsán kezdtünk beszélni. Lehet, hogy például egy-egy állat látása.
1: De most nem a fizikai látásra
0: gondolsz. Hát most én is végig gondoltam, és megálltam egy
1: pillanatra. Van, amelyiknek jobb a látása, van, amelyiknek gyengébb.
0: De a szamár látta meg, tulajdonképpen mit látott meg a szamár, amikor megállította az... Hát igen. A szamár látta meg az angyalt.
1: És Bálám nem látta.
0: És ja, igen, tehát az ember ment, és sőt tuszkolta a szamarat, hogy menjél már, mit állsz itt? És a szamár meg oda szorult a falhoz talán, hogy nem tud menni, mert ott állt az angyal. Tehát Bálám szamara megszólal Mózes 4. könyve 22. fejezeten belül.
1: Igen.
0: Felkele azért Bálám reggel, és megnyergeli az ő szamarát, és elméne a Moab fejedelmeivel. De megharagovék Isten, hogy elmegy vala, és megálla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele. Ő pedig üget vala az ő szamarán, és két szolgája vala vele, és meglátá a szamár az Úrnak angyalát, amint áll vala az úton, és mezítelen fegyvere a kezében, letére azért a szamár az útról, és méne a mezőre, Bálám pedig veri az ő szamarát, hogy visszatérítse az útra. Azután megáll az Úrnak angyala a szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala, amint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorula, és a Bálám lábát is odaszorítá a falhoz, ezért ismét megveri azt. Milyen vicces így hallgatni, nem ilyen régiesebb fordításban. Az Úr angyala pedig ismét tovább méne, és megáll a szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre, sem jobbra, sem balra. Amint meglátta a szamár az Úrnak angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért megharagúvék Bálám, és megveri a szamarát bottal, és megnyitá az Úr a szamárnak száját. És mondta a szamár Bálámnak, mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? Bálám pedig mondta a szamárnak, mert megcsúfoltál engem. Vaj, ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölének most téged. És mondta a szamár Bálámnak, avagy nem a te szamarad vagyok-é, amelyen járni szoktál, amióta megvagy minden napig? Avagy szoktam volt évéled eképpen cselekedni? Az pedig felele, nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, amint áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében, akkor meghajtá magát, és arcra borula.
1: És mondta az angyal.
0: Az Úrnak angyala pedig mondta néki, miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé, én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én előttem. És aztán itt folytatja a leírást, hogy és meglátott engem a szamár, és kitért. Ha ki nem tért volna előlem, most meg is öltelek volna téged. Őt pedig életben hagytam volna. Na tessék. És ez ránk is ugyanígy vonatkozhat egyébként, hogy a Jóisten meg akar állítani minket is sokszor, amikor lehet, hogy amikor a vesztünkbe megyünk, nem?

0: Egy kicsit tudunk beszélni arról, hogy összeomlás kell ahhoz, vagy egy olyan valamilyen katarzis, hogy megnyíljon a látásunk.
1: Hát itt is az kell.
0: Hogy mondhatom azt, hogy megvilágosodás az Úr felé. Tehát valami olyan esemény.
1: Sok.
0: Ami olyan hatással lesz ránk, hogy elhagyjuk az énünket, és kinyílunk.
1: Na de ezt lehet-e akarni? Vágyni rá, elősegíteni? Egyébként szerintem lehet, és szerintem például beszélgetésekből is.
0: Mindenképpen lehet.
1: Majdnem betegséget mondott a szám, de egyébként lehet, hogy betegségből is.
0: Betegség is lehet egy
1: sőt,
0: olyan...
1: Hát,
0: az is egyfajta...
1: Voltam így.
0: Sok vagy...
1: Hát...
0: Negatív katarzis, beteljesülés, kiteljesülés.
1: Kiterít minket a jóisten, mondjuk, nem viccből mondom, férfi embert, ha leteríti, néha másként már le se tud teríteni minket a jóisten, csak muszáj valahogy megbetegítsen, és akkor
0: azért
1: kiterül.
0: Például, hogy ne menj oda, hova tervezted, hogy menjél, és akkor megvéd valamitől, ami, és így tovább.
1: Vagy hogy gondold végig azt, hogy amit mostanáig csináltál, értelmetlen az egész, semmi, mint hiába valóság, mert az élet értelme inkább az Isten dicsőítése. Mit szólsz ehhez?
0: Az Isten dicsőítése. Igen, igen, az feltételezhetően nagyon fontos, csak hogy miért lenne az élet értelme az.
1: Hát mondj egy jobbat, én nem tudok.
0: Miért teremtett bennünket az Úr?
1: Azért, hogy őt dicsőítsük.
0: Na, ezt nem hiszem. Vagyis, hogy nem értek egyet, hogy ezért teremtett volna az Úr.
1: Mondj mást.
0: Sokasodjatok, szaporodjatok a földön, és éljétek az életeteket, amit
1: Isten dicsőségére, még talán le is
0: Isten dicsőségére.
1: Hát ez pont az.
0: De az, hogy Isten dicsőítésére éljétek az életeteket, az nem azt jelenti, hogy dicsőítsd Istent. A kettő között nem.
1: Nekem igen.
0: Hogyan dicsőíted az Urat?
1: Az életeddel.
0: Na. Szóval nem azt csinálod, hogy halleluja, és így sétálva mész az úton.
1: Nekünk beszéddel kell egyébként szerintem, akik beszéd közelében vannak, azoknak beszéddel, van akinek dallal, kinek hogy...

0: egy másik kérdést, ha szabad. Ember Istennek a látását, hozzáállását megváltoztathatja?
1: Hát megváltoztatta, így jöttünk létre. De Isten úgy teremtett bennünket, hogy szabadok legyünk. Vagyis, hogy Ádám és Évának is azt mondta, hát jó, akkor csináljátok azt, amit akartok. Vagyis, hogy ő nem olyan világot akar szerintem, hogy mi mindent ő intézzen a világba, hanem mindenki szabad legyen, de mindenki csak azt csinálja, amit ő átgondolt, ahogy ő létrehozta ezt a világot.
0: Na jó, most itt egy zárójeles kérdés. Ha valamit nagyon-nagyon kér az ember imádságban a jó Istentől, ami nem a legjobb annak az embernek a számára, megadja? Na jó Isten, ha nagyon-nagyon kérjük, többen is kérjük, nagyon kérjük, nincs rálátásunk, hogy nem azt kellene kérnünk, de mi nagyon kérjük, éveken keresztül imádkozunk ért, hogy add meg, megadja?
2: Nem fogja megadni.
0: Laci?
1: És nem tudhatjuk.
0: Hát mi nem tudjuk, de kérjük. Megadja szerinted?
1: Sok mindent megad, amit kérünk, de vagy válaszol, de mi nem tudhatjuk.
2: Bocsánat,
1: hogy...
2: én is azt hiszem, hogy megadja. Tehát felülírom az előbbi. Nem, azt mondtam, hogy nem adja meg.
0: És megadja?
2: És megadja. Hagyja, hogy te tapasztalj, hogy te tudd meg, hogy miért nem. Hogyha te annyira szeretnéd, akkor járd azt az utat. Igen, megadja.
0: És itt teszem hozzá, hogy mindenből tud a jó Isten jót kihozni. Tehát megadja, és végül abból lesz jó.
2: Mert hogy pontosan úgy fogja irányítani, hogy erre feltételezhetően te rá fogsz jönni, és akkor ebből egy jó születik.
0: Kivéve, ha kifejezetten utána direkt a vesztembe akarok rohanni, mondjuk.
2: Miért akarok?
0: Hát az akkor, szerintem nagyon
2: az öngyilkosság.
0: Nem vagy... egészen erre gondolok. Szerintem pontosan a vakság miatt, amiről itt végig beszélgetünk, van az, hogy sokszor nem látjuk, hogy nekünk nem ezt kellene csinálni.
2: Igen,
0: és nem látunk, és emiatt egyébként gyakorlatilag a vesztünkbe megyünk, de azt se látjuk, és azt hisszük, hogy hát nekünk milyen szép az életünk.
2: És le lehet élni egy egész életet,
0: hát
2: így, és az embereknek a nagyon nagy százalékait, szerintem a 90 fölött lévő százaléka pontosan ezt az útat járja, és azt hiszi, hogy ez a megfelelő út számára, magyarán egy bizonyos fajta vaksággal teszi mindezt.
0: Na de mi is? Valószínűleg mi is?
2: Igen, abban a pillanatban, hogy megfogalmazódik az, hogy ezt megtudjuk, van egy bizonyos fajta rálátásunk erre, ez már egy nagyon jó kiinduló pont, de pontosan az mindennek ez a lényege, hogy ebből a vakságból kijöjjünk.
0: Na ebből és a... hogy van-e rá módszerünk? Imádság jut eszembe.
2: Nekem hogy... a lecsendesedés jutott eszembe, a jelenlét. Imádság, meditáció.
0: A rózsafűzér imádkozás is tulajdonképpen milyen szép dolog, legalábbis.
2: Az
0: én nem szoktam
2: végképp, csinálni, milyen jó, de... hogy mondott. Például a rózsafűzér imádság, az egy meditatív imádság, mert ugyanaz többször, és van benne egy bizonyos fajta ritmus, egy bizonyos fajta dinamika, és van egy cél, amikor befejezetnek tekinthető, hogyha a rózsafűzért elmondtad.
0: Mondjuk én nem alkalmazom, de tetszik.

0: Most egy másik kérdés. Van egy objektív valóság, amit lehetne látni? Ami mondjuk a jó Istennek a valósága, amit meg lehetne esetleg látni, vagy belelátni? Vagy ahány ember?
1: Ő azt mondta nekünk, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Ezért rengeteg dolog van, amit mi nem ismerünk, nem is gondolunk, hanem hogyha majd el tudunk jutni hozzá, akkor el kell kezdenünk szépen megtanulni.
2: Még egyszer ezt a mondatot kérlek, hogy mit mondott az Úr, ami az én gondolatom...
1: Az én gondolatom nem a ti gondolataitok.
2: Ez nagyon fontos. Vagyis, hogy... Mert hogy létezik idézőjelben a Matrix. Tehát, hogy az ő gondolata, az ő léte, az egy teljesen más lét, mint a miénk. Igen. És ezt ő akkor egyértelműen el is mondta számunkra.

lelki vakságtól indultunk, és a látásról beszélgettünk, és ez csak egy érzékszerv, mert ott van a hallás, és arról is rengeteg mindent ír a Biblia, hogy akinek van füle, hallja. Aztán még lehet, hogy sorban jönnek az érzékszervek, de majd mindjárt egy egész más témával folytatjuk.

0: Hogyan tudunk valakit szeretni, akit nehéz szeretni, aki idegesít minket, vagy akivel rettenetesen nehéz nekünk kijönni, vagy akire nehéz szeretettel gondolni? Azért ez az első kérdésem, mert szerintem a szeretet az egy döntés. És pont így, hogy el kell dönteni, hogy azt mondja a Biblia, hogy szeresd még az ellenségeidet is. De figyelek, Laci.
1: Mondjuk el előre, amit már többször elmondtunk.
0: Mégpedig?
1: Hogy a lélek gyümölcse így kezdődik. 9. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de mindenki elismeri, hogy mindez a 9 az első szóhoz igazodik, a szeretet.
0: Hát ez így mind rendben van,
1: ugye?
0: De ellenségeiteket is szeressétek. Ezt is mondja nekünk a Biblia, Máté evangéliumánál is például. 5:44, szeressétek ellenségeiteket. Hát azt csak úgy lehet szerintem, hogy döntésből. Megfogalmazhatjuk majd azt is, hogy kik az ellenségek, meg stb., de először is a kérdésem, nem is kérdésem, a kijelentésem, hogy a szeretet az döntés. De azt mondja András, nem.
2: Hogy nem.
0: Te, Laci?
2: A szeretet Laci semmi esetre sem döntés. A szeretet az egy állapot. Az nem irányul semki felé, semmi felé, hanem egy állapot, ami benned van, és elő lehet hívni.
0: De akkor az ellenséget hogy tudod
2: ilyen
0: szeretni, ha nem döntés?
2: Mert hogy pontosan az egésznek az a lényege, hogy az benned van. Teljesen mindegy, hogy ellenség, vagy bárki, vagy bármi, tehát egyszerűen vagy, egyszerűen szeretsz, egyszerűen létezel. Ez nem irányulhat senki felé, semmi felé, hanem egyszerűen ez van.
0: Laci?
1: Hát dönteni kell valóban.
0: Miről?
1: Hogy a gonoszságot ne támogassuk, meg ne szeressük a gonoszságot. Ebben döntenünk kell, hogy hogyan kezeljük. Ezt mondta Jézus is, hogy ne úgy győzzük le az ellenséget, hogy erőszakkal vagy harca, hanem szeretettel.
0: Jóval.

0: Isten saját képére, hasonlatosságára teremtett minket, ami azt jelenti, hogy mindenki a testvérünk.
1: Pontosan, és az majd ember, a szeretet az majd megmondja, az hogy kivel hogyan kell.
0: Ezt kell mutatni mindenkinek, de úgy, hogy megpróbálni a szeretettel eltörölni a gonoszságot.
2: Hát de most
0: gyűlöletet, stb.
2: András, igen. Hát van benned is mondjuk indulat, bármi tud lenni, amit mondjuk valaki idegesít. Hát nem tudom, hogy sajnos, nem sajnos.
1: De sajnos.
2: És valaki kihoz a sodrodból, mondjuk. Biztos van olyan, nekem is van, aki mondjuk engem irítál mondjuk a viselkedésével, és az ember, én legalábbis csak úgy tudok lenni, sőt, igyekszem meglátni egyébként azokat a tulajdonságokat, amiben ő messze előttem jár. Amiben ő egyébként egy csodálatos teremtmény, de sokszor viszont...
1: elemezni szerintem?
2: Én szeretem, igen. Persze, mert akkor még jobban meg tudom szeretni, hogyha meglátom, hogy egyébként ő micsoda egy fantasztikus alak, viszont
1: de az
2: úgy
1: más dolog, hogy
2: irítál,
1: meglátod, hogy milyen fantasztikus emberke, és milyen dolgai vannak, amik igen téged...
2: De van olyan, hogy valaki még mondjuk keresztbe is tesz neked, irítál is, meg még mondjuk keresztbe is tesz neked. Van
1: igen,
2: olyan,
1: és...
2: szeretned kell őt is.
1: Persze.
2: Hát hogy tudod?
1: Teljes szívemből, de attól azt, én nem fogom mondjuk keresni a társaságát. Hát,
2: igen,
1: nem,
2: igen. Tehát, de tényleg fogom... teljes szívből hogy a csodába csinálod?
1: De miért?
2: De mert szerintem az egy nehéz folyamat. Hát mondjuk egy borzasztó
1: ugye,
2: dolgot.
1: Hát, hogyha kapsz egy pofont és állsz, akkor persze, hogy nem a szeretet fog abban a pillanatban dominálni, hanem a megdöbbenés, egy olyan reakció, amit kihoz belőled.
2: De most azt mondod...
1: De ez nem azt jelenti, hogy attól még te nem szereted azt a másik embert.
2: Azt mondtad, hogy tiszta szívedből tudod szeretni azt, aki keresztbe tesz. Szerintem itt ez sántít, hogy nem tiszta szívből, hanem pont, hogy döntésből, és egy...
1: Nincs döntés.
2: Az jó tetszik, hogy
1: tehát, hogyha, ha már döntesz, akkor ott már valamilyen sakkozás van.
2: Szeressétek ellenségeiteket, írja Máté evangéliuma.
1: Egyértelmű. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor fogom magam, felállok és szeretem az ellenségemet.
2: Na, mit jelent ez nekünk?
1: Ez azt jelenti, hogy benned van a szeretet mindenki felé. Ellenséget felé, a többi ember felé, mindenki felé.
2: Egyébként.
1: Tehát egy állapot van benned. Egy szeretet állapot. Aztán ez a szeretet állapot természetesen ingatag lehet egy bizonyos helyzetben. Igen.

0: Most az jut eszembe, hogy ha az ember tényleg hisz a jó Istenben, akkor hiszi azt, hogy ami van, ami történik, az direkt úgy van, valamiért úgy van. Tehát ha valaki úgy mond, úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon rosszat tenne nekem, de én hiszem az Isten jóságát, szeretetét, akkor hinnem kell abban, hogy mondjuk lehet, hogy az az ember nem tudom mit csinált, valami rosszat velem, de az azért történik, mint ahogy korábban beszéltünk a Szamárról és Bálámról, hogy egyébként meg lett állítva ott egy ember, hogy valami miatt az történik, hogy ami történik.
1: Tehát mindig akkor valamiért történik az, ami történik,
0: és legyen ez segít, az egy negatív vagy pozitív. Abban, hogy még a lehetetlen helyzetek lévő embereket is, akik úgy vannak velünk, tudjuk szeretni, nem? Vagy a helyzetet, vagy a jó Istent, és amiatt azt a másik embert is, hogy ő gáncsolt el. Elestem, és nem futottam a vesztembe. Na, mit szóltok ehhez?
2: Jézus ezt bemutatta. Nekünk is így kell bemutatnunk a világnak, hogy akkor ne harcoljunk egymással, hanem a szeretettel próbáljuk megoldani.

0: a szeretetet azt nem lehet fokozni. Az vagy van, vagy nincs. Azt nem lehet tiszta szívből, vagy kevésbé tiszta szívből produkálni.
1: Vagy van, vagy
0: hanem
1: nincs.
0: Pontosan.
1: Oké. Mitől van? Döntéstől. De nem így van.
0: Visszajutottunk a kezdő ponthoz. Nem hiszem, hogy
1: hát
0: dönteni
1: mitől?
0: Kellene.
1: Ha nem csak úgy
0: azt,
1: jön,
0: hogy...
1: és ha megjön, akkor hú, de jó, megjött a szeretet.
0: Valahogy érzem,
1: hát
0: hogy
1: az nem,
0: nem
1: érzés,
0: döntés.
1: Az... Ja? Laci, mit mondasz? Segíts nekünk, Laci, de mondj valamit.
0: A szeretetet na. Lehet fokozni?
1: Na, valamit ide nyújtott neked.
0: Igen, Lukács 7:47. Neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret.

0: egyébként kik az ellenségek? De tényleg, mert nekem egyébként azt nehéz megfogalmazni, hogy...
1: Van ellenség?
0: Azért nem tudom megfogalmazni. Én már régóta gondolkozom ezen, hogy ki az, akit ellenségnek mond az ember.
1: Hát de most ki az? Nem tudnék egy embert se azonosítani.
0: De elvileg van, mert írja a Biblia, hogy vannak ellenségeink, tehát ne legyünk álszentek sem, hogy nekünk nincs, mert mi olyan szeretetteljes emberek vagyunk.
1: Tehát vagy... ez nem azt jelenti, hogy ha nincsen ellenséged, hogy te milyen jó vagy, nem következik egyik a másikból.
0: De akkor ki az ellenségünk? Nektek ki? Hát egyébként a sátán, nem? Ő az ellenségünk. Szeressük az ellenség, nem jó példa akkor, mert őt nem szerethetjük. Na de most akkor tényleg ilyen szempontból mire vagyunk felszólítva? Szeressük az ellenségünket?
1: Embertársaink köréből gondolom.
2: Nem, hát korábban mindenki ellenség volt a másikkal.
0: Hogy?
2: Hát nézzétek meg a régi filmeket. Amikor mentek, mindenki fegyverrel ment mindenhol, és hogyha jött egy idegen, akkor azonnal előkapta a fegyverét, mert hogy hát ha ellenség. De hát hogyha Izrael történetét elolvassuk, hát hány harcot viseltek el. Vagyis, hogy ez volt a világnak a természete.

0: Szerintem az az ellenség, aki nem fogadja el ezt,
1: mármit,
0: hogy szeressük egymást, mindenkit, akit Isten teremtett, mert mindegyiknek testvérei vagyunk, és ezt fogadjuk el, hogy mi teremtett emberek vagyunk, és a világnak ez a legjobb szerkezete, nem?
2: Az, aki nem szeret, az lesz az ellenségünk.
1: Akiben nincs szeretet?
2: Na, ez így talán, de mindenkiben ott van, csak hát, nincsen a felszínen.
1: Úgy
2: mindenkiben
1: születünk.
2: Ott van, így van.
1: Akkor tehát nincs ellenségünk, mert azt mondjátok, hogy akiben nincs ott, tehát eltűnni nem
2: tud. Nem, akiben nincs ott, aki nem használja, akiben nem tört fel, aki nem nyílt meg, aki a lélek vakságát nem engedte el.
1: De hát mi is voltunk ilyenek, és lehetünk is.
2: És feltételezhetően ez pontosan olyan, mint a boldogság, hogy mikor előtérbe van, mikor megéljük, mikor kevésbé.
1: Na.
2: Tehát egy hullámzó valami legalábbis.
1: A szeretet?
2: A szeretet, igen.
1: Jön, megy, csak tőlünk függetlenül.
2: Mert hogy nem vagyunk jelen folyamatosan, és nem döntés kérdése, hanem inkább figyelem kérdése, hogy oda tudok-e figyelni például a másik embertársamra, és ez is a szeretetnek az egyik jele.
1: Na, de akkor a figyelem kérdése, azt mondod?
2: Igen.
1: Csodálatos. A figyelem az mitől függ? Hát az is egy döntés.
2: Nem.
1: Hát vagy utazom, és mások irányítanak, és nem tudom, vagy pedig te mondod a tudatos, a jelenlétet, vagy pedig jelen vagyok, tudatos vagyok,
2: igen,
1: koncentrálok. És azt mondom, hogy bár idegesít
2: lehet
1: mondjuk...
2: Lehet így is mondani, ahogy mondod, hogy egy bizonyos fajta döntés, igen.
1: A szeretet.
2: Lehet ilyen esetben, hogy odafigyelek saját magamra, és azáltal döntök, akkor itt lehet, hogy sokkal jobban odafigyelek másokra, és sokkal jobban odafigyelek a környezetemre, embertársaimra.
1: Akkor a szeretet döntés?
2: Nem. Nem döntés. Mondtam, hogy lehet így is mondani, gondoltam, hogy egy kicsit neked kedvezek, hogy valamilyen formában tudjunk megegyezni.
1: De megnyugtató az Pál levelében, hogy a szeretet soha el nem fogy.
2: Teljesen egyértelmű, ha...
1: Nem fogy el.
2: Belegondolunk.
1: Akkor nem lehet eldönteni. Hiszen van.
2: Milyen jó visszacsatolás. Hát ami van, azt nem döntetem. Nem döntögethetek, hogy én most szeretek, vagy most nem szeretek. Hú, de jó.
1: De ledönteni se lehet akkor ezek szerint.
2: Nem.
1: Mert a döntés egy szónak van egy olyan borító jellege is.
2: Ez is megint milyen jó.
1: Nem lehet.
2: Döntögetni nem lehet.
1: Tehát eltüntetni sem lehet. Tehát a legnagyobb gonosztevőben is
2: abba
1: ott
2: is
1: lapul.
2: Ott lakó. Így van.

0: felolvasnám akkor, amit Pál apostol mondott.
1: Na. Igen.
0: Mert mondja, hogy mi a léleknek gyümölcse is. De előtte azt mondja, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a léleknek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
1: Mert az egész törvény az egy ígéretben teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

0: bennem az van mégiscsak, hogy amikor nehéz szeretni, akkor néha, és itt behoznám a kegyelem témakörét, hogy akkor egyszer csak megadatik, hogy reggel az ember arra ébred, hogy valahogy megadatik az, hogy maga se érti.
1: Kegyelemben részesül?
0: Na, köszönöm, igen. Amit egyszerűen csak úgy megkap az ember, mint a Reményik Sándor kegyelemversben, hogy gyötrődik az ember, és aztán egyszer csak, amikor már azt érzi az ember, hogy mindennek vége, akkor magától megnyílik az ég.
1: Kegyelmet az Úrtól kaphatunk?
0: És ez a magától, úgy zárul a vers, ez a kegyelem. Hát csak az Úrtól, a jó Istentől, nem?
1: Mi egymásnak kegyelmet nem adhatunk.
0: Hát legfeljebb a bíróságon.
1: Megbocsátást?
0: Hát végül
1: hát egyfajta kegyelem.
0: Kötelesek vagyunk egyébként megbocsátani. Én néha szoktam gondolni, amikor valaki azt mondja, hogy egymásnak mondjuk, hogy bocsáss meg, hát kötelező.
2: Ahogy Jézus mondta, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, ahogyan mi is megbocsátjuk.

0: El tudjuk fogadni egyébként a kegyelmet? Könnyen? Mert az olyan, hogy egyébként azt érzi az ember, mondjuk van olyan, hogy valami rettenetes dolgot tettünk, nyomorultul érezzük magunkat, nem?
1: És a kegyelem az feloldozással is
0: hát
1: jár.
0: Finoman szólva szerintem, igen. Mint amikor...
1: Megszabadulással? Van, felszabadulással?
0: Van egy olyan szép vers is, ahol Barabásról szól a vers. Bent van a cellában Barabás, várja a kivégzést. És akkor hallja, hogy jönnek az őrök és a lánccsörgés, és ő már fel van készülve a keresztre feszítésre. És akkor jönnek, kinyílik az ajtó, ő már teljesen készen van Barabás, és akkor azt mondják neki, hogy szabad vagy, mehetsz a versben. És akkor ő kimegy, és most nem mondom végig, és aztán meglátja Jézust, a versben Jézus néz az ő szemébe, és akkor jön rá, hogy ő kegyelmet kapott Barabás, helyette Jézust feszítik meg, és én amikor ezt a verset egyszer megértettem, akkor jöttem rá, hogy én vagyok Barabás, én vagyok az a bűnös ember, aki helyett ott van Jézus.
1: Igen, ez egy nagyon jó összekapcsolás. Mindannyian Barabások vagyunk.
0: Te is. Kegyelmet vagy kaptunk.
1: A kegyelem...
2: Vagy legyünk inkább Pálok, mert ő is kérte, hogy de akkor gyógyítsa meg Jézust. És erre Jézus ezt válaszolta neki, elég néked az én kegyelmem. És ezt Pál apostol simán elfogadta.

0: el tudjuk-e fogadni azt a kegyelmet? Mert egyébként van, aki például a Bibliában, Júdás például nem fogadta el a kegyelmet, ő elárulta Jézust, és aztán önmagával végzett. Tehát azért kérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni a kegyelmet? Mert ő nem fogadta el.
1: Ő hogyan nem fogadta
0: el? Hát végzett önmagával.
1: De az még nem jelenti azt, hogy nem fogadta.
2: Illetve nem hitt benne szerintem.
0: Hát ez az.
2: Nem gondolta, hogy
1: de
2: Jézus
1: kegyelmet nem kapott
2: neki.
1: Volna, vagy nem kapott de kegyelmet, kapta. Amit visszautasított volna hát, ezáltal.
0: Hát hogy nem, hát mindenki kap kegyelmet, ő is kapta, csak nem fogadta. Nem ez a világ szerinti megszomorodás, amikor nem Isten szerint szomorodunk meg?
2: De, hát Péter is elárulta.
0: De ő
2: elárulta Jézus,
0: utána.
2: És mégis megbocsátott utána neki, ha megkérdezte, hogy mert szeretsz engem.
0: Többször is megkérdeztem.
2: Háromszor, igen.
0: Tehát Péter elfogadta a kegyelmet.
2: Így van.
0: Júdás, nem, mi elfogadjuk? Hát fogadjuk el, nyilván megbiztatom magamat, sőt felszólítom saját magamat is, hogy mindig fogadjuk el.

0: tudjuk hinni azt, ahogyan a Jóisten szeret minket, úgy, hogy mindenestől így, ahogy vagyunk, hogy végtelenül szeret minket?
1: Biztosan.
0: Laci is. Én is emberek részéről el tudjuk ezt képzelni, hogy egy másik ember úgy szeret minket, amilyenek vagyunk?
2: Hát igen.
0: A kegyelem pedig egy ajándék. Ezt mondhatjuk?
2: Hát az életünk is ajándék, nem?
0: Na igen.
1: Az a legnagyobb kegyelem.
2: Hát minket nem azért teremtett Isten, hogy utána fizessünk neki.
0: Hanem, hogy őt dicsőítsük. Na tessék!
1: Újra kezdhetjük akkor a műsort, hogy őt dicsőítsük.
0: Lehet, hogy innen
1: kell, hogy... És hogyan, Szabolcs, hogyan dicsőítsük?
0: Jó. Felírom, mi az élet célja? Jó, legközelebb megnyitjuk egy kicsit innen a gondolatokat.
2: Okay. Mert azt mondta Jézus, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és a vizek forrásait, vagyis az örökké valót imádjuk.
0: Bibliáról másképpen legközelebb is Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Köszönjük a figyelmet!
3: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 230-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abu Dhabi Jordán király irány elveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, hogy fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában, több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan fel kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Legyen öröm az iskolakezdés! Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott tanszereszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról marad a sok napsütés. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Deák László lelkész.

Erős váram, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Böjtelő időszakában, 60. vasárnapján vagyunk együtt, ezen a mai délelőttön, ahol végig középpontban lesz az Isten igére való odafigyelés, annak hallgatása. A heti igénk is erről szól. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Zoltár előtti igénk a magvető példázata lesz, amiben arról hallunk majd, hogy Isten veti az ő igéjét, de legalább négyféle talaj van, ahova ez az ige hullhat, és nem mindegy, hogy milyen a mi szívünknek a talaja, vagy az Úristen, hogy mindannyiunknak most a szíve olyan lehessen, hogy ebben az egy órában valóban meghallja Istennek igéjét, odafigyel rá, nem megkeményíti, és nem csak ideig óráig marad meg a szívébe, hanem valóban hosszú távon. Az Isten tiszteletünket egy szép reggeli énekkel fogjuk kezdeni, egy olyannak, amelynek a dallama karácsonyt idézi, de a szövege abszolút illik a mai reggelhez. Ezzel az énekkel kezdjük ma az Isten tiszteletet.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Tulajdon fülükkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, neved magasztaljuk örökké.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk. Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, hogy pazarló bőséggel hinted igéd magát szívünkbe, és fáradhatatlanul hívogatsz megtérésre. Kérünk, tégy minket bölcsé szent lelked erejével, hogy ne csak hallgassuk beszédedet, hanem meg is cselekedjük. Amen. Hallgassátok meg most, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetében a 4. verstől a következőképpen.
1: Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen, hangosan az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe.

be. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Nagyon ügyesek voltak, köszönjük nektek, a gyülekezetnek is a segítséget. A gyülekezettel pedig a következő éneket fogjuk énekelni, a 273-ast.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ennél aktuálisabb nem is lehetne a mai oltár előtti igénk, és mindaz, amiről hallottunk a magvető példázatába, az ebben a percben valósággá válik. Ebben a percben, és már azt gondolom eddig is valóság volt, Isten veti az ő magját, az ő igéjét, és mindannyian, akik itt vagyunk, valamilyen állapotban vagyunk, valamilyen a szívünknek az állapota, ki tudja, hogy Isten igéje hol és hogyan fog minket eltalálni, és ennek milyen hatása lesz a hétköznapokra. Nem egy könnyű téma a mai, de én nagyon hiszem és remélem, hogy Isten ezen keresztül gyógyulást szeretne adni sokunknak egy-egy adott élethelyzetben. A mai vasárnap az úgynevezett böjt elővasárnapjához tartozik, ami sokak számára a böjt képét hozza magával, pedig ez a három vasárnap, ez alapvetően még nem a böjtről szól. Ha megnézzük, akkor ebben az időszakban vannak a farsangok, abszolút elfogadott keresztény emberként is, hogy a farsangi időszak létezik, az örömnek az ideje, ami különösen régen a falusi embernek azt jelentette, hogy lassan vége a télnek, és lehet örülni annak, hogy egy új tavasz, egy új nyár közeledik. Az élet öröm megjelenésének az ideje volt ez. És a mi gyülekezetünk életében is ezzel találkozunk, hiszen múlt héten, bár 70. vasárnapja volt, de mégis az örömről, a házasság öröméről volt szó. És ez a mai napon szintén az örömöt szeretném előhozni, egy nagyon nehéz és nagyon fájdalmas történeten keresztül a megbocsátásnak, a kiengesztelődésnek, az újrakezdésnek az örömét. Azt szeretném, ha ez lenne a mai vasárnapnak a középpontjába. Az igehirdetési alapigénk Mózes első könyvének 45. fejezetében található. Akik ismerik a Bibliát, jól tudják, hogy itt fejeződik be az ősatyáknak a története, köztük Józsefnek a története. Egy nagyon hosszú és nagyon csodálatos esemény sor van itt leírva, amit most nem fogok végig elmondani, remélem sokan ismerik ezeket az eseményeket. Ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy azután a sok-sok nyomorúság után, miután a testvérek először Józsefet megölni akarták, végül eladták, József elkerül Egyiptomba, ismerjük az eseményeket, Potifár házába, majd utána a börtönbe és a fölemelkedését Józsefnek, megtörténik mindaz, amit mondott. Hét bőesztendő után jönnek a szűkesztendők, és a szűkesztendők második évében valami egészen különleges dolog történik, megjelennek József előtt az ő testvérei. Jól tudjuk, hogy József az első alkalommal nem fedi fel magát, egy testvér túszként otthagyva hazaküldi a többieket, de eljön az, amikor megérkeznek Benyáminnal együtt, ott vannak József előtt, és egy nagyon izgalmas élethelyzet van, eltelt 20 év, mi az, ami most történni fog? Mai alapigénk arról szól, amikor József felfedi magát a testvérei előtt. És hogy jutnak el idáig, hogyan lesz ebből igazi kiengesztelődés és igazi békesség. Erről fog szólni ez a mai igehirdetés. Így hallgassuk most meg Istennek az igéjét, ahogy már említettem, 1 Mózes 45, 3-tól 8-ig, és a 15. vers, ez a kiírt alapige a következőképpen. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József. Éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek már közelebb hozzám, erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé tett. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírva megölelte őket. Aztán már beszédbe elegyedtek vele a testvérei. Amen. Kedves testvéreim, az az igazán megdöbbentő, hogy Józsefnek a története az nem itt kezdődik, és nem is ott kezdődik, amikor ő a színes ruhájába kimegy a testvérekhez, és ott az elkényeztetett gyermeknek a képében a testvéreit bántja, vagy éppen rossz híreket visz az apának róluk, hanem ez az egész sokkal korábban kezdődik. Valamikor akkor kezdődik, amikor Isten már kiválasztja Ábrahámot.
És azt látjuk, hogy azok a bűnök, azok a nyomorúságok, amiket az apák elkövettek, azok nemzedékről nemzedékre mentek tovább. És tulajdonképpen Józsefnek a testvérei ezt az átkot viszik tovább, és azt teszik, amit ők is korábban láttak. Gondoljunk csak bele, kezdődik Ábrahámmal ez az egész, megtagadja az elsőszülött fiát és elkergeti. Mennyire brutális történet ez. Aztán ott van Izsák, aki jobban szereti Ézsaut, és ott van az ő felesége Rebeka, aki viszont Jákobot szereti jobban. Milyen feszültségekhez vezet később a kivételezés a két gyermek között. Aztán ott van Jákob, aki jobban szereti a Ráheltől született fiát, mint az összes többit. És azt látjuk, hogy ez megy nemzedékről nemzedékre. Kivételezés az egyik gyerek elkényeztetése, a másik háttérbe szorítása. Becsapások, gyávaságok, egymásnak a kijátszása. Torzulnak a nemzedékek, rossz példát kapnak, és ezt a rossz példát viszik tovább. Ezt látták az apjuktól, és utána ezt teszik ők is. Nemzedékek rombolják le egymás előtt a helyes utat. És ez vezet ahhoz a haraghoz, ahhoz a gyűlölethez, ami a történetünk előtt csaknem két évtizeddel József és testvérei között ott a kútnál lejátszódott. Mindez, amit elmondtam, ez nem jelenti azt, hogy ennek automatikusan így kell lennie. Olvasunk arról Ézsaiás könyvébe, az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák taníthatják a fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Ugye ezt is tovább lehet adni. Vagy hadd olvassam föl a mai zsoltárunkat, amit hallottak a testvérek az oltár előtt. Bizonságtételként ezt mondja boldogan egy zsoltárszerző. Istenünk, tulajdonfülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Igen, van ilyen, amikor ez megy tovább nemzedékről nemzedékre, és van az, amikor ilyen rossz panelek, ilyen rossz berögzülések. Nem jelenti azt, még egyszer mondom, nem lehetne ebből kitörni, de jó látni és jó tudni azt, hogy igen, mi is vagyunk valakik, valahonnan jöttünk, sok minden hatással van ránk, és ezzel igenis meg kell küzdenie az embernek. És ha megnézzük a mai hétköznapokat, akkor látjuk, hogy ez mennyire valóság. Beszélgettem egy olyan 30 körüli hölgyel, aki elmondta, hogy a nagymamája holokauszt túlélő volt. És amit a lágerekben tapasztalt, az eltávolította őt az Istentől. Azt gondolom, meg lehet érteni ebből a szempontból, hogy micsoda szenvedést kellett végigélni a gyerekként. És ez benne egy olyan folyamatot indított el, hogy eltávolodott az Istentől. És ebben a szellemiségben nevelte a gyermekeit is. Az ő traumája ment tovább a következő nemzedékre, majd ment tovább őre á is. Egészen addig, amíg ő meg nem tért, és ezt az egészet valahogy egészen másképpen látta, mint a nagymamája. Sok minden van, amit így visznek tovább az emberek nemzedékről nemzedékre. És nem csak feltétlenül szavakkal, lehet, hogy éppen tettekkel. Ha ma megkérdezzük a fiatalokat azt, hogy miért nem akarnak házasodni, akkor az egyik leggyakoribb érv az, hogy egyszerűen látom, milyen a szüleim házassága, és ez nekem nem kell. Ha ilyen a házasság, akkor nem akarok az lenni. Nem akarok házas lenni. És így éli az életét, talán egy élettársi kapcsolatban, vagy bármi másban, nem tud elköteleződni talán, és ezt adja tovább a gyermekeinek is. És megy nemzedékről nemzedékre. József történetében is valami nemzedékről nemzedékre megy tovább, és ezt azért hangsúlyozom, mert még inkább látni fogjuk, hogy micsoda erő van mégis a kiengesztelődésben, a megbékélésben, amikor nemzedékek terhét tudják letenni emberek, és tudnak úgy viselkedni. Azt látjuk, igen, hogy a szülők viselkedése meghatározza a gyermekeket, de nem kell követni a rossz példát, nem kell, hogy gyűlölet fakadjon benne. A mai történetünknek az elején azt látjuk, hogy a 10 testvér Józsefen torolja meg Jákobnak a kivételezését. És ennek szörnyű következményei lesznek. És azt látjuk ebben a történetben, hogy a bűn az nem csak egy személyes dolog, hanem az mindig tovább terjed. Gondoljuk el, itt van 10 testvér, akik a saját testvérük ellen fakadnak olyan indulatra, hogy meg akarják ölni, aztán végül nagy kegyesen, vagy talán inkább a pénzért eladják rabszolgának. És ezt a 10 testvért nem a szeretet köti össze, hanem egy olyan rettenetes titok, amit magukba kell tartaniuk, akár jobban benne voltak ebbe, akár nem, akár próbálták Józsefet megvédeni, akár nem, egyik sem léphet ki belőle, egyik sem mondhatja Jákobnak azt, hogy
apám, ne szenvedj annyira, mert lehet, hogy még él a te fiad, hagyni kell az apjukat szenvedni, látni kell az ő szenvedését, hogy ő úgy tudja, hogy József meghalt, és ez a bűn, ez összeköti őket. És egyszerűen nem tudnak kilépni ebből. A bűn belekerül mindegyik testvérbe, és a bűn takargatásában is cinkosok lesznek. És képesek egy idős apát egy véres rongyal, egy véres ruhával becsapni. Úgy, ahogy egykor a vak Izsákot is különböző ruhákkal csapták be. Egyik bűn sem marad magányos, mindig mások életére is hatással van. A testvérek bűne egy vigasztalhatatlan gyászba kergette Jákobot. Mert nincs magányos bűn, előbb vagy utóbb sokan szenvednek tőle. Vegyük ezt nagyon komolyan. És mindezt azért mondtam el, mert ez a sötét tónus, ez nem az én agyszüleményem, még talán emberi szóval vissza se tudom adni azt a mélységet, ami benne van, hogy még inkább felragyogjon az a változás, ami itt történt. Jól tudjuk azt, hogy József itt nem először találkozik a testvéreivel. Volt egy korábbi találkozó, amikor a testvérek nem ismerik fel őt, és József nem fedi fel magát, hanem próbák elé állítja a testvéreket. Próba elé állítja őket akkor, amikor az egyik testvér ott maradt túszként. Próba elé állítja őket, és ez egy nagyon brutális próba, amikor Benjaminnak a zsákjába bele rejti az ő kedvenc arany serlegét. És a testvéreknek azt kell végignézni, hogy lehet, hogy a második szeretett gyermek, Ráhel másik gyermeke Jákobtól, József után Benjamin, ő is el fog veszni. És József ezt az egészet nem bosszúból csinálja, és nem szadizmusból csinálja, hanem egyszerűen kíváncsi arra, hogy mi történt veletek a 20 év alatt. Bár nem beszélhettetek róla, mert talán egymás előtt is szégyeltétek, amit tettetek. És nem ültetek össze este a tűznél arról beszélgetni, hogy jaj, milyen volt Józsefet eladni, de történt-e bennetek valami változás? Átéltetek-e valamit a bűnbánatból? És mindez azért nagyon különleges, mert erről semmit nem ír a Biblia. Elolvashatjuk, hogy mi történt Józseffel Egyiptomban, de hogy közben mi történt ott, Izrael földjén, arról nem olvasunk. Itt látjuk, hogy valami mégis történt, valami elindult a testvérekbe, és ott a kérdés, tessék, most mit tesztek? Eljátszhatjátok újra azt, amit 20 évvel ezelőtt. Hazamehettek Jákobhoz, és azt mondhatjátok, hogy Benjamint is megette egy oroszlán. És nem kell többet visszajönnötök. És elodaszhatjátok a dolgot. Nem kell szembenézni a bűnötökkel. Mit tesztek most? És tulajdonképpen ezt az egészet, ami a mai alapigénk, nem más indítja el, mint Júdának egy csodálatos monológia. Júda a testvérek nevében beszél, és Júda Józsefnek nagyon őszintén elmondja azt, hogy micsoda fájdalmat okozna Benjamin elvesztése az édesapjuknak. Ezt mondja Júda. Júda odaállt József felé. Ezért hagyj maradjon itt a te szolgád a fiú helyett, uram rabszolgaként, ez a fiú pedig menjen el a testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat érné. Ugye ez néhány évtizeddel ezelőtt nem érdekelte őt. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt és felkiáltott, küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és hallottak róla a fáraó házában is. Ez az a pillanat, ez az a helyzet, amikor megtörténik a kiengesztelődés. Amikor nem szavak által történik meg, hanem egyszerűen Józsefnek a szívéből is felfakad a megbocsátás. Amikor látja azt, hogy a testvérek már nem olyanok, mint voltak. Amikor látja azt, hogy ezek a testvérek már aggódnak az édesapjukért. Ezek a testvérek 20 évig hordozták azt a nyomorúságot, fájdalmat, hogy látták szenvedni az apjukat. Bizonyára Benjaminnak az érkezése adott egy kis gyógyírt a sebeire, de látták ezt a szenvedést, és azt mondták, még egyszer nem akarjuk ezt, még egyszer nem akarunk ebbe belemenni. Nagyon fontos a valós kiengesztelődés, mert a rendezetlen múlt az, hiszem, hogy uralja az embernek a jelenét, és meghatározza a jövőjét is. Megmagyarázhatatlan félelmeket, és sok mindent hoz elő az ember életébe. És bizony nagyon sokszor él ezzel a mai ember. Amikor együtt van valakivel, de úgy igazán nem tud megbocsájtani. Valamikor ez előjön szavakban, állandó vádaskodásban, szemrehányásban, de nagyon sokszor előjön abban, hogy az ember azt mutatja, hogy ő mennyire sértett,
hogy mennyire fáj neki, amit a másik okozott, hogy a másik látva az ő szenvedését még inkább szenvedjen. Ez egyfajta érzelmi zsarolás az emberek között, ami mögött az van, hogy nem tudok neked igazán megbocsájtani. Érezd újra és újra a szenvedést. Ezért én benne maradok a megalázott, szenvedő helyzetében, és azt akarom, hogy ezáltal te is szenvedj. Ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon fontos a valós kiengesztelődés. Nem csak az ilyen látszat megbocsátás, csak úgy eltakarása, szőnyeg alá söprése a dolgoknak. Amikor az ember nem csak elsöpri a dolgokat, hanem tényleg kisöpri a szívéből. És ebben a történetben jól tudjuk, hogy sokszor az Ószövetség szereplői, azok Jézus előképei, József nagyon-nagyon ilyen. Gondoljunk bele, hogy Józsefnek hányszor lett volna lehetősége megalázni a testvéreit, hányszor beléjük rúghatott volna, hányszor kikövetelhette volna a bocsánatkérésüket, hányszor megzsarolhatta volna, csak akkor kaptok búzát, ha így és így tesztek. Mert a testvérek nem bocsánatért mentek Egyiptomba, hanem ennivalóért. Ez foglalkoztatta őket. És nem torkolta le őket, hogy na bezzeg, most idejöttök, amikor üres a hasatok, de miért nem gondoltatok eddig a testvéretekre, vagy arra, hogy valami rendezetlen dolog van az életetekben. Mit csinál József? És ez egy zseniális dolog, és bár mi tudnánk ilyen bölcsek lenni. Helyzetet teremt a megbocsájtásra. Olyan helyzetet teremt, ahol már nem kell szavakat sem mondani. Ahol egyszerűen csak sírni kell, és egymás nyakába borulni. És József erre teremt egy helyzetet. A testvérekből előhozza ezt az újfajta gondolkodást, előhozza a bűnbánatot a szívükből, és helyet teremt a megbocsájtásra. És ez az, amit megtörténik. Látja, hogy Júda átélte azt, amit ő átélt 20 évvel ezelőtt, hogy milyen börtönbe kerülni, vagy attól félni, milyen elhagyatottnak lenni, milyen talán mások fájdalmát is átélni és megtapasztalni. És számomra egy nagyon komoly üzenete volt annak, hogy József az első gyermekét Manasszénak nevezte el, amelyik azt jelenti ez a szó, hogy felettető, hogy elfelejtő, hogy a nevében is emlékeztessen a megbocsátásra, a felejtésre. És két nagyon fontos üzenetet szeretnék még a szívünkre helyezni. Az egyik majd kapcsolódik ahhoz a mondathoz, amit odaírtam. Nagyon sokan rosszul értik azt, ami ebben a történetben van. Nagyon sokan úgy látják, hogy ott vannak a testvérek a maguk gonoszságával, a maguk irítségével, benne ülnek egy hajóba, és az Isten is ott evez velük, és az Isten akarata az, ami történni fog. Ott tulajdonképpen Isten akarata az, hogy ők ilyen gyűlöletre fakadjanak a testvérük iránt, Isten akarata az, hogy utána József börtönbe kerüljön, hogy ez mind-mind Isten akarata. És az Isten akaratával sokszor próbáljuk magyarázni saját gonoszságainkat is. De ez egyáltalán nem így van. Ezek a testvérek csak rossz dolgot tettek, semmi nem volt az Isten akarata. Az Isten soha nem akarja azt, hogy valaki éhen halni akarja a testvérét, bedobja egy kútba. Az Isten nem akarta azt, hogy Potifárné rámásszon Józsefre. Ezek emberi bűnök voltak, emberi gonoszságok, emberi rossz dolgok. Nem ezeken keresztül érvényesül Isten akarata, hanem éppen ezek ellenére. Még ezeket is föl tudja használni az Isten. De ezeket a helyzeteket nem ő provokálja ki. Az más, hogy József szerényen, alázatosan a testvére iránti szeretetből erre fölhívja a figyelmet, és még szinte vigasztalja őket, hogy nem tehettek róla, az az Isten akarata volt. Nem, az nem volt az Isten akarata, hogy ez történjen. És sokan itt nem értik meg Júdás sem. Amikor a 20. században rengeteg könyvben és egyébben Júdást tartják a legszentebb tanítványnak, aki egyedül érti meg a mesternek az akaratát, egyedül érti meg, hogy az ő dolga az, hogy elárulja, erre lett kiválasztva, mert csak így fog működni a megváltás. Ez nem igaz. Júdás nem ez vezérelte, hanem a pénznek a szerelme. Hiába gondolnak ma különböző írók erről szép dolgokat. Az más, hogy az Isten föl tudta használni ezt a célja megvalósítására. De nem lehet takarózni a saját gonoszságunkkal, és nem lehet azt mondani, ha Isten olyan kegyelmes és valamit jóvá tesz, hogy ezt ő akarta, hogy megtegyem. És tudjátok, hol látszik Istennek a csodálatos akarata ebben a történetben? Aminek a kegyelmét mi sokszor nem éljük át? Gondoljatok bele, eltelt 20 év. Milyen volt abban a korban a halandóság? Mi lett volna, ha közben meghal Jákob, belehal a fájdalomba? Vagy elviszi bármilyen betegség, ami akkoriban volt. Vagy mi lett volna, ha csak egy testvér meghal?
Az Isten megtartotta őket addig, amíg mindenki ott lehetett, mindenki kiengesztelődhetett. És nagy ajándék a mi életünkben is, ha még él az, akivel ezt meg kell tennünk, és ki kell engesztelődnünk. Vagy meg kell bocsájtanunk, vagy bocsánatot kell kérnünk. Igen, a testvérek mindent rosszul csináltak ebben a történetben. Még a bennük lévő változás is az Isten szent lelkének a munkája volt. Éppen ezért fontos ez a mondat, hogy nem az emberi gonoszság miatt ér célhoz Isten akarata, hanem éppen annak ellenére. Mert az Istennek ennyire nagy a hatalma. Igen, József mond egy ilyet egy másik helyen, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, és ebben van az igazság, de Isten jóra fordította. És ez egy nagy ajándék. És hagy fejezzem be ezzel, hogy az egész történet mögött, és ez az örömhír, lehet látni Istennek a tervét, hogy végig ő az Úr. A 10 testvér megy a saját feje után, a saját gonoszsága után, semmit nem tesznek azért, hogy mindent jóvá tudjanak tenni. Ők nem mennek bocsánatért, semmiért, de Isten úgy rendezi. És ezek óriási dolgok, amikor Isten úgy rendez valamit. Talán mi gyávák vagyunk valamit megtenni, valakitől bocsánatot kérni, de Isten úgy rendezi, hogy nem lehet kikerülni a helyzetet. És ez nem egy gyors folyamat, ez itt 20 év volt, de azért a 20 év kevesebb, mint a 45. Ha valaki olvasta a mai igét kedden, abban Kálebről van szó, aki Józsué könyvének 14. fejezetében ezt írja, 40 éves voltam, amikor elküldött engem Mózes kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét, én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes, bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyet bejártál. A 40 éves embernek megígér Isten, hogy ez fog történni. Most pedig ma vagyok 85 esztendős. 45 évet várt. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen erőm volt akkor, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért adott nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr. És Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnek, mert hűségesen követte az Úrnak, Izraelnek Istenét. Valamikor 20 évet kell várni, valamikor 45-öt, valamikor lehet, hogy sokkal kevesebbet, de jó látni az egész történelem mögött és az életünk mögött is az Istennek a cselekvő akaratát. És hadd fejezzem be azzal, hogy értsük ezt most jól, amit mondani fogok, és én hiszem, hogy mindenki jól érti. Ebben a történetben Jézus előtt valahogy József lett a testvérei megváltója. Ő hozta el azt a helyzetet, amikor felszabadulhattak. És hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű kis képet és történetet. Ugye József nem azzal érte el ezt, hogy beolvasott a testvéreinek, hanem hogy helyzetet teremtett. Mennyire csodálatos Jézusnak az a helyzet teremtése, amikor ott van az őt háromszor megtagadó Péter. Rászakad az, hogy Jézus mit is mondott? Mi lesz most én velem? Mit tettem? És Jézus úgy rendezi, hogy ő akkor lépjen ki a főpap házából, amikor Péter oda néz. És nincs szemrehányás, nincs dörgedelem, csak egyetlen egy pillantás, mert benne van minden. És mit olvasunk utána? Péter kiment és keserves sírásra fakadt. Ki az, aki azt gondolja, hogy ez véletlen? Vagy az Isten, hogyha a mi életünkben vannak olyan helyzetek, ahol talán nincs bátorságunk oda menni, ott ő teremtsen ilyen helyzeteket. És ha ott vagyunk, akkor ne a másiknak a szidása legyen a legfontosabb, hanem valóban ez a kiengesztelődés. Jézus utána többet már nem beszélt Péternek a bűnéről. Egészen máshogy oldotta még fel ott a Genezáreti tó partján, amikor megkérdezi, hogy szeretsz-e engem. De egyszer nem mondja azt, hogy egy szolgáló lány előtt letagadtál, hát milyen gyáva vagy te? Helyzetet teremtett, és ebből a helyzetből Péter értett. Én hiszem, hogy Istennek a hatalma, a megbocsátás hatalma az ma is eleven valóság lehet mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, ha vannak emberek, akikkel még olyan helyzetben vagyunk, mint József és testvérei a nagy egymásra találás előtt. Talán évtizedek óta görgettünk magunk előtt fájdalmakat, sérelmeket, nagy dolgokat, de lehet, hogy éppen csak kis tüskéket, házastársunk, gyermekünk, szüleink iránt. Te azt szeretnéd, hogy ezeket letegyük előtted, hogy eljöhessen az a pillanat, amikor József már nem bírja tovább, és egyszerűen sírva borul a testvérei nyakába. Azok nyakába, akik megtagadták őt, elárulták, szinte a halálba kergették.
Úrunk Istenünk, hisszük azt, hogy Te vagy is csodálatos Isten vagy. Tudsz szíveket lágyítani, élethelyzeteket alakítani, formálni, attól, hogy észrevegyük mi is a Te munkádat ezekben. Amen.

Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy csupa szeretetből ezen a mai Isten tiszteleten te elvégezted azt, amit szerettél volna. Imádságban, igében, énekben szólt a te igéd. Szent lelkeddel ébrezgettél, készítgettél minket erre a mai alkalomra is, az Isten tisztelet közben is. Megváltottál, megszólítottál minket, kinyitottad előttünk a mennyország kapuját, mindent megtettél. A kérdés az, hogy mi mit teszünk ezután, hogyan megyünk tovább, szembe tudunk-e nézni mindazzal, ami talán még elválaszt tőled, rossz szokásokkal, bűnökkel, gondolatokkal, vagy éppen haraggal. Az igében arra tanítottál minket, hogy legyen bátorságunk mindezt megtenni. Legyen bátorságunk olyannak lenni, mint József, aki a saját egoizmusát, saját sértettségét, fájdalmát háttérbe helyezte, hogy gyógyulás lehessen. Ad nekünk is ilyen bátorságot, Istenünk. Ad nekünk bátorságot az előttünk álló héthez, hogy a hétfőt ne úgy kezdjük, hogy megint egy nap, újabb hét, szenvedés, nyomorúság, nehézség, hanem az az öröm legyen bennünk, hogy új hetet kezdhetünk, és bármi is történik, te velünk leszel. És rajtunk keresztül te az evangéliumot szeretnéd hirdetni mások felé. Urunk Istenünk, így imádkozunk hozzád. Így imádkozunk hozzád a gyermekekért, fiatalokért. Köszönjük őket, köszönjük az ő éneküket. Köszönjük az ifjúsági órákat. Köszönjük az állami iskolákban a hittanórákat. Azoknak az áldását, örömét, de a nehézségét is, amivel olykor szembe kell néznünk. Urunk Istenünk, ezt is eléd tesszük, és neked köszönjük. Köszönjük neked a dolgozó, kenyérkereső felnőtteket. Ott vannak sok nehézség közepette, sok feszültség közepette. Téged kérünk, te légy velük. És légy az elesettekkel, magányosokkal, özvegyekkel, árvákkal, betegekkel. Urunk Istenünk, áld meg őket, őrizd meg őket, vigyázz rájuk. És köszönjük neked ezt a lelki otthont, ahol együtt lehetünk, ahol közösségben élhetjük át a te áldásaidat. Továbbra is téged kérünk, légy a mi vezérünk, légy a mi vezetőnk, útmutatónk, hadd, hogy rád figyelve, a te lábad nyomába járva tudjon járni ez a gyülekezet, és benne mi mindannyian. És kérünk téged, hogy hallgass meg minket akkor is, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békesség.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Evangélikus Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Hontalan Állatok Világnapja. A Hontalan Állatok Világnapját 1992 óta tartják meg, a kezdeményezés az Egyesült Államokból indult. Eredetileg minden év augusztusának harmadik szombatján rendezték meg, később augusztus 16-ára tették át a világnapot, amelynek célja a közvélemény és a hatóságok figyelmének felhívása a kérdésre és annak megoldatlanságára. A kóbor állatok menhelyen való elhelyezkedésére, a menhelyekről történő örökbefogadás fontosságára, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozására. Az otthonból elkóborolt vagy kidobott kutyákat befogásuk után, ha nem sikerül nekik új gazdát találni, nem egyszer elaltatják. Ezen a napon az állatvédők az ő sorsukra kívánják ráirányítani a társadalom figyelmét, emberségre ébreszteni az emberiséget. Zarándokok ezrei érkezhetnek most a hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Tegnap szombaton és ma vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntanak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és a kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutatott be. 20 óra után kezdődött az éjszakai virrasztás, és 23 órakor a keresztút. Majd éjféltől szentmisét mutattak be a halottakért. A mai ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Új programok az idei nyitott portanapokon. A Tiszántúli Református Egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között, 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a Szatmár-Beregi térséggel, a természeti kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztro és örökségtúrával is kiegészítik. Iskolakezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 ezer gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyermekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentkezésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 200 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyermekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Az időjárásról marad a sok napsütés. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mi az emberség? Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, mások is élnek a földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Szabó Magda.

0: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. János 6:68.
1: E hitvallás méltó befejezése annak, amiről Jézus korábban beszélt. Ő az örök élet kenyere, és az ő tanítása az örök életre vezető igazság. E kettő felismerése nem választható el egymástól, tehát amikor Péter megvallja, hogy mestere tanítása az örök életre vezető igazság, akkor kifejezi azt is, hogy hiszi mindannak az igazságát, amit a beszéd tartalmazott. Az isteni szó nem hasonlítható az emberi szavakhoz, mert az ő beszéde mindig igaz. Az emberi kijelentések viszont nem feltétlenül azok. Az ige örökérvényű. Ezzel szemben a könnyelműen kimondott emberi szavak elszállnak. Isten szava titokzatos. Nem könnyen és nem teljesen érthető a korlátozott emberi értelemnek. Ezért mondhatjuk, hogy ez is misztérium az ember számára. Isten kinyilatkoztatja önmagát, és mi ezt megpróbáljuk mind jobban megérteni. Észre kell vennünk az isteni szóban rejlő különleges erőt. Amit Isten kimond, az megnyilvánul, megvalósul. Így teremtette meg Isten a világot. Teremtő szava elég volt ahhoz, hogy minden létrejöjjön. Amikor pedig Isten napjainkban megszólal, akkor szintén történik valami, amit mondhatunk a világ folyamatos újjáteremtésének és az ember újjáteremtésének. A kimondott isteni szónak lenyomata van a lelkünkben, bensőnkben, azaz nem függetleníthetjük magunkat attól. Ide kapcsolódik az a gondolat is, hogy Isten a szívünkbe írja törvényét. Tehát az megismerhető az ember számára. Ha abból indulunk ki, hogy az Isten folyamatosan szól hozzánk, közli velünk üzenetét, amelyel az örök életre akar minket vezetni, és az ember arra hivatott, hogy válaszoljon erre, akkor könnyen tetten érhetjük a bűn lényegét is. A bűn az, amikor az ember nem figyel Isten szavára, nem hallja meg, vagy nem akarja észrevenni azt, esetleg nem válaszol rá. Isten Jézus Krisztus személyében nyilatkoztatja ki magát a legteljesebb formában az emberek számára. Jézus a megtestesült ige, őt hallgatjuk az ige liturgiájában, és őt látjuk, őt szemléljük az Eucharisztiában. A minket megszólító Istennek hitvallásunkkal és kéréseink előterjesztésével válaszolunk. Segítsenek ezek a gondolatok mindünket abban, hogy valóban találkozzunk az élő Istennel az igében.
0: Istenem, Atyám, szeretnék teljesen feléd fordulva élni. Kérem ajándékodat, a tökéletes figyelmet irántad, szent ígéd által. Ha te nem segítesz, csak annyit tehetek, hogy hozzád emelem a tekintetemet és a szívemet. Kérlek, erősítsd hitemet, hogy ez jelenvalóvá tesz számodra, az örök jelenvaló számára. Éberré tesz az éberen szerető számára. Kérem áldásodat, hogy ígéd által irgalmassá, szelíddé, istenfélővé legyek. Elengedtem már minden más támaszt, ezért kiáltok hozzád. Köszönöm, hogy megtapasztalhattam örök ígédben, Uram, megmondasz nekem mindent egyszerre. A Szentlélek fényével kapok minden kérdésemre, kérésemre megfelelő választ. Fogadd el, kérlek, fohászomat, ami által belesimulok Jézus imájába. Azonosulhatok vele, aki szüntelenül egységben van te veled, szerető atyával. Köszönöm, hogy könyörgésem meghallgatod, tettekhez vezetsz, tartalmas, önfelelő.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a Jelenések könyvének egy újabb fejezetéhez, és ez nem más, mint a hatodik trombita szó és a hatodik csapás. Olvassuk el az ide vonatkozó Biblia verseket. Először Jelenések könyve 9. fejezet 13. versétől a 21. verséig bezárólag olvasom. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötözve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára, és napra, és hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000 vala, hallottam a számokat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, játszintból és kénkőből való mellvértjeik valának, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jő valaki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelynek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaiktól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Ehhez a gondolathoz még olvassuk fel Jelenések könyve 16. fejezet 12-től 16. terjedő verseket. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlóakat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. És ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelennel járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek. A Jelenések könyveiben nagyon sok gondolat a szimbolika nyelvezetén van megfogalmazva. Ahhoz, hogy megértsük az író eredeti szándékát, hogy a látomásokat helyesen és biblikusan tudjuk értelmezni, ezeket a szimbólumokat fel kell fedeznünk, meg kell oldanunk, meg kell értsük, helyére kell rakjuk a bibliai látásmódunkban. Szinte minden kép az Ószövetségre megy vissza, ezek a képek szinte torlódnak. Szinte úgy vannak, mint egy hatalmas folyam, amely kijönt, nem győzi kivárni a következő kép, hogy az olvasó vagy a hallgató

vagy jelen esetben János, a látó, megértse és egyszerűen felfogja a dolgokat. Néhány nehezen érthető vagy értelmezést igénylő kifejezést szeretnék megmagyarázni, ami a felolvasott ige szakaszunkban van. A 13. versben olvastunk egy aranyoltárról, amelyiknek négy szarva volt, és ez az Isten előtt volt látható. Már múltkor is említettük, hogy lényegében az aranyoltár az ószövetségi templomi szolgálat, vagy azt megelőzően a sátor szolgálat egyik legfontosabb kelléke volt. Az oltár jelképezte az ószövetségben Isten kegyelmét. Hogy ezt még láthatóbbá tegyék, ezért az oltárnak négy sarka felől négy szarvat készítettek. Nagyon fontos volt, hogy ezeknek a szarvaknak egy anyagból kellett elkészülni az oltárral. Tehát nem valami utólagosan rá erősített, hanem az oltárból kellett kvázi, mint egy kinőni. És az az ember, aki az Ószövetségben az oltár szarvaihoz futott, és az oltár szarvaira ráhelyezte a kezét, az egy különleges védelemben részesült, nem lehetett őt gyors ítélettel elítélni, bármilyen tettet, bármilyen rossz cselekedetet hajtott végre, azt az ügyet alaposan ki kellett vizsgálni, körbe kellett járni, minden szempontból értelmeznie kellett, mert az illető az oltár szarvára helyezte a kezét. Az oltár sittimfából készült. A sittimfát mi magyarok is nagyon jól ismerjük. Ez lényegében az akác, amely a 18. században kerül Magyarországra. Bibliai növénnyel is megismerkedhetünk, amikor az utcákon járunk és akácfákat látunk. Tehát az aranyoltár, ez az aranyoltár nem az áldozati oltár volt, mert az áldozati oltár az udvaron volt elhelyezve, a bejárati ajtóval szemben, hanem ez az illattételi oltár volt, amelynek az volt a feladata, hogy mindig jó illatot árasszon magából, az illat pedig az Ószövetségben Isten népének az imádságait, a hűségét, az Isten szeretetét jelképezte. Maga az oltár pedig az Isten kegyelmét. Tehát az imádság és a kegyelemnek a találkozását jelentette. Nem véletlen, nagyon sokszor találkozás sátrának is jelzi az Ószövetség. A következő megmagyarázandó rész a 14. versben van, Jelenés 9.14, amikor azt olvassuk, hogy van egy nagy folyóvíz, ami Eufrátesznek nevezteti. Az Eufrátesz, nagyon jól ismerjük a Tigris és az Eufráteszt, az úgynevezett két folyó közét, Mezopotámiát, ugye? Mezó az azt jelenti még az énekben is, hogy valami között, ugye? A potáimosz pedig az azt jelenti, hogy folyó, folyók, ugye? Mezopotámiosz, a két folyó közötti terület, a Tigris és az Eufrátesz, de az izraelitákat a hazájukhoz közelebb eső folyó, vagyis az Eufrátesz érintette jobban. Egy biztos, a zsidóknak a történelem folyamán, az Ószövetségben bármilyen szerencsétlenség, sorscsapás, király, leigázás, meggyalázás, rabszolga sorsba való juttatás, ez mindig az Eufrátesztől indult el. Szóval az Eufrátesz az a zsidó ember számára nem sok jót jelentett. És oda vitték fogságba is. Akár Asszíria, akár Babilon, az mindig kapcsolatban volt az Eufrátesszel. Az izraeliták nem is nagyon szerették az Eufrátesz folyó partját.
a Talmud leírja, hogy hogy sírtak az izraeliták, amikor a fogságba megérkeztek az Eufráteszhez, és az egyik bölcs fel is jegyezte, hogy az Eufrátesz folyó több zsidót ölt meg, mint a gonosz Nabukodonozor. Ugyanis az izraeliták otthon forrásvízből ittak. A babiloni hadsereg pedig nem adott pihenésre való időt, minél előbb szerette volna Eufrátesz partjaihoz vezetni a zsidókat, a láncra fűzött zsidókat, mert így az ókor gondolata szerint saját istenének, a babiloni isteneknek a territóriuma, a területe alá érkeztek, és nemzetközileg nagyon jól ismerték, hogy a zsidók istene egy nagyon kemény isten, még az egyiptomi fáraót is térdre kényszerítette. Ezért nem adtak pihenőidőt, csak Eufrátesz folyójánál. És annyira fáradtak voltak az emberek, hiszen hosszú, kemény 100 kilométereket kellett éjjel-nappal menni, ezért a fogságba vitt zsidóknak a nagy része az úton méltatlan emberi körülmények között meghalt, hogy amikor a zsidók megérkeztek, olyan fáradtak voltak, hogy az Eufrátesz folyó vizéből ittak, úgy gondolták, hogy ez olyan víz, mint Izraelben, és iható víz, ez a víz pedig szennyes volt, tisztátalan, fertőzött, és azok, akik nem tudták a szomjúságoknak gátat szabni, azok mind ott haltak meg. És a megmaradt izraeliták pedig sírtak. Nem értették, hogy miért van az, hogy a sok 100 kilométert megtettük, nagyon sokan meghaltak, elpusztultak, és most ideértünk, és most a folyó többet megöl közülünk, mint a sivatag, mint a gonosz Nabukodonozor. Szóval egy izraelita számára ezt a szót kiejteni, hogy Eufrátesz, ez nem jó jel volt. Ez mindig a romlásnak, a pusztulásnak az emlékét idézte föl. És biztos vagyok benne, hogy János számára, mint zsidó ember, ilyen érzékeket keltett pusztán a folyónak az említése. János idejében az egész Közel-Kelet eme térsége a Római Birodalomhoz tartozott. És a Római Birodalomnak keleti határa volt az Eufrátesz. Az Eufráteszen túl még a rómaiak sem akartak menni. Sőt, minden probléma az Eufrátesz folyón túlról keletkezett. 3 óriási nagy vereséget szenvedtek, ebből 2 a Krisztus előtti évtizedekben, a 4. illetve a 2. évtizedben, a 3. pedig a Krisztus utáni 7. évtizedben következett be, amikor az Eufráteszen túl lakó hegyi népek özönvízszerű áradattal ellepték, meglepték a rómaiakat, és a rómaiak legkiválóbb légiói egyszerűen eltűntek a föld színéről. Szóval János úgy írja le a 6. trombita szót, mintha egy perzsa lovassági háborús támadást indítana el, mintha visszamennénk a történelem lapjain a perzsa birodalomra, ugye, amely lényegében felváltja majd Babilont. Nagyon híresek voltak a perzsák, Kambüszesz és a többiek. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a mai modern hadtudomány alapjait a perzsák vetették meg, amikor különböző fegyvernemekre osztották föl a hadsereget, ezek az azonos fegyvernemben harcolók azonos területen voltak. Minden fegyvernemnek hasonló, de egy picit különböző ruhája volt. Így nagyon könnyű volt megállapítani, hogy ki, hova, melyik részre tartozik. Ez a hadseregnek a fegyelmezettségét, a stratégiáját, a félelmetességét jelentette. Ezt mind a perzsák vezették be, és aztán később a történelem
különböző nagy uralkodói, hadsereg parancsnokai és vezetői lényegében a perzsa módszert tökéletesítették. Azt olvastuk, hogy négy angyal volt megkötözve a nagy folyóvíznél, és ennek a négy angyalnak kellett eloldani a kötelét. Ez a négy angyal már szerepelt a jelenések könyvében, különös módon a 7. fejezet első 3 versében. Azt látjuk, hogy ezek az angyalok tartják vissza a föld négy szegletén a szeleket. Szóval ezek az angyalok valamilyen módon, mintha húznák az időt. De nem ők húzzák, hiszen ez a feladatuk, hogy visszatartsák ezeket a szeleket, és várnak a jelre, a pillanatra, amikor elvégezhetik küldetésüket. Mennyei lények figyelik a földet. Az angyalok figyelik a földet, a földi eseményeket. Figyelik a történelem nagy pillanatait. Figyelik, hogy hogyan reagál a föld lakossága egy-egy helyzetre és szituációra. Nézik, hogy kik a hűségesek, és kik azok, akik nem hűségesek. És ezután azt olvasuk a 15. versben, hogy eloldaték azért a négy angyal. Szóval a múltkori előadáson már jeleztük azt, hogy milyen fontos a héber nyelvben a passzív szerkezet. Eloldaték. Ez a passzív szerkezet hordozza magában azt, hogy van, aki parancsot adott, hogy az angyalokat eloldják. És ez nem más, mint maga az Isten. Az Isten nevének körülírása a jelenések könyvében általában a passzív szerkezet. Amikor azt mondja a szövegünk, a Biblia versek, hogy adaték, vagy feloldaték. Tehát az angyalokat Isten parancsára feloldják. A 16. versben pedig a lovasseregről olvasunk. Ahogy előbb említettem, ezek a lovasok a perzsa félelmetes lovasok mintájára jelennek meg. Számuk megszámlálhatatlan. Ahogy az 5. trombita szónál múlt héten hallottuk, a sáskákhoz hasonlítanak. A sáskák megszámolhatatlan sokasággal vannak, és számuk ezeknek a lovasoknak a száma annyi, mint a sáskák. Honnan jönnek ki a lovasok? Az Eufrátesz folyóból. Tehát ott van a látomással János, és azt látja, hogy az Eufrátesz folyóból jönnek ki. Tehát az Eufrátesz folyón túlról jönnek, és ezek a lovasok félelmetesek, ellenállhatatlannak látszó erővel rendelkeznek, és a halált, a pusztulást, az elmúlást árasztják magukból, és látszólag senki és semmi sem tudja megállítani őket. Később még azt is jelenti, hogy a 200 millió szemben van egy 144 ezres tömeggel. A 144 ezres tömeg pedig azt jelenti, hogy 12-szer 12 ezer, vagyis Izrael minden törzséből 12 ezer. Innen lehet látni, hogy ez egy 144 ezres szám, és ez szemben van 200 millióval. Aki szereti a matematikát, az eloszthatja a 200 milliót 144 ezerrel, és rájön, hogy egy hűségesre hány lovas katona fog jutni. Utána még azt olvassuk a 18. versben, hogy tűz, füst és kénkő jelenik meg, egyrészt a lovasoknál, másrészt a lovak szájából tűz, füst és kénkő jön ki. Ezek a hármas kifejezések, és ez is önmagában egy
érdekes dolog, hogy vajon miért pont hármat sorol fel. De későbbiekben választ fogunk erre is kapni. Egy biztos, hogy ez a három dolog, tűz, füst és kénkő, az Ószövetségben az Isten visszavonhatatlan ítéletét jelzi. Úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem nélküli kemény és határozott ítéletét jelzi. Szodoma és Gomora annak idején tűz, füst és kénkős esőtől pusztult el. De annyira elpusztult, hogy el is tűnt a földnek a felszínéről. A geológusok megtalálták ennek a két ősi régi városnak a nyomait a holtenger iszapjának a mélyén. De hát nagyon-nagyon nehéz körülmények között végeznek ott ásatásokat, hiszen a víznek a sótartalma olyan erős, az átlag tengernek körülbelül 4% a sótartalma, a holtengernek pedig körülbelül 27%. Tehát mindent szétmar a só pillanatok alatt. Ha valakinek a szemébe a sós tenger vize bejut, akkor nagy esélye van szemkárosodásra, esetleg még a vakulásra is, ha időben nem tudja kimosni a szemét. Szóval a tűz, a füst és a kénkő nem egy ismeretlen fogalom, hanem már az Ószövetségben is Isten ítéletének velejárója. Szodomára és Gomorára utal vissza itt a szöveg, és azt is tudjuk, hogy az apokalipszisben az van feljegyezve, hogy három dolog fogja sátánt az idők végén megsemmisíteni. Tűz, füst és kénkő. És természetesen mindazokat, akik valamilyen módon visszautasították az Isten kegyelmét.

Már csak egyetlen egy fogalmat szeretnék megmagyarázni, és ez nem más, mint a 19. versben, amikor azt mondja, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van. Ez szimbolizálja azt a hatalmat, ami Sátán hatalmában van. Vagyis Sátán annak idején a szájával csábította el az angyalokat az égben. És azóta is a száján keresztül tartja meg a hatalmát. A szó, az kérem szépen, egy hatalom a mai világban is. Csak nem mindegy, hogy kinek a szavára figyelek oda. És itt pontosan erről van szó, mert Jézusnak is van hatalom a szájában. A Jelenések könyve első fejezet 16. verse azt mondja, hogy Jézusnak a szájából egy kétélű, éles kard jön ki, amely elhatol a vesékig, mindenen áthatol. Szóval azt látjuk, hogy Sátánnak is a szájában hatalom van, és ezt a hatalmat próbálja az embereken gyakorolni. Természetesen ezek mind szimbolikus kifejezések, és a jelkép rendszernek a bonyolultságát le kell tisztítani ahhoz, hogy megértsük a gondolatot. Ennyi bevezető után most nézzük magát a szöveget, hogy milyen üzenete van a ma ember számára, a 21. században élő ember számára. Amikor megszólal a hatodik kürt, zárójelbe hadd mondjam, a hatodik sófár, hiszen tudjuk, hogy ezek nem kürtök a szó igazi értelmében, hanem sófárok, amelyek hozzátartoztak az ószövetségi liturgiához. Egy biztos. Olyan hangszer volt, amely az emberi tüdő által gerjesztett levegővel hatalmas, nagy hang kiadására volt képes. Szóval, amikor megszólal a hatodik sofár, akkor egy változás következik be a jelenetben. Az első ott trombita szóhoz, vagy sofárhoz képest a hatodik egy alapvetően más helyzetet jelent. Úgy is mondhatnám, hogy ezek a trombita szók vagy sofárok két csoportban vázolhatók föl. Az egytől ötödik terjedő sofárokban, és a hatodik. A hatodik azt jelenti, hogy valami óriási nyomatékkal, valami nagy változással jelenik meg. És már azt is mondhatjuk, hogy az ötödik trombita szónál is borzasztó dolgokat látott a próféta, hiszen látta a sáskákat, látta a pusztulást, látta a nyomort. De itt minden korábbi szenvedésnél erősebb, hatványozottabb dolgok jelennek meg. Az emberiség harmad része elpusztul. Miért? Mert követnek egy hamis hangot. Egy olyan hangot, amely istenként akarja mutogatni magát. Egy olyan hangot, amely szentként akarja mutatni magát, de amúgy egy csaló, egy antikrisztus, egy hamis proféta. Az oltárnak négy szarva volt, ahogy előbb ezt említettem, és a látomásban, bár közvetlenül nem mondja ki, de mégis az összefüggésből azt érezzük, hogy az oltárnak a négy szarvát a megölt mártírok és a szentek vérével kenték meg. Természetesen ezek is szimbólumok. Tehát nehogy valamilyen valóságra gondoljunk. Tehát annak idején az ószövetségi áldozatrendszerben az oltár szarvait az áldozat
vérével jelképesen megkenték. Ez a kegyelmet jelképezte. Ez a helyettesítést jelképezte, hiszen a helyettesítés egy nagyon ismert fogalom volt, mert az áldozati állat halt meg a bűn elkövető helyett, tehát egy helyettesítés volt, amely egy más viszonylatban az a messiásra mutatott, az eljövendő messiásra mutatott előre. Itt pedig az van, hogy a megölt és meghalt mártírok vérével kenik meg az oltár szarvait. Mint megannyi imádság, mint megannyi tusakodás, mint megannyi közbenjárás jelenik meg ez a kép. Az ítélet, el kell mondjuk a 6. trombita szó kapcsán, hogy az ítélet nem Isten megtorlása. Ez ugyanaz az Isten, aki az evangéliumokban szerepel a hegyi beszédben. De az Isten szeretetének és az Isten kegyelmének is van egy végpontja. És elérkeztünk a végponthoz. Ez a végpont nem egy váratlan kirobbanás az Isten részéről, hanem folyamatosan évszázadok, évezredek proféciájának a beteljesedésénél vagyunk. Tehát a 6. trombita nem Isten megtorlása, még csak nem is bosszúállás az Isten részéről, hanem mondhatnám úgy, hogy a bűn lezárása. Mindenki kap egy esélyt. És ezt az esélyt mindenki ott és oda teszi és oda helyezi, ahová akarja. Vagy az Isten oldalára, vagy az Istennel szemben álló oldalra. És úgy néz ki, hogy az Istennek nincs esélye. Mint a történelemben már oly sokszor. Ahogy a mártírokat legyőzték a bosszúálló gonosz emberek. Most is úgy néz ki, hogy nincs esélye az Istenhez hűségeseknek, akik 144 ezren vannak, és velük szemben ott van 200 millió felfegyverzett katona, lovon. A 6. angyal azt a feladatot kapja, hogy oldja fel az Eufrátesznél megkötözött 4 angyalt. Tehát a 6. trombita szónál egy angyal feloldja az Eufrátesznél korábbiakban megkötözött angyalokat, vagyis ezek az angyalok feloldódnak, a feladatukat teljesíthetik. És azt látjuk, hogy a 7. fejezetben, a 7. fejezet elején feljegyzett problémák itt valósulnak meg teljes mélységben. És nagyon kevesen látják, hogy Isten minden körülmények között őrzi az övéit. Még akkor is, ha közülük nagyon sokan mártírt halált halnak. Isten nem feledkezik el az övéiről. Mint hogy az Eufrátesz partján sem feledkezett el az övéiről. Isten mindig velük van. Az Eufrátesz egyik felén épp úgy, mint a másikon. A sivatagban és a sivatagon túl is. A római birodalom idején, ahogy előbb említettem, a hegyi népek, akiket összefoglaló néven pártusoknak nevezhetjük, az Eufrátesz hegyeiről lezúdultak, és megsemmisítették gyakorlatilag a birodalom keleti légióit. János ott áll, látja ezt a történelmi helyzetet, egyszerűen nem érti, őnek is magyarázásra, őnek is értelmezésre, gondolkodásra, következtetésre van szüksége. És azt is mondhatjuk, hogy az egész apokalipszis,
Az egész Szentírás legmegrázóbb részénél vagyunk. Vér, pusztulás, tűz, füst, kénkő, az emberiség lakosságának egyharmad része elpusztul. Nézzük ezeket az angyalokat, akiket felold a hatodik angyal. Ezek az angyalok tudták egyrészt, hogy mit kell cselekedjenek, másrészt azt mondja az írás, hogy az órára, a napra, a holdra és az évre vártak. Az órára, a napra, a hónapra, a holdra és az évre. Tudták. Tehát a feloldásuk sem egy pillanatnyi elhatározás, hanem nagyon hosszan betervezett tervnek a megvalósulása, a célba jutása. És azt látjuk, hogy Isten igenis tervez. Isten megtervezi a jövőt. Isten tervében ott vagyunk mi is. Isten a jövőt velünk tervezi. Csak ahhoz a mi akaratunk és a beleegyezésünk is szükséges. És a nagy dolgokat csak akkor tudjuk hűségesen megtartani, ha az élet kis dolgaiban hűségesek vagyunk Istenhez. Az Ószövetség kifejezéseit alkalmazza erre az isteni ítéletre. És ez az ítélet nem sorscsapásként hull az emberiségre, nem olyan sorscsapásként, amely kikerülhetetlen, nem úgy, ahogy szokták mondani az emberek, hogy hát ez volt megírva, hanem nagyon is előre kiszámítható, évtizedek, évszázadok óta hallható hangon. Az adventista egyházat miért hívta el az Isten? Azért, hogy egy egyházzal több legyen? Azért, hogy egy keresztény egyházzal több legyen a világon? Tényleg ez a feladatunk? A feladatunk az, hogy Isten ítéletét, Isten bekövetkező ítéletét a világ számára elmondjuk szeretettel, evangéliummal. És ennél fontosabb üzenet soha még ember szájában nem hangzott el, mint Isten utolsó időben élő népének az üzenete. Ez a feladatunk. Na de ahhoz, hogy elmondjam ezt az üzenetet, nekem is tisztán látnom kell. Mit jelent az angyal, mit jelentenek az angyalok, mit jelent a feloldozás, mit jelent az Eufrátesz, mit jelent a 200 millió lovas, és mit jelent a hűségesek imája és imádsága. Tehát az Isten ítélete nem egy sorscsapásként jön az emberiségre, hanem pontos menetrend alapján érkezik meg. És bizony, ennek a menetrendnek 1844 óta már nagyon sok idő eltelt, és ennek a menetrendnek a forgatókönyvét ismerjük. Nagyon sok minden teljesedett. Hogy mikor fog, azt nem tudjuk. De az idők, az órák, a napok, a hónapok és az évek azt mutatják, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk. Az ítélet arányaiban kiszámíthatatlan. Tehát nincs semmilyen túlélő csomag vagy technika az Isten ítéletével szemben. Nem ülhetünk egy űrhajóra és átmegyünk a Holdra, a Marsra, és majd ott folytatjuk mindent, amit itt elkezdtünk. Nem mehetünk le a Földnek a gyomrába, és ott hatalmas városokat építhetnénk, mint ahogy a tervben van. Vagy a tenger mélyén hatalmas, nagy tengeri kikötőket hoznánk létre. Mindez szép, és az ember álmodása, csak azért, hogy ne kelljen megtérnie. Semmilyen túlélési technika nem hozható fel az Isten ítéletével szemben.
A négy megkötözött angyal elszabadul, és az Eufrátesből egy 200 milliós lovas hadsereg áll elő. A lovak és a lovasok hasonlóan vannak felöltöztetve. A páncéljaik színe, a ruházatuk, a lovak és a lovasoké nagyon hasonló. Tehát valamilyen egyöntetűségről győződhetünk meg. Nos, nézzük csak, milyenek ezeknek a lovaknak és a lovasoknak a színei. Nagyon érdekes. Ez is háromas felsorolás. Három dolog. Tűzvörös, füstszínű és kénsárga. A lovak szájából pedig kéngáz tör elő, amely minden körülöttük lévő embert elpusztít. És feltetjük a kérdést. Rendben van. Az emberiség egyharmada elpusztul. De mi lesz a kétharmaddal? Mi történik azokkal, akik túlélik a 200 milliós lovas hadseregnek a támadását? Tudjuk, hogy szimbólumokról van szó. Mi történik? Azt gondolnánk, hogy na akkor az emberiség kétharmada meg fog térni. Hát nem. Még keményebbek lesznek, mint ahogy voltak. Azt mondja a 20. vers. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, és az arany, az ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem járhatnak, se nem hallhatnak, és nem láthatnak. Szóval az emberi nemnél okosabb és megáltalkodottabb lény még nem született. Amikor az ember látja, hogy mi a hitetlenségének, a bálványimádásnak, a kemény nyakúságának és a makacságának a következménye, akkor még mindig nem tér meg. Még mindig úgy gondolja az ember, hogy ő erősebb, mint az Isten. Ő okosabb, mint Isten. Ő hatalmasabb. És az embert pusztítja el.

A 16. fejezetből felolvasott gondolathoz is néhány megjegyzést hadd tegyünk. A 6. csapás a nagy folyót, az Eufráteszt érinti. A csapásoknál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy Egyiptomban is voltak csapások. Egyiptomban milyen folyót ismerünk? Nílus. Mi volt a Nílus? És mi volt a Nílus csapása? A víz vérré vált. Ami Egyiptomban a Nílus, az Közel-Keleten az Eufrátesz. Az Eufrátesz pedig azt mondja, hogy kiszárad. Az pedig valami félelmetes dolgot jelent, hiszen az Eufrátesz folyó volt mindig egy természetes védgát a pártusokkal szemben a római birodalomnak. És úgy vigyázták, mint a szemük fényét, mert tudták, ha a folyón átjönnek a hegyi népek, akkor a római birodalom összedől, és egyszerűen eltűnik az Eufrátesz. Miért? Hogy az Eufrátesz folyón túllakó királyok, azok el tudják végezni küldetésüket. Ahogy az ötödik trombita szónál olvastuk, és kedves Erdélyi László előadásában hallhattuk, hogy a török birodalom pontosan annyi ideig élt, és néhány biblia magyarázó még ma is lényegében az ötödik trombita szót a török birodalommal hozza kapcsolatba. El tudjuk mondani, hogy Magyarországon protestantizmus a törökök nélkül nem lenne. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a török birodalom és a protestáns eszmék azok valahogy egymásra találtak, és lényegében a protestantizmus Magyarországon azokon a területeken tudott tovább terjedni, ahol a török hódoltság volt. Ahol nem a török hódoltság volt, az északi területeken, ugye, hiszen az ország három részre szakadt, szinte a mai napig elvétve találunk csak protestáns eszmét. Ezután azt látjuk, hogy a 15. versben a Jelenések könyve 16. fejezet, és ott a 15. versben, minthogyha egy hibás mondatot találnánk, zárójelben is van, mintha ez az egész mondat nem ide tartozna. A nagyon komoly biblia magyarázók azt mondják, hogy ez a mondat valószínűleg, hogy egy elveszett mondat volt, és valahova ide betették. Mert annyira helytelen, annyira nincs helye, annyira megszakítja az egész gondolatsort, de azt tudjuk mondani, hogy ez mégis jó helyen van. Megjelenik váratlanul Jézus. Minden előzmény nélkül, minden kommentár nélkül. És Jézus megjelenése a váratlanságot jelképezi. És ebben a háborúban, ebben a nagy küzdelemben, Sátán és Krisztus között a váratlanság, a meglepetésszerű megjelenés, az mindig a győzelmet hordozza. És ekkor Jézus azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháját. Boldog, aki virraszt, szó szerint ezt mondja, és megőrzi az ő ruháit. És itt azt mondja, hogy boldog, szinte a hegyi beszéd boldogságait olvassuk, makarios, görögül a boldogság, óser, pedig héberül a boldogság, de ez egyfajta gratulációt is jelent. Jézus gratulál azoknak, akik éberek, akik vigyáznak a ruhára. Miért? A ruha mit jelent a Jelenések könyvében? A jellemet, a fehér ruha a tisztaságot jelzi. És ebben a képben
ugyanolyan váratlanul visszatér az előző, a 14. vers folytatására, mert azt mondja, hogy a föld királyai összegyűlnek Armagedonba, melynek jelentése Megiddó hegye. Valójában, ha elővesszük a Szent Föld térképét, Izrael térképét, és keressük, akkor azt látjuk, hogy ez nagy valószínűség szerint a Kármel-hegy. Kármel-hegyen pedig nagy dolgok történtek. Volt ott egyszer egy proféta, 450 Baál pappal szemben megmutatta, hogy melyik Isten az igazi. És még egyszer, Megiddó hegyén, Harmagedon hegyén, vagy Kármel hegyén ki lesz nyilvánítva, hogy melyik Isten az igaz. Ehhez pedig mindannyian mi is letesszük azt az egy voksunkat, amelyet születésünk pillanatában az Istentől kaptunk. És én azt kívánom mindenkinek, hogy az élet legnehezebb pillanatában őrizzük meg ezt a voksot, és jó helyre tegyük, hogy élhessünk, és boldogok lehessünk az Úr kegyelméből.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Mondanék ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. János evangélium a 20. fejezet 29. verse. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Római levél 4. fejezet 6-tól 9. versig. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Római levél 14. fejezet 22. verse. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. János evangéliuma 13. fejezet 17. vers. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tituszhoz írt levél 2. fejezet 13. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tárd fel és valld meg bűneidet. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 13. verse. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Gondolatok az ígéről. Íme ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagyni a bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást, csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen. Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg, és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát, és azt, hogy mennyire undorodom tőlük. Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem. Aztán fel kell hagynom a gonoszsággal, a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nem csak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket. Nem bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni. Felekezetek összefogása a művészetek völgyében. Istentisztelet a kapolcsi katolikus templomban. Ki kell lépnünk egyházi életünk megszokott keretei közül. Elérhető, látható pontokat kell megtervezni, hogy a fesztiválozók megtaláljanak bennünket. A formai változások azonban nem elegendőek, ez csak felületi kezelést jelent, mert a portunkra belépő, az alkalmunk érkező fesztiválozóknak otthonosan kell érezni magukat, különben nagyon gyorsan tovább indulnak. Fogalmaz Laborci Géza, nyugalmazott evangélikus lelkész a kapolcsi katolikus templomban. Augusztus 2-án megtartott Isten tiszteletről írt beszámolójában. Az egyre népszerűbb fesztiválok, nyári művészeti találkozók sokakat különleges kihívás elé állítanak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is többszörös napsütés várható. Déli szél és 27-36 fok valószínű. Kedden napos felhős lesz az időnk, csak kevés helyen alakulhat ki eső. Északi szél és csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mindennapjainkban szinte állandóan velünk van, működik, életünk viteléhez nélkülözhetetlen az emlékezés. Az egyházi és világi szakirodalom könyvtárnyi anyaga foglalkozik ezzel az összetett jelenséggel. A pszichológia szerint a megtartó emlékezés segítségével őrizzük meg a szerzett benyomásokat, élményeket, közléseket, belátásokat, megélt cselekvésmódokat időrendi sorrendben és a valósághoz való viszonyukban. A beléséssel együtt válogatunk, felejtünk is, egyes részletek elhalványodnak, másokat elfojtunk magunkban. József Attila, kép a tükörben. Hogyan volt? Azt már nem tudom. De mégiscsak megláttam egyszer, bámultam rája nagy szemekkel. Már régen volt. Nem is tudom.
1: Beszélhetünk az úgynevezett ős emlékezésről is, mely a szokás cselekményeket, a testi feladatokat, a lét és szeretet élményeket foglalja magában, amelyek jelek, hívószavak révén tudatossá válhatnak. Szendrei Júlia, az emlékezet. Nincs imádság, nincs vezeklés, mely megszentesítő erejével előzze vagy elfojtsa azt. Ellenben egy hang, hely vagy illat kísértetképpen felriaszthat, felidézvén a múltakat. Meglátogat ezer alakban, vagy inkább szüntelenül velünk van. Csak elrejtőzik olykortán, meg megszólal, beszélget hozzánk, midőn azt legkevésbé várnánk. Régen nem hallott hangokon. Mi hát egyéb, mi mind kísértet, mind sírjából feljáró lélek, a múltból az emlékezet.
0: Megkülönböztethetjük az emlékezés formáit aszerint is, hogy érzékek által fölfogott, látott, hallott és mozgásos tartalmakra irányulnak-e. Ez a szenzitív emlékezés. A reprodukáló a fogalmakra, jelekszavak jelentésére, avagy belátott igazságokra irányul. Ez a képességünk teszi lehetővé az újrafölismerést. Ennek révén tudunk valamit azonosítani, de megvilágítani, értelmezni is. Olykor kiegészíti, újjáalakítja, esetleg meghamisítja az eredeti élményt, és így a képzelőerő alapját képezi. Reményi Sándor, Szenthegy. Hogy távolodunk tőle, egyre szépül, és egyre szentebb lesz a hegy. Fuvalommal vagy viharral üzen, az nem lehet, hogy engem elfelejtj. Hogy távolodunk, egyre szebbé szépül, s fénylőbben fénylik föl a hegy, a múlt, és minden, ami öléből kinőtt, s örök ölébe némán visszahult.
1: A hívó emlékezés viszont a megőrzött tartalmak rendjére, összefüggésére, tartalmi hasonlóságára, ellentétére, oksági viszonyára épül. A bevésés módja kétfelé lehet, önkéntelen és szándékos. Utóbbi a tanulás része, mely attól függően lesz mély, tartós, pontos, átfogó, hogy mennyi bennünk a kitartás, a figyelem összpontosítás, s hogy a megragadt tartalmakat mennyire vagyunk képesek jól tagolt összefüggés rendszerbe ágyazni. a bevésés erősségétől függ, mennyire tudjuk a szerzett ismereteket alkalmazni. Tágabb elképzelésünk, sőt, világnézetünk látó határán belül elhelyezni és kamatoztatni. A fölidézés erőssége szempontjából

kérdés, többszöri próbálkozás, erősebb összpontosítás révén fölidézhetők. Az emlékezés minden megnyilvánulási formájában jelentős szerepe van a nyelvnek, a beszédnek. Juhász Gyula, emlék. Mi remény volt régen, emlék ma csupán, de legalább sírhatsz, tűnt szépek után. Ami emlék, szebb is, mint az, ami él, romok is ragyognak hűs hold fényénél.

0: Rósz Tünde óvoda pedagógus újabb szempontok szerint vizsgálódik. Az emlékezet az elmének az a képessége, amely segítségével az előzőleg észlelt, tanult, tapasztalt, átélt dolgokat elraktározza, majd újból megjeleníti. A tanulás valamennyi folyamata szoros kapcsolatban áll az emlékezettel. Szükséges minden gondolkodási művelethez, fontos a tanulás a munka folyamatában. Minden, amit tudunk, az emlékezetünkben tárolódik. Ebből következően emlékezet nélkül nem képzelhető el tanulás. Kiemelt fontosságú a gyermekek emlékezeti funkcióinak fejlesztése, mellyel megalapozhatjuk a mindenkori tanulékonyságuk eredményességét. Mind a vizuális, mind az akusztikus emlékezet fejlesztése igen fontos.
1: Az emlékezés folyamata három fő szakaszra bontható. Ezek a kódolás vagy bevésés, a tárolás és az előhívás. Minden emlékezeti megnyilvánulás a kódolás folyamatával kezdődik. Ebben a folyamatban elhelyezünk valamilyen információt a memóriánkban, például megjegyzünk egy illatot, egy szót, egy mozdulatot. A második szakasz a tárolás. Ez az információ megőrzése. A harmadik szakasz az előhívás. Ekkor visszanyerjük, fölelevenítjük memóriánkból a tárolt információt. A tanulás során szükség van mindhárom szakaszra ahhoz, hogy emlékezetünk eredményesen támogassa annak folyamatát.
0: A három szakasz különböző módon jelenik meg a mindennapi életünk során. Vannak olyan helyzetek, ahol az információk másodpercekig tartó megőrzésére van szükség, más esetekben a percekig, évekig tárolt információk előhívásával tudunk hatékonyan cselekedni. A tárolás időtartama alapján az emlékezetnek két fő típusa, a rövid és a hosszú távú. A rövid távú memória az információkat csak másodpercekig tárolja. Bármennyire is ilyen rövid ez az időtartam, az információk kódolása akusztikus és vizuális úton mehet végbe. Az akusztikus kód emlékezetbe kerülésének sikeressége függ az ismétlések számától, a vizuális kód pedig mint egy fénykép őrzi meg a pillanatnyi információkat a későbbi előhívás számára.
1: A rövid távú memória tárolásának elemszámbeli kapacitása véges. Átlagosan 7 plusz-minusz 2 elem terjedelmű. Ehhez szorosan hozzákapcsolódik az is, hogy a legtöbb esetben –

0: így tárolt információkat hamar el is felejtjük. A rövid távú memóriából való előhívás sikeressége döntően függ a tárolt információk számától, valamint a tárolás és az előhívás között eltelt idő arányától. Minél kevesebb idő telik el, és minél kevesebb dologra kell emlékeznünk, annál sikeresebbé válik a fölidézésünk. A rövid távú memóriából spontán vagy akaratlagos ismétlés gyakorlás révén kerül át az információ a hosszú távú memóriába, amely az információkat a néhány perces időtartamtól akár az életen át tartó időtartamig megőrzi.
1: Az információk kódolása a hosszú távú memóriában egyrészt szematikus, másrészt pszichomotoros úton történik. A szematikusra a jelentésszerű kódolás a jellemző. A verbális anyag esetében viszont az információ jelentésén alapszik. Abban az esetben, ha hosszabb mondatokra, történetekre kell emlékeznünk, legtöbbször a mondat jelentése marad meg az emlékezetünkben. Természetesen vannak olyan esetek is, például a szöveg szóról szóra tanulása, amikor nem csak a jelentést kódoljuk, hanem a szavakat is. A pszichomotoros kódolás kulcsa a mozgás, a mozgásos tevékenységben rejlő rögzítés. A tárolás során az információ egy része bizonyosan elvész. Ennek mennyiségét nehéz megítélni, egyénenként változó.
0: A hosszú távú memóriából történő előhívás problémája gyakran nem az információ elvesztésének következménye, hanem az információ hozzáférhetetlensége és vagy más emlékekkel való sajátos kölcsönhatása miatt alakul ki. Például, mint Arany János Emlények című versében. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng az a nyílt ablakon, meg-meg simítja forró homlokom. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól, te itt?
1: Az előhívási hiba esetében találkozhatunk akkor, amikor például vizsgahelyzetben nem jut eszünkbe egy szó, ami később fölidéződik. Ilyen a nyelvemen van jelenség is. Azok az információk, amelyek az egyén számára lényegtelenek, vagy nem ismétlődnek, illetve nem végez velük gondolkodási műveleteket, általában a rövid idejű memóriába kerülnek. Az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok a tanulás tartósságát, az időbeni tájékozódás fejlesztését, a gondolkodási funkciók erősítését, illetve a beszéd teljesítmény fokozását célozzák. Hangsúlyt kell fektetni a rövid távú emlékezet fejlesztésére is, hiszen ez az alapja a hosszabb távú emlékezet képességének.

0: Az emlékezet azonos nézetű közösségek, sőt társadalmak, népek feladata is lehet. Kedves hallgatóink, nézzünk néhány példát ennek megvalósítására. Hazánkban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a NEB 2014. január 1-én alakult meg hivatalosan a 2013 évi törvény alapján. Feladata a magyarországi kommunista diktatúra hatalmi működésének, a társadalom ellen elkövetett tetteknek a föltárása, a felelős személyek kimutatása. Kutatásokat végez az 1944 és 89 közötti időszakról, üzemelteti a káderek adatbázist és ismeretterjesztő programokat, tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez, valamint előadásokat tart. Mindezzel az állami emlékezet megőrzését szolgálja.
1: A világ római katolikus hívői szólította meg a 2000. évet szent évvé nyilvánító pápai bulla, Szent II. János Pál Incarnationis Mysteriuma, amely az emlékezet megtisztítását jelöli meg elérendő célnak. Ez olyan folyamatot jelent, mely megszabadítja a személyes és közösségi lelkiismeretet a múlt bűneinek örökségétől, minden bosszútól és erőszaktól, ezzel utat nyit a kiengesztelődés előtt. Mindez lényegesen kihat a jelenünkre, mivel a múltbeli bűnök következményei messzire a mindenkori ma számára is kísértéseket hordozanak.
0: Az emlékezet megtisztítása a megszabadító és üdvözítő igazságba vetett hitet támogatja és világítja meg. Ezáltal Isten dicsőségévé válik, mivel csak ő előtte vagyunk képesek beismerni a múlt és a jelen bűneit. Csak általa és vele tudunk kiengesztelődni, hiszen nem csak a bűnöket valljuk meg, hanem az Úr örök irgalmát és igazságosságát, hogy ezáltal Jézus Krisztusban, aki a világ egyedüli üdvözítője, magunk is képessé váljunk megbocsátani azoknak, akik minket bántottak meg. A múlt bűneinek a pápa által kért bevallása és megbocsátása így példaértékű prófétai tetté válik, mind a különféle vallások, mind pedig a nemzetek és kormányok számára.
1: Püspöki Szinódus főtitkársága 2027-re a helyi egyházak számára készített segédanyagot, amely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót, értékelést, angol, spanyol és olasz nyelven. Az értékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy felismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, amelyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki áttekintésről van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat.
0: A záró dokumentumban három megtérést jelöltek egymással összefüggésben. Ezek a kapcsolatok az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalat megszerzésének céljából, amely alapján a beszámoló és a többi egyháznak írt levél születik. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírásával és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében.

0: Várjuk föl zárásul, hogy teológiai közelítéssel mi is az emlékezet. Elsősorban Isten képessége, amellyel mindenkire és mindenre emlékezik, de emberi képesség is. Az ember azonban gyarló, feledékeny lévén emlékeztetésre, serkentésre, segítségre szorul, hogy emlékezni tudjon. A Biblia ígéiben Isten megemlékezik az egyes emberről. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. 8. Zsoltár, 5. vers.
1: Választott népéről az Úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket. Megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 115. Zsoltár 13. és 14. verse.
0: És a népekről számunk éri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásairól. 9. Zsoltár 13. vers.
1: Megemlékezik a szövetségről, és én megerősítem Frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok az Úr, hogy megemlékezzél, és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben. Valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten. Ezékiel 16:62-63.
0: Ugyanígy a bűnökről és vétkekről, megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat. Hóseás 9:9.
1: Övéi kérik, hogy ne feledkezzék meg róluk. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél, és amelyet megváltottál, a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. 74. Zsoltár 2. verse.
0: És mondd a Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Lukács 23:42.
1: Viszont kérik, hogy ne emlékezzék meg az elkövetett bűnökről. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Ímé lásd, kérünk, minnyájan a te néped vagyunk. Ézsaiás 64:8.
0: Övéinek is meg kell emlékezniük az Úr tetteiről. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett, jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 105. Zsoltár, 5. vers.
1: Az úrvacsora szereztetéséről, és minek utána a kenyeret vette, hálákat adván, megszegé és adá néki mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lukács 22:19.
0: Krisztus Urunkról emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Timóteusi 2. levél 2:8.
1: A Magyar Katolikus Lexikon emlékezet címszava szerint az emlékezet a lélek képessége. Szent Ágoston és követői szerint az értelemmel és akarattal együtt a lélek harmadik fő képessége. Megőrzi és fölidézi a múltban tanult és észlelt dolgokat. A léleknek az a helye, ahol az ember Istennel találkozik, ahol Isten és az ember közelségbe kerül, mert lényegileg vannak közel egymáshoz. E tanítás teológiai alapja az emberi lét részesedése az isteni létben, mely szerint az ember az emlékezetében őrzi eredetének és életének forrását.
0: Aquinói Szent Tamás az arisztotelészi pszichológia hatására működését az akarat és az értelem alárendelt cselekvésnek tekinti, amely visszatekintve a megismert tartalmat megőrzi, visszaidézi, és időbeli összefüggéseket állapít meg. Eckhart mester szerint a léleknek három ereje van, amivel a Szent Háromsághoz hasonlít. Az első erő, ami alatt titkos, rejtett tudást értünk, jelképezi az atyát. A második erő az intelligencia, a megjelenítés, a megismerés, a bölcsesség. A harmadik erő az akarat, a Szentlélek áradása.
1: Keresztes Szent János megmaradt a lelki képességek hármas tagozódása mellett, de eléjük helyezte a lélek szubstanciáját, amelyben Isten és az ember misztikus találkozása végbe megy. Az emlékezet a lélek ereje, amely nem csak a múltra emlékezik, hanem képes remélni is a jövőben, miközben elmélkedve emlékezik Isten üdvözítő művére, őrzi magában az isteni jegyes jelenlétét, s vágyódik Isten végleges örök szemlélésére. Az e világ nyomorúságaival való foglalkozás, illetve a gonosz lélek sugallta gondolatmenetekkel való foglalkozás mellett az Istenhez vezető úton a gondolati tevékenységet kifejteni akaró lélek megtapasztalhatja az emlékezet természetes adottságaiból fakadó nehézségeket is.
0: Ezek az adottságok ugyanis akadályozhatják a lelket az erkölcsi jó gyakorlásában, és megfoszthatják a szellemi javaktól. Az erkölcsi jó akkor valósul meg bennünk, amikor a szenvedélyek már nyugalomban vannak, amikor már megfékeztük a szenvedélyes vágyakat. Ekkor megvalósul a lélek nyugalma és békéje. Ekkor következik az erkölcsi erények és a jó cselekedetek gyakorlása. Ha a lélek az emlékezést, mint tevékenységet tartja fontosnak az imában, és az emlékezés tárgyai felé fordul, akkor nem tud szabad lenni a felfoghatatlan Isten számára.
1: Keresztes Szent János egyértelműen tanítja, ha a lélek el akar jutni Istenhez, akkor föl kell cserélnie a változékonyt és a felfoghatót a változathatatlannal és a felfoghatatlannal. Így az ember a szellemnek nyugalmában és békéjében, a lelki ismeretnek és a léleknek a tisztaságában részesül. Ez a legjobb előkészület részünkről az isteni bölcsesség az erények befogadására. Ez segít, hogy mentesek maradjunk a gonosz ellenség sugalmazásaitól, illetve segít, hogy fogékonyak legyünk a Szentlélek indításaira és sugallataira, mivel csak azt reméljük, ami még nem a miénk, reményünk úgy lesz egyre tökéletesebb, ha minél kevesebb dologgal rendelkezünk.
0: Minél inkább mentesíti magát a lélek az olyan emlékektől, amelyek nem magára, Istenre vonatkoznak, annál jobban őrizni tudja emlékezetét az Úrban. A lélek így remélheti, hogy Isten egyszer majd teljesen birtokba veszi őt. Tehát, ha a szemlélődő imában különféle képek, ismeretek tárulnak föl előttünk, haladjunk el mellettük, és csak Istenhez forduljunk. A lélek annyiban foglalkozik az emlékeivel, amennyiben kötelességeinek teljesítése azt megkívánja. De azt is minden ragaszkodás és öröm nélkül tegye, nehogy azok foglalják le a lelkét. Istenben keresse az örömét, ő hozzá ragaszkodjék. Abban reménykedjék, hogy lelkét egykor Isten fogja majd egészen lefoglalni magának.

0: Idős Erdélyi László, emlékezés és felejtés. Emlékezés és felejtés. Benne lakó két jó testvér, egymással ők jól vannak, emlékiben megosztoznak. Ha valami rosszat tettem, rögtön kéznél van felejtés. De a legkisebb jótettnél résen áll az emlékezés. Tudom, mikor kell feledni, és mire kell emlékezni. Belátom, ez így már nem jó, legyen más a szabályozó.
1: Legyen a léleké a szó, hogyha döntés előtt állok. Uram, taníts emlékezni arra, amit értem tettél. Add, hogy amit tőled kaptam, őrizze az emlékezés. Amit tőlem elorosztak, törölje el a felejtés. Segíts tőled megtanulnom emlékezni és feledni. Mindent mindig maga helyén, keresztényként gyakorolni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy szeretettel a folytatásban, mert a világosság a világnak témát nem szabad abba hagyni. Akármi történik a világ végéig, Jézus akkor is azt kérte, hogy hirdessük Isten dicsőségét az utolsó pillanatig, mert ezt jelenti a világosság a világnak, üzenetet kell hozni, és olyan témákat, amelyek nem csak az egyházakat érintik, érdeklik, hanem az egész világot. De persze sokszor beszélgetünk olyan dolgokról, amik az egyházaknak, vagy közösségeknek a helyzete, vagy munkája, vagy rendezvényei, de mindenkit mindig arra kérünk kedves hallgatóinktól, hogy ezeket is, ha meghallják, továbbítsák, adják tovább, akiket érdekelnek ezek a dolgok. A lényeg az, hogy az utolsó pillanatig el kell fogadnunk azt, hogy Isten teremtette ezt a világot, bennünket is, mindenkit. És mindjárt most megkérdezem Vég József testvért, mert most ő vállalta el, hogy kedves hallgatóinkat megszólítja a világosság a világnak témában, miközben hát ugye nagyon sok műsorban beszélgettünk, meg másokkal is beszélgett, hallják ezt, hogy Vég József. Most akkor szeretettel köszöntjük.
1: Sok szeretettel köszöntelek, Laci, és a hallgatókat is.
0: És most igen, a bemutatkozás előtt hadd kérdezzek egy olyan témát, amiről most beszélgettem másokkal is, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy Isten a teremtésről, hogy beszélgettünk most arról, például a abortuszról csináltunk egy műsort, és akkor jutott eszembe nekem az, hogy igen, de hát, hogyha amikor én megszülettem, én nem tudhattam, hogy az anyámtól születtem. Nem láttam, nem hallottam, de utána mondták, és mindenki elhiszi, de ha elolvassuk a történetet a Bibliában, Mózes azt hitte, hogy igen, a fáraó lánya az anyja. Ugye? És ezért probléma volt, de aztán később mégis rájött, hogy nem, 20 év múlva, vagy több mint 20 év múlva, vagyis, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek a hite bizonyítja azt, hogy ki a szülő, és nekünk a hitünk kell, hogy bizonyítsa, hogy Isten teremtett bennünket. Hát, mi a véleményed erről?
1: Hát így általában nyilván mindenhez hit kell. Ez a keresztényeknél, vagy a hívő embereknél természetesen összekapcsolt dolog, és talán a nem hívő emberek, vagy akik nem hisznek Istenben, azt gondolhatná valaki, hogy ott nincs hit, de minden ember életében van hit. Tehát aki abban van meggyőződve, hogy egy ősrobbanás az eredetünk, azt se vették föl filmre, annak sincsen közvetlen bizonyítéka. Ott is a körülöttünk lévő világ eseményének egy bizonyos rendezése ad egy hitet. Ugyanezek a tények, amiket látunk a világban, adhat egy másik hitet, hogy Isten teremtette a világot. Tehát hit nélkül nem lehet élni, és senki sem él hit nélkül. Mondta ezt a példát, hogy bár mindenki ott volt a saját születésénél, de nem úgy volt ott, hogy megfigyelte, hogy kitől születik meg ki az apja. Nagyon jó példa, de általánosságban inkább ezt mondanám, hogy
0: Ádám és Éva, ők se tudták, hogy születtek.
1: Igen, de a lényeg az, hogy akár valaki Isten hívő, akár nem Isten hívő, a hit mindenkinek az életében ott van. az én meggyőződésem, hogy felemlítetted az evolúció meg a teremtés témakörét, én azt gondolom, hogy akik az evolúciót tartják igaznak, azok is hisznek egy tanrendszerben, és úgy rendezik sorba a világ tényeit. Akik a Bibliából, vagy akár a természet megfigyeléséből úgy gondolják, hogy Isten az eredete mindennek, azoknak is egy hite van. És még egy csavart beletennék, ami még érdekesebb, hogy maga Isten sem úgy foglalkozik velünk, hogy a hitet valaha ki kéne zárni. Tehát soha nem lesz olyan állapot, amíg a mennyben nem kerülünk és el nem változunk, és maga Isten lesz a tanítónk, hogy ne lenne helye a kételkedésnek. Tehát a hitnek mindig szerepe volt, szerepe van és szerepe lesz.
0: Így van, tehát most akkor elnézést, hogy ezzel kezdtük el, de ez a témája a világosság a világnak, hiszen meg kellene tudnunk győzni az egész világot, hogy higgyék el, hogy Isten teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy mi testvérek is vagyunk, emberekként mindig teljesen másképp kéne viselkedni. De mindegy, hogy elhiszik vagy nem, akkor is nekünk hirdetnünk kell, igaz?
1: Igen.
0: Mert ezt a szót te szereted, hogy világosság a világnak?
1: Igen, erre akartam visszautalni, hogy talán a hallgatóink, nem tudom, hogy mikor másokkal beszélgettél erről, akkor felmerült-e, vagy beidézték-e, de maga ez a ti vagytok a világ világossága, ugye ez Jézusnak a szava, ő mondta, méghozzá nem is akár mikor, hanem amikor volt a hegyi beszéd, ahol elmondta a híres boldogmondásokat, és folytatta, és Máté evangéliuma örökítette meg, hogy azt mondta, ti vagytok a világ világossága, és azért volt, ami így elsőre eszembe jut erről, azért volt Jézus a világ legnagyobb tanítója, mert a legegyszerűbb képekkel, gondoljuk el, mondjuk reggel ott ülnek a tengerparton, azon a lankás lejtő, nem tudjuk pontosan, hol zajlott ez a hegyi beszéd, csak annyit tudunk, hogy a Genezareti tó partján, ahol Jézus munkásságának a jelentős része zajlott, és ahogy felkel a nap, Jézus ezt a képet használja, hogy a nap elűzi a homályt, a sötétséget, ugyanígy azt mondja Jézus, hogy na, ti ugyanígy a világ világossága vagytok. És
0: hát illetve mondta, hogy ő a világ világossága, de már a hegyi beszédben is arra kérte, hogy mi őt kövessük.
1: Igen, ezt különben az eredeti szófordulat, ugye másút azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, de a pontosabb fordítás az azt mondja, hogy úgy engedjétek fényleni a világosságot, ami bennetek van, és utal arra, hogy ez a világosság nem a miénk. Tehát ahogy mondod, Laci, valóban Jézus Krisztus az egyedüli világosság, tehát a bűn sötétségét, a világ megoldatlan kérdéseinek, a boldogtalanságnak, az élet értelmének a kérdését csak egyetlen egy forrás tudja megadni, az pedig Jézus. Azért mondja, hogy ha engem követtek, akkor a világosságban jártok, a világosságot követitek, és ti magatok is vissza fogjátok tükrözni a világosságot. Talán ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a mi, meg Jézus, illetve Jézus és a mi kapcsolatunk, hogy ha van hold, mi vagyunk a hold, de nincs nap, akkor mi sötétségben vagyunk, tehát mi csak visszatükrözni, hordozni tudjuk az ő világosságát. Ez a bibliai kép. És ugye János fogalmaz, emlékszel, azt mondja, benne volt az élet világossága. Tehát egyedül Jézus az a forrása a világosságnak. Persze, aki nem hívő is hallgatja most a műsorunkat, azt mondja, hogy most megint ilyen vallásos abrakadabra nyelven beszélünk. Mi az, hogy Jézus a világ világossága, mit jelent ez nekem? Ez azt jelenti, hogy legalábbis én úgy fogalmazom meg magamnak, ez azt jelenti, hogy ha Jézusnak az életét tanulmányozzuk, hogy arról gondolkodunk, vagy a Bibliát megnyitjuk, akkor minden egyes az életben jelentős problémára, kérdésre megkapjuk a választ. És itt visszatolok arra, hogy kezdted a műsort, persze itt a hitnek óriási szerepe van. Tehát, hogy vagy elhisszük, hogy a Biblia egy Istentől ihletett fényforrás, és ezen a Biblián keresztül végig Jézus az Ószövetségben és Újszövetségben is Jézus beszél, hogyha ezt, amit a Biblia sugároz, ezt Jézuson keresztül megértjük, és őt követni akarjuk, akkor nekünk, mint keresztényeknek a világra ugyanolyan megvilágosító hatása lesz, mint hogy a napfénynek van a sötétség elűzésére. Egy másik dolog, amit még kiemelnék itt ezzel kapcsolatban, hogy a teológia lehet, hogy egy bonyolult tudomány, de maga Jézusnak a tanításai, azok, tehát úgy tudtam megfogalmazni, hogy ott képzelem magam a hegynek az oldalán, és egyszerűen, ha ott van egy mellettem egy egyszerű halászember, balról, jobbról megáll egy hittudós farizeus, vagy zsidó rabbi, mind a kettőnek, amikor ezt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, beindul valami, és megért valamit abból, amit Jézus akar velünk közölni.
0: Igen, a Bibliával kapcsolatban most nekem az is eszembe jutott, igen, mert beszéltünk, csináltunk műsort a Biblia fordításáról, hogy most legalább 5000 nyelvre le van fordítva, és az egész világon, de aki a világ csúcsára emelkedett, mondjuk Róma, akkor te ismersz egy bármilyen római császárnak ilyen írásait? Amit az egész világ nem, ugye? Tehát sehol, semmilyen írást nem találunk a világon, amelyikből ennyi sok lenne terjesztve, lefordítva. Úgyhogy ez egyértelműen bizonyíthatja, hogy ez a teljes írás Istentől ihletett.
1: Hát, igen, tehát egyrészt, hogy az egész világ ismeri a Bibliát, a Biblia a világ első számú könyve, igen, nyomtatott példányszámban és lefordított nyelvek tekintetében, de itt megint hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy azt mondta Jézus, hogy az ő szavából egyetlen vessző nem fog eltűnni, egyetlen pontocska nem fog, igen, eltűnni, és hogy az egész világon hirdetni fogják az ő evangéliumát. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt.
0: Hát én zsidó testvérekkel megbeszéltem, mert náluk is ez probléma, hogy hát ők elismerték azt, hogy hát szerintem sokkal jobb lenne, ha mindig megtanulnánk az eredeti szövegeket, nem mindig csak az újakat is lefordítjuk, hanem tanuljuk meg, hogy amit ők írtak annak idején zsidók.
1: Hát igen, ahhoz meg kell tanulni héberül, vagy görögül, ugye ezen a két nyelven, meg arámi, ezeken a nyelveken íródtak a tekercsek. De azért itt, ha már ezt szóba hoztad, ezért is egyedülálló könyv a Biblia, mert ugye valaki azt mondhatja, most még ne menjünk a fordítások problémájára. Most egyelőre csak maga, hogy a szöveg mennyire ugyanaz ma, ami a kezünkben van, mint amit mondjuk Jézus olvasott az ószövetségi tekercseket, mert azt mondták ugye a tudósok, akik cáfolni szerették volna a Bibliának ezt a megbízhatóságát, hogy mivel állatbőrre, meg papíruszra írták az eredeti szövegeket, azok nagyon rövid idő alatt, maximum néhány száz év alatt megsemmisülnek, és ugye mindig másolták nemzedékről nemzedékre, ezért az volt a Biblia kritikának az egyik fő érve, hogy semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy ma, 2026-ban ugyanazt a szöveget olvassuk, mint amit mondjuk Dániel olvasott, vagy amit Jézus olvasott, vagy Péterék olvastak. És az Isten csodálatos, mert adott egy döntő bizonyítékot, ami ezt az érvet teljesen megcáfolta. Ugye biztos már beszélgettetek más műsorban, hogy ez szóba került, a holttengeri tekercsek. A holttengeri tekercsek, ugye egy 1950-es évek felfedezése, és a barlangokban szinte hermetikusan lezárva, ilyen korsókban, viasszal lezárva ott voltak a tekercsek, amelyek Krisztus előtt 200-300 évvel már ott, azokban a barlangokban voltak elrejtve. És a sivatagi időjárás miatt, a szárazság miatt, meg ahogy le voltak pecsételve, vagy lezárva, ezek a tekercsek sértetlenek maradtak. Tehát egyszer csak a 20. század közepe tájékán előkerültek olyan leletek, amelyek körülbelül 2000 évesek, tehát volt a kezünkben a mai Biblia, ami a Szent Anna kolostorból származott körülbelül 1000 tájékából, és itt volt a másik, a holttengeri tekercsek, időszámításunk előtt 300-ból, tehát 1300 év távolság. És gondold el, Laci, hogy a holttengeri tekercsekben ott volt az Ószövetség, amit Ószövetségnek ismerünk, valamennyi könyve, kivéve Eszter könyve, ahogy emlékszem, és valamennyi könyve, hogy milyen, tehát gondoljuk el, hogy a tudósok, ugye az egyik tábor azt mondta, na most kinyitjuk ezeket a tekercseket, és végre látni fogjuk, hogy 1300 év alatt hogyan torzult a szöveg. A másik, akik a Bibliát Isten tértetek gondolták, és Isten ígéretébe bíztak, hogy megőrzi a szöveget, azt mondja, hogy na nézzük, lesz-e, Isten megtartotta a szavát. És hát csodálatos módon az látható, hogy ezek a holtengeri tekercsekben található szövegek teljes mértékben megegyeznek a ma kezünkben tartott Bibliával. Tehát Isten megóvta, hogy a szöveg az ugyanaz maradt. Onnantól kezdve az 50-es évek végétől, 60-es évek elejétől a Biblia kritikából ez a kritika eltűnt, hogy az a Biblia, amit a kezünkbe tartunk ma, az nem ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint amit még Jézus olvashatott. Na ennyit arról, hogy a szöveghűség. A fordítások, hát azért kényelmesebb magyarul olvasni a Bibliát, mint ógörögül, vagy arámul, vagy héberül, de ezek a fordítások is nagyon-nagyon pontosak. Tehát, hogy Isten szava sértetlenül elérhető.
0: Igen, de Isten ezeket megvédi azzal, Jézus is mondta, meg Isten mondta már annak idején, amikor Izraelt Babilonból kitolta, hogy akkor
1: hazaengedték.
0: Igen, mostan menjetek ki, de nem ment ki mindenki.
1: Igen.
0: Akkor is már azt mondta nekik, hogy a szívetekbe helyezem.
1: Igen.
0: Az írást. Vagyis, hogy ez van, hogy igen, akármit csinálunk a fordításokkal, meg ezért, nem, a szívünkben van, és ezért ezt szoktuk tanácsolni mindenkinek, hogy jó, hogyha van többféle például magyar nyelv, akkor nézzék át mindegyiket. És a szívünk, a hitünk megmutatja nekünk, hogy melyiket higgyük el. Mert ezt igen, kell csinálni. Igen. De ezért mondom, és én ezt megtapasztaltam emberként, hogy tényleg rengeteg olyan dolog, jöttek gondolatok, és akkor meg elolvastam be a Bibliát, akkor megkaptam. Igen, uh-huh. jó a gondolat. Uh-huh. Vagyis, hogy onnan megkapom a bizonyítékot, hogy jó. Jézus is utána ugyanígy megígérte, hogy a szívünkbe helyezi. És a fordítások azok segítenek abban, hogy megértsük, de nem szabad ezen vitatkozni meg semmit. Mindenki higgye el azt, amit ő érez a szívében, nem?
1: Abszolút. Tehát a Bibliához nem
0: akkor
1: lehet...
0: Akkor ezzel egyet értesz te is, ugye?
1: Igen. Na. A Bibliát mindenki magának olvassa, és magának érti meg. És Jézus mondott még egy kulcsot a Biblia megértéséhez. Azt mondja, ha cselekedni akarjátok, tehát hogyha elolvasom, megértem és cselekedni akarom, mert ha csak elolvasom, és az egy tudás, és semmi más, és nem akarom cselekedni, akkor soha nem lesz valódi tudássá, nem alakítja át az életemet. Tehát, hogy a Biblia ezért különleges könyv, hogy nem lehet a formális logika, meg ahogy más könyvekhez próbálunk közelíteni, hanem itt gondoljuk el mondjuk Dávid király ihletést kap, lát valamit, és azt az ő abban a korban, abban azzal az élettapasztalat, amivel rendelkezik, a lehető legjobban a maga módján le akarja írni és leírja. Mondjuk leírja egy zsoltárt, vagy szerez egy éneket, amit zsoltárnak hívunk. Ezt a zsoltárt néhány ezer évvel később olvasom én, aki itt élek a 21. században, egészen más élettapasztalattal, és mégis azt mondja az Isten igéje, azt mondja Isten, hogy ez nekem élet átalakító erővel fog bírni, és itt, amivel kezdtük a beszélgetést, a hit szerepeit jön be. Tehát, amikor egy verset elolvasok a Bibliából, egy részt elolvasok a Bibliából, akkor engednem kell, hogy kérnem kell a Szent Lelket, hogy tanítsa meg nekem azt, hogy mit akar nekem ez a szöveg mondani, mit jelent a saját életemre, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik ismerik a Biblia történeteit, úgymond kereszténynek mondják magukat, de közben az életükben nem valósul meg, amit a Bibliában olvasnak. Ha szabad kicsit ilyen vallásosabb szöveget mondanom, hát Sátán a legjobb példa, ő mindnyájunknál jobban ismeri az ősellenség, az írásokat, mindent tud belőle, és mégsem menti meg. Tehát nem elegendő az ismeret, úgy lehetünk a világosság hordozói, hogyha a szövegeken keresztül Krisztus elkezd élni bennünk, és Krisztus nyilvánul meg.
0: Igen, és ahogy mondod, hát ez Jézus is így ígérte, hogy ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor az segít bennünket ebben, sőt, segíti őket megfogalmazni az evangéliumot. Hát hiszen ők 3 éve nem rögzítettek a saját fejükbe se, hogy mi történt Jézussal, tudod, ami 3 évig, de utána megkapták a Szent Lélektől a gondolatokat, vissza tudtak emlékezni, és pontosan le tudták írni, de ez is egy példa számunkra egyébként, nem? Ez is egy példa, hogy 4 evangéliumot rögzítettek.
1: Uh-huh. Igen.
0: És többibe szóval ugyanaz van, néhol máshogy. Ezért ez egy biztosítás számunkra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogyha valaki kicsit másképp, hanem mindig a saját szívünkbe.
1: Igen, hát meg csak kicsit tovább megyek, ugye nem csak, hogy 4 evangélium van, hanem a Bibliának 66 könyve van. Volt, ahol egy halász ír valamit, egyszer egy farizeus ír valamit, egy teológus, másszor egy király, harmadszorra egy írnok, egy bíró, tehát nagyon, nagyon sokféle képpen írta le Isten a lényeget. Ugye azt mondja Isten, egy a lényeg, hogy szeressetek Istent, és szeressetek embertársaitokat. Miért kell ez 66 könyv? Azért kell az a 66 könyv, mert most 8 milliárdan vagyunk, 8 milliárd különböző agy, különböző megközelítés, különböző élettapasztalat, megértés, és Isten gondoskodott arról, hogy lehet, hogy valakit nem fog meg a János evangéliuma, mert olyan kezdetben volt az ige, stb. Kicsit olyan filozófikus, és jobban megfogja, mondjuk a Máté evangéliuma. Tehát Isten mindenkinek gondoskodott, hogy lépésről lépésre elérhető legyen számára az igazság, és megismerhető legyen számára az igazság.
0: Igen, és ők is megértették azt, amit annak idején Mózes. Hát senki ennyi írást nem rögzített, mint Mózes, és olyan hosszú időre, és olyan témákat, amikben még ő se élt még, és rögzítette a kezdettől fogva, és mondom, ez egy bizonyíték számunkra, hogy a teljes írás csak Istentől ihletett, egy római császár ilyet nem tudott, ugye?
1: Igen.
0: Történelemben, még a saját történelmükben se rögzítettek. Hát Babilon, görög, Róma, Egyiptom,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Senki nem rögzítette így azok, amik történtek, viszont mi ebben az egész világ, szinte az egész világ történetét rögzítettük számunkra.
1: Igen.
0: Akkor, kedves hallgatóink, hát ez egy fontos téma, a világosság a világnak, mert ezt kell hirdetnünk a világnak mindenki számára, és akkor még ezt a témát is folytassuk a zene után Vég Józsi testvérrel.

Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Vég Józsi testvérrel, és én azt gondolom, hogy megint van egy olyan téma, mert ugye Jézusról is beszéltünk eddig, hogy van olyan téma, amely az egész világot megérinti, és amiben még mindig viták vannak, meg különbségek a zsidók és a keresztény testvérek között, de erről is kérdeztem már.

0: másokat, de téged is kérdeznélek, hogy mi a véleményed arról, hogy Jézust nem fogadták el a messiásnak, mert például a zsidó testvérek, ők egyértelműen Mózest követik, nem? Minden héten a Tórát, csak a Mózes könyvét olvassák föl, de amikor Isten elküldte Mózest Egyiptomba, azt mondta neki, hogy akkor most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. De amikor eljött a messiás, akkor miért nem azt mondta neki, na akkor elküldelek téged a római császárhoz, hogy hozd ki az én népemet Rómából. Miért viselkedett másképp Jézus, mint annak idején Mózes? Uh-huh. Ez egy nagyon fontos téma, nem? Ezt szépen át kéne gondolni, mert Jézus születésével hatalmas új dolgok jöttek le a világra, a mennyből.
1: Hadd hozzak egy párhuzamot Mózes és Jézus között, hogy talán megvilágosítsam azt, hogy nem olyan ellentétes a küldetésük, mint elsőre látszik. Ugye Isten Mózest szabadítóul küldte Egyiptomba, hogy megszabadítsa a népet a rabszolgaságból, megszabadítsa a népet a nyomorból. És ez volt az isteni küldetése, hogy egy rabszolga sötétségben élő népet kihozzon abból a rabszolgaságból, és a világ világosságát tegye őket.
0: Igen, de hát a zsidó testvérek ezt várták már annak idején a messiástól, hogy a római hatalomból kihozza őket.
1: És a párhuzamnak a másik fele, ugye Mózes az egyik fele, hogy szabadító, aki a rabszolgaságból, a megkötözöttségből szabadít, és amikor a pásztorok Betlehem mezején Jézusról, mert egy messiásról beszélgettek, és egyszer csak megjelentek az angyalok, akkor, és Máriának is ezt mondta az angyal, hogy szabadító küldetett nektek, aki megszabadít, miből szabadít meg? A bűnnek a rabszolgaságából. Tehát mind Mózes, mind Jézus szabadítók. Ebben nincsen különbség közöttük. Na most látszólag a zsidó nép Mózes korában az egyiptomi rabszolgaságból szabadul, de Mózesnek a valódi küldetése nem az volt, hogy nem csak az volt, hogy a rabszolgaságból szabadítsa meg őket, ami az egyiptomiakhoz kötötte őket, hanem hogy megszabadítsa őket, ugyanúgy, mint Jézus, a bűn rabszolgaságból. Azt mondta, mielőtt még a sínai hegyhez értek, mondta, hogy ti az én népem lesztek, és hogyha követni fogjátok a szeretet törvényét, akkor minden népnek a világosságával tesz le benneteket. Ugyanezt mondja Jézus. Ti a bűn rabszolgaságában vagytok, és a bűn rabszolgaságából foglak benneteket megszabadítani, és nem csak, hogy megszabadítalak, hanem ahogy a beszélgetésünk első felével kezdtük, és maga a téma is ez, hanem a világ világosságával teszlek benneteket. Nem lesztek már a sötétségben. És akkor most a kérdésedre válaszolva, hogy vajon a zsidó nép miért nem fogadta el Jézust? Zárójeles megjegyzés, Mózesre fogadták el. Tehát Mózesnek nem csak azért kellett a csodákat csinálnia, mert hogy meggyőzze a fáraót, hanem maga a saját népe is, és amint valami nehézség volt, egyből ellene fordultak újra és újra, hogy miért hoztál ki bennünket, meg akarsz ölni bennünket, le akarod nyúlni a vagyonunkat, mindenfélevel vádolták őt, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Ugyanígy Jézus se fogadták be, mert nem egy bűntől szabadítót vártak, nem egy olyan valakit vártak, aki az Isten királyságát kezdi el építeni, és az Isten királysága, a mennyország, az bennetek kezdődik, mondja Jézus, tehát a szíveket akarta megváltoztatni. Na, ez nem tetszett nekik. Nem csak nekik nem tetszett, hanem ez semmelyik generáció, semmelyik korban egyetlen egy embernek sem tetszik. Amikor Jézusnak az igazi tanítása szembe jön az emberi szívvel, hogy nem lehetek önző, és a másokért kell élnem, és Jézus kell követnem, ez nem tetszik az embereknek. Ez ugyanaz, mint a gazdag ifjú, talán sokan ismerik a hallgatók közül, amikor meglátta a gazdag ifjú, hogy Jézus magához engedi a gyermekeket, megsimogatja őket és megáldja őket, akkor odaszaladt Jézushoz, leborult elé, és mondta neki, hogy Mester, mit tegyek, hogyha egyik fordításban tökéletes szeretnék lenni, a másik fordításban, hogy örök életet, hogy üdvözülhessek, hogy örök életet nyerhessek. És Jézus azt mondta neki, hogy hát most nem mondom a köztes részeket, de hogy add el mindent, és add oda a szegényeknek. Tehát rámutatott a szívében lévő önzőségre. Nem, másoktól nem kért ilyet, hogy adja el a vagyonát, de látta, hogy ennek az embernek ez a problémája. Szóval, hogy a zsidók is, és a mai emberek is azért nem fogadják el Istent, azért nem fogadják el a Bibliát, mert az nem csak egy történelemkönyv, nem csak szép szólamoknak a gyűjteménye, hanem megszólítja az embert, és döntési helyzet elé állítja. Követni akarsz engem, vagy jobban szereted a kocsidat, a vagyonodat, a hatalmadat, a beosztásodat, vagy engem akarsz követni, és az akaratoddal mellé mász. És én nem hibáztatnám a zsidókat, hogy a zsidók nem fogadták el a messiást, hogy való igaz, nem fogadták el. De azóta eltelt 2000 évben hány nép, hány generáció nem fogadta el azt a világosságot, amit Isten rájuk árasztott, mert az önzőségüket kellett tenni. Ugye azt mondta Ábrahámnak Isten, talán Pál apostolnál olvassuk ezt, hogy még 490 évig, vagy valahogy így, 490 évig kellett várakozni, hogy Ábrahám leszármazottjai beléphessenek az ígéret földjére, Kánaánra, de meg is indokolta, hogy miért, mert az a Kánaánban lakó népeknek a gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy Isten emel királyokat, dönt királyokat, felemel népeket, és tehát minden nép, ahogy az emberi sorsok is így vannak, minden nép kap egy lehetőséget Istentől, és ott a Kánaánita népeknél még az idő nem telt be, de ahogyan Ábrahám leszármazottjainak közel 500 évet kellett várni ahhoz, hogy elfoglalják az ígéret földjét, Jézus óta már több mint 2000 év telt el, vagy hát több még nem, mert ugye 31 környékén, tehát hogy körülbelül 2000 év telt el, és még mindig nem mentünk be a mennyei Kánaánba. Tehát ebben is hasonlóság van. Ugye a Biblia maga azt mondja, Isten maga azt mondja a Bibliában, hogy például a zsidó népnek a történetét is azért iratta meg, nem azért, hogy történelmileg ki legyünk kupálva, hogy historikusan műveltek legyünk, hanem azt mondta, hogy ezek a mi tanúságunkra lettek megírva, hogy amit ők elkövettek, amilyen csapdákba ők beleestek, hogy abból tanuljunk. És hát nyilván a keresztények is beleestek ugyanazokba a csapdákba, és lassan tanulunk, de hála Istennek, hogy ő kegyelmes. Még egy gondolatot szerettem volna megosztani, hogyha megengeded, ugye a ti vagytok a világ világossága fő témánkhoz. Ez pedig az, hogy amit is mondtál is, hogy ugye 490 évig kellett várni Ábrahám leszármazottjainak, mi most már a második évezred után vagyunk lassan, és még mindig nem jutottunk be a mennyei Kánaánba, és mégis Isten ezekre a tökéletlen emberekre bízta a világosság terjesztését. Isteni szeretetből azt mondja, hogy ha, mert gondoljuk el, angyalok is lőhetnének a földre, és angyalok is terjeszthetnék a világosságot. Ők is, valahogy megjelentek a például ugye ott a pásztoroknak, mikor megszületett Jézus. De Isten az ő szeretetében úgy döntött, hogy azért bízza az emberekre, mert ahogy az egyik ember a másik emberért munkálkodik, ez a munkálkodás az a másik embernek is jót tesz, de maga a munkálkodón is jót tesz. Tehát így Jézus is ugye a példaképünk emberré lett, és nem mint Isten jelent meg, és úgy mondta el az igazságot, hanem lejött közénk, egy volt közülünk, ugye Máriától született, ugyanolyan testi adottságokat kapott, örökölt, mint bármely más ember, aki megszületik, és ezt az emberi természetet vette föl az ő isteni természetére, kombinálta, egyesítette az istenit és az emberit, és itt az emberek között járva, azokkal jót téve, Isten áldásait árasztva mutatta be, mit jelent az, hogy hogyan kell a követőinek is a világosságot terjeszteni. Tehát csak azt akartam mondani, hogy bár gyarlóak vagyunk, és sokat hibázunk, Mózes is, és azóta az ő népe is, meg mi is, de mégis Isten ezeken az embereken keresztül akarja elérni az egész lakott világot, hogy az egész világon hirdetessék az evangélium. És megbízást kaptunk. Mert nem, tehát, hogy nem csak Mózes kapott megbízást, nem csak ilyen kivételes emberek kapnak Pál apostol megbízást, hanem mindenki, aki Krisztus követője, az egy megbízást kap. És talán valaki úgy értheti ezt, hogy mint egy munkát, hogy megbíz egy munkával, és akkor ha esik, ha fúj, ha van hozzá kedvem, ha nincs hozzá kedvem, nekem ezt tenni kell. Na de ez, hogyha ezt így csinálnánk, ez lenne az, hogy ki akarjuk érdemelni azt, hogy Isten elfogadjon bennünket. Ha viszont valaki valóban megtapasztalja az életében Isten szeretetét, akkor, hogy az előző félben beszélgettünk, akkor akaratlanul fényleni fog a világosság rajta keresztül, mert észrevétlenül is követni akarja Jézust, és úgy akar élni, ahogyan Jézus a nagy példakép.
0: Igen, és ugye ezt tapasztaljuk, mert hogy nem voltak egységesek a népek annak idején, Izrael népe is. Hát például Sámuel próféta teljesen ellene volt annak, hogy királyt válasszanak, mondta is nekik, és nem tudom, hát ott többség valószínű, nem mindenki, hanem de többség azt mondta, jó, akkor mégis nekik király. De ez utána ez végig mindig így volt, de mindig voltak emberek, igaz? Akik viszont szépen viselkedtek, mint például Sámuel proféta, hogy mindig vissza, és most is így van, illetve mi mindig gondolkodunk azon, hogy na de jó lenne egységesnek lenni.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Hát ezen a világon, ugye maga Istennek az egyik első megszólalása, sőt a legelső megszólalása a bűneset után, az volt, így kezdte, hogy ellenségeskedik szerzek közötted, és az asszony magva között a kígyóra utalva, illetve az ős ellenségre, a bukott angyalra, Luciferre, vagy sátánra utalva mondta ezt, hogy én, Isten, nem hagyom, hogy az ember teljesen a foglyor legyen, hanem a szívébe ültetek lelkiismeretet, vagy a fényt, ami mindig egy döntési helyzet elé állítom. És ezért van a világban ellenségeskedés. Mindig lesznek olyanok, akik hallgatnak erre a belső hangra. Követni akarják a lelkiismeretnek a szavát, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy követni akarják a Szentléleknek a tanítását. És mindig lesznek olyanok, akik csak a saját érzéseikre, a saját gondolataikra, a Biblia így mondja, hogy maradnak a sötétség oldalán. Tehát soha nem lesz az egész világon egy teljes egység. Maga a Biblia sem tanítja azt, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egész világon béke és biztonság, és mindenki Istent követi, hanem Jelenések könyve azt írja, hogy összegyűjti a nagy háborúra őket, és az egyik felén ott lesznek azok, akik elpusztulnak, amikor ugye Noé idejében víz által teremtette újra a világot. Péter azt mondja, hogy a legutolsó felvonáskor tűz által fogja újjá teremteni, tehát elpusztulnak a gonoszok, és az Isten hívők, Jézus követők, akik az életükben megvalósították a szeretet elveit, azok pedig örök életet kapnak. Tehát, hogy ez mondjuk a világ és a kereszténység ellentéte. De te arra is utaltál, Laci, szerintem, hogy a kereszténységen belül is, vagy a vallásos világon belül is vannak ellentétek. És ez is azt mutatja, hogy nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hogy milyen felekezethez tartozik, vagy milyen vallás követőjének tartja magát, vagy mibe hisz. Azt mondta Jézus, hogy nem a fának a neve mondja meg, hogy mennyit ér, hanem a fának a gyümölcse. És a jó szívből mindegy, hogy milyen vallásnak a tagja. A jó szívből, a lelkiismeretes szívből, ahol Isten tud dolgozni, ott a szeretet gyümölcsei jönnek, a másik szívből pedig az egocentrikus, önző gyümölcsök, ha szabad ezt mondanom, vagy következmények. És ezért mindig meg lesz az a kettősség.
0: Hát igen, ez azért egy nagyon fontos, de erről mi sokat szoktunk beszélgetni a lélek gyümölcséről, uh-huh. de Jézus, ahogy mondtad 2000 éve, ő mondta, hogy legyőzte a világot, előtte viszont csak azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát. Nem, ő meg azt mondta, hogy nem. Innentől most megváltozik, és innentől kezdve nekünk azt üzenik, hogy teljesen másképp kellene viselkednünk, mint amit az ez előtte lévő időszakban. Hiszen akkor, onnantól kezdve a háború például, vagy a harcolás, egymással való harcolás, az egy teljesen, szerintem nem is volt letiltva. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Nem volt ilyen törvény, hogy bárkik, olyan népek egymással ellen harcolnak, akkor megölhetnek bárkit. Uh-huh. Sőt, még amikor olvastam, hogy Ábrám, akkor Kánaánban jártak, akkor hirtelen kiugrott elé Mamre, az Amarita, mondta, hogy na jó, de hát ez a mi völgyünk, és most ti itt vagytok, és erre Lót azt mondja Ábrámnak, hogy de akkor mi vagyunk túl erőbe, foglaljuk el ezt a földet, meg tudjuk védeni bárki elől, és erre kérdezi Áron, és öljük meg őket, és erre azt mondta Lót, hogy hát csak ha elkerülhetetlen. Mire mondja Ábrám, hogy hát attól félek, hogy elkerülhetetlen, és utána mondta, hogy nem, hát mi nagyapád, apád, dédapád, építette ezt a völgyet, akkor ez a tietek, mi elvonulunk békén. Vagyis, hogy Ábrahám elkezdte azt csinálni, amit Isten kért, hogy nem itt, nem harc, stb. És Jézus ugyanezt mondta, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a bék, mert ő mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki csak ilyet hoz nektek, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, de mi is megtapasztaltuk azt is, nem, hogy több száz évig keresztény harcok is voltak, háborúk, egymással, egymás ellen, mindenféle. De Jézus ezt mondta, innentől kezdve, most, amikor, akkor most álljunk meg, és szerintem ezt kell most is, de én olvastam most egy cikket, a hírekbe is bemondtuk kedves hallgatóinknak, a katolikusok írták a Magyar Kurírba, hogy igen, volt most egy ifjúsági konferencia, Európából jönnek össze fiatalok a békéért. Mert is akkor azt írják, hogy igen, a háború az most mindenki számára inkább megoldást jelent. A sokkal több ember számára, de a fiatalok viszont most a békéért imádkoznak majd. Igaz? Tehát, hogy ezért, mint a lélek gyümölcs, hogy ezt kellene terjesztenünk. De nem fogjuk tudni ezt a világot megváltoztatni, hát hiszen azért fogja Isten elpusztítani ezt a világot. De amivel elkezdtük ezt a beszélgetést most, az volt Jézus utolsó kegyelmi üzenete a Jelenések 14:7-ből, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizet. Vagyis érdekes, nem? Hogy 6000 év történt, és erre azt mondja Jézus, hogy toljátok ki ezt a 6000 évet, csak azzal foglalkozzatok, hogy Isten teremtette nektek ezt a világot. Érdekes, ugye?
1: Igen. Hadd mondjak ide egy igét, hogy Istennél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. És ezt azért mondom, mert szeretném a hallgatókat is, meg téged is egy kicsit, csak az angol szót eszembe challenge-elni, kicsit megpróbálni, kicsit úgy kimozdítani abból, hogy egyentétek is tudjunk bánni. Tehát, hogyha Istennél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka, akkor ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy 4000 éven át az Ószövetség ideje van, és 2000 éve az Új Szövetség ideje van. Ha ugyanaz az Isten, akkor ugyanaz az Isten nem mondhat két különböző dolgot. És én azt gondolom, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben ugyanaz az egy Isten, ugyanazt az egy dolgot mondja, hogy szeresd az Isten teljes szívből, teljes elméből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, miképpen te magadat. Ebben nincsen különbség. Látszólag, amikor megkérdezi például Dávid, vagy Józsué, vagy akármelyik az Ószövetségben található hit hős az Istent, hogy menjek-e ellenük, ne menjél, vagy menjél, és Isten elmondja, hogy hogyan csinált például ugye Gedeonnál néhány száz fő, csak egyszerűen összetörték a korsókat, meg a fáklyát tartották a kezükbe, és megfutamították a hadsereget. Tehát amikor Isten vezette őket, akkor mindig Isten arra törekedett, hogy arra tanítsa őket, hogy nem az ő ügyességük, nem az ő háborús taktikájuk az, amit a döntő volt. És mindvégig Isten a főszereplő. És ez az Isten minden népet meg akar menteni. És talán a különbség az, ami mondod, hogy legyőztem a világot, hogy Ádámtól, Évától és Ábrahámtól Krisztusig egy ígéretben hittek, hogy eljön majd az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Erre az ígéretre nézve éltek Krisztusi életet, bár Krisztus még nem jelent meg, mint az Isten báránya. És amikor Krisztus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa 2000 év ezelőtt, még akkor miért mondta ezt? Azért, mert az ígéretnek az országa az ő áldozatával valósággá vált. És ez a valóságos ország, most már ebben az értelemben vagyunk Krisztus országának a tagjai, de még mindig várunk, hogy ez a valóságos ország megvalósuljon.
0: Ezeket a témákat, amelyeket most felvetettünk kedves hallgatóink számára, ezt az utolsó időben, miközben azt írja a jelenések könyv 10, eljött az ő ítéletének órája Istennek, ezért ezt mindenkinek nagyon komolyan át kell szépen gondolni, a történelmet is, amit a Bibliából olvasunk.
1: Én csak ezt megerősíteni tudom, és örülök, hogy beszélgethettünk.
0: Akkor mondjuk ismét együtt, úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájuknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg, mert a tanúság a mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, hogy ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor íme itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1761. kérdés. Adhat-e Isten betegséget hívei életébe? A válasz. Hát, ha arra gondolunk, hogy a mennyei atya milyen szerető lélek az övéi felé, és tudjuk, hogy minket, az embereket gyermekeinek fogadott, akkor már is elutasítjuk a felvetést. Jaj, dehogy is ad egy atya betegséget a gyerekének, hiszen szereti. Az a célja, hogy boldogan és egészségesen éljen a magzat. De vajon a Szentírásból is ez tűnik ki? Amikor Jézust megkérdezték egy témában, ő azt mondta, hogy ha ti tudtok tökéletlen emberként jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, a mennyei atya is tud. Ő nem téveszt meg titeket, hogy tojásnak látszó skorpiót ad, vagy így tovább, de ha a bibliai történéseket nézzük, akkor ez nem ilyen emberi gondolkodás szerinti. Ruth könyvében például két fiatalember, az Úr terve szerint, születésétől betegeskedett, és meg kellett halnia, hogy két özvegyet hagyjanak maguk után, amivel az Úrnak terve volt Jézus családfájának kialakításával kapcsolatban. Naamán, a szír hadsereg parancsnok, azért lett leprás, mert Istennek terve volt a megtérésével, hiszen rajta át indult el országában a kereszténység. Ott volt a születésétől vak ember Jézus idejében. Amikor megkérdezték Jézust a betegségéről, ezt mondta: ez a betegség az Isten dicsőségére van. Aztán ott volt a 38 éve beteg a Siloám tavánál. Miért? Isten dicsőségére, mert miután Jézus meggyógyította, az bizonyította, hogy neki minden betegség felett uralma van, legyen az testi vagy lelki. És igen, a gadarai megszállott, akinek egy pillanat alatt adta vissza, megválta az egészségét, és küldte el a 10 városba tanúságtevőnek, aminek meg is lett az eredménye. Vagy miért halt meg egy napra Jairus kislánya, két napra a Naini ifjú? Lázár is beteg lett, és így halt meg Isten dicsőségére, hogy bebizonyítsa, Jézusnak is van visszaút és feltámadás a 3 napi halál után is. Vagyis, hogy a Jézus feltámadásába vetett hitet növelje. Már elmondtam a Tanúságtevés ragyogása című műsorban is, hogy én is kaptam olyan szolgálati betegséget, ahogy én ezt elneveztem. Kórházba kerültem, mert volt ott két szobatársam, akinek el kellett vinnem az Úr üzenetét, és akiknek segítenem is kellett Isten dicsőségére. Nos, sose feledjük, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, és az Úr nem azt ígérte, hogy itt fáklyás díszmenet lesz az életünk, hanem majd az örökké valóságban, ő vele, miután hittel és kitartással teljesítettük földi küldetésünk, amely olykor betegség és halál is lehet a cél érdekében. De ha most ezen valaki megbotránkozik, akkor nézzen csak föl a keresztre. Ez Isten igazi atyai szeretete, az áldozat. Egymásért, egymás üdvösségéért. Mert aki a saját tökéletes fiát nem kímélte, hogy ne bánna velünk is ugyanígy a magunk és mások javára. De azt is tudjuk, hogy az Úr sose marad adósa senkinek. A nagy elszámoláskor mindennek élvezni fogjuk a kamatait.

1762. kérdés. Jaj, nem kell nekem ez a hegyi beszéd. Halljuk gyakran. Tudja az illető, hogy miről beszél? A válasz. Ma nagyon sokszor úgy beszélnek egyesek a hegyi beszédről, mint amolyan prédikációról, amelyen mi akarunk rámutatni az ő hibáikra, és rábírni őket a jóra, az életszerű változtatásra. Na ez az, ami nem kell. Ezzel a kijelentéssel persze azt is hangsúlyozzák, hogy majd én tudom, hogy mi a jó nekem, majd én eldöntöm, majd én. De amikor már abba a helyzetbe kerül valaki, hogy szüksége lenne a hegyi beszédre, mert már maga is tudja, már maga is így nevezi a hozzáintézett féltő szavakat, igen, pontosan tudja, hogy tév úton jár, csak nem akarja beismerni. Mert végül is mi a hegyi beszéd? Jézus leült a hegyen a tanítványai körében, és elmondta nekik, hogy miként lehetnek boldogok. Tanításának minden szakaszát így kezdte. Boldogok a... És akkor jött, hogy kik és mikor. És bizony, akiknek a hegyi beszédre lenne szüksége, annak jó is lenne, ha ismerni a részleteket. Persze, Jézus sose volt erőszakos. Most is ők jöttek hozzá, jöttek a tanítványai. És akkor ő leült, elfogadta őket, a Máté 5 szerint. Nem könnyű követni Jézus szavait, hiszen ilyeneket mond. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert őket megelégítik. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mondta Jézus, és mindenfelé rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Az pedig már a mi dolgunk, hogy az Úr segítségével meglássuk a sok szóból, a mi emberünknek éppen mire van szüksége a hegyi beszédből. Mert hogy nagy szüksége van, na az már biztos. Legyünk a segítségére, és halljuk meg a hangos elutasítás mögött a megbújó néma segítségkérést.